ám a folyamatosan csökkent az utóbbi időszakban. A földközi-tengeri útvonalon már 3 egymást követő évben esett a számuk, azonban az elmúlt 20 évben egyetlen uniós határon sem történt a ceutai incidenshez hasonló, főleg nem 24 órán belül, jelentette ki Magnus Brünner migrációért felelős uniós biztos Brüsszelben. Az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi szakbizottságának a ceutai incidenssel foglalkozó online ülésén a biztos úgy fogalmazott. 24 órán belül több tízezer ember lépett át egyetlen városba. Ez a szám összemérhető volt magának a településnek a lakosságával. Ami ott történt, az rendkívüli volt, jelentette ki. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Magyar szakember az európai ökogazdálkodás élén. Aki itt ül a stúdióban, szeretettel köszöntöm Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét. Jól mondtam?
2: Igen, nagyon köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Én pedig Sályi András vagyok, és amiről szó lesz, egy rendkívül fontos európai szervezet élére választották, ami valami hallatlan elismerése a magyar ökológiai gazdálkodásnak. Ez körülbelül stimmel, ugye?
2: Igen, igen. Ez az ökológiai mezőgazdasági mozgalmaknak az Európai Szövetsége, az IFOAM, vagy IFOAM Organics Europe, és valóban ez egy első alkalom, hogy kelet-európai elnököt választottak személyemben.
1: Hát amennyi, igen, hogy kelet, vagy közép-kelet, vagy igen.
2: Kelet-közép.
1: Mi az, hogy ökológia? Hogy alapkérdéseket tegyek fel.
2: Igen, hogy az ökológiai gazdálkodás, ez a mezőgazdaságnak egy szektora, egy fenntarthatóságra törekvő művelési rendszere, és ez az egyetlen olyan fenntartható gazdálkodási forma, amelynek jogszabályban is lefektetett kerete van, és egy ellenőrzési és tanúsítási rendszer is csatlakozik hozzá. Tehát, hogy úgy mondjam, nem bemondásra megy, hanem valóban előírások vannak és tanúsítás.
1: És akkor mondjuk Magyarországon a mezőgazdasági gazdálkodás hány százaléka ökológiai alapú? Lehet-e ilyet mondani?
2: Igen, abszolút. Tehát pont ennél fogva, hogy ugye elég exakt a dolog, hogy kinek van tanúsítása, kinek nincs, ki van átállás alatt. Éppen ezért tudjuk, hogy Magyarországon olyan 8,5% a mezőgazdasági területeknek jelenleg az, ami ökogazdálkodás alatt áll, és ez összesen ilyen 420-25 ezer hektár.
1: És ez sok vagy kevés?
2: Hát ez az európai átlag alatt van egy kicsivel, az Európai Unióban 11% az arány jelenleg, és hát a cél az az, hogy 2027-ig itthon is 10%-ra emelkedjen az arány.
1: Azt mondta egyszer nekem egy vendégem, kettő is mondott ilyeneket, hogy ha összevetjük a földterületeket, mondjuk az 1920-as állapotot a maival, akkor a termőterület humusz tartalma, termőértéke, nem tudom minek nevezzem, az a 920-ashoz képest ma olyan 10-20% közötti. Ez nagyjából stimmel?
2: Pontos adatot nem tudnék most mondani, de az biztos, hogy rengeteg humuszt, rengeteg talaj, termőtalajt vesztettünk el, és vesztünk el minden évben.
1: De miért?
2: Ennek az oka többrétű. Egyébként az ökológiai gazdálkodás kialakulását is ez okozta, a talaj állt kezdetektől fogva a középpontba, ugyanis amikor a műtrágya használat robbanásszerűen elterjedt, akkor már voltak a 19. század végén, 20. század elején olyan gondolkodók, akik ezt ennek látták a negatív következményeit is, tehát nyilván nem szabad elvitatni a pozitív oldalt, hogy megemelkedtek a terméshozamok, elmúltak az éhínségek, sokkal több embert lehetett és lehet mai napig is élelmezni. Ugyanakkor látjuk már a negatív hatásait is, például az, hogy a műtrágya azért nem képes pótolni azt a szerves anyagot, azt az élő talajt, ami tulajdonképpen nem látjuk ugyan, de az életnek egy bölcsője, hiszen ez már talán sokaknak ismert, hogy egy kiskanálnyi talajban annyi élő lény van, hogyha az egy jó élő talaj, mint amennyi ember a földön, tehát hogy egy nagyon nem látványos ökoszisztéma, de annál fontosabb ökoszisztéma az, ami a talajunkban van.
1: Körülbelül 20, de lehet, hogy 30 évvel ezelőtt egy amerikai farmer mondta azt, illetve csodálkozott azon, hogy Magyarországon a szántás mennyire elterjedt, és akkor azt magyarázta, hogy nem kéne szántani, és egyébként is olyan mezőgazdasági gépeket kell használni, amelyeknek a gumikereke nagyon nagy felületet jelent, hogy dupla kerék legyen, meg stb., hogy, és én nem értettem az egészet, hogy miért. Ez körülbelül most már stimmel?
2: Igen, ez a talajvédő vagy talajmegújító gazdálkodás, regeneratívnak is mondják, amely ugye egyre inkább a talajművelés minden formájának az elhagyása felé halad.
1: Hát akkor tehát, jön a gaz.
2: Így van, tehát ez a legnagyobb probléma vele, hogy ugye a szántás, a talajforgatása bizony megfordítja azt az élő réteget, a felső 30 centiét, és ezért a szerkezetet tudja károsítani, ha nem juttatunk ki a szántással egy menetben ugye szerves tápanyagutánpótlást, és akkor bizony az oxidáció miatt elveszítünk szerves anyagot, és romlik a talajunk hosszú távon, viszont a gyomot meg sokkal jobban kezeli, illetve hát nyilvánvaló, hogy őseink nem véletlenül használták a szántást évezredeken keresztül. Ugye itt a hazai probléma az abból is adódik, hogy nagyon szétvált az állattenyésztés és a növénytermesztés, és már nem ezek a vegyes gazdaságok a jellemzőek, ahol van szerves trágya, lehet komposztálni, és utána körforgás szerint ugye visszajuttatni a termőterületre, hanem sokan küzdenek a növénytermesztő gazdák azzal, hogy nincs elérhető mennyiségben megfizethető trágya, és ezért is nehézséget okoz számukra az, hogy hogyan pótolják a szerves anyagot. Nyilvánvaló, hogyha kevesebb talajművelést végzünk, akkor azért a lebomlása, a zöld trágya növényeket ültetünk, vetünk, akkor segíthetjük azért a talaj felépülését, de az igazság az, hogy nem hagyható el az, hogy újra szerves anyagot juttassunk vissza.
1: Picit leragadtam a szántásnál. Uh-huh. Mert megy a traktor, és kifordítja a földet, és mondta, hogy millió élőlény, egy élő organizmus az a talaj, amikor az úgy kifordul, vagy amikor én egyszerűen fölásom a kertet, akkor ott megszakítok valamit, akkor ott valami, ezek eddig valamilyen szövetségben voltak, és most egyszerre ott maradnak egyedülárván?
2: Hát igen, a talajban most a gombafonalakat talán jól el lehet képzelni, hogy nagyon fontos szerepük van a gombáknak, gombafonalaknak a talaj lebontó funkcióiban, de már csak a szerkezet alakításban is. A glomalin az egy olyan anyag például, ami a talajszemcséknek az összetartását, tehát a szerkezet állóképességét segíti. De ugyanúgy a gilisztákat is emlegethetném, amelyek, tehát ugye, ha ott fizikai kár éri őket, akkor pusztulnak. Bizonyos életforma típus az ott a felső talajrétegben van, és ők ugye nem szerencsés, hogyha kiírtjuk őket a bolygatással, tehát ilyen beavatkozás, egy drasztikus beavatkozás nyilván mindenfajta ilyen talajforgatás.
1: Az, hogyha giliszta van a földben, az jó? Tehát a gilisztát az óvjuk, őrizzük, locsoljuk?
2: Igen, a giliszták azok indikátor állatok is, tehát egy jellemző, egy jelző faj, illetve fajok, tehát mutatja azt, hogy mennyire élő az a talaj, mennyire épp, mennyire termőképes.
1: De egyébként mondjuk a homokból a giliszta majd humusz termel?
2: Tehát
1: a kérdéseim abszolút laikus kérdések, de hát
2: nem
1: mégis.
2: Baj. Alapvető talaj fizikai féleséget nem tudja megváltoztatni, tehát az, hogy homoktalaj, vályogtalaj, agyagos talaj, azt nem fogja megváltoztatni, de valóban az emésztése által, az ürüléke által, a nyálkája által mindenféle pozitív hatást gyakorol, tehát már csak az, hogy járatokat épít a talajba, levegőzteti, behúzza a föntről a szerves anyagot, vagy ugye élő növény nem eszik a giliszta, de ugye az elhalt növények lebontásában jelentős szerepe van, táplálékot élő helyet teremt egy csomó mikróbának, tehát hogy az egész életközösség fenntartásában egy jelentős szerepe van.
1: Most az jutott eszembe, hogy akkor a kiskertembe veszek egy vödör gilisztát, és akkor elszórom, de hát ilyen szolgáltatás nincs.
2: Giliszta komposztálás, az van egyébként, pont ebből adódóan.
1: Veszek komposztot, és azt teli van gilisztával?
2: Komposzt giliszta, ugye a horgászboltba meg lehet menekíteni a gilisztákat a csalivá válástól, és akkor ilyen kis giliszta komposztálót lehet csinálni.
1: Na jó, de hogyha veszek humuszt, ami arról híres, hogy sok giliszta van benne, honnan tudjam, hogy az tényleg olyan a sok giliszt? Jó, na, bocsánat, nem komolytalankodom el a dolgot. Na, de tehát, hogy, mert gyerekkoromban emlékszem, hogy láttuk ott a giliszta. Ja, hát milyen érdekes. De akkor a giliszta egy pozitív szereplő.
2: Igen, abszolút pozitív szereplő, igen, minden tekintetben.
1: Na most nem akarom elviccelni a dolgot. A másik, a szántásról beszéltünk, a föld minőségéről. Mi az, amit az ökológikus gazdálkodás tilt, nem enged? Tehát igen. A mai modern módszerek, most nem azért, de itt van például ez a génmódosított élelmiszer. Ez ezzel mi
2: igen,
1: a
2: igen, visszatérve, helyzet? Ugye említettem, hogy jogszabály keretei vannak, és itt le van fektetve feketén-fehéren, minek kell megfelelni, tehát ebből adódik, hogy ökológiai gazdálkodásban szintetikus növényvédőszereket nem használunk.
1: Tehát csak állati trágyát,
2: a műtrágyát sem használunk, akkor ugye génmódosított növényeket vagy állatokat sem, illetve génmódosított szervezeteknek a származékait sem. Ez majd, ha kell, akkor kifejtem, hogy ez mit jelent. Ugye sokszor termeltetünk GMO-val anyagot, ami természet azonos anyag, de GMO állítja elő.
1: Hát én azt tudom, hogy szóját esznek a tehenek, és ez a szója az érkezik valahonnan részben Amerikából, és génmódosított szója, amit megeszik a tehén, és akkor az én kérdésem az, hogy akkor én is génmódosított leszek, hogyha azt a tejet iszom?
2: Nyilván nem, de ökológiai gazdálkodásban, a takarmányban sem használunk GM takarmányt, tehát hogy az egész rendszerből, sőt a most nemrég az Európai Unió parlamentje által átengedett új ilyen génszerkesztési törvény alapján kicsit szabadabban forgalomba hozható.
1: Mintha a magyar kormány is ebbe az irányba indult volna el, most igen, nincs előttem. Igen?
2: Igen,
1: és
2: sajnos.
1: És ennek örülnek?
2: Mi nem örülünk, mert mi hát igazából örülhetnénk is akár, mert az ökológiai gazdálkodás lesz az egyetlen, ami név szerint is sikerült ugye benne beletenni a jogszabályba, hogy ökóban ezt nem szeretnénk, és ne legyen, és ezért jelölés köteles maradt a vetőmag is, de a fogyasztó számára, meg hát össztársadalmilag azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, tehát nem lesz megkülönböztethető a termék, hogy van-e benne génszerkesztett alapanyag, vagy nincsen, és
1: ez miért nem jó? Tehát én értem, hogy azt mondják, hogy a génszerkesztés nem jó, de miért nem jó?
2: Elsősorban egyébként, tehát egy kicsit ilyen technikaibb részt, ezt most nem mennék bele, hogy maga a génszerkesztést ez mennyire pontos, mennyire nem. Tény az, hogy nagyon sok nem kívánt változást is elő tud idézni.
1: Hát nagyjából valami olyasmiről van szó, hogy mondjuk a kukoricába belerakják a nem tudom melyik pillangónak az egyik génjét, nyilván nem pillangó, én most mondtam valamit, az egyik génjét, ami azt eredményezi, hogy a kukoricát károsító, nem tudom melyik növény, vagy élőlény, az ott akkor nem tud megmaradni. Hát ez csupa pozitívum.
2: Hát, az az igazság, hogy két csoportra osztják az úgynevezett NGT, vagy hát ez az új GMO növényeket is. Az egyiknek a szabályozása, az marad a régi, tehát szigorúbb, ezek az úgynevezett herbicid toleráns, tehát a gyomírtószerrel ellenálló növények, illetve a rovarírtó hatóanyagokat termelő növények, tehát ami régen is a GMO tulajdonság volt, és most az újjal is azt csinálják, azok maradnak szigorúan szabályozottak, viszont van egy csomó olyan, ami nem ezeket a tulajdonságokat hordozza, de ugyanúgy génszerkesztéssel állították elő, és itt egy ilyen idézőjelben marha tudományos döntés született, hogy 20 változtatás alatt az már akkor ne legyen GMO, amit génszerkesztési technológiával 20 változtatásnál kevesebbet nyúlnak bele az örökítőanyagba, akkor
1: az nem GMO.
2: Már nem. És de ez hát egy lobby érdek, tehát nem tudom sajnos szemben mondani, ez azt jelenti, hogy szabadalmaztatni lehet majd azokat a növénytulajdonságokat, amiket kódol egy ilyen változtatott örökítő anyag szegmens, akkor azt jelenti, hogy ugye ezek a tehát a fogyasztóknak a döntéshez való joga, ez elvész, tehát nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy szeretne ilyet enni, nem szeretne a tájékoztatás, és ebben nem értünk egyet, tehát az ökológiai szektor ezzel egyáltalán nem ért egyet, hogyha mégis ugye most elfogadta az Európai Parlament ezt a jogszabályt, 28 januártól lép életben, még van egy lehetőség, hogy valamelyik tagállam esetleg az Európai Bíróságon keresetet nyújt be ellene, ezt nem tudjuk még, hogy valamelyik tagállam meglépje. Ha nem, akkor nyilván fel kell erre készülnünk, hogy ez jönni fog, és az ökológiai szektor lesz az egyetlen, ahogy említettem, ahol továbbra is biztos lehet benne a vásárló, hogy nem használnak ilyet, tehát ebből a szempontból még örülhetnénk is neki, mert a figyelem az nagyobb lesz az ökotermékeken.
1: Azt mondta nekem egyszer egy gazdálkodó, amikor arról volt szó, hogy a tarló égetést megtiltják, hogy na jó, megtiltják a tarlóégetést, de hát ez azzal jár, hogy akkor utána neki annyi kémiai szert kell arra a földre kijuttatni, mert a különböző gyomokat, meg nem káros élőlényeket, azokat valahogy mégiscsak, amit a tarló égetés eltüntetett, azt neki is el kell valahogy tüntetni.
2: Na és látja, mégse így van.
1: Nem így van.
2: Igen, tehát a tarló égetés is rendkívül káros volt. Én ezt Indiában tapasztaltam meg a egyik konferencia, ökogazdálkodási világkonferencia, ott volt 2017-ben, ha jól emlékszem.
1: De ha 18-ban, akkor is elhiszem, igen.
2: Novemberben, és akkor égetik ott a tarlókat, és nem kaptunk levegőt, de szó szerint alig lehetett levegőt kapni, mert a városba ugye egy felhőként borította be.
1: Értem, de a kérdés végül arra is vonatkozott, hogy volt egy módszer, ami bizonyos hatásokkal járt, hát egyébként igen, füst volt, de a másik oldalon meg azokat, amiket el kellett tüntetni, azokat eltüntette. És akkor valami más módszerrel kell eltüntetni, most akkor kémiai módszerrel.
2: Nem feltétlenül, tehát ugye az, hogy ott egy szerves anyag megmarad, az kifejezetten előnyös is, ugye, amiről beszélgettünk, hogy van kaja a mikroszervezeteknek például, nem pusztítjuk.
1: Tehát ha gyom van ott, az ad nem baj?
2: De gyomot mechanikailag is lehet kezelni. Ugye ha már így belementünk a regeneratív gazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás között, azért ez egy nagy szemléletbeli különbség, hogy az egyik, a regeneratív, az inkább a talajművelés körül forog. Nyilván ott is megvan, hogy szerves takarónövény, meg gyökér a talajban lehetőleg egész évben, és a talajvédelem, viszont ott nincs semmilyen korlátozás az input anyagokra vonatkozóan.
1: Hogy mi
2: tehát
1: megy
2: ott
1: be?
2: Gyomírtó engedélyezett, műtrágya engedélyezett, rovarölő, gombaölő. Az ökológiai gazdálkodás meg azt mondja, hogy én inkább művelem a talajt, akár sekély műveléssel, és a gyomokat mechanikai úton kezelem.
1: Kihúzgálom, igen.
2: Hát, annak szofisztikáltabb módok is, de igen.
1: És
2: nem juttatok ki, viszont nem juttatok ki semmilyen kémiai bolygatót, hogy úgy mondjam, mert az is ugyanúgy bolygatja a talaj életet, csak nem fizikailag, hanem kémiailag.
1: Igen, a kémiai úton pusztítja el azokat az élőlényeket, amelyek egyébként jó, ha ott vannak.
2: Igen, így van, és ez egy ilyen nagyon elválasztó vonal a két irányzat között, ugyanakkor sok tekintetben meg átfed a kettő, tehát nagyon sok ökológiai gazdálkodó eleve a talajt fontosnak tartja, azért lett ökogazda, és egyesíti a két rendszert, amennyire ez lehetséges.
1: Na most akkor a következő a helyzet. Áttérünk az ökológiai gazdálkodásra teljesen, az egész világon. Csak ökológiai gazdálkodás. És éhen hal az emberiség.
2: Ez egy tipikus, szintén bocsánat, hogy nevetek, csak ez annyira...
1: Ki nevet engem, értem?
2: De nyugodtan. Annyira ugye adja magát ez a kérdés, és
1: hát
2: annyira magát,
1: hogy... Hát el kell látni élelemmel a világot.
2: Értetődő, és ez a legkardinálisabb érv például, amit ugye a géntechnológia mellett is felszoktak hozni, hogy de hát el kell látni a világ növekvő népességét. Na most itt lehet, hogy kicsit hosszabb választ adok, de egy kicsit fel kell ismernünk, hogy ez a párosítás, hogy még intenzívebb termelés, még többet termeljünk, főleg itt Európában, az nem oldja meg az éhezés kérdését ott, ahol most is éheznek. De már csak a Magyarországot vesszük kis egységként, akkor sajnos látjuk, hogy mai napig van gyerekek körében is 5-7% alultáplált. És nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert nem termelünk elég kaját. Tehát, hogy...
1: Jó, értem én, hogy az egy más kérdés, hogy vannak alultáplált gyerekek a nagyvilágban, meg Afrikában, nem tudom, de én ezt értem. De csak annyi, hogy egyszerűen annyi élelmet kell termelni, amennyivel el lehet látni normálisan ezt a nem
2: ezt tudom. Ezt már most túltermeljük. Akkor a túltermelésben vagyunk, hogy ezt elmondani nem lehet. Tehát ha most ránéz a tejpiaci válságra, akkor önmagában az mutatja, hogy mekkora túltermelésben vagyunk.
1: Olcsóbb a tej, boldog vagyok a boltban.
2: Hát igen, a gazdák már nem olyan boldogok, hogy tönkre mennek, amiatt, hogy annyira olcsó a tej, a felvásárlás jár alacsonyabb a termelési költségnél.
1: Mert túl sok van, igen.
2: Túl értem. Sok van. És ugye ezt látjuk, hogy tehát az élelmezés rendszerét egy kicsit egyben kell látni, és akkor meglátjuk ezt az óriási pazarlást, ami ott van. Tehát ugye az a 30% vagy újabb adatok szerint 40%, ami kárba vész.
1: Amit kidobunk,
2: ami a menet közben egészen ugye a termőföldtől, a hűtőszekrényünkig.
1: Igen.
2: De, bocsánat,
1: de a fő kérdés mégis az, ha ökológiai módon gazdálkodunk, el tudjuk látni élelemmel, mondjuk, ha csak Magyarországról van szó, el tudjuk, de az egész világról beszélhetünk, el tudjuk látni egy élelemmel az embereket?
2: Igen, erre is vannak tanulmányok. A válasz az, hogy igen, de nem azaz, tehát nem lehet egy csavart húzni meg a rendszerbe és várni, hogy majd megjavul. Tehát amit említettem, a pazarlás, és a másik az, hogy az állatok számára termelt takarmány termő terület, ez egy óriási, az összes mezőgazdasági területnek egy jelentős része, mint takarmányt, szemes takarmányt termelünk. Ugye ott élelmiszer humán célra nem termelődik, mert hogy átváltódik majd húsá,
1: és akkor majd megesszük.
2: De ez az átváltási arány, ez egy elég rossz arány. És hogyha közvetlen humán célra termelnénk élelmiszert, ugye, akkor jobb lenne. Tehát a lényeg
1: de
2: az,
1: hát
2: hogy
1: akkor ha... mi lesz az állatokkal? Akkor nekik nincs.
2: Hát legeltetés is létezik, tehát nem csak iparszerű állattartás létezik, és annak a kihasználása az megint csak egy olyan dolog, amit jól meg lehetne. Tehát a legelőn, a gyepen megtermő növényi biomasszát, ezt mi emberek sosem fogjuk tudni hasznosítani értelemszerűen, viszont az állat az pont ebből csinál értékes, humán táplálékot, állati termékeket. Tehát magyarul az a lényeg, hogy ha le tudnánk felezni a pazarlást, az élelmiszer pazarlást, és mondjuk felére csökkentenénk a húsfogyasztásunkat, ami a WHO és egyéb szervezetek szerint is azért ildomos lenne, mert elég egészségtelen mennyiségű húst eszünk
1: meg. Túl sokat eszünk, tehát mindenből túl sokat eszünk, igen.
2: Igen, akkor a jelenlegi agrárterületeken is minden további nélkül el tudná látni az emberiséget a biogazdálkodás is, de ez egy ilyen hipotetikus felvetés, hát... tehát a lényeg inkább az lenne ebből az egészből, hogy nincs egy ilyen silver bullet, ahogy mondja az angol, tehát egy mindenre jó megoldás nincsen, és ez egy fals argumentáció véleményem szerint, amit a GMO lobby is mond, hogy hát etetni kell az népet. De GMO nélkül is ugyanúgy ezt meg lehet oldani, sőt, sokkal kisebb problémákkal.
1: Ha én már az előző fél órában is mondtam, hogy én egy gazda vagyok, aki mondjuk 50 hektáron termelek ezt-azt, át akarok állni az ökogazdálkodásra, akkor hogy csináljam? Hopp, tegnap így volt, most ősztől máshogy van.
2: Igen, ugye egy átállási tervet kell készíteni, és az átállási tervben meg kellene nézni előzetesen, hogy milyen termékek vannak, milyen termékpályák, hol van nagyobb kockázat, kisebb kockázat, mi a folyamat. Ugye a szántóföldön 2 év átállási idő van, tehát 2 év a tanuló idő, addig nem lehet
1: biom... Az alatt tönkre megyek.
2: Nem, hál' Istennek, akkor nem lenne biogazda. Ugye ez támogatási rendszer oldalról is segítik, tehát van egy átállási támogatás, meg egy fenntartási, de ha nincs, akkor is azért meg lehet azt szépen tervezni úgy, hogy az átállási idő az arra legyen jó, hogy az ember tényleg beállítja a vetésforgót, ökoban kötelező a vetésforgó, pillangós virágúakkal érdemes legalább 1/3 a területnek mindig.
1: Pillangós, mond egy példát, mi
2: hát,
1: a milyen?
2: Hát lucerna. Lucerna,
1: jó.
2: Legismertebb
1: jó.
2: Talán.
1: 4 levelű, igen.
2: Vagy herefélék, de ugye ők tudják megkötni a levegőből a nitrogént, a gyökérgümök segítségével, tehát amit a műtrágyaipar a Haber-Bosch szintézissel, ugye fosszilis üzemanyagból nagy energiával állít elő, igen, levegőből, igen, kivonja a nitrogént, ezt a pillangós virágú növények ingyen és bérmentve megcsinálják a gyökereiken élő rizóbium baktériumok segítségével, és az a lényeg, hogy ez a motorja az ökoszántónak, ez a pillangós, és egyébként ugye ugyanúgy megvannak a kalászosok, a kapásnövények, minden egyéb.
1: Már nem fogjuk tudni kifejteni ebben a hátra levő 2 percben, de akkor tulajdonképpen, ha én, mint földművelő gazda át akarok állni, akkor ez egy reális út. És akkor a záró kérdés. Optimista? Holnap után, azután, meg azután majd az ökogazdálkodás lesz a nyerő és az elterjedt?
2: Én azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a fiatal gazdák oldaláról, a magasan képzett gazdák oldaláról, és mindazok oldaláról, akik látják, hogy nem lehet így tovább menni, ahogy eddig. Ez sajnos a klímaváltozásnak talán az egyetlen pozitív hozadéka, hogy a nyitottság az újra és a változásra az egyre nagyobb, és ezek a inputanyag független gazdálkodási formák, mint az ökológiai gazdálkodás, ez egyre népszerűbb.
1: Állítólag az angolok is azért értek át a sörre, mert a klímaváltozás miatt a szőlő már nem működött, de a sör alapanyagát azt meg tudták termelni, nem tudom igaz-e. Hát akkor itt tartunk, akkor mondanám, hogy néhány évtized múlva majd megnézzük, hogy hogyan alakult a dolog, de szerintem hamarabb is találkozunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, egyben az Ökológiai Gazdasági Mozgalmak Európai Szövetségének az újonnan megválasztott elnöke. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, a YouTube-on és a Facebookon nézhetik is a műsort, és visszanézhetik a műsort. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János.
2: Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rossz indulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az ember

0: emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk-e erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől, ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem, és befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot. És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és az talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá. És a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmérkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk Nagy Szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre, hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözi és erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt, úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, hogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól, a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretet közösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben, és úgy évvége fele, egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam, Ezt szegény gondolom elkeseredésében mondhatta, hogy kabaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket, és mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel, és ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, ők is Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apáca, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált, krisztusi szeretettel szerette őket. Személyválogatás nélkül. Akvinai Szent Tamástól idézek. A Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Akvinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor hadd soroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam. Mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a Szentlélekről, a szerkesztő Gronda János volt.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záró szentmiséjén, Assisiben, csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta a ferences ifjúsági találkozón. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. A WWF Magyarország közleménye szerint az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egyes madár- és denevérfelismerési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és a szélenergia fejlesztésére szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók, ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirat-iradával. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszintemelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, a hétvégétől tették hozzá. Megjegyezték, hogy a jelenleginél kiszámíthatóbb a Duna hazai szakaszának vízhozamát és vízszintjeit érintő előrejelzéseket a csapadék tényleges lehullását követően tudnak adni. Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsodabolcs-Zemplén vármegyében található Sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak, közölte Lontai László, a térség Tiszás országgyűlési képviselője. Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye, tette hozzá. A bejegyzéshez csatolt videóban Lontai László elmondta, a kiszáradás helyétől feljebb található szakaszon még viszonylag kecsegtetőbb a helyzet. Hozzátette, az elmúlt napokban az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT és a Borsod Víz arról tájékoztatta, hogy a választókerületének nem kell majd vízhasználati korlátozásokkal szembenéznie. Az illegális érkezések száma folyamatosan csökkent az utóbbi időszakban. A földközi-tengeri útvonalon már 3 egymást követő évben esett a számuk, azonban az elmúlt 20 évben egyetlen uniós határon sem történt a ceutai incidenshez hasonló, főleg nem 24 órán belül, jelentette ki Magnus Brünner migrációért felelős uniós biztos Brüsszelben. Az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi szakbizottságának a ceutai incidenssel foglalkozó online ülésén a biztos úgy fogalmazott. 24 órán belül több tízezer ember lépett át egyetlen városba. Ez a szám összemérhető volt magának a településnek a lakosságával. Ami ott történt, az rendkívüli volt, jelentette ki. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
0: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A 2027-es Bamako Extreme egy különleges, minden eddiginél nehezebb kiadás lesz, a rajd 2027. február 5-én lesz Mohácsról, a cél pedig Elefántcsontpart. A táv 11 ezer kilométer, a menetidő pedig 22 nap. A résztvevő 150 limitált csapat ajándékokkal, iskolai felszerelésekkel, alapvető eszközökkel és helyi közösségi fejlesztésekkel érkezik a rászoruló afrikai térségekbe. Mai vendégeink Marianna és Georgina, a jövő évi Bamako Rally egyetlen női párosa, akik segítséget kérnek, hogy minél több segítséget vihessenek. Számukra egy hatalmas kihívás a ralli, egy bakancslistás álom és egy lehetőség arra, hogy valami jót is tegyenek közben. Erről beszélgetünk a következő közel 50 percben, tartsanak velünk, érdemes!

0: Két hölgyet köszöntök szeretettel a stúdióban, Nagy Mariannát és Tóth Georginát, akik a Bamako rallira készülnek. Szeretettel köszöntelek titeket, Isten hozott titeket.
1: Hello, szia!
2: Köszönjük, szia! Sztok.
0: Mikor született meg az ötlet, hogy erre a rallira nevezni kéne?
1: Ez igazából januárban született meg. Mind a ketten a szépségjavarban dolgozunk, Gerga ő körmös, én fodrász vagyok, és benn dolgoztam, amikor az egyik csatornán a Bamakónak a szervezője adott egy riportot. Ez már elég régóta nekem bakancslistás álom volt az, hogy a Bamako rally. Rengeteg videót néztem annak idején teljesen spontán, amit feldobott az internet ezzel kapcsolatban, és annyira megtetszett, hogy eldöntöttem, hogy jó, akkor go, menjünk. 2027-ben, igaz, ez egy extrém Bamako lesz, tehát a extrém az abból lesz extrém, hogy 2000 kilométerrel több, mint eddig. Egy teljesen új útvonalon fog menni, nem fogjuk tudni előre az itinereket, hogy honnan hová, hanem mindig előző este fogjuk megtudni a másnap reggeli indulást, hogy lesz. Na és akkor ezzel megszületett a fejembe. Gerga bejött dolgozni, és akkor mondtam neki, hogy figyelj már, akkor én úgy gondoltam, hogy menjünk. Jössz velem? És akkor ez én értetlenül nézett rám, hogy ennek most megőrültem, vagy mi van velem, de 2 másodperc után rábólintott, hogy oké, rendben, akkor menjünk. Úgyhogy igazából ennyi volt a története, az előzménye ennek az egésznek.
0: Összesen hány kilométer ez a plusz 2000 kilométerre?
2: Így 11.000 kilométer. Eddig 9.000 volt, és akkor így ezzel lett meghosszabbítva, amivel még másabb a indulás, és az érkezés is másabb, mint az eddigieknél. Most az indulás Mohácsról lesz, az érkezés pedig Elefántcsontparkban lesz. Ott lesz a vége, a cél.
0: Mennyire jellemző, vagy van egyáltalán lánycsapat a Bamako rallin?
2: Az egyedüli lánycsapat leszünk most.
0: Egyedüli.
2: Már korábban volt, de most úgy tudjuk, hogy mi leszünk, csak lánycsapat. Nők lesznek, de nyilván férfival, párban, házasságban, vagy így hasonlóan, de női csapat csak kimondottan mi.
1: A 22 év alatt igazából mi leszünk a negyedik női csapat, akik indulnak.
0: Nem semmi. Hogyan lehet készülni egy ilyen rallira?
1: Hát rengeteg filmet néztünk meg, tehát én úgy gondolom, hogy az nagyon nagy segítség, hogy egyáltalán látjuk, hogy mire számíthatunk. Akik előtte indultak, rengeteg videót feltöltöttek, mindenféle nehézségekkel küzdöttek meg, terep, akkor az ottani szokások, teljesen másképp élnek az ottani emberek, mint Európában, tehát ezzel nap mint nap meg kell küzdeni, hogy igenis megrohamozzák az autót, mindenféle kis apróságra szükségük van, és hálásak érte. Úgyhogy ez volt az egyik opció, a másik pedig az, hogy elmentünk olyan rendezvényekre, ahol egy picikét kipróbálhattuk magunkat. Mondjad, hogy hol is voltunk?
2: Ilyen voltunk egyszer egy ilyen Dagonya fesztiválon, ott egy ilyen hétvégét töltöttünk, és akkor ott az autót ki tudtuk próbálni ott különböző terepeken. Azon kívül voltunk a nyári Bamakón is, az Észtországtól indult Mohácsig, mi a keddi napon tudtunk csatlakozni Litvániában, és akkor úgy Litvánia, Lengyel, Szlovákia, Magyarország, és akkor így le Mohácsig. És igazából ott jelentették be, hogy akkor az indulás az február 5 Mohácsról lesz majd.
0: Van már autótok is, ugye? Meséljetek az autóról.
1: Hát az autót ezt úgy vettük, hogy igazából nagyon nem értünk az autóhoz, hogy most milyen autó lett volna a legjobb. Aminek utána olvastunk és hallottunk, az egy Toyota lett volna, de sajnos az anyagiakban nem tudjuk megtenni, hogy egy olyat vegyünk, ami nekünk megfelelő lett volna. Úgyhogy van egy lelkes segítőnk, aki felkarolt minket, Barta Nándornak hívják, rally versenyző és autószerelő műhelye van. Ő nézte ki nekünk ezt az ML Mercit, ez egy 22 éves autó. Motorikusan úgy néz ki, hogy hibátlan, futóművileg azért van rajta mit csinálni, sőt, mert azért meg is történtek elég sok átalakítás és cserék, de úgy néz ki, hogy fogja bírni a strapát, persze még azért még a java hátra van, de eddig jól szuperált. Hát ilyen apróságok, hogy lehúztuk az ablakot, és nem lehetett felhúzni, még nincs klímánk, akkor a lámpáink nem úgy üzemelnek, ahogy szeretnénk, tehát azért ilyen apróságok vannak, amik még nem úgy működnek, ahogy kellenének, de a lényeg, úgy gondolom, hogy az működik, és az jó.
2: Még egyelőre magyar rendszám sincs rajta.
1: Igen, még le kell
2: vizsgáztatni. 2 hét múlva fogjuk mindig vizsgáztatni, és akkor úgy tudunk már többet gyakorolni, mert eddig még csak próbarendszámmal tudtuk használni.
0: ketten akartok menni, vagy egy csapat van ilyenkor? Hogy működik ez? Van háttércsapat ilyenkor, akár
2: mi
0: szerelő?
2: Mi ketten vagyunk a csapat.
1: Igen.
0: És autószereléshez mondjuk egy kicsit értetek?
1: Igazából szintén ez a Nándi reszortja, hogy tanítgat minket. Szerdánként akkor vagyunk szabadok mind a ketten, és lejárunk hozzá, és le is fogunk még járni. Úgyhogy szépen apránként megtanulunk mindent, hogy mit és hogy kell kicserélni. Levegőszűrő az már megy, levegőszűrő csere, defektet már tudunk cserélni, és most fogjuk majd megtanulni, hogy kell kijavítani, és úgyhogy hát ilyen apróságokat, azért kezdünk megismerkedni az autóval, igen.
2: Nyilván autószerelők nem leszünk, de amit meg lehet oldani, azt megpróbáljuk.
0: Mi mindent kell vinni egy ilyen rallira az autón túl? Sok-sok hát, vizet?
2: Igen. Vizet, igen, tehát eleve pótalkatrészeket azért szeretnénk vinni, ami esetlegesen meg tud hibásodni, és akkor így előre gondolva ilyen dolgokat vinni. Hát azon kívül magunknak, mivel sátorban fogunk aludni a legtöbb helyen, ezért ehhez való felszerelések, matracok, hálózsák, kint, hogy tudjunk enni valamit, ehhez ilyen kis főzőeszköz, lábas és hasonló dolgok. Tehát, hogy ezeket mindent, hogy hol ér az este, azt nem biztos, hogy mindig tudjuk pontosan, és akkor így ezekkel a dolgokkal fel kell készülni. Ruhákat nyilván figyelni kell, napszemüveg, mert ugye nagyon nagy napsütés van kint vezetés közben, az zavaró tud lenni. Kendőt a fejünkre, mert ha kiszállunk azért ott, ha fúj a szél, homok van a sivatagba. Sok minden tapasztalatot így megosztottak, próbáltunk figyelni azokra, akik már voltak, és akkor így ennek mérten még szedjük össze, írjuk mi is, hogy mi az, amire még szükségünk lesz.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Stúdió vendégeim Nagy Marianna és Tóth Georgina, témánk pedig a Bamako Rally Extreme, ami 11 000 kilométer hosszúságú. Kemény terepen, meséltek a terepről, mit tudunk a terepről?
1: Hát igazából többféle terep van, többféle útvonal és többféle kategória. Tehát van a Spirit kategória, ami jóformán főútakon megy. Azon az útvonalon bármilyen autóval, motorral, bármivel el lehet indulni. Van a túrautó kategória, amiben mi is indulunk, azért ez már bevisz egy picikét a sűrűjébe. Itt igazából az a lényeg, hogy egy 4x4 kerekes autónk legyen, tehát terepre tudjunk menni, ez bevisz a sivatagba, esőerdőbe, azért egy-két ciklás részre is. Viszont van az extrémebb kategória, ahová már igazából az őrültebbek mennek, és a versenyzők, a 4x4 túra, az viszont abszolút egy speciális autót igényel. Tehát arra külön fel kell készíteni a futóműveket, mindent oda a sima autóval, még terepjáróval se érdemes elindulni.
0: Nem olcsó ez a rally egyáltalán, és ez a műsorunk egyik témája is, és célja, hogy segítséget kérjünk nektek, ugyanis hatalmas összegek mennek el itt egy-egy részére a versenynek. Mekkora összegre van szükségetek összesen, és hogy álltok?
1: Van egy alapítványunk, a Segélykaraván Alapítvány, amit igazából hirdetünk. Több oldalon is fent vagyunk, ugyanis a csapatunknak a neve
2: Adrenalin Girls.
1: Adrenalin Girls néven futunk. A TikTokon, az Instán és a Facebookon is van erről egy oldalunk, ahol mindenféle mozzanatunkat megosztjuk a kedves nézőkkel. És ott fent van az alapítványnak az adatai, meg az egész bemutatkozó oldalunk. Hát ez az egész, ahogy számolgattuk, egy olyan 10 millió forintba fog kerülni. Tehát több millió forint csak az üzemanyag, hogy kijussunk, az engedélyek, a vízumok, az étel, stb. Úgyhogy a szállások, hogyha fizetnünk kell, mert azért nem lehet mindenhol csak kint a prérin sátrazni, azért nagyon sok olyan hely van, ahol őrzött, védő emberek kellenek, katonák, hogy olyan terepen leszünk, ahol nem biztonságos akárhol megállni és lesátrazni. És akkor ezeket előre persze már az Egyesület kifizette, a szervezők, és nekik kell majd nekünk is ezt beszállni.
0: Kerestek cégeket is, akik akár szponzorként vagy a kocsira felkerülhet a logójuk, és így támogatnak titeket?
2: Igen, keresünk cégeket, és természetesen azzal tudjuk honorálni, hogy az autóra felkerül a cégnek a logója. Lehet minket úgymond, mint szponzoráció is támogatni, és mint adomány is. Örülünk tárgyi és pénzbeli adományoknak is, hiszen maga ez a futam, ez egy jótékonysági futam, és kint élő gyerekeket és kórházakat szeretnénk támogatni. Teljesen más körülmények között élnek, sokkal szerényebb körülmények között élnek ott kint, és ott az alapvető szükséglet az is nagyon hiányos, és ezért szeretnénk segíteni a kint élő gyerekeket tanszerekkel és iskolai felszerelésekkel. Azon kívül kórházaknak szeretnénk újraélesztő gépet viszünk, szeretnénk még ilyen különböző kötszerek, sterilizáló és hasonló dolgokat majd még vásárolni.
1: Ami nagyon fontos igazából a tárgyi adományoknál, hogy mivel egy autóval megyünk, és a saját dolgaink is elég nagy területet foglalnak el az autóba, tehát már sokan ajánlották fel a ruhaneműt, az a baj, hogy sokat nem tudunk belőle kivinni. Tehát valami olyasmire gondolunk, ami inkább kisebb érték, és akár sokat el tudunk belőle vinni, mivel hogy rengeteg kisgyerek van kint, akiknek szükségük lenne olyan dolgokra, aminek hasznát veszik.
0: Mit szól hozzá a család, ha van család, ismerősök, hogy reagáltak erre a hírre, hogy ti most elindultak?
2: Igazából nekem annyira nem lepődtek meg, tehát, hogy én szeretek így mindent kipróbálni, így végül is Marian is, én is az életünk során sok mindent kipróbáltunk, tandem, bungee jumping, motorozás és hasonló dolgok, úgyhogy az én családom szerintem így már egy kicsit ehhez hozzá van szokva, hogy jönnek az őrült ötletek.
1: Hát én, hogy így a nyugdíjazás előtt állok, nekem a fiamik azt mondták, hogy anya, te megőrültél. És nagyon sokáig szerintem ezt nem vették komolyan. Hát most, hogy már azért mennek az előkészületek, úgy gondolom, hogy valahol büszkék rá, hogy mi ezt bevállaltuk és végigcsináljuk, és most már tudják, hogy végig fogjuk csinálni.
0: Hány napos lesz ez a rally?
1: 22 nap.
0: 22 nap.
1: Az oda. Igen.
2: 22 nap az út, és akkor majd még meglátjuk, hogy hogy tudunk hazajönni, mert igazából így előre a repülőjegyet azt nem tudjuk még megvenni, mert nem látjuk előre, hogy hogy haladunk, hogy meddig jutunk, remélhetőleg a végéig, és akkor majd, amikor már ott útközben leszünk, valószínűleg akkor tudjuk majd visszafele megvenni a repülőjegyet, hiszen az autót azt kint fogjuk hagyni, és akkor repülővel jövünk vissza, mert sajnos az nem fér bele, hogy még két hetet rászálljunk arra, hogy hazajöjjünk az autóval.
0: Szoktatok sátrazni? Tehát mondjuk egy 22 napos sátrazás, ez elég extrém már magában, csak ez.
1: Hát nem. De válaszunk egyértelműen, hogy nem.
2: Igen, beszéltük, hogy 30 éve sátraztunk.
1: Igen, körülbelül. De most azért ezen a nyári Bamakon direkt lehetett volna a szállodába is mennünk minden éjszaka, de mi kimondottan sátorba szerettünk volna aludni, hogy szokjuk, meg hogy egyáltalán milyen a sátor, amit rendeltünk, hogy férünk el benne, hogy tudjuk megoldani.
2: Meg most jön a problémák esetlegesen, hogy mi az, ami még hiányzik, ne ott derüljön ki, és akkor így, de egész jól.
1: Egész jól vettük szerintem is az akadályokat, úgyhogy búr is jó volt.
0: Ilyen extrém körülmények között kell majd főznötök is magatokra, ugye? Mi mindennel készültök így kaja szempontjából?
1: Hát a kaja az nálam egy nagyon sarkalatos pont. Nem tudom, hogy hogy fogjuk megoldani. Persze visszünk ki konzerveket, mind a ketten sportolunk. Én talán egy picit komolyabban személyedző is vagyok, úgyhogy nekem a kaja nagyon-nagyon fontos, én 3 óránként teszek, mint a csecsemők. Úgyhogy nem tudom, viszek ki, amit itthon is szoktam enni, rizskását, fehérjét, ha más nincsen, akkor azt kavarom minden nap. Hús, nem tudom, szárított húsokat marha. Akarunk kivinni, szárított marhát, konzerveket, másképp nem tudjuk megoldani. Itt még Európában igazából szerintem az egy kétnapos út lesz, még leérünk a kompig, ott nem probléma, mert bárhol tudunk venni. Na, mert lejjebb ott úgy gondolom, hogy lesznek problémák ebből, hogy milyen ételhez fogunk tudni hozzájutni.
2: Én bármit megeszek, de nálam talán egyszerűbb, úgyhogy nekem ez annyira nem ijesztő. Meg hát tényleg ilyen konzerveket már néztük, hogy mi az, amit mind a ketten szeretünk, és akkor ilyeneket tudunk felpakolni, és akkor ahhoz tudunk nyúlni, amikor nem tudunk sehol venni ott.
1: Ez egy kedves vendégemtől kaptunk egy kempingfőzőt, sőt kettőt. Nagyon aranyos volt, mondtam, hogy akkor az egyik akkor az ételnek a nagy, a kicsi pedig akkor majd a kávénak. Úgyhogy külön felszerelésünk van erre is, ezt is kipróbáltuk most ezen a nyárin. Úgyhogy működőképes volt minden. Szerintem jól üzemeltünk.
0: Nagy kávésok vagytok ezek szerint.
1: Hát azért annyira nem, de azért jó, hogyha van.
0: Lakott területet érint az útvonal, tehát lesz lehetőség néha bevásárolni mondjuk?
1: Fog érinteni mindenféleképpen, de hogy ott azért a bevásárlás azért az nem úgy működik, mint itthon. Tehát azért ott Afrikában nem azt kell elképzelni, hogy ott van egy Aldi, és akkor bemegyünk és bevásárolunk. Benzinkutak, ilyen útszéli kis ütögetők vannak, de nagyon-nagyon minimális készlettel. Tehát ott például az üzemanyag is problémát okozhat. Az, hogy nagyon vizes, nem biztos, hogy fog vele menni az autó. Akik voltak, mesélték, hogy be akarták gyújtani, és konkrétan nem gyulladt be, tehát annyira vizes volt. Hát majd meglátjuk.
2: Olyan videót is láttunk, amit felraktak, hogy ilyen sátorba készítettek ott ételt, várták, hogy mennek a bamakósok, és akkor valamelyik srác így videózta, hogy mik vannak ott, és hogy hát nem túl bizalomgerjesztő, inkább menjünk tovább, és itt ne együnk. Tehát, hogy azért ilyenek is vannak.
1: Tehát mindent is megfőznek.
0: Zene után folytatjuk.

0: Nagy Marianna és Tóth Georgina a stúdió vendégeim, témánk pedig a Bamako Rally. Február 5-én indul a rally, addig kell összegyűjtenetek mindent, amire szükség lesz, de például egy kocsiban nem sok minden fér, tehát sok mindenről le kell mondani, amit ugye a hétköznapi életben megszoktatok. Mik lesznek a legnagyobb kihívások ilyen szempontból, aztán majd beszélgetünk még többet arról is, hogy ott mi minden várat rátok, milyen kihívásokról hallottatok, néhányat már említettünk, de kezdjük azzal, hogy a csomagolásnál például mi az, ami itthon marad, és semmiképp nem tudjátok elvinni, mégis talán fontos lenne, és kihiányozni fog az életetekből.
1: Nem gondolom, hogy lenne olyan, amit annyira hiányolni tudnánk. Tehát azért én úgy gondolom, hogy eléggé jó a probléma megoldó képességünk, tehát tudunk alkalmazkodni a helyzetekhez. Most, hogyha a smink cuccunk az itthon marad, az pont nem fog minket érdekelni. Hát persze, ami nagyon fontos, a szerszámok, étel, olyan ruházatot akarunk vinni, amit menet közben ott tudunk hagyni, tehát nem akarjuk magunkat cipelni, tehát a legszakadtabbat, a legstrapabíróbbat, ami itthon nem fog hiányozni. Ami fontos, hogy a sátorhoz meglegyen minden, és az autóhoz az alkatrészek és a pótalkatrészek, szerszámok ezek.
2: Ja, inkább azon gondolkodunk, hogy mit kell vinni, nem az, hogy mit hagyunk itt, tehát úgy nem hiányzik semmi, inkább, hogy mindenre is gondoljunk, ami a kinti út során szükséges lehet, az legyen nálunk.
0: Be fog férni az autóba, hogy látjátok előre?
1: Be. Nagyon jól tudunk csomagolni. Nem régebben Balin voltunk egy hátizsákkal mind a ketten, úgyhogy tudunk csomagolni.
0: Néhány akadályt, vagy néhány nehézséget már felsoroltunk az előzőekben, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mik azok, amikre számítotok kihívásként, akár már Bamako rallin járt emberekkel beszélgetve, mik a legnagyobb félelmeitek akár, hogy akadályok lesznek.
2: Hát olyan nagy félelem bennem még egyelőre nincs, de nagyon meleg lesz végig. Azért a sivatagban ez a homok az is zavaró tud lenni, amikor kiszállnak az autóból, fújja a szél. Volt olyan, hogy a sáskák potyogtak az égből, és csapódtak a szélvédőre, az a videó, az nagyon-nagyon brutál volt. Sajnos vannak olyanok is, hogy volt kígyócsípés, pókcsípés, skorpió a cipőben, tehát hogy azért ilyenekre oda kell figyelni. A zuhanyzás az is egy sarkalatos kérdés, hogy hol tudunk majd zuhanyozni, hol nem tudunk, de ezekre is próbálunk felkészülni, víz lesz nálunk, már vettünk ehhez is egy ilyen zuhanyzó fejet, amit csak belerakunk, és akkor így le tudunk azt tusolni, tehát hogy mindig a megoldást keressük igazából, hogy tudjuk megoldani minél kevesebb cuccal.
1: Igazából szerintem egyedül és sarkalatos dolog az egésznek az ottani korrupció, ami egy picikét ijesztő. Most rengeteget beszéltek erről, amikor nyáron most kicsikét bandáztunk a többiekkel, akik már voltak kint, mert amit mi meg tudunk tenni, azt megtesszük. Le tudunk mondani dolgokról, el tudjuk intézni, meg tudjuk oldani, de a korrupciót, azt nem tudom, hogy fogjuk tudni kezelni. Nem tudjuk, hogy az, hogy nők vagyunk, ez pozitív lesz, vagy negatív. Bennem emiatt vannak egy picike fenntartások, hogy ez a része, ez hogy fog működni, de igazából erre is azért felkészítettek, hogy egy baseball sapkával, egy napszemüveggel, apró pénzzel le lehet őket kezelni, és tovább engednek, de nem tudjuk, hogy igazából ilyen téren mi fog ránk várni.
2: Meg ami még nehézség egyébként, hogy mivel tudják, hogy megy a Bamako csapat, és tudják, hogy mindenkinél adományok vannak, és mindenki szeretne ebből kapni, tudják, hol vannak azok az útvonalak, ahol lassan tudunk menni, 10-20-szal esetleg, mert olyan az út, és akkor ott hirtelen ott terem 50 gyerek, és akkor megrohamozzák az autót, és azért ez is egy ilyen nehézség, megállsz, nem állsz meg, beugrik az autó elé, úgyhogy azért erre majd nagyon oda kell figyelnünk.
0: Miért volt ez a vakancs listán, szerinted, Marianna? Miért volt a vakancs listádon ez a programpont?
1: Hát igazából azért volt, mert szerintem iszonyatosan nagy kihívás, főleg két nőnek. Nagyon sokan be akartak csatlakozni, mikor ezt hallották, hogy készülünk és megyünk, főleg mikor be is fizettük a nevezési díjat, és eldőlt, hogy ez most már 100%, és mondták, hogy hát, hogy nem jöhetnek harmadik, és mondtuk, hogy nem, ez csajos buli. Tehát, hogy nem. Tehát ez a kihívás benne, hogy csak mi megyünk ketten, és csak nők.
2: Meg ami még egy fontos, vagy könnyebbség talán, hogy 17 éve ismerjük egymást, azért 17 éve szinte, napi szinten együtt dolgozunk, közös nyaralások is voltak, tehát, hogy ismerjük egymást annyira, hogy nehéz helyzetekben is azt gondolom, hogy tudjuk kezelni egymásnak az éppen aktuális idegállapotát, ha olyan problémák adódnak, akkor, hogy inkább a megoldást keressük, és hogy haladjunk, nem azt, hogy most ott nekünk probléma legyen ebből.
0: Tehát úgy érzitek, hogy nem lesz abból sok konfliktus, tehát annyira ismeritek egymást, hogy például a másiknak a viselkedését, a reakcióját tudjátok kezelni.
1: Szerintem biztos, hogy lesz egyébként konfliktus, mert mondtam, hogy szerintem bőgni is fogunk. Szóval amikor ezért már X napon keresztül az ember megy olyan részen, ahol semmi inger nincsen, tehát nincsenek falvak, hanem csak a sivatag, meg a külsivatag, bármerre néz, semmit nem lát. Ott azért már szerintem elő fognak jönni apró cseprő problémák. Ingerlékenyebbek leszünk, feszültek leszünk, meleg lesz, tehát hogy biztos, hogy lesznek olyan helyzetek, de ezt már előre megbeszéltük, hogy ha ilyen lesz, akkor ezt nagyon-nagyon szorosan és nagyon röviden le kell zárni, és ezen túllépni. És nem magunkba hagyni semmiféle sértődéséget, ezt nem. Tovább kell lépni, menni kell.

0: A neve az a Segélykaraván Alapítvány. Az Adrenaline Girls fórumon, több fórumon fent vagyunk, ott megtalálják a számlaszámot, és akkor ott tudnak. Vagy ezeken a portfóliókon ott megjelennek a telefonszámunk is, ha esetleg cégek szeretnének, akkor velük le tudunk ülni, hogy ez hogy működik, utána az autóra a matrica hogy kerül fel, és ezeknek a folyamatát meg tudjuk beszélni.
1: Körülbelül hány induló van egy-egy ilyen futamon?
2: Most 150 autó fog indulni három kategóriába.
1: És a ti kategóriátokban?
2: Azt hiszem, ott 65.
0: 60.
2: Nem? 60 vagy 65, 60 nem tudom pontosan, 60. Igen.
1: Van olyan telefonszám, vagy valami, amit felhívhattok, ha baj van? Ilyenkor egy, gondolom, a szervezőknek van egy központi száma, vagy valamilyen szám, amit segítségként hívhattok?
2: Hát igazából nem is telefonszám, tehát most is van egy WhatsApp csoport, ami él és működik. Kint ugye nem tudom, hogy hogy fog működni. Ja, hát amire még szükségünk van, egy CB rádió. Tehát az, ami nagyon-nagyon fontos, még amit be kell szereznünk. Tehát ott azért is mentünk el többek között a nyári Bamakóra, mert szerettünk volna ismeretségeket kötni. Pontosan azért, hogyha kint leszünk, és bármi gondunk, bajunk van, akkor tudjunk kihez fordulni. Legyen egy telefonszám, legyen egy név, akihez fordulhatunk segítségért. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség, de úgy egyébként bandázni, és azt mondjuk, hogy na, akkor este, akkor ott találkozunk, és akkor ne egyedül legyünk, hanem legyünk ott egy társasággal. Úgy gondolom, hogy inkább ezen keresztül fognak menni a kommunikációk. Egyébként nem tudom, biztos lesz majd egy telefonszám, amit majd megadnak Mohácson indulásnál, hogy akkor, ha valami nagyon nagy gáz van. Tehát tény, hogy a Dakartól annyival másabb ez az egész, hogy ott a sivatagba A-tól B-ig mennek és időre mennek versenyszerűen, de ott a versenyzőket egy stáb fogadja. Tehát egy szerelőbrigád, egy autó, kamion, ami megfőzi nekik a vacsorát, lefekhetnek, stb. Tehát itt nincs ilyen. Jön majd velünk egy olyan osztag, akik, hogyha sebesülés van, akkor őket hívhatjuk, és el tudjuk őket érni. Nagy beavatkozásokat nem tudnak csinálni, de ugyanúgy ott a kórházakban sem. Tehát amiket mondtak, hogy ami a Bamakon megtörténhet, az meg is történik. Tehát a kórházak ilyen 400 km távolságban vannak egymástól, és szinte semmi nincs bennük. Tehát nincs egy röntgen, nincs egy ultrahang. Semmi.
1: Milyen előkészületeket igényel még az út, például oltások, ilyesmi?
0: A sárgaláz oltás az kötelező, azon kívül vannak még ajánlott oltások, meg malária elleni gyógyszer, de a kötelező az csak a sárgaláz elleni.
1: Beszéljünk még a jótékonyság részéről a rallinak, például hátrányos helyzetű gyermekeknek iskolai támogatás. Ez mit is jelent?
2: Az iskolákat ezért úgy kell elképzelni, hogy van egy kis házikó, aminek nincs ajtaja, ablaka, és a földön ülve a gyerekek ott tanulnak, van egy zöld tábla, és amiket láttunk videókon, valószínűleg, hogy ez máshol is így van, alapvető dolgokat, tehát ceruzákat, füzeteket, színeseket, vonalzót, radírokat, ilyeneket, most az Ocean támogatott minket, úgyhogy 50 ezer forint értékben kaptunk ehhez hasonló dolgokat, amiket bevásároltunk. Igazából mással nem nagyon tudunk, még talán a tanároknak laptoppal, még az még a fejünkben van, hogy...
0: Laptop kivetítő,
2: igen, tehát, hogy
0: interaktív tábla, tehát hogy ilyenekkel lehetne segíteni a tanárokat.
2: Az oktatásban, hogy kicsit kinyitni nekik a világot.
1: Egészségügyi támogatás, mi mindent vártok?
2: Amit mondott is Gerga, tehát egy újraélesztő készülékünk már van. Szeretnénk kötszereket kivinni, gumikesztyűket, szeretnénk egy sterilizálót, akkor ha mód van rá, akár antibiotikumot, fertőtlenítőszereket, ilyeneket, tehát ami sok és kicsi.
0: Ez minden attól függ, hogy mennyi pénz fog összegyűlni, és minél többet szeretnénk vinni, és ezért is egyszerűbb, úgymond, ha az alapítványon keresztül megkapjuk a pénzt, és akkor az autóba olyan dolgokat vásárolunk, ami befér.
1: Milyen technikai eszközökre van még szükségetek, felszerelésre, amiben várjátok akár hallgatóink támogatását?
2: Hát technikai, gondolom most az autó felszereltségére gondolsz. Hát amit mondtam neked az előbb is, hogy ami nagyon fontos lenne, az egy CB rádió antennával. Kellenek kannák, amiben a vizet, az üzemanyagot tudjuk vinni. Kell lámpákat még vennünk, mivel hogy ott a sivatagban nem elég egy sima fényszóró, tehát ott oldalra és mindenhová kell, hogy világítson a lámpa, mert semmit nem fogunk látni. Akkor alkatrészek, navigáció, igen, tehát hogy kellene vennünk egy ilyen kis laptop-szerűséget, hogy én nem nagyon látok jól. A telefon nekem sajnos nem elég, hogy navigáljam, hogyha Gerga vezet. Igazából ilyenek alkatrészek, pót, lengéscsillapítókat kell kivinnünk, levegő

0: Szűrőket kell, olajszűrőt kell, másikat vinnünk, ablaktörlőket, ilyeneket.
1: Felváltva fogtok vezetni?
0: Igen.
2: Igen, mind a ketten inkább jobban szeretünk vezetni, mint az anyósülésen ülni, de amikor már valamelyikünk nagyon szenved az anyósülésen, akkor cseve.
1: A navigáció is izgalmas lehet egy teljesen ismeretlen sivatagi terepen azért.
2: Hát, igen, végül is. Igen.
0: Reméljük.

0: stúdió vendégeim Nagy Marianna és Tóth Georgina, témánk pedig a Bamako Rally Extreme, ami 11.000 kilométer hosszúságú. Ismertek mást is, aki most indult, tehát lesz ismerős a csapatban, a nagy csapatban?
1: Úgy közvetlen ismerős nincsen, most a nyáron akikkel összeismerkedtünk, volna egy borsodi társaság, ők is első bálozzók, mert hogy azt elfelejtöttük mondani, hogy mondták, hogy mivel hogy ez extrém, és úgy volt meghirdetve, hogy első bálozzóknak nem igazán ajánlott, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy jó, akkor mi nem tudunk 28-ig várni a rendesre, akkor csapjunk bele, tehát ők is így döntöttek. Ők négyen indulnak, négy úriember, velük beszélgettünk most elég sokat, meg tapasztalatcsere, ki hol jár, ki mit csinált már, hogy mint alakulnak a dolgok, meg van egy másik úriember is, aki viszont már most ötödjére megy, ő valószínűleg, hogy egyedül fog menni, ő rengeteg információt ad nekünk, a mai napig tartjuk vele napi szinten szinte a beszélgetést és a kapcsolatot, mindig valami információt küld, amit hall, ami számunkra hasznos lehet.
0: Akik négyen mennek, két autóval mennek, gondolom.
1: Nem, egyen. Egyen.
0: Ilyet is lehet.
1: Lehet, igazából amennyien elférnek.
2: Tehát a nevezés az úgy van, hogy amikor benevez valaki, hogy az autót benevezés, akkor hány főre, és akkor mi ketten megyünk, de lehet négyen is, meg egyedül is.
0: Mekkora nagyságrendileg a nevezési díj?
1: 1950 euró, egészen pontosan.
0: Hol jártok körülbelül ennek a 10 millió körüli nagyságrendnek az összegyűjtésében?
1: 10%-án se. Olyan nagyon őszinte akarok lenni.
0: Még februárban.
1: Igen, ígéretet kaptunk, nagyon sokan vannak úgy vele, hogy úgy gondolják, hogy február még hol van és ráérnek, de igazából nekünk most lenne nagyon nagy szükség rá, tehát most kellene az autót rendbe rakni, hogy kipróbáljuk, leteszteljük, ami még szükséges, azt még beszerezni. Az utolsó pillanatban már nem szeretnénk ezzel kapkodni, tehát már januárban azt szeretnénk, hogyha az autó az egy-egybe készen állna az útra, és akkor már csak arra lenne gondunk, hogy az adományokat, amik még hiányoznak, azokat beszerezzük.
2: Igazából a jelentkezés az április 20-án volt, és májusban derült ki, hogy bekerültünk, mert ugye a túljelentkezés azért az elég nagy volt, és akkor így májusban kiderült, hogy bejutottunk, és utána kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor milyen autó, mi legyen, hogy legyen. Úgyhogy az autót is egy hónapja vettük meg, és akkor így most indulnak ezek a dolgok, hogy a gyűjtés is, a vásárlás is, és ezek a dolgok minden most indul be.
0: Mi alapján döntötték el, hogy ki indulhat? Említetted, hogy túljelentkezés.
2: Ez csak a gyorsaságon múlott. Tehát ez nálunk úgy történt, hogy meg volt adva augusztus 20-án, azt hiszem 10 óra volt a jelentkezés, és azt tudtuk, hogy ki kell nyomtatni egy papírt, amit alá kell írni, visszaküldeni, úgyhogy mi munkahelyről lementünk a nyomtatványboltba, és akkor ott vártuk a jelentkezést, kitöltöttük, vártunk.
1: Egy laptoppal, két telefonnal.
2: Mind a ketten elindítottuk, hogy amelyikünknek gyorsabban viszi, az vigye végig, és akkor befizettük rögtön a díjat, és akkor utána azt el kellett küldeni, a papírokat, mindent, és akkor vártuk, hogy bejutottunk. Úgyhogy ez is érdekes volt, én épp utaztam barátnőimmel, reggel 6-kor ültem a repülőn, és valaki felrakta a listát, és akkor néztem, hogy benne vagyunk, és hívtam Mariant reggel 6-kor, hogy bejutottunk, és akkor ő először nem értette, hogy miről beszélek, mivel a reptéren voltam, és akkor mondom, a Bamakóra benne vagyunk.
1: Mondtam neked, jó, örülök, jó utat nektek. És nem, a Bamakóra.
2: Mondom, a Bamakóra, és
1: tehát
2: akkor
1: konkrétan elbüktük
2: nagyon magunkat. Nagyon elérzékenyült akkor, hogy de jó, bent vagyunk.
0: Fogjátok közvetíteni az utat? Tehát, hogy akár online jelenléttel az interneten majd lehet követni?
1: Igen, mindenféleképpen szeretnénk végig beszámolót tartani.
0: De csak ilyen eseti, vagy pedig?
1: Nem,
2: minden nap szeretnénk folyamatosan az, hogy ami jó is történik, rossz is, nehézségek, hogy oldjuk meg. Sokan kíváncsiak szerencsére, hogy milyen lesz az utunk, és akkor így itt az Adrenalin Girls-ön keresztül tudják majd folyamatosan nézni a napjainkat.
0: Tehát lesz rendes kamera is, de nem tervezték mondjuk kocsiba a szerelt kamerával, hogy figyelj, és akár később filmet készíteni el?
1: De egyébként van egy ismerősöm, aki egyébként ezt felajánlotta, hogy hogy ebbe segít nekünk, mert tehát ezért ezekhez a műszaki dolgokhoz nem vagyunk nagyon topon, nem vagyunk otthon benne, de ő abszolút a segítségünkre lenne. Én szeretnék egy olyat, hogy igen, akár egy összefoglalót csinálna, akár YouTube-ra, vagy bárhova felkerülhetne, és pont azért, mert nem csak a szép dolgokat szeretnénk megosztani, tehát akkor, mikor sírunk, amikor meg vagyunk zuhanva, hogy azt is lássák az emberek, hogy tulajdonképpen tényleg miről szól
2: miről
1: el az egész.
2: Miről szól az egész, igen.
0: Hány óra naponta, amit megtesztek időben és távban? Tehát ez a 22 napot mondtatok, ez 11 ezer kilométer.
1: Ez lesznek olyanok, mikor napi 800 kilométer, de vannak például Guineában olyan terep, ahol annyira rossz az út minősége, hogy ilyen 100 kilométer tesznek meg 6 óra alatt, meg 8 óra alatt. Tehát, hogy egyszerűen 10-nél 20-nél többen nem tudnak menni. Tehát változó, teljesen változó.
0: Kerékcserére lehet, hogy szükség lesz? Tehát honnan szereztek kereket, ha mondjuk Tropára megy?
2: Viszünk.
0: Visztek. De nem, gondolom nem négyet, hanem max. Egyet, vagy kettőt, ugye?
2: Igen.
0: Akkor így azért akkor az ima sem árt nektek.
1: Hát igazából ezt is megtanítják nekünk, hogy kell defektet javítanunk a kis kukaccal, úgyhogy már most képbe vagyunk, csak még csinálni nem csináltunk.
0: Mondjuk el még egyszer az elérhetőségeket, ha akár támogatni, hol lehet titeket, és majd online követni is az eseményeket február 5-től.
1: Tehát a nevünk Adrenaline Girls, a Facebookon, az Instán és a TikTokon tudnak minket követni.
2: Az alapítvány neve pedig a Segélykaraván Alapítvány, és a számlaszám az ezeken az oldalokon megtalálható, aki szeretne támogatni minket, azon kívül a telefonszámunk is ott van, aki szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, akkor tud hívni minket.
0: Marianna, Georgina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy sikerüljön minden, amit elterveztetek, és sok-sok adrenalint kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Nagy Mariannával és Tóth Georginával beszélgettünk, akik a Bamako Rally 2027-es versenyén mérettetik meg magukat. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a Ferences Ifjúsági Találkozó záró szentmiséjén, Assisiben, csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta a Ferences Ifjúsági Találkozón. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. A WWF Magyarország közleménye szerint az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egyes madár- és denevér felismerési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és a szélenergia fejlesztésére szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A Duna hazai szakaszán a vízszintek jelenleg stagnálnak, pár centiméteres vízszintváltozások tapasztalhatók. Ugyanakkor a Duna osztrák vízgyűjtőin elkezdett esni az eső, ezért esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirat-iradával. Tájékoztatásuk szerint a legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján péntekig számottevő, akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Amennyiben ez az eső valóban leesik, az már néhány deciméteres vízszint emelkedést okozhat a Duna magyarországi szakaszán is, a hétvégétől tették hozzá. Megjegyezték, hogy a jelenleginél kiszámíthatóbb a Duna hazai szakaszának vízhozamát és vízszintjeit érintő előrejelzéseket a csapadék tényleges lehullását követően tudnak adni. Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsodabolyi-Zemplén vármegyében található Sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak, közölte Lontai László, a térség Tiszás országgyűlési képviselője. Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye, tette hozzá. A bejegyzéshez csatolt videóban Lontai László elmondta, a kiszáradás helyétől feljebb található szakaszon még viszonylag kecsegtetőbb a helyzet. Hozzátette, az elmúlt napokban az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT és a Borsod Víz arról tájékoztatta, hogy a választókerületének nem kell majd vízhasználati korlátozásokkal szembenéznie. Az illegális érkezések száma folyamatosan csökkent az utóbbi időszakban. A földközi-tengeri útvonalon már három egymást követő évben esett a számuk. Azonban az elmúlt 20 évben egyetlen uniós határon sem történt a ceutai incidenshez hasonló, főleg nem 24 órán belül, jelentette ki Magnus Brünner migrációért felelős uniós biztos Brüsszelben. Az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi szakbizottságának a ceutai incidenssel foglalkozó online ülésén a biztos úgy fogalmazott. 24 órán belül több tízezer ember lépett át egyetlen városba. Ez a szám összemérhető volt magának a településnek a lakosságával. Ami ott történt, az rendkívüli volt, jelentette ki. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Andrea Bocelli slágereiből készült válogatásunkat hallják. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Andrea Bocelli slágereiből válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus!
2: 2026. augusztus 7-én, pénteken.
1: Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Egy nap ez, Uram, mely mindinkább közelebb visz hozzád, hiszen olyan könnyű eltársalognunk veled. Valóban, bármi legyen a munkám, állásom, Uram, Te ott vagy mellettem. Egy pillanat, és meg tudom mondani neked, mi nem megy. Elmondhatom neked szívem örömét, vagy kérhetek tőled tanácsot, vagy egyszerűen sírhatok előtted tartózkodás nélkül. Hálát adok neked, Uram, hogy közöttünk az érintkezés ilyen könnyű. Te király vagy, a világ mindenség, Uram, de főként Atyám vagy Te, ki hozzáférhetőbb vagy, mint bárki más. Előttem ajtód soha sincsen csukva. Nagy hála neked ezért, Uram, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Rabindranath Tagore, bengáli nyelvű indiai költőtől, írótól és filozófustól kölcsönöztem, aki 1941-ben hunyt el ezen a napon. Ő a következő gondolatot vetette papírra. Aludtam és azt álmodtam, hogy az élet öröm. Felébredtem és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedtem, s lám az élet örömmé változott. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Ibolyákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd természetesen fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal augusztus 7-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel számítok megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Akvinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, éber szívet, hogy semmiféle hiú gondolat ne vonjon el tőled. Adj nemes szívet, hogy semmiféle nemtelen szenvedély ne legyen urrá rajtam. Adj nemes szívet, hogy semmiféle rossz szándék ne tudjon beszennyezni. Adj megingathatatlan szívet, amelyet nem törnek meg a megpróbáltatások. Adj szabad szívet, amelyet semmiféle zavaros szenvedély nem tud legyőzni. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség. Szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirati irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok.

0: Leopápa Assisiben a Ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leopápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá Ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunkulai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leopápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leo pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leo pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leo pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leo pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divatnyomult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leo pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát, a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni, és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más, mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás, a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnifikát szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színeváltozásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szentmise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro.
3: Urunk színeváltozásának mai ünnepe a fény misztériuma. Örömmel teli, mégis tele van kérdésekkel a jelen és a jövő iránt. Az evangélium történetében megtaláljuk a fény és az árnyék, a csend és a szavak, a csodálkozás és a félreértés közötti ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mintha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félemet, hogy feloldjuk a kételyeket.
4: Jézus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
3: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk, és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
4: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita. aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
3: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érints meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
4: Ritorno pensoso, aperto a futuro, impegnato con Gesù Cristo.
3: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad. Zárta homíliáját Leó pápa az Assisi Angyalos Boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többbe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség. Szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirati irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Augusztus 7-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő ibolyákat. Az ibolya magyar névalkotása hasonló virágnévből. Ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ibola volt. Az ibolya szó ebből fejlődött ki. Az ibolyák védőszentje az a Hippolytus vértanú, aki kiváló egyházi író volt, első Kallixtus pápa megválasztásakor szakadást okozott, és így ő az első ellenpápa. A 235. évben kitört egyházüldözés idején az említett pápa második utódát is, meg őt is Szardíniába száműzték. Ott kibékült az egyház törvényes fejével, és még ugyanebben az évben mindketten belepusztultak a nehéz bányamunkába. Mint katolikus vértanú hunyt el. De az ibolyák védőszentje még Galantini Boldog Hippolitus is, aki már fiatalon a szegény gyermekek nevelésének szentelte életét, és később erre a célra társulatot, kongregációt alapított. 1619-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Ibolya nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen, minden kedves ünnepeltet!

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 7-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1825-ben született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus, aki részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett. Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő. Földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia almanakjának szerkesztésében is. 1898-ban Budapesten született Szalmás Piroska zenetanárnő, zeneszerző, kórusvezető. A munkás kultúrmozgalom kiemelkedő alakja volt ő, elsőként zenésített meg József Attila verseket. A később róla elnevezett népdal kórusa az akkori dalkultúra egyik legnépszerűbb képviselőjévé vált. A kórust többször betiltották, ő maga pedig rendőri megfigyelés alatt állt. Magyarországon ő tette népszerűvé a néger spirituálékat. 1910-ben született Lengyel Dénes író, irodalomtörténész, pedagógus, aki pedagógiai tárgyú írásaiban többek között az irodalomtanítás módszertani kérdéseivel foglalkozott. Szerkesztette a Nagy Magyar Költők címet viselő sorozatot, valamint népszerűsítette a 19. század ismert alkotóit. Jókai Mór összes művei kritikai kiadásának egyik szerkesztője volt. Mondagyűjteménye, a magyar regék és mondák szinte a teljes magyar történelmet felöleli. 1911-ben született Bibó István író, politikus, jogász, aki könyveiben és politikai értekezéseiben főként Magyarország gazdasági és politikai helyzetének elemzésével foglalkozott. Művei közül megemlítem a kelet-európai kisállamok nyomorúsága, a magyar demokrácia válsága, valamint a békeszerződés és a magyar demokrácia című alkotásait. 1912-ben Budapesten született Beamter Jenő, becenevén Bubi, jazzmuzsikus és xilofon művész, a magyar swing és a kezdeti modern jazz korszakának kiemelkedő dobosa, xilofon művésze volt ő. 1960-ban született David Duchovny, amerikai színész,

Itt láthattunk többek között az X-akták című amerikai TV-film sorozatban. Kétszeres Golden Globe díjas színművésző. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1969-ben Szegeden hunyt el Lackó Aladár agrárkutató, aki jelentős agrotechnikai megoldások kidolgozója volt az őszi lentermesztés és a vetőmag fémzárolás terén. Pályáját az Országos Dohánytermesztési Kísérleti Intézetben kezdtem, onnan került a Szegedi Növénytermesztési Kísérleti Állomásra, majd a Kender Len és a Növényolaj Kísérleti Állomás igazgatójává nevezték ki. Az őszi len termesztési feltételei és a vetőmag fémzárolás kérdései mellett részletesen foglalkozott a ricinussal, a szójával és más nagy fehérje és olajtartalmú növényekkel. 1970-ben hunyt el Apponyi II. György Alexander gróf, politikus, országgyűlési képviselő, újságíró. Ő volt Apponyi György unokája, aki jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte, majd a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. A Nemzeti Hadsereg összekötő tisztje volt az angol katonai missziónál, leszerelése után pedig birtokain dolgozott. 1944. márciusában a gestapó letartóztattam, és Mauthausenbe hurcolták. Kiszabadulása után nem tért vissza Magyarországra. 2009-ben tüdőrákban hunyt el Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész, aki a budapesti tanítóképző főiskola után az egri tanárképző főiskolára és a budapesti képzőművészeti főiskolára is járt. Gyermektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított. Sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt. Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zeneszerző, énekes, színész és előadó művész volt ő. Most tőle idézek egy mondatot. Néha úgy érzem, hogy beszélek hozzám, ő megalszik. De nem. Hálás vagyok neki. Hálás, mert hagyott énekelni. Ha úgy látta volna, rossz ember vagyok, a dalokat sem adta volna nekem. Ez megnyugtat. Ezért nem is félek. Idéztem ezeket a gondolatokat Cseh Tamástól, akinek emlékezete úgy is tovább él, hogy 2012-ben szoborállítási tervpályázatot írt ki Új Buda önkormányzata Cseh Tamás énekes dalszerzőnek a fővárosi Gellért téren. A szobrot 2013. szeptember 6-án avatta fel a 11. kerületi önkormányzat, a tér Budafoki úthoz közelebb eső parkosított részén, a 4-es metró kijáratával szemben. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. Érdekességként említem meg, hogy 1888-ban Theodulfus van Kannel szabadalmaztatta a forgóajtót. 1955-ben a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat elkezdte árulni első tranzisztoros rádióit. A cég angol neve Tokyo Telecommunications Engineering volt. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még, hogy 1960 óta a mai nap az Elefántcsontparton a Függetlenség napja. Kedves hallgatóink, augusztus 7-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többbe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség. Szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirati irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csesroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Augusztus 7-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Egy nap ez, Uram, mely mindinkább közelebb visz hozzád, hiszen olyan könnyű eltársalognunk veled. Valóban, bármi legyen a munkám, állásom, Uram, te ott vagy velem. Egy pillanat, és meg tudom mondani neked, mi nem megy. Elmondhatom neked szívem örömét, vagy kérhetek tőled tanácsot, vagy egyszerűen sírhatok előtted tartózkodás nélkül. Hálát adok neked, Uram, hogy közöttünk az érintkezés ilyen könnyű. Te király vagy, a világ mindenség ura, de főként atyám vagy te, ki hozzáférhetőbb vagy, mint bárki más. Előttem ajtód soha sincsen csukva. Nagy hála ezért neked, Uram, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal a villai Szent Teréz fogalmazta meg az örömről, és a következőképpen hangzik. Őrizzétek meg derűs kiegyensúlyozottságotokat, bármi is történik. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az ibolyák ünneplik névnapjukat, a katolikus egyház liturgikus naptárában pedig a mai napon Szent II. Sixtus pápa és társai vértanúk, valamint Szent Kajetán áldozó pap emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtünk részletesen néhány szót. Majd a Nap verse című kis műsorunkban Csóri Sándor, Esztergomi töredék című versét maga a szerző mondja majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Majd ezt követően visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Kajetán áldozó pap életéről beszél nekünk. Ezt követően a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Majd programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a péntek reggeli órákban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok önöknek.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hát én azt hiszem, hogy a tájékoztatás, meg az önmagunk egészségét érzett felelősség az kardinális jelentőségű, és hát azért mi most itt az elmúlt percekben megtettük a magunkét, eleget tettünk a feladatunknak, ugye, hogy felhívjuk erre a figyelmet.
1: Még részben, igen.
0: Én köszönöm szépen, professzor úr. Még annyit búcsúzóul, hogy mit vár az ilyen találkozóktól ön személy szerint?
1: Hát nem vagyok optimista, mert nézem az elmúlt éveknek, 15 évnek a trendjét, és nem látom a megfelelő elmozdulást. Én nem tudok más tenni, tehát én akkor is elkívánom mondani, és azok a szakértők, szerencsére nem vagyunk kevesen, akik a szakmával valóban érdemben foglalkoznak, nem tehetjük meg, hogy ezt a trendet nem próbáljuk megfordítani. Számos félreértés és rossz indulat van egyébként elkörül. Mondok egyetlen példát, talán búcsúzó. Vannak egyes szakértők, akik azt túlozzák el, hogy a koleszterin csökkentő gyógyszerek bizonyos esetben a meszesedést fokozzák. De ezt azért teszik, mert ha későn kezdjük a koleszterin csökkentőket alkalmazni, akkor a szervezet gyógyulása, a érelmeszesedésnek a folyamata már csak ilyen irányba tud haladni. Tehát arról van szó, hogy ami a szívinfarktust okozza a koszorújában, az az úgynevezett plak, az tele van lipid természetű koleszterin, elsősorban koleszterinnel, ami lágy, megrepedésre hajlamos, és a szívinfarktust okozza. Ezeknek az úgynevezett instabil plakkoknak a stabilizálása az elsőrendű feladata a kardiológiának, és így a koleszterin csökkentésnek. Amikor ez megtörténik, akkor a hegesedési veszi át, a lágy plakk keményé válik, és el is fog meszesedni. Tehát úgy látszik, mintha növelnénk a meszesedést, de ez egyszerűen a dolgoknak a normális rendje, és ez egy stabilizációt jelent. Most én tudom azt, mert magam is hallottam olyan vélekedést, olvas részéről, hogy ez egy negatív folyamat. Holott tudjuk azt, hogyha megnézzük, hogy a szívinfarktusnak a gyakorisága hogyan változik, hogy ez a folyamat, ami a koleszterin csökkentők mellett bekövetkezik, lényegesen egészségesebb, tehát 30-50%-kal csökken a szívinfarktusnak a gyakorisága az elkövetkező 10 évben. Annak ellenére, hogy egyébként tudjuk, vagy a kalcium tartalom nő. Ha ideje korán adnánk a koleszterin csökkentőt, amikor még nem ennyire haladott a folyamat, akkor ezek a plakok vissza tudnak fejlődni, ez a lipiddús mag hegesedés és meszesedés nélkül tudna gyógyulni, de sajnos megvárjuk azt az előreadott állapotot, amikor már ez nem tud bekövetkezni.
0: És így akkor erre el is mondható azt, hogy ez a 22-es csapdája?
1: Hát igen. Értsük ez a, amit akarom.
0: Köszönöm szépen, professzor úr, a tájékoztatást.
1: Köszönöm.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélgetett dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak. Mindkét irányban sávzárásra kell készülni. A 3-as főúton a 181-es és 182-es kilométerek között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és idéglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 182-es és 183-as kilométerek között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Szintén Miskolcon a városközpont felé a 184-es és 187-es kilométernél is csőtörés miatt mindkét helyen Szikszó felé a külső sávot lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés, valamint aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között útépítés miatt a 12-es kilométernél. Mindkét irányban egy sávot elkerítettek a forgalom elől. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodaba Új-Zemplén vármegyében Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért azt lezárták. Kerülni a Rákóczi utca vagy a Kossuth utca felé lehet. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták, az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. Jászberényben a 33. Csángó Fesztivál miatt a város központjában lezárják a Lehel vezérteret, a Dózsa-György út és a Nagy Templom utca között. Kerülni a környező utcákon lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz augusztus 8-án szombaton 22 órától, augusztus 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hat óra 21 perc van reggeli műsorunk folytatásában, most időjárás előrejelzés következik. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén már itt várakozó Rázsi András meteorológust. Jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ahogy hajnalban elindultam Idegerbe, akkor egy picit szomorú voltam, mert nem láttam a napfelkeltét, és olyan borús volt az idő. De most vidám vagyok, és már, hogy úgymond, az időjárás nyújtotta számomra az elvárásaimat és azt a szép nyári reggelt, amire mindig vágyom, a gyönyörű napfelkeltével most már valóban részem van itt a Szent István Rádió egri stúdiójából, aki tekintek az ablakon. Nos, mit is tudsz nekünk ígérni a mai napra az időjárás tekintetében?
2: Hát ugye szoktuk mondani meteorológusok, hogy nincs rossz idő, csak idő van, időjárás van, és ugye ez a változékonyság teszi igazán zöldé nekünk a környezetet, és hát bizony az utóbbi napoknak, hát mondhatom, hogy emberpróbáló hősége után most éppen a mai napon váratunk némi enyhülésre, és hát az enyhülés, ahogy az lenni szokott, az ilyen frontok mentén, hát némi változékonysággal szokott járni. Tehát röviden és tömören egy hidegfront van közelítőben a térségünkhöz, és ennek köszönhetően most már gyakrabban megnövekszik a felhőzet, és tegnap is voltak szorványosan zivatarok a környezetünkben, hát most ezek gyakrabban fognak előfordulni. Elég sok zápor zivatar lesz majd itt Észak-Magyarországon, meg úgy szerte az országban, és hát a hőmérséklet, hát nem azt mondom, hogy hűvös lesz, mert hűvösnek azért nem nevezhetném, de nem lesz annyira nagyon meleg, csak egy kicsit meleg.
1: És ha már hőmérsékletet említesz, akkor mik lesznek a csúcsértékek a mai nap folyamán?
2: A mai napon itt az adáskörzetben körülbelül a 33-34 fok környékén fog alakulni szemben a tegnapi 37-38-hoz.
1: És a hétvégén?
2: A hétvégén pedig a 30-32 fok környékén fog megállni, tehát azért van, hogy meleg az marad, csak nem lesz már ez a brutál kánikula, ami hát már azt gondolom, hogy még egy egészséges ember szervezetét is megsínlette.
1: És akkor remélhetőleg bízhatunk abban, jól imádkozzunk, és akkor a felfrissítő eső és csapadék megérkezik majd térségünkbe is.
2: Hát igen, a mai napon számíthatunk rá, a hétvégi további napjaim nem. Tehát egyelőre azzal kell bírni, ami ma fog érkezni. Hát bízunk benne, hogy azért itt-ott azért meglocsolja a mezőbe, bár most azt gondolom, hogy ettől jóval több vízre volna szükség, mint amit mai nap kapunk, de hát örüljünk annak, ami van.
1: Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra!
2: Viszont kívánom, minden jót, viszont hallásra!

0: Esztergomi töredék. Alvó kutyák feje a nehéz porban, s itt-ott szétszórva kövek, kidöntött fák és bazilika árnyak. Esztergom augusztus éjjé töredékei. Hazaérni én már csak itt érek haza. Egy harang ballag velem a dombok közé némán, mintha Isten bolondja volna. Ling-leng a diófák közt, én meg mosolygok. Minden porszem, a házam népe itt, s minden fűszál. A kígyó is csak annyira fél tőlem, amennyire a teremtmények félnek egymástól kezdet óta. Egy szál gyufa és egy szál csillag, kivételes tüzében látom a kezem. Itthon van, ajtót nyit nekem, s oszlatja el az örök sötétséget.
1: Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a MA film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a ferences ifjúsági találkozóra. Leó pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunculai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divatja múlt döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni, és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnificat szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat, és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 az Angyalos Boldogasszony bazilikába mutatott be, és amit a templom előtti téren mintegy 10,000 fiatal követett a nagy kivetítők segítségével.
4: La festa della trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente.

0: Az evangéliumot és Jézus élete újra kezdődött bennük, szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színe változásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mint ha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félemet, hogy feloldjuk a kételyeket.
1: Jézus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
0: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elvezessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására. Egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
1: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
0: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új szenteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk! Egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. a léleknek engedelme.

0: kereskedve a feltámadott követésével, aki előttünk jár és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érints meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
1: Ritorno pensoso, aperto a futuro, impegnato con Gesù Cristo.
0: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az Assisi Angyalos Boldogasszony templomában bemutatott szentmise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus szavai a mai evangéliumban semmiféle illúziónak nem hagynak helyet. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. A kereszt nem csak jelkép, nem csak dísz egy falon vagy nyakláncon, hanem az önátadás, a szeretet, a végsőkig elmenő hűség konkrét útja. A mai ember gyakran úgy keresi az élet értelmét, hogy közben elkerülni a szenvedést, a lemondást, a kockázatot. Jézus viszont épp az ellenkezőjére hív. Nem elkerülni, hanem hordozni. A kereszt nem cél, hanem eszköz, az igaz élet útja. Napjainkban sokan önérvényesítésben, önmegvalósításban látják a boldogság kulcsát. Jézus azonban nem önmegvalósítást, hanem önátadást kér. És ez nem azt jelenti, hogy értéktelenek vagyunk, hanem éppen azt, hogy életünk akkor válik értékessé, ha nem magunk körül forog, hanem ajándékká válunk mások számára. A kereszt ott van a mindennapjainkban, az odaadásban, a megbocsátásban, a csendes szolgálatban, a remény hordozásában. És minden egyes kereszt, amelyet szeretetből hordozunk, átalakul, már nem puszta szenvedés, hanem Krisztussal való közösség. Jézus azt ígéri, hogy aki vállalja az önátadás útját, az eljut az örök életre, ahol már nincs fájdalom, sem könny, sem lemondás, csak teljes boldogság és béke. A kereszt mögött mindig ott ragyog a feltámadás fénye.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent II. Sixtus pápa és társai vértanúk, valamint Szent Kajetán áldozópap emléknapja van. Rájuk is emlékezünk és hozzájuk is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent vagy Uram énekeskönyv 156-os számú énekét énekeljük Jézus szívét dicsérni kezdősorral, az ének 4. verszakát énekeljük majd. Ezt követően a 155-ös számú ének következik, melynek kezdő sora így hangzik: Jézus szíve, legtisztább szív. És befejezzük a mai Szent Misét a 154-es számú ének éneklésével, amelynek kezdő sora így hangzik: Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 580-as, valamint a Szent vagy Uram énekeskönyv 156-os, 155-ös és 154-es számú énekeit énekeljük tehát a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, első péntek van, ilyenkor a szentáldozás különösképpen is irányul Jézus szentsége szívének engesztelésére. Az ő egész életműve engesztelés volt a mi bűneinkért. Amikor most megemlékezünk róla, tegyük ezt jó szívvel, az Úr Jézus iránti hálával. A szentmisét ifjú Ricsi Sándorért 55. születésnapján, valamint élő és meghalt hozzátartozókért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Náhum próféta könyvéből. Örvendezésre hívja népét az Úr. Íme jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet, mert az Úr helyreállítja Jákob házának nagyságát, és népének, Izraelnek dicsőségét, bár vad fosztogatók széllyel szórták őket, és tönkretették csemetéiket. Jaj a vérengző városnak, Ninivének, amely telve van hazugsággal és rablással, s folyvást fosztogat. Csattog az ostor, dübörög a robogó kerék, zihál a harcimén és száguld a szekér, a lovak neki rugaszkodnak. Csillog a kard, villog a láncsa, tömérdek a sebesült, rengeteg a halott. Számtalan a holttest, mindenütt hullákba botlanak. Utálatosságot hozok rád, gyalázattal illetlek, és pellengére állítalak. Olyan leszel, hogy aki rád tekint, mind elfordul tőled, és így kiált. Nézzétek, így pusztult el Ninive. Nem lesz, aki megsajnálja téged, és részvétel lenne irántad. Ez az Isten igéje.
1: Én vagyok, aki lesújt.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyaljai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi. Az első pénteki szentáldozás ünnepi lelkületet is okoz a mi lelkünkben, hiszen az Úr Jézussal való együttérzés, az Jézussal való együtt szenvedés ott van a hit útján. Nem a testi fájdalomban, azt is föl lehet ajánlani, ha már van. De az elgondolkodás, az elmélkedés Jézus szenvedéséről, az ő szívének nagy-nagy szeretete, amelyet megmutatott élőben Szent Margitnak, és föltárta, hogy mennyire szerette és szereti az embereket. Az a szeretet, amely a keresztfán ott haldokolt értünk emberi testében, ez a szeretet, ez fölmérhetetlen, ha az isteni szeretetben helyezzük el a mértékét. Igen, Jézusnak minden tette nem csak emberi volt, hanem maga az Isten cselekedett emberként az ő testében. És ilyen módon végtelen értékű az az áldozat, amelyet bemutatott. Ez a végtelen értékű áldozat megjelenik a Szentmisében, de nem pusztán azért, hogy legyen egy jámborsági gyakorlatunk. Néha az ember azt tapasztalja, hogy valami történik, akkor mondatunk egy misét, és ezzel, mintha le is tudnánk mindent, lényegében van benne igazság. De a teljes igazság az, amikor azonosulunk azzal a Jézussal, aki értünk szenvedett, és ez az azonosulás a szeretetben való azonosulást jelenti elsősorban. Még egyszer mondom, ha valakinek már vannak testi vagy lelki fájdalmai, mert lehetnek a hittől függetlenül, akár hisz valaki, akár nem hisz valaki, ilyenek vannak a föld életünkben, hiszen annak rögös útját járja mindenki, hívő és nem hívő. Jézus is járta. Azért az egész élete egy engesztelés volt. A mi életünk is tud lenni, ha a felajánlás nem csupán úgy történik, hogy könyörgünk azért, hogy múljon el ez a szenvedés, hanem átéljük a Jézussal való együttszenvedést. Ezért mondja, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen. Nem igazi fából készült keresztet kell fölvennünk. Az életnek a nehézségeit úgy kell hordoznunk, ahogy Jézus hordozta. Nem kereste, nem faragott önként magának, pedig ács volt, keresztet, de amikor eljött az ideje, akkor hordozta. Tudjuk Jézust követni az a vallásos élet útján, és ne azt kérdezzük, hogy Uram, ezt most miért van, hanem azt, hogyha megadtad, hordozom, mert benned élek, veled élek. A mi életünk Krisztusban való élet már itt a földön, hogy majd az örökké valóságban, az örökké valóság boldog életét tudjuk együtt élni vele. A szeretet, amelyet iránta érzünk, azt ő elvárja, kéri, de nem önmagáért, hanem értünk, hogy egyre jobban tudjunk vele egyesülni egész földi életünk minden eseményében. Amen. Könyörögjünk, testvéreim, bizalommal Urunkhoz és pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz. Az ő szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
1: Légy, Urunk, főpásztora pásztorainknak, szentséges atyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat, hallgass meg, Urunk. Támogass, Úrunk, az államférfiakat, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket, a béke és a boldogulás felé, hallgass meg, Úrunk. Hajolj le, Úrunk, irgalmas szívvel a megfáradottokhoz, és könnyíts meg számukra az élet terheit, hallgass meg, Úrunk. Engedd, Úrunk, hogy plébániai közösségünk minden tagja legyen megbocsátó és irgalmas szívű, a te szent szíved példája szerint, hallgass meg, Urunk.
2: Téged, hallgass meg minket.
0: Elhunyt testvéreinket fogadd be szentséges szívednek örök szeretetébe, odafönn az égben, az élőket pedig, különösen Sándor testvérünket, aki 55. születésnapján emlékezik és kéri kegyel, add, hogy a te utadat járja, hallgass meg, Urunk. Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel, lélekkel rád hagyatkozik, és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd, szabadíts meg minden bajtól. Árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk. Szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlítsunk.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent II. Sixtus pápa és társai vértanúk, valamint Szent Kajetán áldozópap emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, orgonán közreműködött Bilincsik Péter kántor, rádiónk technikai közvetítését Bilincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását. Hangoztatta 14. Leó pápa a Ferences ifjúsági találkozó záró szentmiséjén, Assisiben, csütörtökön. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta a Ferences ifjúsági találkozón. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta a távirati iroda kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Kiemelte, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra. A folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Amennyiben jövő héten megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirati irodával. Hollerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül egy-másfél órát vesz igénybe. A benzin ára a volt védett ár alá csökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Kiemelte, a dízel ára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a töltőállomásokon a 95-ös benzin jelenlegi átlagára literenként 594 forint, a dízel literje 662 forintba kerül. A honlapon azt is közölték, hogy péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Tienei Szent Kajetán áldozópap. Vicenzában született 1480-ban. Nápolyban halt meg 1547. augusztus 7-én. 67 évet élt. A reneszánsz kor egyik legvonzóbb olasz alakja, aki életét arra szentelte, hogy a művészetek fölvirágozása idején újra meghonosítsa hazájában az evangéliumi szellemet. Cajetán a Velencei Köztársaság területén fekvő Vicenzában született. Édesapja, aki gróf, jogász és katona volt, korán meghalt, így édesanyja nevelte fel testvéreivel együtt. Megismerkedett a domonkos renddel, és egy domonkos atya lett a gyóntatója. Miután a Padovai Egyetemen megszerezte mind a két doktorátust, Rómába ment. 1517-ben szentelték pappá. A reneszánsz felfelé ívelése és az ókor újjáélesztése a költészetben, művészetben nem hozott vallásos megújulást, inkább az ellenkezőjét. Cajetán a laikusok számára megalapította az isteni szeretett társulatát, és a gyógyíthatatlanok kórháza is az ő érdeme. Különböző férfi és női társulatokat hozott létre, hogy ezek révén megreformálja az embereket. Mindezeket felülmúlta az első újkori, új szellemű szerzetes rend, a reguláris klerikusok, vagy más néven teatinuszok megalapítása. A rend tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és számos kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül többen püspökök lettek. Így járult hozzá ez a szerzetes.

0: Említettük, harmadik Pál pápa 1536-ban bíborossá nevezte ki. Kajetán nehéz szívvel látta alapító társának távozását, teljes elvonulást áhító lelke nehezen viselte a vezetés gondját, de töretlen buzgalommal folytatta lélekmentő munkáját, mely már korábban a lélekvadász nevet szerezte meg számára. Egyénisége mind jobban elmélyült, és napról napra hasonlóbbá lett mintaképéhez, Assisi Szent Ferenchez. Imádságos buzgalma nem ismert határt, hisz már felszentelése idején naponként átlag 8 órát szentelt az imádságnak. Különösen Szűz Mária iránti fiúi áhítata egyre mélyebb és közvetlenebb lett. Ez a meleg, bensőséges Mária tisztelet végigkísérte életén, kora gyermekévei óta ez aranyozta be életének alkonyát is. Ahogyan élt, úgy halt meg. Szalmán feküdt, nápolyi kolostorában, halálos betegen. Majd azt kérte, hogy a padlóra hintsenek hamut, arra fektessék vezeklő ruhában. Amint itt lázas betegen feküdt, a megfeszített iránti szeretet töltötte lelkét. Majd megjelent neki ragyogó ékességben a boldogságos Szűz Mária. Anyám, áldj meg, szólt mélységes hódolattal a szent. Mire a Szent Szűz ezt mondta, vedd fiam áldását, és tudd meg, azért jöttem, hogy a paradicsomba vigyelek. Majd kisvártatva, mondhatatlanul fölséges és édes arckifejezéssel fordult hozzá. Kajetán, fiam hív, menjünk békével. 1547. augusztus 7-én halt meg. Hamvait a nápolyi San Paolo Maggiore templomban helyezték el. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kajetán áldozó papot arra hívtad, hogy az apostolok életét kövesse. Példájára és közben járására add, hogy mindenkor benned bizakodjunk, és lankadatlanul keressük országodat. Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Akvinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, éber szívet, hogy semmiféle hiú gondolat ne vonjon el tőled. Adj nemes szívet, hogy semmiféle nemtelen szenvedély ne legyen úrrá rajtam. Adj nemes szívet, hogy semmiféle rossz szándék ne tudjon beszennyezni. Adj megingathatatlan szívet, amelyet nem törnek meg a megpróbáltatások. Adj szabad szívet, amelyet semmiféle zavaros szenvedély nem tud legyőzni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Addett ki és kápolnai római katolikus plébánia, Mátra Verebi Szent Kúti zarándoklatára invitálom a kedves hallgatókat a szervezők nevében. Augusztus 16-án vasárnap ugyanis Mátra Verebi Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz 5000 forint per fő hozzájárulást kérnek a szervezők. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakukk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is. Zarándokoljanak velük! Programajánlónk folytatásában most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét egy augusztusi programról kérdezem. Egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím is, a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
1: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
0: Kettő az egyben.
1: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án, csütörtökön este, 7 órai kezdettel a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha a tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelsüci Réka rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a műhába mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsorai egy váltására. Ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy... A vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
0: És hol lesz a vacsora?
1: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán bor és gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van. Csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esély augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
0: Az elmúlt percekben Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották. Tiszabábolnán falunap lesz, és az elszármazottak találkozóját is tartják majd augusztus 8-án, ahol a program már 8 órakor megkezdődik főzőversennyel, majd 10 óra 30 perckor kezdődik a hálaadó szentmise. Ezt követően a programok között szerepel még nosztalgia utazás, megemlékezés és koszorúzás a Hortobágyra elhurcoltak emlékére, emlékfaültetés, ugrálóvárak, bohóc, vattacukor, cukorágyú, csillámtetkó, arcfestés és színes hajfonás is várja a gyermekeket, valamint az Ároktói Déli Báb nyugdíjas klub és a Mezőkeresztesi Margaréta tánccsoport műsorát is meghallgathatják. Koncertezik a Bakelit zenekar, és énekel majd Siposev Tamás is. A programot este Utcabál zárja. A tiszabábolnai falunapra, augusztus 8-án a belépés ingyenes. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Terülj, terülj, vacsora a fogyónap árnyékában. Augusztus 12-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A Miskolci Kulturális Központ népszerű közösségi vacsora sorozata ezúttal Miskolc Tapolcára, a Pazár István sétányra költözik, ahol a résztvevők egy olyan ritka természeti jelenség idején gyűlhetnek össze, amelyre csaknem 27 éve nem volt példa Magyarországon. A teljes nap fogyatkozás estéjén közös vacsora, zene és csillagászati programok várják az érdeklődőket. Nos, az esemény ingyenesen látogatható, azonban az első 200 regisztráló foglalhat csak helyet a szervezők által kihelyezett asztaloknál. A piknik hangulatát természetesen azok is élvezhetik, akik saját pléddel érkeznek. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy családdal, barátokkal, vagy akár egy piknik kosárral érkezzenek, hiszen az este nem csak a nap fogyatkozásról szól, hanem arról is, hogy egy város újra megélhesse az együttlét örömét. Mert vannak esték, amikor nem csak az égbolt mutat ritka csodát, hanem Miskolc is megmutatja, milyen jó együtt lenni. Nos, augusztus 12-én a Miskolci Kulturális Központ népszerű vacsora sorozata ezúttal Miskolc Tapolcára, a Pazár István sétányra költözik, és erre az eseményre invitálom a kedves hallgatókat a szervezők nevében is. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A csütörtökön véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztok, amelyek alapján elkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Jelentette be a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatoknak elérhető piaci áru energia. A legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami a kormány intézkedéseinek, a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul, írta a tárca vezető. Amennyiben jövő kedden megválasztják az új köztársasági elnök, esküdtesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök a házbizottság csütörtöki ülését követően a távirat irodával. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea közölte, a kormánypárti képviselőcsoport szombaton dönt államfőjelöltjéről. A Mi Hazánk július végén jelezte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a gáztározók nyári feltöltöttségének az elmúlt éveknél jóval alacsonyabb szintjére hívta fel a figyelmet. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, a feltöltöttség csak az orosz-ukrán háború kitörésekor a nagy gázválság idején volt olyan alacsony, mint most a Tisza kormány idején. A kereszténydemokrata politikus által mellékelt adatok szerint a gáztározók nyári feltöltöttsége 2023-ban 85%-os, 2024-ben 78%-os, 2025-ben 69%-os, míg az idén 57%-on áll. Ráadásul a fűtési szezon közelettével az árak a korábbi évek tapasztalatai alapján nem csökkennek, hanem nőnek. Így egyre drágább a feltöltés, ami egyre többe kerül az országnak, tette hozzá a KDNP frakció vezetője. Úgy értékelt, a Tisza kormány az egyik energiaválságból a másikba bukdácsol. Nagy késéssel reagált a paksi áramkrízisre, és késésben van a gázbetározás ügyben is, fogalmazott Rétvári Bence. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökken a riasztás szintje, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös a távirat irodához eljuttatott közleményében. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-án 0 órától másodfokra mérsékelte, amely augusztus 11-én kedd 0 óráig marad érvényben, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. Az északi a szél több helyen mérséklődik. Zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 7-én, pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot, köszöntlek szép mai nap. Egy nap ez, Uram, mely mindinkább közelebb visz hozzád, hiszen olyan könnyű eltársalognunk veled. Valóban, bármi legyen a munkám, állásom, Uram, Te ott vagy velem. Egy pillanat, és meg tudom mondani neked, mi nem megy, elmondhatom neked szívem örömét, vagy kérhetek tőled tanácsot. Hálát adok neked, Uram, hogy közöttünk az érintkezés ilyen könnyű. Te király vagy, a világ mindenség ura, de főként atyám vagy te, ki hozzáférhetőbb vagy, mint bárki más. Előttem ajtót soha sincsen csukva. Nagy hála ezért neked, Uram, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon ma az örömről. Egy szép nyári napon örüljünk, és ezáltal Avillai Szent Teréztől kölcsönöztem a következő mondatot, aki úgy fogalmazott, hogy őrizzétek meg derűs kiegyensúlyozottságotokat, bármi is történik. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az ibolyák ünneplik névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket névnapjuk alkalmából, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyház liturgikus naptárában Szent II. Sixtus pápa és társai vértanúk, valamint Szent Kajetán áldozó pap emléknapja van, rájuk is emlékezünk a mai napon. Műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével most tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig, nos íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45 útjára indítjuk mai péntek reggeli játékunkat is. Hogy mit ígérhetek és mivel készültem? Hát egy forró nyári napon, talán már remélhetőleg nem lesz annyira forró ez a mai nyári nap, mint a tegnapi, vagy a tegnap előtti, de azért ma sem fogunk fázni. Ezért úgy gondoltam, hogy szóljanak igazi jó nyári slágerek a Szent István Rádió hullámhosszain. Jobbnál jobb dalokkal készültem, gyűjtöttem őket egy csokorba, és remélhetőleg a kedves hallgatók pedig velünk játszanak majd. A 9 óráig tartó játékunk van, erre biztatom Önöket. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi közéleti magazin műsorunk, amelyben egy első kötetes szerző Törőcsik Miklós mutatkozik be. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
10: Ahogy ezt lehet olvasni, leginkább a gyermekkor, fiatalkor az a valóság, ami bejött a könyvbe, de nem igazán emlékeket, emlékiratokat szerettem volna írni, hanem inkább igazi novellákat, amelyekben a valóság természetesen a saját életemből, az én élményeimből jön, de ahogy szokták mondani, minden hasonlóság a valósággal vagy személyekkel az a véletlen műve.
9: 9 óra és 10 óra között Tokai frekvenciánkon Kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk, amelyben a család és a házasság témaköréről dr. Pap Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyné dr. Petrik Krisztina és Asztalosné Elekes Szende pszichológusok elmélkednek majd. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele ebbe az adásunkba is. A rövid ajánlóban Pap Miklós atya beszél.
11: Akkor mit csináljunk mi férfiak? Először is szeretném mondani, hogy minden férfiban van többlet energia. Hát melyikünkben hogy van több vagy kevesebb, de mindenkiben van többlet energia. És ugye arra panaszkodnak mai kutatók, hogy ma nem kell háborúba menni, nem kell mamutot vadászni, ma nem kell ilyeneket csinálni, és akkor mit csináljunk ezzel a többlet energiával, és itt jön be a piac, adunk neked számítógépes játékot. Majd ott kiéled, hogy hány háborút vezettél, meg tankos játékot. Van bennünk többlet energia, minden férfiban, kicsi vagy több, de van minden ilyen számítógép nyomogatóban is, mindenkiben van. Meg kell találni azt az egészséges csatornát, ahol ezt a többlet energiát kiéljük. Ez egy feladat, hogy az összes energiáinkat ne rossz irányba vessük be, hanem legitim irányba vessük be. Tehát ezt minden férfinak tudni kell magáról, hogy a férfi energiáit milyen irányba tudja kanalizálni.
9: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban többek között arról hallanak majd egy előadást, professzor dr. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus előadását, hogy hogyan hat az édesanya szorongása az újszülöttre. Műsorunk második felében pedig a Tóth Sándor helyismereti könyvtár létrehozásának történetét ismerhetik meg. Ez utóbbiról hallunk most egy rövid részletet, amelyben Csőke Tibor helyismereti könyvtáros beszél.
12: 2007. szeptember 1-én vettem át, és lett ezzel egy önállóan kezelendő gyűjtemény rész, és aztán ez bővült. De maga a gyűjtés, tehát az itt található dokumentumok, ennél jóval korábbiak természetesen, és hát nagyon régi dokumentumok is vannak itt, amelyeket természetesen minden alkalommal bővítünk és gyűjtjük ezeket a típusú dokumentumokat, amelyek Törökszemiklóssal valamilyen formában foglalkoznak, ami Törökszemiklóst valamilyen formában említik.
9: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Ebben pedig megismételjük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium, Technikum legutóbbi rendezvényét mutatjuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Javaslom, hogy hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
13: Még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek.
9: 10 óra 30 perctől megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében egy különleges témát választott Tikovics Ernő. Ürgevédelmi tevékenységről hallunk majd egy riportot, ki is lehet ürgeőr. Ez is kiderült többek között a műsorból, az adás második felében pedig Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 5. része hangzik el. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele ebbe az adásba is, a rövid ajánlóban Hág Flóra, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referense beszél.
14: Miért kell őrizni ezeket az ürgéket, amiket áttelepítettünk? Ők nagyon érzékenyek az áttelepítés első napjaiban, első 2 hetében. Ilyenkor történik az új kotorékok leásása, ilyenkor történik az, hogy az állat megszokja, hogy egy új területre került. Nagyon fontos, hogy a család ne szélegyen teljesen szét, mert egy ilyen kerítéssel vannak még ilyenkor az állatok körbevéve, hogy ne az legyen, hogy ki vannak engedve, és a szélrózsa minden irányába szanaszét rohangálnak. És az ürgeőröknek pedig az a feladata, hogy vigyázzák az ürgéket, hogy nehogy zavarás érje őket.
9: A részletek pedig meghallgathatóak lesznek 10 óra 30 perctől. 11 órakor híreket mondunk, majd könyvtári varangolás címmel irodalmi összeállításunkban Somosvári Eszter Anna választása ezúttal Szerb Antal a Választott lovak című írására esett. Az írás második részét hallgatjuk majd meg Baranyi Péter színművész tolmácsolásában. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét magát a szerző mondja majd el. Déli 12 órakor a harangszót követően urangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Kajetán áldozó pap életéről beszél nekünk. Majd imádkozunk Csepelényi György boldoggá avatásáért is. és köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Ibolyákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, valamint képzeletben fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. A 13 órai hírek után pedig Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsoromban egy igazi jó frissítő szódavízről, vagy nem egyről, magáról a szódavíz készítésről beszélgetek majd riportalanyommal, de hát ilyen forró nyári napokban nagyon finom egy jó behűtött szódavíz, és természetesen, ha már szódavíz, akkor ehhez kapcsolódik a palacsintás ételek receptje is, tehát palacsintás ötletekkel is szolgálok majd önöknek. Rövid ízelítő következik a műsorból, amelyben Pásztor István szikvíz készítőt kérdezem. Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
15: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is. Hogy miből is készül? Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vizeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a lort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele. Talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
9: A részletek pedig 13 óra 5 perctől lesznek hallhatók. 13 óra 35 perckor népzenei kincsestárunkkal jelentkezünk, amelyben Túri Sarolta válogat majd a népzenék gazdag tárházából. És ezt követően egészen pontosan 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adására már most szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét. Ez az a műsor, ahol nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk önöknek. Hát remélhetőleg mindegyik kritériumnak megfelelünk általában a műsorban, most is gazdag a programkínálat, hiszen összeállításunk elején a Miskolci Kulturális Központ által szervezett ideai médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgetek. Akik látogatást tettük nálunk a Miskolci szerkesztőségben, őket is megkérdeztem. A Pajta játéktár lehetőségére is felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, a lovagi tornák terén látogathatják meg a Pajta játéktár lehetőségeit, és még a Miskolci Szimfonikus Zenekar által kiadott Mosonyi CD-ről is szó lesz majd. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház évadzárójáról is beszámolunk. Ennyit előjáróban, most következzen egy rövid részlet az adásból, Csontos Hannát, a Miskolci médiatábor egyik résztvevőjével beszélgetek a most következő ajánlóban.
16: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
9: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
16: Ja.
9: Hogy érzed magad eddig a táborban?
16: Nagyon jól érzem magamat. Van nagyon sok barátom. Én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
9: 21 óra 5 perctől pedig a részleteket is meghallgathatják. Nos, ennyit előjáróban, kedves hallgatóink, további programkínálatunkról. Ahogy említettem, újabb műsorismertetés 13 óra 55 perckor hallanak majd. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek a Szent István Rádió hullámhosszain. Most szóljon a köszöntő zene az Ibolyáknak, a ma születésnapjukat ünneplőknek, és természetesen minden kedves Szent István Rádió hallgatónak is. Egy rögtönzött nosztalgia konfal is élhetek, hiszen egészen pontosan 1963-ban énekelte el először Cliff Richard a Summer Holiday című világslágerét, és most meghallgatjuk ezt a dalt itt a Szent István Rádióban, mert ugye egy igazi nyári időjárásban van részünk, és igazi nyári holidayben van részünk, úgyhogy hallgassuk Cliff Richard slágerét itt a Szent István Rádióban, további kellemes időtöltést és szép nap.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Augusztus 7-én pénteken ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. Kellemes szép nyári délelőttet, kedves hallgatóink. Bár a tegnapi és a tegnap előtti, valamint az előtti napokban igazi nyári, forró nyári időjárásban volt részünk, ma már talán várható egy kis felfrissülés, de azért továbbra is megmutatja magát a nyár, és ha nyár, akkor természetesen nyári slágerek. Ilyen dalokat válogattam most egy csokorban a Szent István Rádió péntek reggeli játékában. Jobbnál jobb dalok szólnak majd, külföldi és magyar előadóktól egyaránt. Arra buzdítok minden kedves hallgatót, hogy játszanak velem, hiszen értékes nyeremények, remélhetőleg jó beszélgetések a helyes megfejtőkkel is, nagyon jó zenék szólnak majd az előttünk álló néhány perccel több mint fél órában. Ha tehetik, akkor játszanak velünk, erre buzdítom Önöket. Első felvételünket indítjuk el hamarosan. Bilincsik Márton kollégámat arra kérem, hogy majd ez a felvétel induljon, tehát 1990-ben jelent meg ez a dal. A címe szerintem teljes mértékben aktuális, hiszen tiszta erőből nyár. Hát az elmúlt napokban tiszta erőből volt nyár, és az időjárás megmutatta igazi forró oldalát és arcát. Maximálisan aktuális ez a dal, hogy elhangozzon a nyári időszakban itt rádiónk hullámhosszain. Kérdésem pedig az, hogy melyik együttes felvétele is szól az 1990-es évekből.

0: Egy igazi nyári dal szólt, Tiszta erőből nyár címmel, az 1990-es évekből. Első helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, hogy melyik együttes felvételét hallottuk. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Beszéltessék a Jézus Krisztus. Hajnal József vagyok, Törökszent Miklósról.
0: Mindöröki amen, kedves hölgyem. Hallgatom a megfejtését.
1: Ergo együttes.
0: Az Ergo együttes.
1: És a Szikora Róbert.
0: És Szikora Róbert énekelt nekünk. Tökéletes megfejtést tetszett nekem adni. Köszönöm szépen. Melyik a kedvenc nyári slágere? Van egyáltalán ilyen?
1: Hát tulajdonképpen nehéz válaszolni, mert ha nyár van, akkor még a slágerek is másképpen szólnak. Tehát minden nyári zenét nagyon-nagyon szeretek. Tehát akkor általában jó idő van, meleg van, kényelmesebben léteznek az emberek. Szóval valahogyan ez kedvencebb éjszakunk, például az éjszak a tél.
0: És ezek a dalok valahogy az életérzést, a feelinget fogalmazzunk így, hát ez most nem magyar szó, de az életérzés igen. Tehát hagyják az embernek, hogyha bármikor meghalljuk ezeket a dalokat, akkor szinte azt a nyári életérzést érezzük. Nagyon szépen köszönöm önnek a helyes megfejtést. Kérem szépen, hogy válasszon. Seregi István érsekatya, akinek köszönhetjük, hogy létrehozta a Szent István Rádiót, és köszönjük is ezerszer, meg százszor, nagyon sokszor. Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első vagy második kötetem. Czakó István atya, a hit világa. Baricz Lajos, az élet kenyere. És van még egy találkozás ima könyve is. Melyiket szeretném?
1: Hát már mindegyik megvan, de azért még egyszer a Czakó atyának a hit világa című könyvét kérem.
0: De kedves hölgyem, meg tudom, hogy úgymond fejelni egy plusz információval, mert hogy most mindenkinek adok egy ajándékot, egy plusz ajándékot.
1: Igen.
0: A mai nyereményekhez. Meglepetés ajándék. Hát felteszem a kérdést, hogy szeretné tudni, hogy mi ez a meglepetés ajándék, vagy legyen meglepetés.
1: Hát, szeretném tudni. Hogy a könyve marad?
0: A könyv, mellé adom, a könyv mellé adom mindenkinek a meglepetés ajándékot. Legyen meglepetés, jó.
1: Akkor
0: ön eldöntöttem, mert a többieknek se fogom elárulni, már csak azért se, hogy ne lőjem le a poén, de nagyon szép ajándékkal készültem. Annyit elárulok, hogy Miskolchoz, a kedvenc városomhoz kötődik. Ennyit elmondhatok. A többi az mind legyen meglepetés, jó? További szép napot kívánok önnek, és szép nyarat. Isten áldja. Viszont hallásra. Mindenöké, amen. Kedves hallgatóink, 8 óra 34 perckor folytatjuk tovább a Szent István Rádió péntek reggeli játékát, és egy újabb dal szól a nyárról. Magyar dalt hallgattunk, most jelentkezzen és szóljon egy külföldi sláger, legyünk igazságosak. Jó, ebben a dalban és magában a dal címében nem szerepel a nyár szó, de a YouTube-on, ha megnézzük a videóklipjét, akkor egy nagyon kellemes, szép videóklip, ha lehet szép, lehet kellemes egy videóklip, de értsék jól, szóval azt az életörömöt és azt az életérzést adja át a videóklip, hogy olyan jó nézni. Úgyhogy mégis talán helytálló ez a szavam, hogy kellemes. Ugyanakkor egy nagyon szép, kellemes férfi hang fog nekünk énekelni a most következő percekben. A dal cím egészen pontosan az, hogy California Blue. Kaliforniába látogatunk a előttünk álló közel több mint 3 percben. Erről a dalról azt lehet tudni, hogy 1988 áprilisában vette fel keresett énekesünk a dalt Mike Campbell Los Angeles-i garázsában. Kis lemezként jelent meg a 22. stúdióalbumán keresett énekesünknek, a Mystery Girl-on 1989. júliusában, és bekerült a top 40-be Belgiumban, Írországban és Nyugat-Németországban. Én ezen nem csodálkozom, mert egy nagyon-nagyon jó dalról beszélünk. Meghallgatjuk akkor a California Blue című világslágert itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy ki énekel?

0: 1989-ből szólt a California Blue című világsláger itt a Szent István Rádióban. Második helyes megfejtőnk pedig már itt van a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok Önnek! Kihez van szerencsém?
1: Dicséretessék, Jézus Krisztust, István vagyok Miskolcra.
0: Üdvözlöm, kedves István! És szeretettel hallgatom a megfejtését, ki is énekelt nekünk.
1: A megfejtés Roy Orbison.
0: Tökéletes. A jellegzetes, senkivel össze nem téveszthető hangú Roy Orbison dalát hallottuk. Kedves István, van-e kedvenc nyári slágere? Tud-e választani?
1: Például Roy Orbisontól szeretem a Pretty Woman-t.
0: Pretty Woman. Valóban, az is jó dal. Most a nyára való tekintettel nem azt választottam, vagy a You Got It, az is nagyon jó dal, tényleg Roy Orbison dalai jobbnál jobbak. Most a California Blue illett ide hangulatában és üzenetében ehhez a mai játékhoz. Köszönöm szépen, hogy velem játszott, és kérem szépen válasszon, Balicz Lajos az életkenyere, Seregi István érsek atya, akinek a rádiót köszönhetjük, Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első vagy második kötetei közül, vagy a Találkozás ima könyve, melyiket szeretném? Nehéz a választás?
1: Igen, elég nehéz a választás. Legyen akkor a harmadik, a Találkozás
0: ima. A Találkozás ima könyve, Nehéz Márta Mirjam tollából, szeretettel postázzuk Önnek, és kedves uram, ha Miskolci, akkor jó hírre szolgálhatok, kap egy plusz ajándékot tőlem, emellé a könyv mellé, az foglalkozik Miskolccal, de többet nem árulok el, legyen meglepetés ajándék, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, hogy velünk játszott, Isten áldja, viszont hallásra.
1: Isten áldja, dicsetessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a nyári slágerek sorát. Itt a Szent István Rádió péntek reggeli játékában volt már egy magyar dal, következett egy külföldi sláger, és most ismételten szóljon egy magyar dal. Hát mondhatom úgy, hogy sokunk kedvence itt a rádióban a most következő együttes. Szerzőjéről meg is emlékeztek, erről, hogy az emléktáblát a avatásáról még ugye be is számoltunk itt a Szent István Rádióban. A Még egyszer nyár című dalukat meghallgatjuk rádiónk hullámosszain, és kérdésem egészen pontosan az, hogy melyik együttes dala következik, és ki ennek az együttesnek, vagy ki volt ennek az együttesnek a frontembere, aki kivétel nélkül minden nagy slágerüket írtam, szövegét és zenéjét tekintve is. Hallgassuk akkor ezt a dalt rádiónk hullámosszain, és hívják a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkat.

0: Még egyszer nyár, ez a dal szólt itt a Szent István Rádióban, és időközben harmadik helyes megfejtőnk is megérkezett, itt várakozik már a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Györkis Ferenc vagyok, 60-ból.
0: Kedves Ferenc, szeretettel köszöntöm és hallgatom a megfejtését.
1: Hát az előzőekben a Republik együttes hallottuk, akinek a frontembere volt Bódi László cipő.
0: Tökéletes megfejtést adott, köszönöm szépen. Minden részletre kiterjedt. Republik együttes és Bódi László cipő. Jó, én azt mondtam, hogy minden az együttes minden slágerét ő írta, biztos volt kivétel, de döntő többségében ő írta ezeket a dalokat, és neki köszönhetjük. Kerestem az előző kis beszélgetésemben, vagy a kis rövid szövegemben, hogy hol is állítottak neki emléket. Igen, most már eszembe jutott, Kisvárdán emléktáblát avattak az ő tiszteletére. Bizony ezen emléktáblát még nekünk is volt szerencsénk látni, és riportot is készítettünk erről az emléktábla avatásról. Szerintem megérdemli, hogy Kisvárdán is őrizzék az emlékét, és mi is őrizzük, hiszen időről időre azért lejátszunk egy-egy jó Republik slágert a Szent István Rádió hullámhosszain. Kedves Ferenc, kérem szépen, még mielőtt választana, van-e kedvenc nyári slágere?
1: Hát én nekem van egy kedvenc nyári sláger, ami a fiatalságot idézi, a Bonnie M-nek a Hurrá itt a vakáció című száma.
0: A Bonnie M dalom.
1: Az igazi nyári dal az.
0: Igaza van. Valóban jó ötletet adott, köszönöm szépen. Hogy lehet, hogy egyszer azt is lejátszok akkor, a Bonnie M Hurrá itt a vakáció című slágerét is meghallgatjuk majd. Most minden esetre köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésemre, és kérem válaszol Seregi István érsek atya, Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első vagy második kötete, vagy Balicz Lajos az élet kenyere című könyvei közül.
1: Az elsőt választanám, Erzsike.
0: Szeretettel postázok önnek az első kötetet, és természetesen ön sem marad ki a sorból, és a jóból kap egy meglepetés ajándékot is mellé.
1: Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok önöknek, Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is szép napot kívánunk önnek, Isten áldja, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, most egy jó néhány héttel ezelőtti, mondhatom úgy, hogy hát nem az, hogy tartozás, mert ez nem igaz, mert akkor is szerettem volna adásba szerkeszteni ezt a dal, de az idő és a technika úgy akarta, hogy nem fért bele abba a játékba. De nem felejtkeztem el erről a dalról, és bizony úgy hozta a sors, hogy ebbe a játékba tökéletesen beleillik ez a most következő felvétel, úgyhogy most meg is hallgatjuk. Egészen pontosan az Értem jött a nyár című dalról beszélek, amely Orbán Tamás és Lőrinc Ádám közös szerzeménye, és meghallgatjuk az énekestől, akinek nevét helyes megfejtésként várom.

a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon. Hűséges hallgatóink, akik évekkel ezelőtt és régóta hallgatják a Szent István Rádiót, bizony már egy portréműsort is hallhattak erről az énekesről. Nem várom el, hogy visszamondják, hogy mikor hangzott el ez a műsor, de azt mindenképpen szeretném, hogyha el tudnák árulni nekem, hogy ki is a most következő dal énekese és előadója. Hallgassuk akkor tehát az Értem jött a nyár című dalt Rádiónk hullámhosszain.

0: Értem, jött a nyár. Ezt a dalt hallottuk rádiónk hullámhosszain, és negyedik helyes megfejtőnk már itt is van a telefonon a túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Üdvözlöm, kihez van szerencsém?
1: Elég csak, most nem szerint.
0: Üdvözlöm, kedves János! Hallgatom a megfejtését.
1: Gájer Bálint.
0: Gájer Bálint dalát hallottuk egészen pontosan. Köszönöm szépen, hogy velem játszott, és kérem válasszon. Krisztus az út, az igazság és az élet, Seregi István érsek atya a könyvének második kötete, vagy az élet kenyere még elérhető Baric Lajostól. Melyiket
1: az
0: szeretném?
1: Élet kenyerét kérném.
0: Az élet kenyere az öné, és még egy meglepetés ajándék is jár hozzá. A posta majd elviszi ostorosra. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
1: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek.
0: Isten áldja, szép napot, viszont hallásom. Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább 8 óra 53 perckor az 5. egyben utolsó játékkérdésünkkel a mai péntek reggeli játékot. Meghallgatjuk a Keszthelyi kikötőben című dalt. 2014-ben jelent meg a Keresett együttesünk Maradjatok gyerekek című CD-jén vagy albumán ez a dal. Hát akkor hallgassuk a dalt, és kérdésem az, hogy melyik együttes felvétele is szól.

0: A Keszthelyi kikötőben című dal szólt itt a Szent István Rádióban 2014-ből a Maradjatok gyerekek című albumról, és hogy melyik együttes dala is szólt, meg tudjuk 5. helyes megfejtőnktől. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Szép jó napot kívánok, kedves Bebe! Én Farkas Ferenc név vagyok, névrokon, úgymond, Putnokról.
0: Üdvözlöm,
1: és a Kelemen Kabátban.
0: Tökéletes a megfejtésed, de örülök, hogy kitalálták. Ettől egy picit féltem, megmondom őszintén, hogy kételkedve tettem be, hogy betegyem adásba, ki fogják tudni találni, de azért én bízok a Szent István Rádió hűséges hallgatóiba, és nem hagyott cserben, kedves hölgyem. Hogyan hát szólíthatom?
1: Erzsébet vagyok.
0: Kedves Erzsébet. Akkor kérem szépen, hogy még annyit mondjon el, hogy mi a kedvenc nyári slágere, ha van ilyen.
1: Hát bármelyik nyári, mert hogyha jó idő van, igaz, hogy egy kis eső el kellene már, mert nagyon várjuk már az esőt itt is, nem győzünk locsolni reggel este, jóformán azt lehet mondani, mert azért, hogy a kertben legyen valami, akkor ahhoz muszáj egy kicsit.
0: Szerintem ma már ebben bízhatunk, ha jól imádkozunk, akkor kapunk egy kis égi áldást is. Kedves Erzsébet, szeretettel gratulálok önnek.
1: Énekeltünk is a templomba esőért, úgyhogy
0: jól tettél.
1: Reméljük, a jó Isten meghallgatja kérésünket.
0: Nem marad más hátra, mint hogy elmondjam, Seregi István érsekatya, Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének második kötete az öné. Ezt fogjuk postázni Putnokra.
1: Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot, Isten áldja önöket.
0: Isten áldja önt is, köszönjük szépen, meglepetés ajándékot is postázok hozzá. További szép
1: köszönöm
0: napot kívánok
1: szépen.
0: Önnek, viszont hallásra.
1: Szép napot kívánok én is, viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Nyári slágerek, nyári dalok szóltak a mai játékban. Köszönöm szépen, hogy velem játszottak, és köszönöm szépen a helyes megfejtéseket. Gratulálok a szerencsés nyerteseknek. De köszönöm minden kedves hallgatónk megtisztelő figyelmét. Csak úgy, mint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, szép napot és szép hétvégét kívánok önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A világ akkor újul meg, ha Krisztus követve mi magunk is átalakulunk, fogalmazott Leó pápa homiliájában Assisiben. Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria degli Angeli Bazilikában a Szent Atya szentmisét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok találkozóján. Urunk színeváltozásának ünnepén a Szent Atya arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Emlékeztette őket arra, hogy a világ valódi megújulása az ember belső átalakulásával kezdődik, amelyet a feltámadott követése tesz lehetővé. A záróáldás előtt egy fiatal megköszönte a pápa látogatását. A szentmise után a pápa belépett a porcinkulába, ahol néhány percet csendes imádságban töltött. Ezt követően elhagyta a bazilikát, elköszönt az érkezésekor őt fogadó közjogi méltóságoktól, majd délkörül visszautazott a Vatikánba. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük, Magyarország! Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Ezt már Pósvai Gábor belügyminiszter írta a közösségi oldalán. Pósvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőmérséklet csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, mert nem csak a nagy, az apró segítségek is számítanak, tette hozzá, megjegyezte. A nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Jelezték, Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Az élő környezetért felelős miniszter visszautasította a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László a közösségi oldalán csütörtök este közzétett videóban azt mondta, az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az ottani vízügyi főigazgatóval. A Fidesz frakció csütörtök délután arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy bocsássa el Kelemen Ágnest, aki információik szerint külföldön pihent a válsághelyzet idején. Úgy látják, hogy a vízügyi jelzőrendszer összeomlott, és ebben a vízügyi államtitkárnak egyértelmű felelőssége van. Magyar Péter azzal vádolta meg Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy elődje tudta, a magyar energiarendszer a végnapjait éli, az összedőlés szélén áll, mégsem tett semmit. Közösségi oldalára feltöltött videójában idézett az előző kormány 2022-es előterjesztéséből, amely szerint a magyar energiaellátás a szakadék szélén áll, mert a kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért, azaz több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátorberuházásoknak, mint amennyit a magyarországi energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Végül az időjárásról. a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszortan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb számosságban a Duna mentén és attól keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül többfelé megerősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között várható. De délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 7-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy első kötetes szerző, Törőcsik Miklós mutatkozik be. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Kedves hallgatóink, most következő beszélgetésünkben egy könyvről fogunk beszélgetni, nem kötet és nem könyv bemutató lesz. A szerző itt ül velem a stúdióban, Törőcsik Miklós, akit pedagógusként, vagy akár a közéletből, vagy a kultúra világából ismerhetnek sokan. Szeretettel köszöntöm, köszöntelek. Eláruljuk a hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, így megtartjuk a tegező formát. Isten hozott nálunk a stúdióban.
3: Jó reggelt kívánok, örömmel jöttem.
2: Új oldaladról ismerhetett meg a közönség, bár azért literátus emberként már megjelentél az interneten egy néhány írással, de kötetbe rendezve nemrégiben Helyi Idők címmel jött ki egy gondolatcsokrot, ha így nevezhetjük. Mi volt a késztetés, ami ezt létrehozta? Nyilván ez már érett egy ideje?
3: Hát egyrészt mindig szerettem volna írni, meg fiatal koromban írtam is a Hevesi Szemlébe, meg mindenféle idézőjelben mondom tudományos cikket a főiskola közleményeiben, tehát írni írtam én már, de novellát nem. Novellát 2019-ben írtam először, fiatalkorom után természetesen, amikor az egyik barátomnak a 70. születésnapja volt, és úgy gondoltam, hogy ezzel lepem meg, benne van a kötetben Odysseus búcsúja, egy nagyon számomra nagyon kedves és szép történet. Hosszú lenne elmondani, de se ne kell olvasni.
2: Majd fogunk is részleteket hallani egy-egy történetből. Mi az, ami adta a muníciót? Miből, milyen élményanyagból, milyen forrásból táplálkoztál?
3: Hát ahogy ezt lehet olvasni, leginkább a gyermekkor, fiatal kor az a valóság, ami bejött a könyvbe, de nem igazán emlékeket, emlékiratokat szerettem volna írni, hanem inkább igazi novellákat, amelyekben a valóság természetesen a saját életemből, az én élményeimből jön, de ahogy szokták mondani, minden hasonlóság a valósággal vagy személyekkel az a véletlen műve. Ha elmondhatom, akkor elmondom, hogy zajlik nálam ez a dolog. Valamikor, sokszor éjszaka, amikor nem tudok aludni, jön egy gondolat, egy mondat, egy felidézhető emlékkép, és akkor az elindít. Lehet, hogy éppen az első mondat. Lehet, hogy egy motívum, és utána leülök a gép mellé, és akkor valahogy, ha nem vagyok lusta, akkor meg tudom írni. Még az az érdekes, hogy szoktam viccelni, hogy én nem vagyok nagyíró, mert a nagyíróknál mindig azt olvasom, hogy rengeteget írnak, hosszú-hosszú szövegeket, és utána húzzák, tehát rövidítik. Nálam ez fordítva van. Én írok egy szöveget, aztán hát nem 9 év után, ahogy Horácius kérte, vagy mondta, újra előveszem, hanem mondjuk 2 hét után, 1 hónap után, és akkor újra olvasom, és újra mindig beleírok, bővítem ki, alakítom, javítom természetesen a hibákat, bár azok mindig maradnak benne. Úgyhogy a másik végletet, egy nagyírót így értettem meg, Tolsztojról az a legenda van, hogy ő a Háború és békét 12-szer írta át. Most megértem, hogy mi az, hogy átírni, hát nem kell azt első szótól az utolsóig lemásolni, hanem csak bele kell javítani, bővíteni, és hát különben is ugye Tolsztojnak a legenda szerint az egész kéziratot a felesége másolta, hát az én feleségem ezt nem vállalna.
2: Nagyon kevés az az alkotó, aki egyébként egyből nyomdakészen fogalmaz. Adi Endréről van egy ilyen történet, lehet, hogy igaz is, hogy hát ő a kávéházakban volt, hogy elsőre leírta a verset, és akkor utána a szobájában azért megtalálták a piszkozatokat, tehát hogy egy kicsit ilyen bravúrszerű bemutató volt. Hát nyilván a szövegnek érnie kell, és az élményanyag buzog. Egy fontos település Heves-Vezekény életedben, ami azért egyfajta töltetet ad a történeteknek, és neked is.
3: Így van, hát én ebből a kis hevesi faluból származom, ott voltam gyerek, ahogy a fülszövegen írom, boldog gyerekkorom volt, tehát csak szépre emlékszem, és irigylem a mai gyerekeket, hogy nincsen olyan gyerekkoruk, sokan voltunk, együtt voltunk, közösség volt, nem tudtuk ezt a szót persze, hogy közösség, játszottunk, szóval nagyon boldog gyerekkorom volt, és ahogy leírtam, a szüleim szegény emberek voltak, hát parasztok, édesapám mezőgazdaságban dolgozott, édesanyám háztartásbeli volt, ugye akkor így mondták, de nagyon szorgalmasok voltak. Az egyik kedves novellámban, a Bűnbeesés címűben leírom, hogy ennek ellenére hogy loptam én el a négy alma közül egyet, és hogy titkoltam édesanyám elől, és aztán idézőjelben mondom, édesapám hogy mentett meg ebből a helyzetből. Talán ez a legkedvesebb novellám.
2: Igen, és jellemző ezekre az írásokra az, hogy életszagúak, de egy picit azért a filozófia szag is benne van. Talán nem tudod megtagadni önmagad a filozófikus mi voltodat. Ezek a gondolatok és az én érzetem szerint átfűzik a történeteket.
3: Ez nincs a tudatomban, amikor írok. Más van a tudatomban, már közvetlenül nem az szabályozza az írást. Ez a más az, hogy képeket látok, és a képeket próbálom megírni, de a képek mindig jobbak, mint ahogy azt le tudom írni. Ez az egyik. A másik pedig próbálok karaktereket írni. És akkor megint hagyd mondjak, ha szabad példát mondani, hogy egy ilyen kép például az Etel férhez megy című novellában, ahogy Etel ott ül az istálló küszöbén, mert hát olyan kalandja volt, hogy nem tudott ott maradni azon a helyen, amelyik helyen volt. Ott ül az istálló küszöbén, és megjelenik egy férfi, és a férfi azt mondja neki, hogy és velem eljössz-e, akkor látja először. És Etel azt mondja, hogy igen. Na most ez olyan történet, hogy ezt én látom, mert tudom, hogy mi az istálló, tudom, hogy milyen az, egyébként le is írtam ott a körülményeket, és hogy ez igaz vagy nem igaz, tehát hogy mennyire az életből jön, vagy kitaláció az egész, azt nem tudom megmondani, ugyanis ezt a történetet nem is olyan régen, 10 éve körülbelül, a legidősebb unokabátyám mesélte el, hogy ez így volt. Na most az előbbi kérdés kapcsán mondom még, hogy akkor mi a valóság, ami bejön a történetbe, vagy mi a fikció?
2: És valóban ezek a képek, én is úgy találom, hogy nem a falvédőre hímzett gicses képek, hanem a maga valódiságában hozzák azt az életet, akár falusi dologról van szó, akár pedig mondjuk egy kollégiumi életképről. Tehát valóban igen, a valóság átsüt róla.
3: Hát remélem, bár nagy dilemmáim voltak azzal kapcsolatban, hogy kell megírni. Ugye az első két novellát én metanovellának nevezem, és valaki már többen mondták, hogy azt nem az elejére kellett volna tennem, mert olvasó riasztó, hanem a végére. Hát most már így van. Na és ez a két novella az írás nehézségeiről szól. Az egyik, főleg az elsőben, hogy ugyanazt a történetet többféleképpen lehet elmondani. Azért az a cím az elsőnek, hogy a lányok így szaladnak, mert ugyanazt a történetet kétszer mondom el, lényegében ugyanúgy, és mégis másképpen. Abba hát játszottam, és van lábjegyzet, ugye ez novellában teljesen szokatlan. Az első lábjegyzetben leírtam egy igaz történetet, ez velünk történt meg. Hogy mondjam el, hogy spoilerezzem egy kicsit. Az volt a történet, hogy a baráti társasággal kimentünk valahol Felső-Tárkány fölé kirándulni, egy vasárnap délután mondjuk. Hát ott mindenféle csináltunk, labdáztunk, gombol neki a gombát szerette, stb. Tehát mindenféle csináltunk. Jól éreztük magunkat, aztán vagy, hát nem is másnap, de vasárnap után kedden megjelent a Heves-megyei Népújságban egy mínuszos hír, és akkor felsorolja, hogy a kórház kiszervezete, meg a tanárképző főiskola kiszervezete, meg a mit tudom én, milyen általános iskola kiszervezete, kirándulást szervezett, és aktuális politikai kérdésekről tárgyal, vagy beszélgettek. Na, most mind a kettő igaz. Hát az egyik mégiscsak hamis.
2: Érdekes leképezése ez a
3: bocsánat, és még egyet, ez a, hogy többféleképpen lehet elmondani a történeteket, ez van az elsőben, a másodikban meg az van, hogy miért mondanak olyan történetet a világban, ami nem igaz, ami nincs. És akkor ott is leírok egy ilyen történetet, azt most már nem mesélem el, de egy mondattal elmondták, újra és újra, majdnem ugyanúgy, de nem lehetséges az a mondat, ami ott elhangzott, ami a történet alapja, és akkor azt kérdezem, hogy na de hát akkor miért hallunk mi ilyen történeteket?
2: Igen, érdekes a valóságnak és a fikciónak ez a fajta egymásba karulkozása, hiszen a szerző ismerete nélkül az olvasó nem biztos, hogy tudja, hogy melyik mezőben vagyunk. Éppen tulajdonképpen ennek nincs is jelentősége, mert egyfajta játékosság az, amit a vezérfonál. És hát itt már ismert szerzőket is megszólítasz, itt ugye Bartis Attilát, ha említjük, illetőleg Krasznahorkai Lászlót. Miért gondoltad, hogy őket is ilyen formán, egy ilyen játékkal érdemes beemelni?
3: De igazából nem a szerzők voltak talán elsősorban a motiválók, hanem ugye Krasznahorkainál a Háború és háború című regényéből egy gondolat, és én úgy gondoltam, hogy az nem úgy van. És akkor leírtam, hogy szerintem nem úgy van. Van benne egy kis csalás egyébként. Egy helyen egy történelmi személyiség mondatát megint idézőjelben mondom, meghamisítom, hogy beleilleszkedjen a rendszerbe. Tessék majd észrevenni, hogy hol csaltam. Ez az egyik, a másik Bartis Attila. Hát Bartis Attilának van egy könyve, amely egy fotósról szól, és neki van szerelme, élettársa, és úgy beszélnek benne, kimondhatatlanul, idézhetetlenül, nyomdafestéket nem tűrő módon, ami egyrészt elriaszt engem, másrészt szerintem jellem alapján, vagy emberi mi volt alapján ember, férfi ember se, de nő se olyan szavakat nem mond ki, és tovább nem részletezem. És akkor itt az volt a gondolat, hogy ugyanazt lehet másképpen is mondani. És ebben a legkedvesebb az a rész, mert ugye ez több kis részből áll, amelyik Lenva Márkról szól, aki egyszer minősítette az én órámat egy jelzővel, amit itt megint csak nem akarok idézni, és aztán megkérdeztem tőle, hogy mit jelent ez a jelző. Unalmasnak minősítette az órámat, bocsánat, és akkor mondta, hogy vagy a felső fok, ugye így írtam. Aztán eltelik pár év, és megértette, hogy mit tanítok, és akkor megint ugyanúgy minősítette, de pozitív módon az órát, és akkor megint megkérdeztem, hogy mi ennek a funkciója, és megint mondta, hogy felsőfok. Tehát így ez a két különböző dolog van egymás mellett.

0: Kedves hallgatóink, részlet következik Törőcsik Miklós a Bűnbeesés című novellájából. Felolvassa Tóth Levente.
1: Egy tantestületi kiránduláson voltunk Olaszországban. Miután, vagy mielőtt mindent megnéztünk, úgy turistásan mondom természetesen, leültünk pihengetni a Szent Márk térre. Körbevettek bennünket a galambok. A kolléganők etetgették is őket, akkor még jobban odagyűltek. Én nem etettem, csak a kezemet nyújtottam feléjük, és beszéltem hozzájuk. Azt mondja az egyik kolléganőm, hogy hiába mondom, ezek olasz galambok úgysem értik. Azt nem. De a hangom melegét, azt igen, mondom. Persze ezen kacaráztak egy kicsit, pedig gondolhattam volna komolyan is. Mert miért volt az, hogy az utcán a kutyák legtöbbször engem találnak meg? Beszélek hozzájuk. Vagy a kisgyerekek nagy eséllyel tőlem kérdezték meg az utcán, hogy bácsi, mennyi az idő? Ez régebben volt, mert most már minden kisgyereknek is van órája. Nekem meg nincs, mert annyi óra van a világban, hogy fölösleges. Aztán egyszer csak oda tipegett hozzám egy galamb. Egy nyomorék. A szárnya lecsüngött, az egész teste valahogy olyan féloldalas volt. Azt mondja erre Kovács Etelka, hogy téged még itt is a deviánsok találnak meg. Úgy értette, hogy az iskolában is. Ő is észrevette. Valóban így volt.
0: Részlet hangzott el Törőcsik Miklós a Bűnbeesés című novellájából, melyet Tóth Levente olvasott fel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
2: Nagyon sok élményanyag koncentrálódik ebbe a könyvbe. Talán az is lehet, hogy egy picit még túl tömény is, tehát nem egy könnyed nyári olvasmányra kell számítani annak, aki kezébe veszi a Helyi Idők című könyvet, hanem föl kell kötni a nadrágot felkészültség tekintetében is, hiszen olyan utalások vannak, amit azért előzetes ismeret vagy alapműveltség nélkül nehezebb megtalálni. De ha nem is esik le minden tantusz, azért azt gondolom, hogy önmagában műveltetés szórakoztat.
3: Ne riaszd el előre az olvasót, hogy nehéz olvasmány. Nagyon sokszor, jó párszor kapok olyan visszajelzést, hogy jó olvasni. Tehát, hogy olvastatja magát, és mindazon túl, amiről eddig beszéltem, vagy beszélgettünk, az egyik törekvésem, hogy jó legyen megírva. Nem tudom, hogy mi az, hogy jól van megírva, de ezt szeretném, tehát ez az elsődleges törekvésem, a jó fogalmazás, talán nem is pontos ez, hanem jó legyen az a szöveg. És akkor még itt valamit szeretnék elmondani, hogyha már ezt a nehézséget vetetted föl, hogy... Ugye ez a könyv valamiről szól, egy világról szól, egy olyan világról, ami manapság úgy gondolom a mai magyar irodalomban nincs benne. Tehát a mai magyar irodalomban azt hiszem egy egészen más narratíva van, hogy ilyen művelszavakat mondjak, egészen más beszédmód van, más a témaválasztás, másképpen viselkednek a szereplők, tehát van egy irodalmi közhangulat, egy irodalmi, na most már erre nem tudok még jobb szót kitalálni, tehát ahogy és amiről írnak, és ez nem illik bele, szerintem ez nem illik bele, és akkor még egyszer így mondom, hogy ez nem az a narratíva, amely uralkodik a mai magyar irodalomban, azt hiszem.
2: Igen, tehát a fősodortól mindenképpen eltér, hogy én is használjak egy ilyen divatos és közkeletű szót, és ugye képekről beszéltünk, a borítót nem kell ugyan megmagyarázni, de arról is beszélhetünk, hogy itt egy régi teljes kanna, egy ilyen zománcos teljes kanna látható, amiből kiborul a tej a földre. Ennek mi az oka, hogy ezt a képet választottad?
3: Igen. Korrigálnék először, ugye ez nálunk nem teljes kanna, hanem teljes kupa. Ezt így hívják nálunk. Ezt kölcsönvettem egy filmből. Ez a film a Körhinta. Tehát ez a Körhinta című filmből, filmnek egy filmkockája. Remélem, hogy mivel 70 év már eltelt, remélem, hogy már nem szerzői jogdíjas. És az a, abban a jelenetben van, ahol, ahol Mari, miután mindenféle konfliktust vállal a szüleivel, leginkább az édesapjával, viszi a tejet a csarnokba. És ott az udvaron is veszekednek, és az édesapja vágja a fát, hasogatja a fát, és elvakult dühében utána vágja, Mari után vágja a fejszét. A fejszebb a kapu félfába áll bele, de Mari annyira megijed, hogy elejti a kezéből a teljes kannát, és a tej kifolyik a sárba. Utána ugye majd a szerelme, szerelmének nagy monológia lesz, hogy ez a sár, ez a sár, ez, ez mind, mindent lehúz. Tehát innét van ez a, ez a kép, nagyon, nagyon szeretem ezt a filmet, vajon miért, vagy miért is, de akkor még mesélek. Ezt a filmet én megnézettem a tanulóimmal, tehát a középiskolás diákokkal, diákjaimmal, és hát sajnos el kellett magyarázni, hogy mi hogy van. El kellett majd, ugye úgy kezdődik a film, hogy ott, van a, ott vannak a vásárban, megy a körhinta, és akkor a két asszony beszélget. Az egyik azt mondja, hogy ti kiléptek, a másik azt mondja, hogy nem, mi nem lépünk ki, mi maradunk benn. Senki nem érti ma már, hogy, hogy miről szól ez a beszélgetés, úgyhogy ezt meg kell magyarázni. Ugye a történet 1953-ban játszódik, amikor Nagy Imre lett a miniszterelnök, és enyhített a szorításokon, és akkor az erőszakkal, 49-50-ben erőszakkal szervezett TSZ-ek, egyébként az is maga módján benne van, erőszakkal szervezett TSZ-ekből ki lehetett lépni. És ezt a filmet én a Magyar Rómeó és Júliának tekintem, abból a szempontból, hogy a szerelmesek vívják a szabadságharcukat az előző generációval szemben.
2: Hát mindennek a drámaisága azért valamilyen szinten itt van a könyvben is, tehát ez valóban egy találó felütés, hogyha tudja valaki megfejteni a kódokat, tehát azért mondtam, hogy nem nehéz olvasmánynak minősítettem, csak hogy fel kell rá készülni, hogy az ember ezeket a mélyebb rétegeket is meg tudja találni, ha lehet, hogy nem is elsőre, vagy mondjuk akár második olvasatra.
3: Igen. Ez egy nagy dilemma volt nekem, hogy hát van olyan novella, szintén nagyon szeretem, a Vigyázzon ránk az őrangyal című ciklusban a második, a déd nagymamámról szól. Tehát ez több mint 100 évvel ezelőtti történet, 120-130 évvel ezelőtti, ugye a legutolsó pedig, hát mondjuk amikor tanítottam. De a zöme az... hát az én gyerekkoromhoz kötődik valamiképpen. Az volt a dilemmám, hogy vajon érdekes-e ez az idő egy mai olvasónak. És aztán azzal nyugtattam meg magam, hogy a próza, legyen az regény vagy novella, mindig a félmúltról szól. Tehát nem tud a jelenről szólni közvetlenül, mint történet, hiszen azt még nem éltük át. A jelen az most zajlik. Hanem akármilyen regényt nézünk meg, lényegében a múltról és a félmúltról szól. Előbb emlegettem a háború és békét. Egy generációval, vagy két generációval Tolsztoj előtt játszódik. De az Anna Karenina is legalább egy generációval korábban. Tehát a félmúltról szól, miközben valahogy, nagyon rejtett módon, azért a jelennek akar valamit mondani. Most, hogy ez megvan-e az én kötetemben, azt nem tudom, majd azt eldönti az olvasó.
0: Kedves hallgatóink, részlet következik Törőcsik Miklós, Írok egy Bartis Attillát című novellájából. melyet Tóth Levente színművész olvas fel.
1: Andráska, mit csinálsz? Kérdezi az anyja. Semmit, mondja válaszúti András, a 6 éves kisfiú. Nem az almát bántod? Kérdezi az anyja. Vagy csak inkább úgy mondja. Nem, mondja a fiú, és felvette a földről. Két kézzel fogta, a jobb oldalához tartotta, ott szorított a kis markában, azon az oldalán, ahová az anyja nem látott oda. Oda dugta és elindult ki a kertből át az udvaron. Maga sem tudta, hogy hová is miért. Mi van a kezedben? Kérdezte az anyja, mert látta, hogy a fiú szökik és rejteget valamit. Semmi, mondja válaszúti András, és már szalad a kapuhoz. Az alma van nála, az alma van nála, kiabálják a lányok. Viszi az almát! Ki a kapun, futva valamerre, végig az utcán, át a vasúton, át a rámpán, szaladjatok utána, mondja a lányoknak az anyja. A lányok futnak utána, végig az utcán, át a vasúton, át a rámpán, kint a mező közepén, a csordakútnál érik utol. Nagyobbak nála, ketten vannak, leteperik. Birkóznak vele egy darabig, ő kapálódzik, hadonászik, rugdalódzik. Kötözzük meg, mondja Margit, a nagyobbik lány. Nem mondtam még, ő az unokatestvére. A kötél ott van náluk. Ki gondolná, hogy nem csak játszásra jó? Kötözzük, mondja Mari. Ő a testvére, válaszúti Andrásnak, a 6 évesnek, de ő már nagy lány, mint Margit is, 8-osok. Csak a kezét, mondják, azt kötik hátra. Felállítják a fiút és viszik haza. Már nem próbál menekülni. Egyszer próbált, de erősen fogták a kötelet, visszarántották vele. Még egyszer az almára néz vissza, Margit kezében van, már ő vette fel a földről, azt sajnálja, hogy még csak bele sem harapott. Az anyjuk a kiskapu előtt állva várja őket, amikor látja, hogy jönnek, elébük megy. Amikor észreveszi, hogy megkötötték Andráska csuklóját, elszörnyedve csapja össze a két tenyerét. Hát ti mit csináltatok? Azonnal engedjétek el! És maga kezdi kibogozni a csomót. Ellopta az almát, mondja Margit. Itt van, mutatja. A nénye csak ránéz, nem beszél tőle. De hát még meg sem érett, mondja. Miért kellett levenni? De, mondja válaszúti Andráska, és most kezd el sírni. Az apja éppen befejezte a favágást a fészerbe, jön előre, látja, hogy ott csoportosulnak 4-en, András megsír. Hát te miért rísz? Kérdezi. Levette a fáról az almát, mondja az anyja. Azért nem kell ríni, mondja az apa. Elveszi az almát Margittól, kabátja zsebéből előveszi a bicskáját, kinyitja, az almát 3 egyenlő részre vágja. Egyet ad Margitnak, egyet Marinak, a 3. Andrásnak. Nesze, mondja.
0: Részlet hangzott el Törőcsik Miklós Írok egy Bartis Attillát című novellájából. A részletet Tóth Levente olvasta fel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
2: És az írót kérdezem, hogy ki írtál magadból dolgokat? Erre olyan belső késztetés is volt, ugye nem szükségképpen terápiás célzattal, de hogy az ember, amikor így kiad valamit, így kicsit a lelkét is kitárja, akkor az megváltoztatja magát, az alkotót is.
3: Elmerülök az alkotásban. Lusta vagyok egy kicsit, és nehezen fogok hozzá, de amikor hozzáfogok, akkor nehezen hagyom abba. Akkor már minden nem fáj, minden nem zsibbad, de még írni. És ilyen terápiás szélzat, vagy ilyesmi nincs, tehát nincs olyan, hogy jaj, hál' Istennek, én ezt kiadtam magamból, már ezzel se kell foglalkozni, nem, ez a dolog nem jön elő soha, nem szokott előjönni. Egyrészt, másrészt meg, ha úgy értelmezem el a kérdést, hogy minden történetet kiadtam-e magamból, akkor arra az a válasz, most itt először rövide, hogy nem.
2: Igen, hiszen azt nyilatkoztad egy helyütt, vagy mondtad, hogy egy könyvet egyet bárki meg tud írni, erre a kötetre vonatkozóan, de mielőtt bejöttünk a stúdióba, már elárultad, hogy nem állunk meg egynél.
3: Így van, nem állunk meg egynél. Hát most nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el, hogy lehet ezt szerényen elmondani. A második kötet a kiadónál van, remélem évvégén vagy jövő év elején megjelenik, ami sokkal jobb, mint ez a kötet, én sokkal jobban szeretem, hosszabb novellák vannak, ugye ebben 32 novella van, ha a ciklusokat is egynek veszük, abban 12 novella van, és csak kettő olyan, ami

0: időszakban.
1: Ez 7 év. Ez 7 év azért.
0: Tudatosan szerkeszted ezeket a tartalmakat, ciklusokat, tématerveket, mert ebbe én tudatosságot vélek felfedezni.
1: Így, hogy mondod, így, hogy kérdezed, igen. Tehát ugye ez a második kötet egy kisgyerek történetével kezdődik, és egy életút a vége, tehát egy életrajz, ha szabad így mondani. Egyrészt, másrészt meg megpróbáltam játszani vele abból a szempontból, hogy a különböző novellákat különböző stílusban szerettem volna megírni, hát ez nem biztos, hogy mindig sikerült, de mindig odaírtam a cím mellé, hogy nem tudom én, az első napok angol regény. És ez, hogy angol regény, ez a Copperfield Dávidra utal. Nem tudom, én egy másikhoz odaírtam, hogy Elena, nagyon szeretem ezt, Elena, odaírtam mellé, hogy orosz regény. Mert egy reménytelen, szomorú szerelemről szól. Egy harmadikhoz odaírtam, hogy Charlotte, német regény. Mert egy ilyen megint csak a szerelemről szól ebben a kötetben sok novella szól a szerelemről különböző módon. Igen, egyhez odaírtam, az a címe, hogy Szép Pierre, francia regény. Az végig saját a szerelemről szól, és hagyj meséljek, abban három szerelem van, Emma, Nóra és Anna. Ugye Emma a Bovári néből, Nóra a babaházból, Ibsen Nórája, Anna pedig az Anna Kareninából, és azért ilyen sorrendben, mert a különböző szerelmeket írtam le, a hűtlen szerelmet, a szolgáló szerelmet, és végül a hűséges szerelmet, és akármilyen meglepő, én ezt Anna Kareninának tulajdonítom. Tehát én úgy gondolom, hogy nem Anna Karenina volt a hűtlen, hanem mi volt a hűséges. De hát ez egy sajátos felfogás. Hát van benne azért olyan novella is, ami bizony sokaknak nem tetszik, de hát mert kemény, mert talán még azt is mondhatnám, hogy durva, de nincs benne csúnya szó. Illetve van, hogyha a funkció úgy követeli meg.
0: De nem öncélúan.
1: Nem öncélúan, igen. És bocsánat, akkor még hagyd mondjam, a harmadik kötet egy disztópia, a negyedik kötet az a cím, hogy Emlékvalóságok és valóságemlékek, amelyben egyrészt leírom azt a világot, tényleg ilyen szociográfia szerűen, bár bevallom az előszóba, hogy nem sikerült le szociográfia, de azért csak megírom. A második részben pedig annak kapcsán felidéződő emlékek. Az ötödik kötetnek pedig az a címe, hogy irodalmi elbeszélések, és ott azzal játszok, hogy a világirodalomból vagy a magyar irodalomból egy-egy művet átírok, vagy átértelmezek. Egy példát hagyd mondjak, éppen most dolgozom Franz Kafka a Kastély című regényén, ami nincs befejezve, és én azzal próbálok játszani, hogy mi lenne, hogyha K, ugye ő a főszereplő, fölmenne a kastélyba, vagy sikerülne neki fölmennie a kastélyba.
0: Hát nagyon sok gondolatot kinyitottunk, és ezek elgondolkodtatóak valóban. Ha valaki kézbe veszi Törőcsik Miklós Helyi Idők című könyvét, akkor ebben elmerülhet. Kedves hallgatóink, Törőcsik Miklós első kötetes, és hamarosan a remények szerint 5 kötetes szerzővel beszélgettünk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg, a viszont hallásra. Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.

toute la skate.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A világ akkor újul meg, ha Krisztus követve mi magunk is átalakulunk, fogalmazott Leó pápa homiliájában Assisiben. Augusztus 6-án délelőtt a Santa Maria degli Angeli Bazilikában a Szent Atya szentmisét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok találkozóján. Urunk színeváltozásának ünnepén a Szent Atya arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Emlékeztette őket arra, hogy a világ valódi megújulása az ember belső átalakulásával kezdődik, amelyet a feltámadott követése tesz lehetővé. A záróáldás előtt egy fiatal megköszönte a pápa látogatását. A szentmise után a pápa belépett a porcinkulába, ahol néhány percet csendes imádságban töltött. Ezt követően elhagyta a bazilikát, elköszönt az érkezésekor őt fogadó közjogi méltóságoktól, majd dél körül visszautazott a Vatikánba. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát, köszönjük Magyarország. Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Ezt már Pósvai Gábor belügyminiszter írta a közösségi oldalán. Pósvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőmérséklet csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, mert nem csak a nagy, az apró segítségek is számítanak, tette hozzá, megjegyezte. A nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Jelezték, Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Az élő környezetért felelős miniszter visszautasította a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László a közösségi oldalán csütörtök este közzétett videóban azt mondta, az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az ottani vízügyi főigazgatóval. A Fidesz frakció csütörtök délután arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy bocsássa el Kelemen Ágnest, aki információik szerint külföldön pihent a válsághelyzet idején. Úgy látják, hogy a vízügyi jelzőrendszer összeomlott, és ebben a vízügyi államtitkárnak egyértelmű felelőssége van. Magyar Péter azzal vádolta meg Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy elődje tudta, a magyar energiarendszer a végnapjait éli, az összedőlés szélén áll, mégsem tett semmit. Közösségi oldalára feltöltött videójában idézett az előző kormány 2022-es előterjesztéséből, amely szerint a magyar energiaellátás a szakadék szélén áll, mert a kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért, azaz több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátorberuházásoknak, mint amennyit a magyarországi energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszortan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb számosságban a Duna mentén és attól keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül többfelé megerősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között várható. De délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Valóban 2017-ben voltam itt, hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a kézfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy mit mondtam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én se tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt, vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk. Ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak-csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz, a fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdés lesz, általában 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és a általános képpel kezdünk, egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat. Ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés. Egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a 2,5 milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is, honnan indultunk 100 évvel ezelőtt. Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember a földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményezi, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás kétszer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig háromszor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az egy órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a háromszoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt egy-két évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több, mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is kétszeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztás bővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárója bezárva. Na de térjünk vissza a vízre, hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és ez nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben. A kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát víz stresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India, most a Szaúd-Arábia az nem lep meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak víz stresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkora becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkora becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele víz stresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akár csak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel se fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni. A következő évtizedekben ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen zömében Magyarországgal foglalkozunk. Ugye Püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást, minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De abban viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk. Tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesítetetlen lesz, inkább most egy 3, de lehet, hogy kicsit több, csak nem, inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait, most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az 1 fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt tovább egészségi, tehát mondjuk érrendszeri problémákkal, vérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép, tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az áróját megint bezárnám, mert messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják.

0: És akkor érkeztünk a második kérdéshez. De a kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van. Leegyszerűsítve, ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a Föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a négy szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük! Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában, tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne azért engem biztatni. Nem, a diákoktól várok biztatást, a tanárok biztatnak, hát persze, hogy biztatnak, hát nyilván udvariasak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, aki kijön ide nekem segíteni? Így csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás.
1: Hogy?
0: Péter, no. Oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy. Golyóm is itt a víz. Most, hogy ez még plastikusabb legyen, itt szereztünk, hoztuk vagy szereztük a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. Fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti. De ha benne lenne, ha lenne benne víz ebben a 6 literes fazékba, akkor ez szimbolizálná a Föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz. Tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
2: 92.
0: Majdnem a sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Nincs is teletöltve. Abban másfél deciliter víz van. Mutassa csak fel, jobb, magasra, úgy. Ez az édes víz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édes víz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony, menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni, mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70%-a maga a föld alatt van, úgyhogy egy mokka cukrot ne dugj el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka cukrot még félbe kéne vágni, akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta, abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból, úgy, és akkor jól mutassa föl. Senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy egy cseppen cseki azért. Vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppentsen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni. Mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettába, az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott, tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdasági öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetését. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés? Inkább sok? Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolya térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyószabályozás. És jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek vízborította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Azt nem volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, rádas, mocsaras, vizenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században a milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni. De azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a Körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a pocsolya térkép figyelembevételével, hogy sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus, hát hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény, hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta jó száz év, több mint száz évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyását, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Még a múlt év december 1-én indult egy 7 éves természetvédelmi program, melynek fő célja az európai ürge állományának védelme és gyarapítása. A most következő néhány percben a Keszthelyi Tájvédelmi Körzetbe látogatunk. Ott ugyanis egy áttelepítési program keretében nagyszámú ürgét engedtek szabadon. Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallják. Még a tavasszal tette közzé a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a honlapján azt a felhívást, miszerint ürgeőröket keresnek. Most eljött az idő, hogy be is vessék őket. Mi az, hogy ürgeőr?
2: Tavaly decemberben indult egy ürgevédelmi LIFE pályázat, melyben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is projektpartner. A pályázatnak nagyon sok eleme van, mind a fokozottan védett ürgék védelme érdekében valósul meg. A pályázatnak az egyik része pedig az ürge visszatelepítése egyes kiválasztott területeinkre. Most jelenleg Keszthelyen vagyunk, a Keszthelyi Tájvédelmi Körzetnek a területén. Itt van egy olyan terület, ahol az adottságok megfelelnek ahhoz, hogy ide ürgéket telepítsünk.
1: Mi kell ahhoz, hogy ide jöhessenek?
2: Egyrészt már volt ezen a területen ürge, arról van információnk. Ezek az ürgék valamiért eltűntek erről a területről, hogy miért, annak több oka is lehet, ezt a mai napig nem tudják az összes okot a kutatók, hogy miért tűnik el az ürge a területről. Hát nagyon fontos az ürgénél, hogy megfelelő legyen a fűmagasság, tehát ideális helyszíneken legelő állatok vannak a területen, amik szinten tartják ugye a fűnek a magasságát. Itt ez a tulajdonság is adott, ez az egyik legfontosabb. A területen van egy kút is, ami az állatok, a legelő állatoknak az ithatását fogja segíteni. Ez a kút is felújításra kerül a program alatt.
1: Van benne víz egyáltalán?
2: Van. Úgy lettek ezek a kutak is kiválasztva, egyrészt, hogy legyen állat, aminek segíti az itatását, másrészt pedig, hogy tényleg a funkcióját kihasználhassuk.
1: Közben 1000 fecske vesz minket körül, ilyen se volt még velem.
2: Azért indult be most itt a madármozgás, mert most már késő délután van, és nincs már az a tikkasztó hőség, mint napközben, akkor mind a madarak, mint pedig az ürgék inaktívabbak, de most egy ilyen aktívabb fázisban vagyunk. Visszatérve az önkéntes ürgeőrökre, erre a területre a héten érkeznek a Liszt Ferenc repülőtérről ürgék. Mi a ürgetelepítési útmutató szerint járunk el az ürgék áttelepítésével kapcsolatban, ami már elég tapasztalatot tartalmaz arról, hogy hogyan lehet a legjobb tudásunk szerint áttelepíteni az ürgéket. Ennek természetesen megvan a jogszabályi háttere is, tehát úgy értem, hogy van engedélyünk arra, hogy ezt a tevékenységet elvégezzük. És hát a héten érkeznek az ürgék, már itt van kb. 100 egyed a területen, és még fog a mai napon is érkezni, és még a holnapi napon is. És hát az önkéntes ürgeőröknek nagyon fontos szerepük van. Reggel 9-től vannak itt másnap reggel 9-ig. És hát miért kell őrizni ezeket az ürgéket, amiket áttelepítettünk? Ők nagyon érzékenyek az áttelepítés első napjaiban, első két hetében. Ilyenkor történik az új kotorékok leásása, ilyenkor történik az, hogy az állat megszokja, hogy egy új területre került. Nagyon fontos, hogy a család ne szélegyen teljesen szét, mert egy ilyen kerítéssel vannak még ilyenkor az állatok körbevéve, hogy ne az legyen, hogy ki vannak engedve, és a szélrózsa minden irányába szanaszét rohangálnak. És az ürgeőröknek pedig az a feladata, hogy vigyázzák az ürgéket, hogy nehogy zavarás érje őket. Itt gondolok a ragadozó madarakra, a szörmés ragadozókra, a rókára, a borzra, valamint hát az emberi zavarásra is.
1: Több száz ürgét telepítetek át, hoztok át a Ferihegyi repülőtérről. Miért alkalmasabb az az élettér, egy lebetonozott kifutó környéke az ürgének, mint ez az adott rövidfűvű természeti környezet?
2: Igen, Ferihegyen az ottani kollégák felmérései alapján egy nagyon stabil forráspopuláció van, ezt így hívjuk itt az áttelepített állatok esetében, hogy ugye nagyon fontos, hogy ahonnét elhozzuk az állatokat, ne okozzunk az ottani állományban bajt. Tehát biztonsággal el lehet hozni ezt a 100, valamivel több mint 100 állatot, és erről is sokat lehet beszélgetni, ott is olyan a fűmagasság, nincsenek zavarva azok az állatok, nincsen predációs nyomás, kevesebb ragadozó éri el őket. Ezek mind-mind olyan feltételek, amik ott az állatokat megtartják azon a területen. Nagyon érdekes egyébként itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén is, hogy az Igrici autópálya pihenőben is van egy ürgeállomány. Ugye nem gondolnánk, hogy egy autópálya melletti területen van egy kisebb ürgeállomány, de bizony-bizony ott is olyan feltételek vannak, alacsony a fű, kezelve van a fű, hogy jól érzik ott magukat az állatok.
1: Egyébként nem csak a fecskék vesznek minket körül, vagy nem csak fecskéket látunk, hanem kinézték már maguknak az ürgéket mások is.
2: Igen, élnek ezen a területen szerencsére egyéb fokozottan védett fajok is, nem csak az űrge. Itt most a madarakat nézve, itt ezen a területen megfigyeltünk szalakótákat, az is egy gyönyörű szép fokozottan védett madár. A szalakótának szerencsére az űrge azért egy nagy termetű zsákmány, tehát tőle nem kell féltenünk az űrgéket, viszont vannak még itt tegerészölyvek, vörös vércsék. Azt az előbb közösen is megfigyeltük, hogy előszeretettel használják az űrgék kerítését a vörös vércsék kiülőhelynek, viszont nekik is nagy méretűek a kifejlett űrgék, de azért oda kell figyelni arra, hogy tényleg a ragadozó madarak ne legyenek a területen. Parlagisast láttunk még itt körözni felettünk, hát most indul meg majd a madármozgás, igen. Viszont mivel itt van az ember a területen, ahogy közelítünk a űrgék szabadon engedési helye felé, itt ezt megfigyeltük közösen is az előbb, hogy akkor a ragadozó madarak elrepülnek. Tehát az ember jelenléte, és itt az űrgeőrök fontos feladatára megint kitérve, a ember jelenléte az elriasztja a ragadozó madarakat.
1: Leskó Gabriella és Bodnár Katalin most értek vissza az űrgeőrjáratból, mondhatom ezt így. Mi az, amit láttatok?
0: Körbejártuk a titelláriumot, azaz az űrgevédő kerítést, és azt figyeltük meg, hogy az imént a kerítésen kívül megfigyelt példány visszajutott-e már.
1: Kiszökött?
0: Igen, volt egy olyan példány, aki kiszökött a kerítésen kívülre, és szorosan kereste a kerítés mentén a visszautat, őt kerestük mi is, hogy meg.
1: Az anyukájához akart visszamenni? Családban élnek?
0: Családban élnek, tehát alapvetően a családjához, csapatához szeretett volna visszamenni, és mi arra gondolunk, hogy vissza is tudott menni, mert a második oldalon láttunk egy korábbi lyukat, és az pont ott volt a kerítés alatt, és azt gondoljuk, hogy ő azon pont vissza tudott menni, mivel nem találkoztunk vele, és reméljük a legjobbakat.
1: Akkor nem volt eseménytelen, vagy ez még nem számít eseménynek?
0: Ez nem számít eseménynek, az teljesen természetes, hogy ők kijönnek a kerítésen kívülre, és ki is fognak jönni, amikor majd ki lesz nyitva nekik a kerítés, úgyhogy ez abszolút nem számít eseménynek. Én azt gondolom, hogy kell is, hogy adaptálódjanak a környezetükhöz.
1: És Gabihoz fordulok, hogy jött az ötlet, hogy űrgeőrnek felcsap, igaz, csak egy napra, de ki tudja, hogy nem lesz ez visszatérő alkalom jövőre.
3: Mindenképpen gondolkodom rajta, szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra. Én nyilván szakmámból adódóan is nagyon szeretek a természetben lenni, és ugye itt a kellemest a hasznosra össze tudom kötni, hiszen bár ugye tényleg csak egy-másfél napot töltünk kint, de ez alatt is tényleg próbáljuk megvédeni az űrgéket, ugye most próbáltuk megnézni, hogy vissza tud-e jutni az űrge, járt ma itt már parlagisas, elég rendesen feltérképezte az űrgék helyét, úgyhogy nyilván ezek mind-mind olyan izgalmas dolgok, amit máskor esetleg egy fényképen figyelhetünk meg, úgyhogy jövőre is szívesen csatlakozom a csapathoz.
1: És az éjszaka, az hogy telik?
3: Éjszaka igazából szörmis ragadozókra lehet számítani. Éjszaka az űrgék nem aktívak, tehát a baglyok ellen viszonylag védettek, mert hogy van számukra búvóhely, tehát nem fognak előmászni, valószínűleg a bagoly ezáltal nem tudja őket elkapni, azonban a szörmis ragadozók ellen is védekezünk villanypásztorral, tehát azért a területen róka, aranysakál, borz előfordul, csak hogy a leggyakoribbakat említsem, és hát nyilván azért ők ki tudják ásni a búvóhelyeikről őket, meg hát mi is azért váltott ügyeletet tartunk, tehát fogjuk hallani, hogyha esetleg sírás vagy ilyesmi visítás hangzik onnan a területükről.
1: Meddig kell őrizni, mikor lehet elengedni az űrgék úgymond kezét?
2: Az első napok nagyon-nagyon fontosak, nagyon érzékenyek az első napok, mikor új területre kerülnek az állatok, és a saját kotorékjaikat elkezdik leásni. Az útmutató szerint ez egy olyan 1-2 hét, amíg az őrzés indokolt. Mi a 2 hetet betartjuk, és 2 hét múlva kerül a kerítés lebontásra. Ugye van egy villanypásztor is a űrgék körül, aminek a célja éjszaka a szörmés ragadozóknak a távoltartása, ez is elbontásra kerül. És hát, hogyha ezek az állatok megtalálták itt a életfeltételeit, és kotorékokat ásnak, amiben el tudnak bújni, akkor már elengedhetjük a kezüket.
1: Mi az, amit az űrge adhat nekünk, hogy ennyire fontos a védelme? Még nálam fiatalabbak is emlékeznek arra, hogy a nagymamájuk a Sparherten söndörgette az űrgéket, mielőtt főzött volna belőle valamit. Nem egy olyan régi dolog, hogy még ették egerben is akár.
2: Igen, régen nem volt védett, mert valóban mezőgazdasági kártevőként tartották számon, régen ugye sok volt belőlük, de hogy ismételjem magamat, tényleg nagyon drasztikusan lecsökkent az állománya. Ez egyrészt egy indikátor is arra vonatkozólag, hogy az élőhelyei megszűnnek, megszűnik a legeltetés. Tehát az űrge valójában a rendszerben egy szereplő. Ami viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy itt bizony az élőhelyeknek a megőrzésére, fejlesztésére nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és az űrge védelmével is ugye nem csak magát az állatot védjük, vagy az állatot mentjük meg, vagy az állat a egyedüli szereplője ennek a történetnek, hanem ő a rendszernek egy szereplője, hiszen az élőhelye védelme, az élőhelye fejlesztése az, ami megalapozza, hogy egy területen ott élhessen.
1: Régebben is volt már ürge, csak még nem projektnek hívták, hanem mentésnek a Bükki Nemzeti Park területén, de akkor azért telepítették át őket és védték, hogy a ragadozó madaraknak szolgálhasson táplálékul. Most ez ürge az ürgéért program?
2: Az ürge egy nagyon fontos táplálékállata volt régen ragadozó madarainknak is. Fokozottan védett ragadozó madaraink táplálék spektrumán az ürgének kiemelt helye volt. Itt gondolok a parlagisasra, kerecsen sólyomra. A mai napig beszélünk erről, hogy ezen ragadozó madarak táplálékában milyen fontos szerepet töltött be az ürge. És hát mivel az ürgék száma drasztikusan lecsökkent, ezt jelezte az is, hogy eltűntek a ragadozó madaraknak a táplálékai közül, és valóban volt egy ilyen pályázat is, ami az ürge védelmét azért támogatta, hogy valóban a ragadozó madaraknak az étlapjára visszakerüljön. Hogyha ez az állat tartósan, mármint az ürge tartósan megint visszakerülne a parlagisas kerecsen sólyom táplálék bázisába, az azt jelenteni, hogy

0: Most folytatásos irodalmunk 5. része következik, a felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a plankton háló úgy dolgozott, mint a cséphadaró. Állandóan az ártereket vagy a bányatavakat kutattuk, mert a sok-sok akváriumi hal, ami az öregnél tátogott otthon, nem ismert tréfát az evésben. Munka közben próbáltam vigyázni a rengeteg holmira, ami nálunk volt. Háló, vödör, kalap, napszemüveg, horgászfelszerelés, reklámszatyor, elemózsiás tarisznya, de az az igazság, hogy az én fejem sem káptalan. Egyszer például a nagy nehezen megszedett planktont felejtettem a tóparton, vödröstül, amivel a szivárványos guppiaimat nevelgettem volna. Na mindegy, úgy látszik én is öregszem. Laci bácsi kisegített egy kis ciklopszal, nem kellett visszamenni az enyémért. Másnap megtaláltam a vödrömet hiánytalanul tetőstül, de a plankton ilyenkor természetesen bedöglik a napon. Újra kell szedni az egészet. Az öreg egyébként valami nagy dobásra készült. Ha otthon voltunk, állandóan telefonálgatott. Olyan halakat akart behozni az országba, amiket állítólag nem is lett volna szabad. Vagy mit tudom én, nekem csak annyit mondott, hogy túl élénk a fantázián. Előtte vámügyeket intézett, felzögykölődött Budapestre gyors vonattal, kihasználta a MÁV kedvezményét, szóval nagyon gyanús volt nekem. Aztán egyszer csak távolsági hívást kapott, hogy hajnalban lehet menni a csomagért. Persze engem is magával vitt. A neon halak riadtan kapkodták a levegőt a szűk zacskóban, szinte el sem hittük, hogy a távoli Brazíliából érkeztek. Sok-sok telefonálás, ügyintézés és többhetes várakozás után landoltak Ferihegyen, ahol egy valószínűtlenül magas és vékony, szemüveges fiatalember nyomta a kezünkbe az átlátszó csomagot. Hát ők lennének azok, mondta a Langaléta, és a

0: Fény felé tartva a csomagot, még egyszer és utoljára meggyőződött róla, hogy élve, éppen és egészségesen adja át őket a megrendelőnek. Innentől kezdve már a vevő bánja, ha a megrendelt hal netán gondol egyet, és kipurcan. Laci bácsival azon nyomad akcióba léptünk. Disperzites vödörben jó kis hazai akváriumvizet hoztunk magunkkal, ebbe kerültek az új jövevények, és minden eshetőséggel számolva még egy elemes légkompresszort is beüzemeltünk. A halakat nem hatotta meg különösebben, hogy csöbörből vödörbe kerültek, ugyanolyan riadtan áldogáltak, mintha még mindig az acskóban lennének. Laci bácsi szerint azonban nyerésre álltunk. Állítólag gyakran előfordul, hogy a leendő akváriumlakók az új vízparaméterek miatt azonnal a hasukat kezdik mutogatni a gyanútlan akvaristának, és ezzel be is fejeződik a történet, még mielőtt elkezdődött volna. A mi halaink bezzeg példásan viselkedtek. Az öreg úgy vitte a vödröt, mint tűzszerész a bombát. Sehol egy fölösleges mozdulat, még csak a víz felszínesen fodrozódhatott, nehogy már valami bajuk legyen szegényeknek. Utólag persze nevetségesnek tűnhet a nagy óvatoskodás, főleg manapság az internet korszak közepette, amikor bárki meggyőződhet róla, hogyan is zajlik le valójában egy halbefogás a trópusokon. Hát nem túl kíméletesen. A lényeg az, hogy ezek a nagyszerű élőlények sok mindent kibírnak, de nagyon meghálálják, ha valaki normálisan bánik velük. Az öreg ösztönösen ráérzett erre, és minden élőlény szinte kivirult a kezei alatt. A problémák ott kezdődtek, hogy nem találtuk a kocsit. A fő épületből kilépve Laci bácsi egészen más irányba indult, mint kellett volna. Nekem sem tűnt föl, én csak úgy mentem utána, mint általában. Némi tanácstalanság után nekiindultunk, és módszeresen bejártuk az egész környéket, aminek az lett az eredménye, hogy teljesen eltévedtünk. Visszamentünk a főépülethez, és próbáltuk rekonstruálni a történéseket. Erről jöttünk, itt állhattunk meg, és tényleg ott volt a kocsi. Nagy buzgalmunkban vagy háromszor mentünk el mellette, anélkül, hogy észrevettük volna.
1: Ja, kérem, ez itt nem a Hernád völgye, vagy a büdös kút pusztai ősvadon.
0: Minden jó, ha jó a vége. A halakat beköltöztettük az anyós ülés elé. Én is beültem, lábam közt a vödörrel, és felkészültem az indulásra. Jó 10 kilométernyi kellemes autókázás után az öreg rájött, hogy a kis táskáját Ferihegyen felejtette, úgyhogy vissza az egész, jobban mondva, ő vissza, én meg a nagy parkolóban a kocsiban maradva várakozó álláspontra helyezkedtem. Sose lehet tudni, hát ha megint nem találja majd a járgányt, legfeljebb integetek neki. Letekertem az ablakot, leszedtem a vödör tetejét, és kíváncsian nézegetni kezdtem a halakat. Összerezzentem, amikor hirtelen egy vékonyka hang szólított meg.
2: Azok meg mik ott a vödőjében? Gigisták?
0: A hang irányába kaptam a fejem.
2: Minek neked gigista? Holygásni?
0: A hang egy szőke kislányban folytatódott, aki lábujjhegyre állva mindent elkövetett, hogy valahogy belelásson a vödörbe.
2: Nem giliszták, ezek halak. Nagyon különleges neonhalak, mondtam kicsit zavartan, és ellenállhatatlan kísértést éreztem, hogy oda zárjam az orrát az ablakkal.
0: Eltévedtem, suttogta a kis nő szipogva, és szétkent néhány könnycseppet az arcán az öklével. Na már csak ez hiányzott. A sok ezer ember közül ez is pont engem tud megtalálni, gondoltam. Kinyitottam az ajtót, kiszálltam, és még időben észrevettem Laci bácsit, amint épp az ellenkező irányba indul a kocsiját keresni. Azonnal integetni kezdtem neki, mint hajó törött a túl magasan szálló helikopternek, aztán persze kiabáltam, ahogy a torkomon kifért, a későbbiekben pedig megpróbáltam kombinálni a kettőt.
2: A szemem sarkából figyeltem a vékony hangút, remekül szórakozott. Némi ordítozás és ugrálás után sikerült elérnem, hogy a járókelők megveregessék Laci bácsi vállát, hogy ugyan forduljon már hátra, mert valaki neki üvöltözik. Az öreg széles mosolyjal nyugtázta, hogy észrevett. Felemelte a kistáskát, hogy mutassa, minden rendben. A kislányt kézen fogtuk, és én már sokat szorra elindultunk a repülőtér fő épülete felé. A terv az volt, hogy keressünk egy rendőrt, vagy egyszerűen leadjuk a biztonsági szolgálatnál, de az élet megint jobb rendezőnek bizonyult. Laci bácsi kiszúrt egy fehér ruhás nőt, jó messze tőlünk, aki kotlós tyúk módjára rohangált a járókelők között, és láthatóan keresett valakit. Ő lesz a mi emberünk, mondta az öreg, és a törpét óvatosan a nyakába ültette. Sejtésünk beigazolódott. A kislányból azonnal ömleni kezdett a szó.
3: Játom anyát, engem kelyes, júj, csak el ne tűnjön. Menjünk gyorsan, gyorsan.
2: Gyorsan mentünk. Néztük a nőt, mint agár a nyulat, hogy valami módon tényleg el ne tűnjön a szemünk elől. Az anyuka nagy hálálkodásai közepette, visszaadtuk a törpét, és a jól végzett munka örömével elindultunk a kocsink felé. Egy mondatfoszlány, púcsúzóul, még megütötte a fülemet.
3: És gisták voltak a vödőjben,
2: de minden mást már elfújt a szél. Azonnal a diszperzites vödörre vetettük magunkat. A neonhalak éltek és virultak. Nagyon úgy tűnt, hogy nem lehet eltéríteni őket attól az elhatározásuktól, hogy minden bénázásunk ellenére életben maradjanak. Harcra fel! Kúrjantott az öreg, és teljes gázzal elindultunk Miskolc felé. Körülbelül másfél órába telt, amíg áthámoztuk magunkat Budapesten, és további négybe, mire feltűntek előttünk a Lenin kohászati művek kéményei. Otthon voltunk.

0: Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 5. része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszteranna volt. Mára az erdőfovásza véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent felborítani. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó. Nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta, hozzátette. A lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása. A tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki, 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázatokon. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus. Nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a közösségi oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintettek. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük Magyarország! Példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Ezt már Pósvai Gábor belügyminiszter írta a közösségi oldalán. Pósvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőmérséklet csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, mert nem csak a nagy, az apró segítségek is számítanak, tette hozzá, megjegyezte. A nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás. Ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Jelezték, Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 fokot mutatott a hőmérő. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Az élő környezetért felelős miniszter visszautasította a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László a közösségi oldalán csütörtök este közzétett videóban azt mondta, az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az ottani vízügyi főigazgatóval. A Fidesz frakció csütörtök délután arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy bocsássa el Kelemen Ágnest, aki információik szerint külföldön pihent a válsághelyzet idején. Úgy látják, hogy a vízügyi jelzőrendszer összeomlott, és ebben a vízügyi államtitkárnak egyértelmű felelőssége van. Magyar Péter azzal vádolta meg Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy elődje tudta, a magyar energiarendszer a végnapjait éli, az összedőlés szélén áll, mégsem tett semmit. Közösségi oldalára feltöltött videójában idézett az előző kormány 2022-es előterjesztéséből, amely szerint a magyar energiaellátás a szakadék szélén áll, mert a kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért, azaz több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátor beruházásoknak, mint amennyit a magyarországi energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, nagyobb számosságban a Duna mentén és attól keletre. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül többfelé megerősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között várható. De délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
4: Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának második részét Baranyi Péter előadásában hallják.

Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13.12.

0: Lovagok és hölgyeik ebédre gyülekeztek Artus király márványpadlós nagy termében, és leültek a híres neves kerekasztal mellé, mely azért volt kerek, hogy senki se lehessen mellette ülvén első, és senki se utolsó. Mégis a legdíszesebb hely azé volt, aki Artus király és Ginovéra királyné között ült, eznap Iteré, a vörös lovagé. Apródok körülhordozták a kézmosóedényeket, azután arany és ezüst tálakon bevonult a lakoma. Ké, az udvarmester aznap kitett magáért, több baromfit és vadat öltek le, mint amennyi harcos elhult Artus király 100 csatáján. Mikor a pecsenyéhez értek, és kis Ivanet eltűnt, melyet hordozott a hatalmas tál alatt, fehér ruhában belépett Kineváre, az avanoni leány, és vörös itáliai borral telten Artus király elébe helyezte Merlin csodálatos kincsét, a földnek kelyhét. Mindenki a föld kelyhét nézte, mely ragyogott, mint szentélyek mélyén örök mécs aranyos edénye, a kinem alvó vörös fény körül, és mindenki Kinevárét nézte, aki mikor mélyen meghajolt Artus előtt, nem mosolygott, mint illedelmes leányok szoktak. Ké, az udvarmester meg nem állhatta gúnyolódás nélkül. Furcsa népek ezek a mi vendégeink. Táliezinnél a most megevett pontyis beszédesebb cimbora volt, és ama bánatos kőszentek a domban virágosabb kedvűek ennél a leánynál. Kineváre, te vagy Avalonnak legsavanyúbb almája.
1: Ha savanyú alma vagyok is, felelte csendesen Kineváre. Csak azért, mert nem jött még el a megérés ideje. Mert tudnotok kell, hogy Kineváre nem csak Honi földje után való bánatában hunyta le ajkát a mosoly elől. Amikor a föld kelyhének kiszemelt őrizője lett, hétszeres fogadalmat kellett tennie oltár előtt, hogy sosem fog mosolyogni mindaddig, míg el nem érkezik Istennek választott lovagja. Táliezin sem ostobaságból hallgatott, hanem mert ő meg fogadalmat tett, hogy meg nem szólal, míg Kineváre mosolya jelt nem ad. Ha szólt volna, püspök sem lett volna bölcsebb beszédű nála. Azután mindenki Iterlovag dicséretét mondotta, a bajvívójét. Gavan és Lancelot szégyenkezve hallgattak szemközt ülvén. Sok csodás kalandját tudták mesélni, akik szomszédországokban jártak. Írdatlan griffmadártól hogyan szabadított meg három herceg kisasszonyt, akiket a nagy állat elrejtett égig nyúló sziklán rakott fészkében. Halászokat pusztító tengeri szörnycet hallal hogyan vívott meg a vízben úszván. Teszália koromsötét barlangjában 300 halottal harcolt, kiket hiába sújtott kardja vértelenek voltak és elevenek vérét itták. Igaz lovag volt. Veszedelemben lévők gyámola, félelem nem ismerője és hamisság sosem lakott szívében. Artus király emelte serlegét mondván: a földnek kelyhét először érinti mostan ajkam, és üdvözlést iszom Iter lovagra. Lenne jól vendégelt vendége kerekasztalunknak, foltatlan híre neve fényeskedjék továbbra is, mint íme a földnek aranyos kelyhe majdan a világ végén. Idegen országokban szívesen gondoljon vissza Artusnak kerekasztalára. Megállj, Artus király! Kiáltott Iter lovag. Nem ihatsz még üdvözlésemre. Sérelemért udvarodnál, mely még megtorlatlanul éget. Mindenki felháborodva unszolta, mondaná el. Artus király, igaz lovagnak ismersz engem? A kerekasztal királya vagyok, mégsem láttam te nálad különbet. Hallottatok mindannyian viselt dolgaimról. Úgy vélem, nem hivatlan akarás, hogy őrzője kívánok lenni a Szent Grálnak. Hosszú évek óta minden harcomnak a grál volt végső célja, és ha a pajzsok, melyeket a gyengék védelmében bezúztam, volnának a Mont Salvage fala, akkor már színről színre láthatnám a grált. Udvarodban van egy gonosz indulatú irigy és fösvény vénember, Merlinnek hívják az igaz lovagság eme szívbeli ellenségét. Ő őrzi a grál útját mutató pálcát. Kértem tőle, megtagadta. Visszatér szigeti magányába, és hiába lesz azótától kiválasztott lovag, a grált immár el sosem éri. Kérlek tehát, kényszerítsd Merlint, aki hűbéresed, adja nékem a pálcát. Artus király arca elborult. Nagy sokára felelte. Ha azt mondom, Iter, hogy te vagy a legkülönbb lovag, még nem mondottam azt, hogy te vagy az ég lovagja. Mert bármi gazdag is légy lovagi erényekben, az ég lovagjának legfőbb erénye az alázat. Az ég lovagja olyan alázatos, hogy nem is tudja, hogy ő az ég lovagja, és amikor elindul a grál felé, nem is tudja, hogy ő a grált keresi, és aki keresi, sohasem találja. Különben is Merlin a vendégem. Kérésedet, Iter, nem teljesíthetem. Ahogy ezt kimondta, rettenetes dolog történt. Iter felugrott, arca is vörös volt, mint páncéja, és ezt kiáltotta. Egy kérésem volt, király, azt is megtagadtad. Ám lássad, a földnek kelyhét vissza nem kapjátok, csak Merlin pálcájáért. Ezzel felragadta a kelyhet, a piros bor Ginovéra királynő ölébe ömlött, és végig drága ruháján, és Iter kehellyel a kezében kirohant a teremből. A hallatlan sértés oly módon érte a lovagokat, mint mikor bizonyos végzetes órákon valamely állat hirtelen megszólal. Bizonnyal Iterből is valamely rejtett állat üvöltött ki, és erre a jelre felborult minden, valamint a sosem ingó kerekasztal. A kirohanó lovagok apródjaiba ütköztek, hiába kiáltoztak fegyver után, mert izgatott apródjaik megbotlottak a felhalmozott kardok tömegében, és megvérezték ruháikat. Az égtelen lármára, mely támadt, a kakasok az udvarban íme mind megszólaltak. Engedelmes paripák vadultan szágultak körül és neki a falnak, sólymok lekaparták sapkájukat és kiáltva kerengtek. Várjobbágyok üvöltő processzióban rohantak az udvarra, és döngették a kapukat, melyeket bezárt előttük a siránkozó rémült cselédség. Táliezin megbúsultában is egymaga nem kiálthatván öklével akkorát csapott a felborult kerek asztalra, hogy annak egy darabja letörött. Merlin is meghallotta a lármát a dóm előtt. Kiragadott egy roppant sírkeresztet, azt lóbálva rohant az utcákon keresztül, és nyomában mind a koldusok aggottak, nyugtalan szívűek, és akiket esztendőben egyszer halátni. Szembe került csapatok egymásnak estek. Ki sem tudta, hol van barát vagy ellen. Füst szállt fel. A magtárakban hirtelen tűz ütött ki. Az udvar díszkútjáról a szobor roppant loccsanással beesett a vízbe, a terem nagy márványoszlopa hosszában megrepett, és a süket toronyőr félreverte a harangokat. A vörös lovagnak pedig híre hamva sem volt.

Nagyon sokáig tartott, míg újra csend lett a várban. Mégis a tüzet eloltották, a kiszabadult állatokat visszavezették, az összefutottak, hazatértek. A lovagok lassan együtt ültek a megcsorbult asztal körül, fáradtan, sebzetten. Torkuk száraz volt a sok kiáltozástól, de száraz íze volt most a bornak, a bátrak italának. Merlin pedig tehetetlen dühvel feküdt a földön. Az aranymadarakat ruhájáról már mind letépte. Egyre tompulóbb hangon, valamely ősi nyelven, melyet senki sem értett, szörnyű igéket dobált. Súlyosan feküdtek a még reszkető levegőre, mint elvonuló vihar végső, legsötétebb fellege. Akkor a várnak újra megnyitott és nyitva felejtett kapuján aggasztján gebe döcögött által. Fejét vígasztalan földön hordva, csontjai dárdaként szúrtak ki megkopott bőréből. A gebén pedig egy fiú ült, félig még gyermek, furcsa és nevetséges öltözetben. Ruhája egyetlen zsákból, és fehér térdéig alig ért. Fején olyan sapka volt, mint amilyet a bolondok viselnek. Nyers borjúbőrből kivágott cipőben, kezében gerely, amilyennel gyermekek vadásznak madarakra. Csúf és durva ruháján úgy csillogott által csodálatos szépsége, mint mikor csatákon valakinek hirtelen eszébe jut, akiért harcol, távol szerelmese, és pajzsa vérkörnyezte közepén a klenódium egyszer csak megragyog. Az őrök a kapu alatt csak akkor vették a fiút észre, mikor már átbaktatott. Nevettek és kiáltoztak utána, hogy vajon rohammal akarja-e megvívni a várat? De a fiú nem hallotta. Megnyílt piros szája, amint bámulta az udvart, sürgölődő csatlósokat, márványkutat, karcsú ablakokat és a tornyokat lekkivált, és azt gondolta, hogy náluk odahaza talán kevés eső esett, hogy a fák nem nőttek ilyen magasra. Szemének tiszta tekintetében oly mód fürdött az udvar, mint keresztelőkút vizén az újszülött, aki még magában rejti a titkokat, melyeket színről színre látott megszületése előtt. A fiú kék szemének tekintetében tisztán és értetlenül fürdött az udvar. A várjobbágyok gyermekei összecsődültek nyomában, gúnyolódtak és kövekkel haigálták. A fiú összeráncolta homlokát és felemelte gerejét, de ismét leengedte, érezvén, hogy ezek nem méltó ellenfelei. Ké, az udvarmester, éppen akkor ment át az udvaron. Meglátta a csődületet, oda sietett pálcájával, ráripakodott a fiúra, hogy bolondból bizony túl sok is akad itt. Koldúsoknak pedig templom előtt a helyük, és takarodjék az udvarról. De a fiú tiszta tekintetével elnézett Ké fölött, valamint a madár könnyedén elszáll fák akaszkodó ágai fölött. Baktatott tovább, hátrahagyván a meglepetésében szitkozódni is elfelejtett Kate. Mindebben még semmi csodálatos nincsen. Most történt az első csodálatos dolog. Szemközt jött Ivanet, a kis apród, szomorú oroszlányát sétáltatva. Mikor a kis oroszlán a fiút meglátta, kitépte pórázát, Ivanet kezéből odaszaladt a fiúhoz, szűkölve és sírva örömében lelapult. Ugrált és dorombolt, és nem találta helyét. A fiú pedig leszállt a gebéről, becézte az oroszlánt, és játszadozott vele. Ivanet könnyű lábán a fiúhoz futott, és üdvözölte komolysággal, mondván: nem tudom, ki vagy, de nem lehetsz akárki, fia, mert íme. Csodálatos módon oroszlánom, aki mindeddig szomorú volt, most hozzád sietett, és örül veled. Én Ivanet, Artus király apródja, kezem nyújtom neked. Most még kicsiny és pajzsot hordozni gyönge. De várj, és messze földön félt kéz válik majd belőle. Hogy hívnak téged, és neved zokon, hogy nevet kérdem, mint legyőzöttektől szokás, de íme én már megmondtam az enyémet. A jó Isten védelmezzen, anyám tanított, hogy ezt mondjam. A nevem? Engem édes fiamnak, szép egyetlen fiamnak szólított mindig az édesanyám. Örülök, hogy Artus király apródja vagy, mert éppen őt keresem. Azért hagytam el édesanyámat, aki mártán aggódik is azóta utánam, és a kutyád is nagyon kedves, akit oroszlánnak hívnak. Ivanet gondolt egyet,
fekete köves övével együtt lecsatolta kis törjét, és a fiúnak nyújtotta. Akarsz-e fegyvertársam lenni? Hogy ne akarnék, felelte a fiú, magára csatolva a tört. Nem tudok itt sehogy sem magamban eligazodni, és olyan vagyok, mint erdőben, ahol még sosem jártam, és másfajták az állatok. Annyi mindent kellene megkérdeznem tőled, aki olyan bölcsnek látszol. Azt sem tudom egészen, mi az, hogy fegyvertárs, és nem tudom használt a sokféle fegyverszerszámnak, amit itt látok. Meg kellene kérdeznem, mitől nőnek olyan magasra azok a dolgok a házak fölött, és milyen búcsújárásra fut itten össze ekkora sokadalom, és miért kiabálnak utánam, aki mit sem tettem, csak itt vagyok. És hogy mi volt az a csodálatos dolog a brazíliai erdőben? Egy asszonyt láttam, aki sírt egy férfi fölé borultan. A férfi testéből folyt a vér, akár csak valami vadból, akit ledöv gerejem, és azt jajgatta az asszony, hogy meghalt a szerelmese, iterlovag ölte meg. Miért sírt az asszony? Mi az, hogy szerelmes? Kicsoda az, aki férfiakra vadászik? És hogy lehet az, hogy egy ember meghal? Egészen meghal-e vajon, mint egy vad, és húsát lerágják a hangyák? De most nincs érkezésem, hogy mindezt megkérdezzem tőled. Vezess azonnal Artus királyhoz, fegyvertársam! A két fiú karöltve sietett át az udvaron Artus terme felé. Artus király már csak néhányad magával ült ott. Mind elcsodálkoztak a fiú szépségén, az pedig így szólt. Védelmezzen az Isten, Artus király, elsőbben is üzenetet hozok néked. A város előtt az erdő szélén vörös lovag áll, kezében aranyserleggel. Ő üzeni, ha van köztetek bátor és lovag, ám jöjjön ki és vívjon meg a kehelyért életre, halálra, mert ha ő győz, bizony nem lesz kegyelmes. Vagy ha nincs, hódolatos menetben küldjetek ki néki egy pálcát, nem tudom az mi fajta. A rossz hírre sápadtan néztek össze a lovagok. Gawain és Lancelot legyőzöttek voltak, és nem vívhattak másodszor, és a többi egy sem bízott a győzelemben, ha egyszer az a kettő vereséget szenvedett. Hallgatva néztek Artus királyra. De Artus szeme öbölbe ért hullámként pihent az idegen fiún, akinek arca távoli dolgokat idézett fel, mint kórosokat a hold. Csak nézte Artus. És íme erdei tündérek meglesett körtánca újra táncolt, fehér szarvas ágas-bogas agancsai között újra dalolt a déli szél, éjszakai patak kék vize ringott a holdnak fényén, mint egykor, a gyermekkor elfelejtett kertjében. Sokáig nézte Artus, aztán így szólt. Ó, mi tiszta lehetett az asszony, aki tégedet világra hozott. Ki vagy te, és anyád ki? És mit akarsz voltaképp én tőlem? Mert nem ok nélkül való jöveteled. Királyné az édesanyám, világszép asszony, és szívfájdalmának hívják. Brazíliai erdőben a szomorú asszony mondotta, hogy Parsival az én nevem. Azért jöttem hozzád, hogy lovaggá üss engem, most mindjárt. Nevettek a lovagok nagyon. Ké pedig azt mondta, ha egy óra alatt megnő a szakállad, még lovag is lehetsz, ha pedig nem, elszegődsz-e kuktának. A lovagok kacagtak, Ké pedig folytatta. Talán megengedi lovagságot, hogy lecsatoljam ékes páncélját és fegyverét, félretegyem, amint illik, amikor terembe lépünk. Lovagságon elfelejtette? De amikor közeledett feléje, a fiú dobbantott lábával, és Ké visszahőkölt, mert íme, megrendült az egész palota fundamentumában, és most már a lovagok is védelmükbe vették a fiút, mert olyan hatalma volt szépségének, hogy akárki látta, férfi vagy asszony, azon mód megszerette. Artus így szólt. Tudod-e, Parsival, gyermek, hogy aki lovag akar lenni, annak előbb, mint nehéz fegyvert hordozó apródnak kell megérdemelnie ura becsületét, dalban gazdag és bátor szerelmével úrnője szívét kell megvívnia, és gyámoltalanoknak magát felejtő gyámolításával méltóvá válnia
a legfőbb úr előtt, a legmagasabb szerelemre? Csak aki hű szolgája volt a hármas szolgálatban urának, hölgyének is megváltójának, az vétetik úrnak fel a lovagok sorába. De én, Artus király, idő előtt mégis lovagommá ütlek. Lovagok, hölgyek és Isten színe előtt, királyi felkent jogomnál fogva, mert nem lehet, hogy tévedjek benned. Mivel pedig a kerekasztal lovagjának méltó fegyverzetet kell viselnie, tulajdon kincstáromból foglak megajándékozni. És már küldötte is a csodálkozó Kayt. De a fiú nem akarta elfogadni Artus ajándékát. Együgyűségében azt mondta, hogy ő csak abban a fegyverzetben harcol, melyet maga szerzett magának. És ha más senki sem akar megvívni a vörös lovaggal, hát akkor engedtessék neki meg a harc, és ő megszerzi magának a vörös fegyverzetet. Erre megint nagyon kacagott mindenki. Kay, a gúnyolódó, azt mondta. Ne kacagjatok, engedjétek meg a játékot. Parsival az ostor, Iter meg a csiga. Rajta, hát ha meg tudja pörgetni. Igen gyakorlott lehet a csiga pörgetésben. De Artus király nem kacagott. Mindenki elhallgatott, amikor ő felállt mondván. Parsival! Királyi jogomnál fogva hatalmat adok neked, hogy megvívj Iterrel. És ha győzöl, tiéd legyen minden, ami birtoka. És akkor lovaggá ütlek, rangban legelsővé a kerekasztal lovagjai között. Senki sem mert szólni, és néhányan könnyezve nézték a büszkén boldogan indulót félelmes sorsa elé. De Artus király szemei tűzbe égtek, mert azok látták, amit még senki sem. Amint Parsival átment az udvaron, összegyűlt Artusnak népe, és bámulták az idegen fiút. Nem tudták, milyen veszedelemnek megy elébe, és nevettek. Nevettek bolondos ruháján, és nevettek, mert oly szép volt, hogy mosolyognia kellett annak is, kinek hosszú sírástól már görcsöt kapott a szája. És ekkor történt a második csodálatos dolog. Ott állott az udvaron Kinevára is, az avaloni leány, aki, mikor meglátta Parsivalt, elfelejtette hétesküs fogadalmát, piros ajkán kicsordult a mosoly, a boldogok almájának édessége, és Kinevára kacagott oly szépen, ahogyan csak szűzleányok tudnak. Amikor ezt Kay meglátta, nem fösvénykedett a gúnyolódásokkal. Íme az okos szűz, mondotta. Aki valaki választott számára tartja mosoly a klenódiumát. Lám, lám, ha bolondot lát, kacag és tombol, mint bárki, oktalan fehér nép. A körülállók nevettek szavain, de egyszer csak meghalt a mosoly, mert valahonnan ott állott Merlin, óriás magasan ingó szikla lezuhanás előtt. Rettenetesen megbúsult, hogy Kinevára megszegte fogadalmát, és így mód a kehely után úgy tűnik, őrizőjét is elveszítette. Nem volt iszonyúbb semmi a varázsló Merlin haragjánál. Ő volt az, aki tenger fölött áthajította Irhonból Vallisba az óriások nyakláncát. Mostan meglóbálta a sírkeresztet, melyet magával hozott, és lesújtott fele szegény avaloni leányra, aki sírván összerogyott előtte. És ekkor történt a harmadik csodálatos dolog. Taliesin, aki mindeddig mit se szólt, de gondolatban sem ellenkedett sohasem Merlinnel, mostan fennhangon így kiáltott. Merlin, ezt rosszul tetted! Iszonyú volt a varázsló Merlin haragja, lesújtott a sírkeresztel tanítványára, aki azon mód elterült a földön. A körülállók borzadva nézték Merlin művét, de szólni senki sem merészelt. Parsival mindent látott, és értette, hogy itten miatta sújtott két embert a gyalázat és szenvedés. De ő sem szólt, csak megjegyezte jól, gondolván, hogy egyszer majd még megfizet érte. És gebéjét sehol sem találva, gyalogszerrel kisietett a várkapun.

0: Szerbantal a Választott lovak című írásának második részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo félnapos lelkipásztori látogatást tett Assisiben a Ferences ifjúsági találkozóra. Leo pápa válaszolt a fiatalok kérdéseire, építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. A Szent Atya homíliája Assisiben, Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok.

0: Leó pápa Assisiben a ferences ifjúsági találkozón. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén csütörtök reggel 8 órakor indult 14. Leó pápa Assisibe, hogy részt vegyen a Go Franciscan Youth Meeting 2026, azaz Hajrá ferences ifjúsági találkozó 2026 nevű rendezvényen. Fél órás utat követően szállt le a pápa helikoptere Assisiben a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Boldogasszony Bazilika melletti sportpályán, ahol a tartományi, városi hatóság képviselői és egyházmegyei, illetve helyi ferences előjárók fogadták. A Szentatya a Porciunculai konventben találkozott a ferences, a minorita és a kapucinus rend miniszter generálisaival, majd a bazilika előtti hatalmas téren a rendezvény fiataljaival, akiknek három kérdésére válaszolt. A fiatalokkal folytatott párbeszéd után a Szentatya a Szent Konvent kolostorában találkozott a ferences rendek képviselőivel, és köszöntötte a Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumának nemzeti bizottságát. Leó pápa Assisiben a fiatalokhoz. Építsünk szeretetteljes, nem megosztott civilizációt. Hogyan élhetjük meg ma Assisi Szent Ferenc lelki örökségét? Hogyan vállalhatjuk fel a szolgálat és a befogadás szellemét egy olyan világban, amelyet egyre inkább az elnyomás és a fogyasztás jellemez? És hogyan bízhatunk továbbra is egy olyan egyházban, amelyet szintén válságok és ellentmondások jellemeznek? Ezek voltak a kérdések, amelyeket három fiatal tett fel a pápának, akik nem csak saját nemzedékük, hanem sok más nemzedék által is osztott aggodalmaknak adtak hangot. Leó pápa úgy döntött, hogy lelkipásztori látogatását az umbriai Assisi városában azzal kezdi, hogy a Santa Maria degli Angeli bazilika előtti téren találkozik a fiatalokkal. Elsőként a zágrábi Karolina szólalt fel.
1: Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo?
0: Azt kérdezte, hogyan maradhatnak az emberek Krisztus hiteles tanítványai, és hogyan osztozhatnak egy élő hitben, amely nem marad a templom falai között bezárva. Válaszul Leó pápa utalt a háború témájára, emlékeztetve arra, hogy a ferencesek régóta fennálló elkötelezettsége a párbeszéd iránt a régióban segített a katolikusoknak, az ortodox keresztényeknek és a muszlimoknak békében együtt élni. Leó pápa szerint ez az az út, amelyet továbbra is követni kell.
2: Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente.
0: Manapság a közelsége hagyományához való hűség azt jelenti, hogy az árral szemben haladunk, az emlékek gyógyításán és a megbékélés elősegítésén dolgozunk. A keresztények egyre inkább arra hivatottak, hogy béketeremtők legyenek azokban a társadalmakban, amelyekben él a kísértés, hogy a vallást kihasználják a különböző identitások közötti konfliktusokban. Leó pápa hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc lelki fiaiként és lányaiként élni azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését. Ez a fundamentalizmus ellentéte. Nem tesz minket vakká és erőszakossá, hanem érzékenyé és figyelmessé, mindig Jézust követve, ezért alázatosak és befogadóak mindenki iránt. Nem könnyű, de nagy örömet okoz, állapította meg a pápa. Véleménye szerint ezen az úton haladni néha azt jelenti, hogy kényelmetlen vagy divatnyomult döntéseket kell hozni, miközben ellenállunk minden manipulációs kísérletnek. Krisztusról tanúskodni így egyszerre marad lenyűgöző és kihívást jelentő, mert megnyitja elménket és szívünket a mesterséges határokon túl, vagyis a félretájékoztatás és az előítéletek falai által teremtett félelmeken túl. Leó pápa ezután Assisi Szent Ferenc azon meglátásáról elmélkedett, hogy a szegénység közelebb hozhatja az embereket, még akkor is, ha látszólag távol vannak egymástól. Emlékeztetett arra, mit jelent egyháznak lenni. Mindenki számára nyitott otthon, olyan közösség, amely meghallgat és megtapasztalja a testvériség örömét. Ez egy olyan hely is, ahol az emberek újra felfedezik az együttlét fizikai valóságát a virtuális világon túl, és a csend értékét, amely a háború ellentéte, annak erőszakával, kiabálásával és kegyetlenségével. Kedves fiatalok, milyen szép együtt lenni és Istenről beszélgetni, és az ő fényében magáról, az életről szólni, annak minden szépségében, misztériumában és komolyságában. Tegyetek tanúságot erről az életmódról, bárhol is vagytok, különösen egy olyan korban, amikor a technológia elősegíti, hogy elfelejtsük, hogyan legyünk együtt húsvér emberekként. A bolognai Giovanni megkérdezte a pápától, hogyan lehetséges teljes szívből igent mondani Istenre egy olyan világban, amely gyakran küzd azzal, hogy a közvetlen jövőn túlra vagy az örökké valóság felé tekintsen. Azt is megkérdezte, mi segítette Robert Prevostot a saját hivatásának útján.
2: In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario.
0: A végleges döntés meghozatala talán a legforradalmibb cselekedet, válaszolta Leó pápa. A mai probléma a szabadság időnként zavaros felfogásában rejlik, amely azt az illúziót táplálhatja, hogy a problémákat megoldhatjuk elmeneküléssel, mások elárulásával, vagy azzal, hogy csak néhány lépést teszünk meg az állandóan változó utakon, anélkül, hogy valaha is messzire mennénk. A pápa figyelmeztetett, hogy az új élmények, kapcsolatok és javak állandó keresése gyakran belső ürességre utal. Sőt, akár arra is vezethet, hogy az emberek másokat árucikként kezeljenek. Az igazi szeretet egészen más mutatott rá 14. Leó. Az örökre szóló döntés nem zár minket ketrecbe, hanem nagyobb dinamizmusra nyit meg minket. A szeretet egy kivonulás, egy felfedezendő út, egy utazás, amelyet Isten vállal velünk. Ez minden hivatás igazi jelentése. Giovanni kérdésére reagálva Leó pápa bepillantást engedett saját személyes útjába. Elmagyarázta, hogy a döntéseket minden nap meg kell újítani, és hogy a hivatás a megváltás és a gyógyulás útja. Napi elkötelezettséget és állandó éberséget igényel azzal szemben, ahogyan a bűn elhomályosíthatja az ember ítélő képességét. Tapasztalatom szerint elmondhatom, hogy az Úr soha nem hagyott egyedül. Mindig elkísért, és olyan embereket is adott, akikkel együtt járhattam. A papi az ágostonos közösség tagjának és misszionáriusnak szánt hivatásomban olyan fényre leltem, amely a mai napig vezet, míg nem igent kellett mondanom egy nagyon különleges elhívásra, a pápaságra. Luigi, egy 22 éves szicíliai fiatalember, a Péter utódjának való engedelmességről kérdezett, különösen akkor, amikor nehéznek tűnik, vagy amikor botrányok merülnek fel az egyházon belül. Hogyan maradhatnak meg az emberek ebben a gyógyító szeretetben, kérdezte. 14. Leó leszögezte, hogy az egység közel áll Jézus szívéhez. A pápa, aki az egységet püspöki mottójának témájává tette, forradalmi dolognak nevezte. Az egyház kudarcai és sebei ellenére ez az egység továbbra is lehetséges és látható. Jézus körül olyan férfiak és nők, akik egyébként soha nem találkoztak volna, vagy nem töltöttek volna időt együtt, testvérekké válnak. Amikor az egyháznak ez a csodája továbbra is megtörténik, hála Istennek még ma is lenyűgöző a városainkban, amelyek tele vannak láthatatlan falakkal, amelyek elválasztják az embereket egymástól. Hányféle diszkrimináció és egyenlőtlenség szűnhet meg azonnal, ha testvérként ismerjük fel egymást, jegyezte meg Leó pápa. 14. Leó válaszában a világ logikáját a feje tetejére állította, idézve a Magnificat szavait. Az igazi erőt nem az méri, hogy valaki képes-e önmagára összpontosítani, hanem az, hogy hajlandó-e alázattal szolgálni másokat. Nem megragadni, hanem elfogadni. Nem ragaszkodni valamihez, hanem visszaadni. Ez Isten élete, amely meggyógyítja az egyházat és szabad néppé teszi, olyan helyé, ahol az emberek lélegezni tudnak és üdvösséget találnak. Jézus vágya az egyház számára világos, zárta szavait a pápa.
2: Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita.
0: Az egyháznak az ő testévé kell válnia, és ki kell nyilatkoztatnia az ő életét. Ez azt jelenti, hogy követni kell az ő példáját, és másfajta erőt kell gyakorolni, olyat, amely nem megaláz, hanem felemel másokat.
3: Leó pápa homíliája Assisiben. Istent és egymást meghallgatva legyen színe változásotok. Assisiben tett félnapos apostoli látogatásának fő eseménye volt a Szent Mise, amelyet Leó pápa csütörtökön 10:30 órakor az Angyalos Boldogasszony bazilikában

0: ellentétet. Assisiben vagyunk, egy olyan városban, ahová évszázadok óta nagyon sokan felzarándokoltak, mert itt az életünk új formát ölthet, fényt sugározhat. Itt kezdődött Ferenc Klára, majd több ezer más fiatal színe változása, akik színeglossza, bármiféle magyarázkodás nélkül befogadták az evangéliumot, és Jézus élete újra kezdődött bennük. Szólt Leó pápa első gondolata. Azért jöttünk ide, hogy megértsük, merre tart a történelem, és merre tartunk mi is benne. Az evangéliumban látjuk, hogy megtalálhatjuk életünk értelmét, ami egy út. Mint Péter, Jakab és János, egy kicsit mi is félrevonulunk, ám Jézus mégis velünk van. És ez a lényeg, az ő jelenléte. A hegyen az apostolok Jézusra tekintenek, aki saját jövőjét szemléli. Jézus színeváltozásában maga az Isten nyilatkoztatja ki magát dicsőségében. A fiára mutat, és arra hív, hogy hallgassuk meg őt. Az élet útját úgy fedezzük fel, hogy együtt követjük őt. Szépségének új vonása, példátlan intenzitása van annyira, hogy Péter szeretné megállítani az időt, és meghosszabbítani ezt a látomást. Emelte ki a pápa. Nagylelkűen három sátrat akar építeni, mintha csak figyelni akarná Jézus, Mózes és Illés beszélgetését. Ám nekünk is részt kell vennünk ebben a beszélgetésben, mert mi sem maradhatunk csak puszta nézők. Az a hivatásunk, hogy a Mesterrel együtt olvassuk a Szentírást, értelmezzük korunkat és döntéseket hozzunk, követve az ő útját. Le kell győznünk a beletörődést, a félelmet, hogy feloldjuk a kételyeket.
1: Jesus ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
0: Jézus arra hív minket, hogy párbeszédet folytassunk az ő történetével, hogy a történelem új lapjait írjuk. Ti is megtapasztalhattátok e napokban, a találkozások során, egymást meghallgatva, hogy Jézus is akkor változik el színében, amikor atyával és az előtte járt Mózessel és Illéssel beszélget. Az egyház célja, hogy elbevessen minket a meghallgatás és a döntés dinamikájába, amelyben megértjük, hogy kiért élünk és hogyan is kell élnünk. A közösség az, amelyben megtanuljuk megkülönböztetni Isten hangját, amely soha nem egyezik meg teljesen a mi véleményünkkel. Merjünk engedelmes lenni a Szentlélek iránt, aki bátorrá és kreatívvá teszi azokat, akik Jézus követését választották. Elszigetelődünk, ha elszakadunk tőle és másoktól, de a közösségi kötelékek táplálnak és életet adnak. A titeket formáló ferences lelkiség az egyik legfigyelmesebb az Istennel és minden teremtményével való alapvető kapcsolatok helyreállítására, egy olyan harmóniára, amelyet ma jobban, mint valaha ápolni és őrizni kell, kérte a Szent Atya. Leó pápa ezután Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára utalt. Ahogy az emberiség azzal a veszéllyel néz szembe, hogy elveszíti saját arcát, mi, keresztények, tekintetünket a testélet Istenre emeljük, tudván, hogy csak a megtestesült ige misztériumában világosodik meg igazán az emberiség misztériuma.
1: Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza.
0: Ez a csodálatos emberség Jézus Krisztusban úttá, igazsággá és életté válik, megnyitva mindannyiunk számára teljesség felé vezető utat. Szent Ferenc halála után 800 évvel is vonz minket az a csodálatos emberség, amely arra késztette őt, hogy elhagyja a megszokott utakat és egy újat keressen, amely jobban összhangban van Jézus útjával. Klára választása még lenyűgözőbb volt. Egy leány, aki olyan akart lenni, mint Ferenc, aki nőként akart élni szabadon, mint azok a testvérek. Ez a kereszténység energiája, a kezdeteinek és a sok új kezdetnek az energiája. Kedves fiatalok, folytatta Leó pápa, ma Európa és az egész világ új

0: Isteneteket keres bennetek. Merjetek hinni az evangélium igéjében, váljatok emberré Jézus Krisztus szabadságával, ölejétek magatokhoz a szegénységet. Találkozótok mottója, gyerünk, egy küldetés, méghozzá olyan utakra, amelyekre nincsenek térképeink, mert azok csak a szívre hallgatva nyílnak meg. A léleknek engedelmeskedve, a feltámadott követésével, aki előttünk jár, és megelőz minket. Gyerünk a peremvidékekre, ahol kevesek igazságtalansága és gőgje megtagadja sokak méltóságát és álmait. Jézus szándéka szerint érintse meg az emberi nyomorúságot, megérintve mások szenvedő testét. A Szentatya végül arra kérte a fiatalokat, hogy adják oda magukat a szeretet civilizációja építésére, mint ahogy azt oly sokan teszik, és amit Szent Ferenc a neki tulajdonított imájában fogalmazott meg. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Kedves barátaim, szólt még Leó pápa, kívánom, hogy ezek az asszisi napok bevésődjenek emlékezetetekbe, és hogy a hazatérésetek a különböző európai országokba, ahova utaztok, olyan legyen, mint Péter, Jakab és János leereszkedése a színeváltozás magas hegyéről.
1: Ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo.
0: Egy átgondolt visszatérés, nyitott a jövőre, elkötelezett Jézus Krisztus iránt. Ő bízik bennetek, számít rátok, és veletek marad, zárta homíliáját Leó pápa az Assisi angyalos boldogasszony templomában bemutatott szent mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: esztergomi töredék. Alvó kutyák feje a nehéz porban, s itt-ott szétszórva kövek, kidöntött fák és bazilika árnyak. Esztergom augusztus éjjé töredékei. Hazaérni én már csak itt érek haza. Egy harang ballag velem a dombok közé némán, mintha Isten bolondja volna. Ling-leng a diófák közt, én meg mosolygok. Minden porszem, a házam népe itt, s minden fűszál. A kígyó is csak annyira fél tőlem, amennyire a teremtmények félnek egymástól kezdet óta. Egy szál gyufa és egy szál csillag kivételes tüzében látom a kezem. Itthon van, ajtót nyit nekem, s oszlatja el az örök sötétséget.
1: Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a MA film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.

0: A nap imája.
1: Akvinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, éber szívet, hogy semmiféle hiú gondolat ne vonjon el tőled. Adj nemes szívet, hogy semmiféle nemtelen szenvedély ne legyen urrá rajtam. Adj nemes szívet, hogy semmiféle rossz szándék ne tudjon beszennyezni. Adj megingathatatlan szívet, amelyet nem törnek meg a megpróbáltatások. Adj szabad szívet, amelyet semmiféle zavaros szenvedély nem tud legyőzni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Bátran, végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett. Fogalmazott 14. Leó pápa a Ferences ifjúsági találkozón Assisiben. A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe utazott, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján. A Santa Maria degli Angeli Bazilika előtt a ferences rendek általános előjárói fogadták. Ezt követően 14. Leó pápa a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek fel neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust, és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Assisi Szent Ferenc példáján keresztül a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította eléjük, hangsúlyozva, hogy az egyház megújulása mindannyiunk közös feladata. Arra is emlékeztetett, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására, és teszik az egyházat a remény, a szabadság és az üdvösség hiteles jeleivé a világban. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Ezt követően pedig a kolostor épületében köszöntötte a jelenlévő püspököket, valamint az Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulójának eseményeit szervező bizottság tagjait. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta el Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIP banknál vezetett központi bankszámla számán, amely szintén megtalálható a karitász.hu oldalon. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Erseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lócitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátraverebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátraverebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A lelki gyakorlatról Hadobásné Tóth Cecíliát, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagját kérdezzük.
2: Micsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
3: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jól emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágoston rend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a Jóistentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasva, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztás, vagy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, és de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult, hát vagy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az EGRI Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
2: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kedszerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
3: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
3: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
1: Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus templomban augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádás idején. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Domboszkó Nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja staféta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám.
4: Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
8: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
10: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkek kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Tudd meg hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égben, és lenn a földön az Úr, az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait, hogy jól menjen a sorod, és sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Ezzel az ígérettel, mintha szemben állna Urunknak a mai evangéliumban felhangzó szava. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Igaz, évszázadok választják el a két felszólítást, és figyelembe kell venni azt az óriási különbséget, amit egy felkészülés, felkészítés jelent a legnagyobb isteni ajándékra, Krisztus eljövetelére, és amit maga az eljövetel jelent, amely felülmúl minden lehetséges felkészülést, mégis emberi szellemünknek mit sem tesz jobbat, mintha elgondolkodunk a Szentírásban található ellentmondásokon, tudva, hogy Isten nem mond ellent magának, és kutatjuk azt a mélyebb valóságot, amelyben a két kijelentés egységre jut. Hiszen az emberi szavak csak jelei egy valóságnak, nem maga a valóság. És az emberi szavak csak megközelítik a valóságot hol erről, hol arról, néha éppen két ellentétes oldalról. Van-e valahol az evangéliumokban egyetlen-e földi életre szóló boldogító ígéret, amelyet Urunk azoknak adott, akik megtartják az ő parancsát? Mert ha van, akkor megtaláltuk annak az Ószövetségben felhangzó, földi életre vonatkozó ígéretnek igazi értelmét, hogy jól menjen sorod, és sokáig élj a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Két ilyen ígéretet találunk az evangéliumokban. Az egyik így szól: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjatok. A másik meg így szól: bizony, mondom nektek, senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, anyját, atyát, gyermekeit vagy földjét értem és az evangéliumért, hogy százannyit ne kapna már most ezen a világon, bár üldözések közt. Ez az elhagyja elsősorban azt jelenti, hogy messze a vérségi kötelékek fölött egy új testvériség alakul ki Jézus Krisztusban. És ha testvérei elcsábítanák Krisztustól, akkor inkább elhagyja őket Krisztusért. Az a békesség, amelyet Krisztus ad a lelkünkbe, a feloldozott, nyugodt lelkiismeret csöndessége és a Szent Háromság egyisten jelenléte. Ehhez járul még százannyi a szerető, igaz, emberi kapcsolatokban. Urunk szerint, aki életét átadta neki, az többet él, még ha éveit számítva kevesebbet is, mert az odaadás tartalmasabbá, értékesebbé, teljesebbé teszi életét itt a földön, s megérleli őt az örökké valóságra.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Za čo vymení človek svoju dušu? Ježiš povedal svojim učeníkom: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Attuncio Jézus kadipendas peske sitjár denge, con palamande kamelte avel, te togodil pes, te lelpeskot rusul hajte avel palamande. Con kamelte muntol peskot rajokodo hasár elles, bakon anda mandek hasár elles, kodo arach elles. Čem išti pejkodi, te o manuš lela intrego luma peske kanalesko di paguba lela. Sošaj delo manuš parui maske ande pesko duho. A vlatar le manušeske še avesko dadande peski gloria, peske inžeironca ketanes, aj potin la sakoneske kade sarsolengi buti mol. Čačes penaptu menge maškar kodolkon kathetorgion, Uni cimerena žipune čidiknale manušeske sáves szar avlatarande peskot em.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte zu den Jüngern, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, dann folge er mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Um welchen Preis kann dann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Wenn der Menschensohn in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommt, dann wird er jedem geben, was er für seine Taten verdient. Amen, ich sage euch. Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seine königlichen Würde kommen sehen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Tienei Szent Kajetán áldozó pap. Vicenzában született 1480-ban, Nápolyban halt meg 1547. augusztus 7-én, 67 évet élt. A reneszánsz kor egyik legvonzóbb olasz alakja, aki életét arra szentelte, hogy a művészetek fölvirágozása idején újra meghonosítsa hazájában az evangéliumi szellemet. Kajetán a Velencei Köztársaság területén fekvő Vicenzában született. Édesapja, aki gróf, jogász és katona volt, korán meghalt, így édesanyja nevelte fel testvéreivel együtt. Megismerkedett a domonkos renddel, és egy domonkos atya lett a gyóntatója. Miután a Padovai Egyetemen megszerezte mind a két doktorátust, Rómába ment. 1517-ben szentelték pappá. A reneszánsz felfelé ívelése és az ókor újjáélesztése a költészetben, művészetben nem hozott vallásos megújulást, inkább az ellenkezőjét. Kajetán a laikusok számára megalapította az isteni szeretett társulatát, és a gyógyíthatatlanok kórháza is az ő érdeme. Különböző férfi és női társulatokat hozott létre, hogy ezek révén megreformálja az embereket. Mindezeket felülmúlta az első újkori, új szellemű szerzetes rend, a reguláris klerikusok, vagy más néven teatinuszok megalapítása. A rend tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és számos kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül többen püspökök lettek. Így járult hozzá ez a szerzetes rend az európai, de elsősorban az olasz vallásos élet megújulásához. Rendjének olyan híres tagjai voltak, mint például Caraffa püspök, aki 30 évvel később, 1555-ben, IV. Pál néven pápa lett. Kajetán volt a rend első főnöke. Ez időben két házuk létezett, az egyik Velencében, a másik Nápolyban. Több olyan levele is fennmaradt Kajetánnak, amelyek fényderítenek arra, miképpen küzdött a becsvágy és a birtoklási mánia ellen. Úgy tartotta, hogy a két dolog kora egyházának a bajkeverője. Karafát, akinek a nevét már említettük, harmadik Pál pápa 1536-ban bíborossá nevezte ki. Kajetán nehéz szívvel látta alapító társának távozását, teljes elvonulást áhító lelke nehezen viselte a vezetés gondját, de töretlen buzgalommal folytatta lélekmentő munkáját, mely már korábban a lélekvadász nevet szerezte meg számára. Egyénisége mind jobban elmélyült, és napról napra hasonlóbbá lett mintaképéhez, Assisi Szent Ferenchez. Imádságos buzgalma nem ismert határt, hisz már felszentelése idején naponként átlag 8 órát szentelt az imádságnak. Különösen Szűz Mária iránti fiúi áhítata egyre mélyebb és közvetlenebb lett. Ez a meleg, bensőséges Mária tisztelet végigkísérte életén, kora gyermekévei óta ez aranyozta be életének alkonyát is. Ahogyan élt, úgy halt meg. Szalmán feküdt, nápolyi kolostorában, halálos betegen. Majd azt kérte, hogy a padlóra hintsenek hamut, arra fektessék vezeklő ruhában. Amint itt lázas betegen feküdt, a megfeszített iránti szeretet töltötte lelkét. Majd megjelent neki ragyogó ékességben a boldogságos Szűz Mária. Anyám, áldj meg, szólt mélységes hódolattal a szent. Mire a Szent Szűz ezt mondta, vedd fiam áldását, és tudd meg, azért jöttem, hogy a paradicsomba vigyelek. Majd kisvártatva, mondhatatlanul fölséges és édes arckifejezéssel fordult hozzá. Kajetán, fiam hív, menjünk békével. 1547. augusztus 7-én halt meg. Hamvait a nápolyi San Paolo Maggiore templomban helyezték el. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Kajetán áldozópapot arra hívtad, hogy az apostolok életét kövesse. Példájára és közben járására add, hogy mindenkor benned bizakodjunk, és lankadatlanul keressük országodat. Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Augusztus 7-e.
2: Péntek van.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Ibolyákat. Az Ibolya magyar névalkotása hasonló virágnévből. Ez a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Ibolyák védőszentje az a Hippolytus vértanú, aki kiváló egyházi író volt, első Kallixtusz pápa megválasztásakor szakadást okozott, és így ő az első ellenpápa. A 235. évben kitört egyházüldözés idején az említett pápa második utódát is, meg őt is Szardíniába száműzték. Ott kibékült az egyház törvényes fejével, és még ugyanebben az évben mindketten belepusztultak a nehéz bányamunkába. Mint katolikus vértanú hunyt el. De az Ibolyák védőszentje még Galantini Boldog Hippolytus is, aki már fiatalon a szegény gyermekek nevelésének szentelte életét, és később erre a célra társulatot, kongregációt alapított. 1619-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Ibolya nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen, minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 7-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1825-ben született Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus, aki részt vett a szabadságharcban, majd 1850-ben Pesten mérnöki diplomát szerzett. Pesten és Bécsben csillagászati és matematikai tanulmányokat folytatott. 1855-től főreáliskolai tanár, később pedig egyetemi magántanár volt. 1871-től a Pesti Egyetemen elemi matematikát adott elő. Földmágnesességi méréseket végzett, számos tanulmányt és ismeretterjesztő cikket írt. Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia almanakjának szerkesztésében is. 1898-ban Budapesten született Szalmás Piroska zenetanárnő, zeneszerző, kórusvezető. A munkás kultúrmozgalom kiemelkedő alakja volt ő, elsőként zenésített meg József Attila verseket. A később Rolla elnevezett népdal kórusa az akkori dalkultúra egyik legnépszerűbb képviselőjévé vált. A kórust többször betiltották, ő maga pedig rendőri megfigyelés alatt állt. Magyarországon ő tette népszerűvé a néger spirituálékat. 1910-ben született Lengyel Dénes író, irodalomtörténész, pedagógus, aki pedagógiai tárgyú írásaiban többek között az irodalom

Budapesten született Beamter Jenő, becenevén Bubi, jazzmuzsikus és xilofon művész. A magyar swing és a kezdeti modern jazz korszakának kiemelkedő dobosa, xilofon művésze volt ő. 1960-ban született David Duchovny, amerikai színész, akit láthattunk többek között az X-akták című amerikai TV-film sorozatban. Kétszeres Golden Globe díjas színművésző. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1969-ben Szegeden hunyt el Lackó Aladár, agrárkutató, aki jelentős agrotechnikai megoldások kidolgozója volt az őszi lentermesztés és a vetőmag fémzárolás terén. Pályáját az Országos Dohánytermesztési Kísérleti Intézetben kezdtem, onnan került a Szegedi Növénytermesztési Kísérleti Állomásra, majd a Kender Len és a Növényolaj Kísérleti Állomás igazgatójává nevezték ki. Az őszi len termesztési feltételei és a vetőmag fémzárolás kérdései mellett részletesen foglalkozott a ricinussal, a szójával és más nagy fehérje és olajtartalmú növényekkel. 1970-ben hunyt el Apponyi II. György Alexander gróf, politikus, országgyűlési képviselő, újságíró. Ő volt Apponyi György unokája, aki jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte, majd a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. A nemzeti hadsereg összekötő tisztje volt az angol katonai missziónál, leszerelése után pedig birtokain dolgozott. 1944. márciusában a Gestapo letartóztattam, és Mauthausenbe hurcolták. Kiszabadulása után nem tért vissza Magyarországra. 2009-ben tüdőrákban hunyt el Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész, aki a budapesti tanítóképző főiskola után az egri tanárképző főiskolára és a budapesti képzőművészeti főiskolára is járt. Gyermektáborokat szervezett és vezetett, rajzot tanított. Sokat foglalkozott az indiánok kultúrájával, mely tapasztalatait regényben, rajzban és zenében is felhasználta. Jelentős szerepet játszott életében a színház, a Katona József Színház alapító tagja volt. Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zeneszerző, énekes, színész és előadó művész volt ő. Most tőle idézek egy mondatot. Néha úgy érzem, hogy beszélek hozzám, ő megalszik. De nem. Hálás vagyok neki. Hálás, mert hagyott énekelni. Ha úgy látta volna, rossz ember vagyok, a dalokat sem adta volna nekem. Ez megnyugtat. Ezért nem is félek. Idéztem ezeket a gondolatokat Cseh Tamástól, akinek emlékezete úgy is tovább él, hogy 2012-ben szoborállítási tervpályázatot írt ki Új Buda önkormányzata Cseh Tamás énekes dalszerzőnek a fővárosi Gellért téren. A szobrot 2013. szeptember 6-án avatta fel a 11. kerületi önkormányzat, a tér Budafoki úthoz közelebb eső parkosított részén, a 4-es metró kijáratával szemben. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Érdekességként említem meg, hogy 1888-ban Theodulfus van Kannel szabadalmaztatta a forgóajtót. 1955-ben a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat elkezdte árulni első tranzisztoros rádióit. A cég angol neve Tokyo Telecommunications Engineering volt. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még, hogy 1960 óta a mai nap az Elefántcsontparton a függetlenség napja. Kedves hallgatóink, augusztus 7-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet minden együttműködőnek, akik felelős energiahasználattal segítették az országot a válságos napokban. Mindannyiunknak büszkeség megtapasztalni és kimondani, hogy jó csapat vagyunk. Köszönet minden együttműködőnek, magánszemélynek és vállalatoknak, hogy az elmúlt napokban felelős és tudatos energiahasználattal átsegítették az országot a válságos napokon. Csodálatos összefogás részesei voltunk, fogalmazott Forsthoffer Ágnes. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátette. Hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez nem csak a kereskedőknek jó hír, hanem minden magyar családnak azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Kiemelte, kevés gazdasági mutató tükrözi közvetlenül az emberek várakozásait, mint a kiskereskedelmi forgalom. Ha kedvezőbbnek látják a jövőt, bátrabban vásárolnak, ha bizonytalanabbnak érzik a kilátásokat, azt az üzletek forgalma is megérzi. Hozzátette, sokat elárul az is, hogy mire költenek az emberek. 2026 első fél évében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság a távirati irodával. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A legtöbb vizsgálat a nyugtaadási kötelezettség teljesítésére irányult. Emellett kiemelt figyelmet kapott a foglalkoztatás szabályszerűsége és az online pénztárgépek használata. A revizorok 500 esetben a turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítését is vizsgálták. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Kiemelte, néhány napja megkezdődött a Budapest-Belgrád magyar szakaszán a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha a próbák sikeresek, kritikus hibáktól mentesek lesznek, akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon, hangsúlyozta. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent felborítani. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó. Nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta, hozzátette. A lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása. a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki, 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázatokon. Bár pénteken is nagyon meleg lesz, a megélénkülő, megerősödő északi szél segíthet elviselhetőbbé tenni a kánikulát, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán és a honlapján közzétett előrejelzésében. Azt írták, a hőmérséklet 30-35 fok között alakul, délkeleten viszont még 35-38 Celsius fokra lehet számítani. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan már számíthatunk záporra, zivatarra. Ezek inkább a Duna mentén és attól keletre alakulhatnak ki. Késő estére 19 és 27 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm Pásztor István szikvíz készítőt. Hány évvel ezelőtt is kezdett el ön foglalkozni a szikvíz és a szódavíz készítésével?
3: 1993. májusában kezdtem.
2: És miért? Mi volt a kiváltó ok?
3: Az akkori munkahelyem megszűnt, egy évig voltam munkanélkülin, és úgy döntöttem, hogy váltani kell, és akkor kezdtem el a szikvíz készítéssel.
2: És miért pont a szikvíz készítés?
3: Szódavizet nagyon szerettem. 5 üvegem volt, a hagyományos üveg, amit a közeli kisboltba rendszeresen cseréltük család részére, és eladó volt az Áfésztől az a szikvízüzem, és próbálkoztam.
2: Itt? Sárospatakon?
3: Sárospatakon, igen, igen, vásároltam meg. Majd később éveken a gépeket korszerűsítettem, azok már megsincsenek azok a gépek. Töltőpultokat, göngyöleket átcseréltem, mert akkor még hagyományos üvegekkel történt a töltés a régi üvegekben. Mindenki ismeri, gondolom, a régi üvegeket. Ma már műanyag palackokba palackozunk, 2 literes palackokba. Talán ennyit tudnák róla elmondani, hogy miért, a váltás miért is történt.
2: Kezdetekben ott kezdett el dolgozni azon a helyen, amit az Áfésztől megvásárolt, de most jelenleg itt beszélgetünk már egy családi házban, amelynek a alaksorában működik egy kis üzem.
3: Igen, akkor még ott dolgoztam, de a magas bérleti viszonyok miatt a rezsiköltségeket ki kellett termelnem, plusz még maradjon is valami, így azt gondoltam, hogy hazahozzuk ide a lakásba, itt hatóságengedélyeket, szakhatóságengedélyeket megkértük, működésengedélyt megkértük, és itt elejtettük. Így a bérlet az itt maradt.
2: És könnyű volt az áttelepülés?
3: Sok gondol nehézségekkel járt, többek között át kellett alakítani az alaksort, ami plusz költségeket jelentett, parkolót építeni, parkot elkészíteni. Sok-sok minden olyan dolog volt, ami sok munkába járt, költségekkel, anyagi költségekkel, nem egyszerű volt.
2: De ide már modernebb gépeket hoztak és szállítottak és építettek be, mint mondjuk abban az üzemben, ahol elkezdtem ezt a szakmát?
3: Még ide a régi hagyományos gépeket hoztam, majd itt lett lecserélve 2000-ben, azt hiszem, jól emlékszem, igen, 2000-ben lecserélve új modern gépeket vásároltunk, ami a előírásoknak megfelel, a mai kornak megfelelnek, azok lettek telepítve, engedélyeztetve.
2: Havassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
3: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is, hogy miből is készül. Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vízeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a lort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele. Talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
2: Milyen összetevői vannak a szódavíznek?
3: Amint említettem, a helyi víz, ami nagyon jó minőségű víz.
2: Tisztított, és szűrt víz ez, vagy a csapi víz?
3: A csapi víz, tisztítjuk, szűrjük, majd a klort vonjuk ki belőle, és ehhez adunk literenként 7 gram per liter széndioxid jár hozzá, és ekkor készül az igazi szódavíz, amiből igen jó szörpöket, fröccsöket lehet készíteni majd, de így a szódavíz így is nagyon egészséges ital.
2: Hogyan történnek a munkalépései, a munkafázisai? Megérkezik ide, vegyünk akkor egy konkrét példát, az üres szódásüveg, mi az első lépés?
3: Amikor 93-ban elkezdtem, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, mert mint említettem, a szódavizet már akkor is nagyon szerettem. Azt gondoltam, hogy beteszem a gépbe, megtöltődik, és ezzel kész. Nem így történik. Nagyon-nagyon sok folyamaton megy keresztül, mire a fogyasztó asztalára tudom tenni a szódavizet, vagy szikvizet, nevezhetjük így is úgy is. A folyamata a boltból, az üzletekből hazakerül a göngyöleg, amit gépi mosáson megy át, tisztítjuk az üveget kívül belül.
2: Mivel? Mosogatószerrel?
3: Az előírásnak megfelelő vegyszereket használhatunk, ezeket teszünk a gépbe, minden egyes darabot átmosunk, innen megy majd a töltőbe, töltőből pedig a készárólaktárba, és innen történik a kiszállítás. A göngyölegeinknek a karbantartása és a mi feladatunk, azt a szódás készíti, javítja, nem csöpöghet, felkarcolódik, ez mind benne van abba az árba, amikor a boltba kitesszük a szódát, hogy ennyibe kerül. Abba az árba benne van a göngyöleg javítása is, és még azt szeretném hozzátenni, hogy egy nagyon környezetkímélő göngyölegbe tesszük csomagolásba. Több utas, a szaknyelv így nevezett több utas, tehát többször visszakerül az üveg, megtöltjük, mint más-más üritőt alak, ugye el kell dobni a göngyöleget, a miénk egy természetbarát, környezetkímélő csomagolásba van töltve.
2: Minden esetben, vagy nem minden esetben kell szétszedni az önökhöz beérkezett, vagy visszaérkezett szódás üvegeket?
3: Külső mosás minden alkalommal minden egyes darabon végzünk. Az üveget akkor szedjük szét, ha a fejen lévő blomba megsérült, vagy kiszerelik belőle, idegenek hozzányúl, akkor szétszereljük, és belső mosás is kap, mert akkor a számunkra azt jelenti, hogy itt hozzányúltak, ebbe valami idegen anyag kerülhetett, akkor szétszedjük az üveget. Ezek a flakonoknak is van szaknyelven, azt kell rá mondjam, hogy mint a kocsinak a műszaki vizsga, ezeknek is két év után le kell cserélni őket. Ott elveszíti a tartalmát, ez a PRB palack, és el is a szódás feladata, hogy ezt figyeli, kicseréli, újakat tesz forgalomba.
2: Tehát akkor két évnél idősebb vagy régebbi palackkal nem is találkozhatunk, elvileg?
3: Elvileg nem, benne van az aljában lévő bélyeg, bele van bélyegezve, hogy meddig szabad használni. Az lejárt, ki kell cserélni.
2: A beszélgetésre készülve felhívta a figyelmemet két fajta szódásüvegre is. Ezek között mi a különbség, és hány fajta szódásüveg létezik?
3: Töltünk másfelesbe, kettőliteresbe, a kettőliteresbe is van kétféle üvegünk, az egyik típust jobban szereti, a vevőjeim, a lakosság jobban szereti, a másikat nem annyira, nem tudom miért, pedig ugyanazt a minőséget töltjük mind a két flakonba, de azt valahogy nem kedvelik.
2: És miért? Nem. Rákérdezett már mondjuk a fogyasztóktól, hogy mi ennek az oka? Miért szeretik jobban, vagy kedvelik jobban az egyik félét, mint a másikat?
3: Igen, azt mondják, hogy ők ha a szódásokat a kezükbe veszik, és akkor olyan nyomás legyen benne, hogy a porrat kivérje a kezükből. Na ezt tudja az egyik üvegem, a másikban ugye kisebb a felvezetőszár, nincs akkora nyomás benne, és talán azt gondolják, hogy ez nem is olyan jó minőségű szóra, mint a másik, és talán ezt nevezik meg kifogásként.
2: Ha már nyomásról beszélünk, mi is vásárolunk szódát, és nem egyszer, nem kétszer jártam már úgy, hogy amikor hazaviszem a szódásüveget, és a legelső kinyomásnál a vizet kinyomom belőle, akkor hát bizony kellemesen meg tud szűrödni az ember ebben a vízben. Ez mivel magyarázható?
3: Bizony, ennek az üveget mi 6 bar nyomással töltjük, ami azt jelenti, hogy az első nyomásra úgy óvatosan kell vele bánni, mert akkor így jár minden kedves fogyasztónk, hogy porrat kivér a kezéből, de ezt előírás is. Másrészt pedig, ha nem ezt tesszük, akkor meg levőjünk reklamálnak, hogy ez nem erős, ez gyenge.
2: Térjünk még vissza a kiszerelésekhez. Milyen kiszerelésben gyártanak önök szódákat, szódavizet?
3: 25 literes szódásbalon töltünk, saváló balonokat töltünk, munkahelyekre szállítjuk azt, és 2 literes PRB palackba töltünk. Ezt a két fajtát, típust, ez a csomagolást használjuk mi, de talán többi kollégák is ilyen típusú palackokat töltenek, balonokat. Hogy a jó minőségű szódavíz készüljön, ehhez mindenképpen megfelelő hőmérsékletre kell lehűteni a tisztított szűrt vizet, megfelelő hőmérsékletre, 5 Celsius fokra hűtjük le, aztán a 6 bar nyomás, amit már említettem, így tudjuk vele elnyeletni a 7 gram per liter széndioxidot, ettől a megfelelő minőség a szódavizünk.
2: A bor és a sör esetében nem egyszer, nem kétszer hallhatjuk azt, hogy megismeri a gyártója a saját ízvilágát, tudja, hogy ez az én borom, vagy az én söröm, az én általam gyártott bor vagy sörről beszélünk. A szódavíz esetében tudunk ilyen különbséget tenni? Van különbség az egyes szikvíz készítők között? Ön megismeri mondjuk a sajátját?
3: Én gondolom, bár nem tettem még ilyen próbát, de ha egyszer erre sor kerülne, én gondolom, hogy meg, mert az, mint említettem, az alapanyag, a víz minősége határozza meg főként, és 93-tól ugye ezt csinálom, ezt az ízzel találkozok nap, mint nap. Gondolom más területeken más ízű a víz, biztos vagyok benne, hogy megismerném.
2: Akkor ön nem is kóstolja meg más szikvízkészítők szódavizeit?
3: Dehogy nem voltam más kollégáknál. Vannak jó kapcsolataim a szódás kollégákkal, dehogy nem az övéket, és már csak a szakma kíváncsisága is rávisz, hogy megízleljem az ő szódakészítését, és valóban, ahogy mondom, meg tudnám találni a saját termékemet többi közt.
2: És ha már a saját szódavizéről beszélünk, akkor legyen olyan kedves, fogalmazzuk meg, hogy hogyan írná le, milyen az ön szódavize. Bár az ízekről beszélni nagyon nehéz, de milyen jellemző tetszőkkel tudnánk ezt illetni?
3: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert az ember a saját termékét dicséri, de igyekszünk az előírásoknak megfelelően, mert az, ami az élelmiszer könyvben le van írva, nekünk ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodni kell, sőt, ezt fél évenként be is kell vinni, beméretni, ettől mi nem térhetünk el. Azt tudom mondani, nagyon jó ízű szikvizet tudunk előállítani. Szerencsések vagyunk, hogy ez a víz ilyen. Tiszta göngyölekbe palackozunk, bátran merem ajánlani a lakosságnak, a fogyasztóknak.
2: Megütötte a fülemet az a kijelentése még a riport elején, hogy egészséges a szódavíz. Valóban egészséges a szódavíz? Olyan sokféle fajta véleményt hallhatunk manapság, hogy tönkreteszi az ember gyomrát, és nem jó szénsavas dolgokat innunk, hanem inkább a rostos ivólevek azok, amelyek egészségesebbek. Hát mi itt az igazság?
3: Én bátran merem állítani, hogy a szódavíz egészséges ital, már az orvostudomány jobban tudja, mint én, sőt, 170 évvel ezelőtt találta fel Jegyik Ányos a szódavizet.
2: És akkor a szódavíz egyfajta hungarikumnak tekinthető?
3: 2004-től igen, hungarikumnak tekinthető, igen. Akkor kapta ezt a minősítést, hogy hungarikum. Mert Európában nem ismerték, mint szikvíz, se szódavíz, semmi, és 2004-ben lett hungarikum belőle. Én még azon nem hallottam, hogy valaki szódavíztől megbetegedett volna, de az ital alkoholtól már hallottam. Ezért gondolom, hogy egészséges egy jó étkezés után egy pohár hideg szódavíz.
2: Arról pedig ne is feledkezzünk meg, hogy mondjuk az emésztésben is pozitív hatásokat tud elérni.
3: Pontosan ilyen dolgokra gondoltam én is, mikor ezt mondtam. Pontosan.
2: Mi az ásványvizek és a szódavizek közötti legfontosabb különbség?
3: Talán úgy tudnám megfogalmazni, míg a szódavizet az utolsó cseppig nyomás alatt tartja a flakon, kit nyomom belőle, ugyanazt az íz kapom, mint az első pohárnál. Az ásványvizeknél talán az, hogy ugye egyszerre úgysem bírom meginni a másfél litert, és a kupak többször lecsavarásánál erejét veszti, minőségét veszti. Még a szódavíz utolsó cseppig megtartja azt az ízt, az első kort megkóstoltuk.
2: A riportban azt is említette, hogy környezetbarát az, aki szódavizet fogyaszt. Mit értett ez alatt?
3: Ez alatt azt értem, míg a szódavizet több utas palackba töltjük, többször visszakerül a szódavízüzembe, szikvízüzembe, mink addig környezetbarát.
2: A folyadékbevit erről is sokat hallhatunk, fontos, hogy megfelelő folyadékmennyiséget vigyünk be a szervezetünkbe. Ez a folyadékmennyiség akár lehet szódavíz is, vagy azért a csapi víz, az a jobb és az a megfelelőbb?
3: Én azt gondolom, hogy lehet, és azt tudom mondani, hogy ismerem a vevő köreimet, akik télen is eljönnek, ugyanannyit szódavizet vásárolnak, mint nyáron, és aztán nyáron, amikor nagy hőségek vannak, akkor jön több, aki csak szalad, mert szomjas, és veszi a szódavizet.
2: Megemlítettük a vevőket, milyen manapság a kereslet a szódavíz iránt. Persze jelen esetben ön most a saját vállalkozásáról tud elsősorban konkrét képet nyújtani. Milyen az érdeklődés a szódavíz iránt? Szeretik az emberek? Közkedvelt?
3: Azt tudom mondani, hogy aki megszerette a szódavizet, családi hagyomány talán, vagy valamikor megkóstolta volna és megszerette, azt nem lehet elteríteni tőle, de hát jelentkeznek olyan vevőjeim is, akit még nem láttam, és vásárolnak göngyöleket, aztán rendszeresen cserélgetnek.
2: Kik körében népszerűbb a szódavíz?
3: Én azt gondolom, hogy a szódavíz fogyasztása a lakosság minden korosztályát érinti, és szívesen fogyasztják finom szörpökhöz, a fiatalok, az idősebbek egy kis fröccshöz, vagy éppen egy erős vacsor után tisztán a szódavizet.
2: És miért jó szódavizet fogyasztanunk? Milyen előnyei vannak annak, hogyha szódavizet iszunk?
3: Hát azt gondolom, hogy a szódavíz fogyasztása, mint ahogy említettem, egy erősebb vacsora után, aztán míg a palacból el nem fogy, mindig tartja minőségét, ezt tudnám mondani, amiért a szódavizet bátran merem ajánlani a lakosság fogyasztására.
2: Elhangzott riportunkban Pásztor István szikvíz készítővel beszélgettem.

0: Farkas Ferencné jól megszokott kedves vendégem már a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A mai alkalommal is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt műsorunkban, melynek korábbi részében már beszéltünk a szódavíz gyártásáról. És amikor ide érkeztem Önhöz, és megemlítettem, hogy erről szeretnék riportot készíteni Önnel, akkor egy kedves emléket és egy kedves kis történetet is megosztott velem. Mi volt ez a történet?
1: Egy Erzsébet névnap kapcsán kezembe került egy régi fajta szódás üveg, mert egy Erzsébet névnapjára kapta, és kiderült a szódás üveg történetéből, hogy bizony az Erzsébet névnaphoz nem az a köze, amit mi gondolnánk, hanem az, hogy ezt az Erzsébet nevű szódás üveget idézőjelben nevűt, ezt Pest Erzsébeten egy szódavizes üveggyárban készítették, és mint egy védjegyként minden szódás üvegbe belegravírozták körülbelül 2 centis betűvel, hogy Erzsébet, és így a tulajdonos tulajdonképpen védte a márkát, és egyben felelősséget is vállalt azért, amit csinált, és így nagyon kedves, muzeális emlék volt egy Erzsébet napi névnapon, és ezt szerettem volna megosztani a hallgatókkal, hogyha valakinek esetleg ilyen a kezébe kerül, akkor tudja a történet eredetét.
0: Szódavíz és szikvíz, ezek a mindennapjaink részét képezik, van, aki szereti, van, aki kevésbé, de az mindenképpen elmondható, hogy létezik néhány olyan recept, amelynek elengedhetetlen hozzávalója, kelléke a szódavíz. Legyen olyan kedves, ismertessünk ezen receptek közül néhányat a hallgatókkal.
1: A palacsintatésztát szeretném megemlíteni ezek közül, és a palacsintatésztát, mint panírt. Tehát tulajdonképpen ez 2 külön fejezet, mert az egyik az a palacsinta, amit meg szoktunk tölteni túróval, lekvárral, kakaóval, stb. A másik pedig ennek az édes testvére, ami egy kicsit sűrűbb, amit csak annyit jelent, hogy kevés liszttel többet adunk hozzá, és akkor panírként használjuk föl. Először szeretném ismertetni az alapreceptet, tehát a szódavízes palacsintát, és utána pedig arról szeretnék beszélni, hogy a palacsinta és a panír közös házasságából idézőjelben milyen finomságok születhetnek. Hát az alaprecepthez kell 2 tojás, picike só, 25 deka liszt, és körülbelül 4 deci szódavíz, és 2 evőkanál olaj. Ezt legjobb a habverővel keverjük el, mert így biztos, hogy csomómentes lesz. Az olaj pedig azért kell, hogy később, amikor sütni fogjuk, ne tapadjon le. Legjobb, ha fél órát pihen, és utána kezdhetünk munkához. Ebből a mennyiségből 15-16 darab palacsinta lesz. Általában a szódavízzel készült palacsinta az vékonyabb, mint a tejjel készült. Előnye a szódavízzel készült palacsintának 2 is van, az egyik, hogy a tejérzékenyek is fogyaszthatják, a másik pedig az, hogy fogyókúrásabb, tehát kevesebb kalóriát tartalmaz, és akkor azok, akik az alakjukat is szeretnék megőrizni, nyilván így készítik a palacsintát.
0: És ez van olyan finom, mint hogyha tejjel készítenénk, sőt, mi több, nagyon szép vékony palacsintákat kaphatunk a sütéskor.
1: És habosabb a tésztájma, a szénsavnak köszönhetően. Na most, ha a palacsinták szóba kerülnek, azért büszkén megemlíthetünk 2 magyar sajátosságot, az egyik a Gundel palacsinta, ami közismert, a másik pedig a hortobágyi palacsinta. Akik esetleg nem nagyon ismerik, nem a receptet mondanám el, csak a sajátosságot, a Gundel palacsinta egy diós csokoládés jellegű édes finomság, a hortobágyi palacsinta pedig sós hússal töltött és tejfölös szaftos mártással leöntött, és ez mint egy védjegye mind a 2 Magyarországnak. A palacsinták közül is 2 nagy fejezetet csinálhatnánk, ha most megosztanánk, lehetne a sós és lehetne az édes. A sósak azok komoly borkorcsolyák is lehetnek, tölthetjük mindenféle maradékkal. Úgy is mondta az egyik szakácskönyvíró régebben egy rádióriportban, hogy a palacsinta a talált tárgyak osztálya, mert ami csak megtalálható otthon, tehát egy kis sonka maradék, egy kis sajt maradék, egy kis lecsó maradék, ez mind a sós palacsintába kerülhet külön-külön is és együtt is. Az édes palacsintánál pedig a reszelt almától kezdve a dió, mák, lekvár, kakaó, fahé, minden belekerülhet, és szintén ezek együtt is. És a panírról szeretnék most akkor beszélni. Ugye a panírozás az azt jelenti, hogy a rántott húshoz hasonlóan, de mégsem egyformán, mert palacsinta tésztába forgatjuk meg azt, amit ki akarunk sütni. Ez a panír szintén lehet édes és sós jellegű. nagyon finom dolgokat készíthetünk az édes jellegűből is. Például az édes jellegűből készíthetünk úgy, hogy már magát a palacsintatésztát reszelt citromhéjjal, reszelt narancshéjjal ízesítjük, vagy beleteszünk pár csepp rumot, vagy rumaromát, vagy esetleg egy kanál kókuszreszeléket, vagy egy kanál diót. A panírozás előtt mindig lisztbe mártjuk azokat, amiket ki szeretnénk sütni. Ezt a lisztet is ízesíthetjük, csak száraz dolgokkal, és körülbelül egynegyed arányban. Tehát a liszt egynegyed részét elvesszük, és beletesszük a daráldiót, és még diósba is forgatjuk meg, akkor kimondottan ilyen jellegű lesz, amit sütünk. Tanácsolom, hogy a lisztben forgatás után jól fürdessük meg ezt a palacsintatésztában ezeket a gyümölcsöket, mert akkor lesznek finomak. Hát ajánlom sütésre az almakarikát, a körte darabokat, az ananászkarikát, nyáron a sárga dinnyét, félőszi barackot, kimagozott sárga barackot, ezek nagyon finomak. Ugyanez a variáció sósnál. Vastagabbra szeletelt sonkát lehet, füstölt tarját, halat, vegetáriánusoknak karfiolt, tökös sajtot, gombát, és hát nagyon finom a csirkemell is. A lisztben forgatáskor a sós palacsintatésztát fűszerezhetjük is, tehát tehetünk bele egy pici fehér borsot, mert az finomabb aromájú, mint a sötét. Aztán egy kis reszelt szerecsendiót, vagy ha kimondottan férfiasra akarjuk, akkor apró sült szalonna darabokat is. Nagyon sokat nem, mert lehúzza, úgymond a tésztát, leül az aljára. Na most, ha van kedvünk és van kinek, akkor extrákat is készíthetünk a palacsintából. Ha a palacsinta tésztát három részre osztjuk, akkor az egy részébe teszünk egy kanál sűrített paradicsomot, akkor pirosas színű palacsintát vagy panírt kapunk. Egy részét natúr hagyjuk, az valószínű, hogy sárgás lesz a tojástól, egy részébe pedig egy kanál parajkrémet teszünk, akkor az zöld, és akkor három színű kisütött vagy palacsintát, vagy panírt kapunk, ugye ez egy születésnapi ajándéknak se utolsó, hogyha így készítjük el. A palacsinta tésztából készíthetünk még levesbetétet is, ezt szeretném elmondani, ezt szintén olajba kell kisütni, méghozzá nagy lyukú szűrőkanálon átengedni, kavargatni, és akkor úgynevezett borsó tészta keletkezik. Hát ez bizonyára ügyetlenebb háziasszonyok véletlenül kísérletezték ki valamikor, de nagyon mutatós, és az erőleveseknek tartozéka lehet még a palacsinta metélt, amikor sós palacsintát sütünk, és egy-egy vendégnek egy palacsintát metéltre vágunk, és azt kis tányéron tálaljuk a leves mellé, és azt csigatészta helyett beleteszi. Ezen kívül az utolsó extra, amiről szeretnék beszélni, a palacsinta torta, szintén lehet édes és sós is. Azokat nem ismételném, hogy mivel kenjük meg, inkább azt, hogy mivel öntjük le. Az édeset azt leönthetjük tojásfehéréből vert habbal, amit ízesítettünk egy kis cukorral, és ez a hab rásül. Tetejére teszünk nyáron egy kis jégkrémet vagy fagylaltot, télen pedig csokoládé öntet még ráteszünk, és akkor már tálalható. Tortaszerűen vágjuk föl. A sósaknál pedig vagy besamelmártást készítünk, vagy pedig tejföllel leöntjük, amit megszórunk reszelt sajttal, különösen a füstölt sajt, aminek domináns jó íze van. Ez nagyon finommá teszi ezeket a palacsinta tortákat. A palacsintának még az a legjobb tulajdonsága, hogy a vendégek érkezés előtt egy-két órával is elkészíthető, mert amikor megtöltjük, akkor újra frissé varázsoljuk. Különösen érdemes ez a palacsinta tortánál, mert amikor leöntjük tejföllel, és akkor megsütjük a reszelt sajttal, akkor újra átmelegszik, és ugyanez vonatkozik az édesre is, mert ezt a tojáshabot ezt kicsit rá kell sütni. Ez a puszedlihez, mézesekhez hasonló tojáshab, tehát ez gyorsan megvan, bemelegítjük a sütőt, és mire fölverjük a habot, meg belekeverjük a cukrot, akkor már a sütő elég meleg, betoljuk a palacsintát, 5-10 perc alatt kicsit megpirul, és már tálalható is. Esetleg még, ha leöntjük egy kocs pálinkával, amit meggyújtunk, akkor nagyon szép ünnepi eseményt is varázsolhatunk a családnak. Hát ennek a palacsinta témának csak a fantázia szab határt, úgyhogy jó étvágyat kívánok!
0: Az elmúlt percekben Farkas Ferencné gyakorló háziasszonyt kérdeztem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Népzenei kincsestár.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Banda 2020-ban alakult a magyar népzenei mozgalom elismert fiatal muzsikusaiból. Tagjai olyan neves előadó művészek, rendszeres zenésztársai, mint Berec András, Sebestyén Márta, a Muzsikás, az Állami Népi Együttes, Herczko Ágnes vagy a Cimbali Band. A banda tagjai születésük óta a zenének élnek, virtuóz hangszertudásuk és a népdalaink aktualitása, innovatív hangszerelése az, amivel egyből behúzzák a hallgatóságot sajátos világukban. A zenekar sajátos arculatát az egyedi, ugyanakkor a stílusjegyeknek megfelelő szerkesztési technikák, variáló készség és az önismétlést elkerülendő igény jellemzi. E zenei szabadság egyik legszebb szimbóluma a betyár. A betyárok olyan legények, akik lelkük megtörhetetlen szabadságával védik világhoz való jussukat. Most a zenekar tagjait idézem. Nem a régmúlt pillanatképeinek reprezentálása a célunk, hanem önmagunk korlátokon felülemelkedő kifejezése azon a zenei anyanyelven, melyet idős mestereinktől örököltünk. Nos, ennyi bevezető után mai műsorunkban a Magyar Banda felvételeiből válogatunk Önöknek. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Magyar Banda felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további jó rádiózást. Szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Bérincsik Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Kléz Beáta. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. A 14 órai híreket követően Merítés című műsorunkkal jelentkezünk. Harangok évgyűrűi címmel látható Berec András fotókiállítása a műcsarnokban. A jelenések könyvének apokalipszis ábrázolásait mutatja be a Szépművészeti Múzeum a grafika kiállító terében. A furcsa párral és a tiszta őrülettel szerepel a Centrál Színház a Szigliget várudvarban. Kezdődik az augusztus 23-áig tartó 25. hétrét ország az őrségben. Augusztus 8-áig tart a 19. Ördögkatlan Fesztivál, amelyben éppen augusztus 8-án az amúgy sok helyszínen

nem megvalósuló nemzetközi cigánydal napja is beköltözik. Ezek lesznek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján egy első kötetes szerző Törőcsik Miklós mutatkozik be. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján Csipányi Gábor atya gondolatait hallják a hivatásról. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoró Zsuzsannával folytatja a vasárnapi evangéliumokról szóló beszélgetést. 16 órakor hírek következnek, majd ifjúsági magazinunk szól. 17 órakor regionális hírekkel, majd a kora esti hírmondóval jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk EGRI stúdiójából. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Elena Ferrante művéről beszélgetünk Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Szerb Antal a Választott lovak című írásának harmadik befejező részét hallgathatják meg. Majd Spirnyák Imrini Hermina nénivel beszélget életéről és szolgálatáról a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A 20 órai sávban elsőként az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát hallgathatják meg, majd Közelkép című portréműsorunkban az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számolunk be. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet minden együttműködőnek, akik felelős energiahasználattal segítették az országot a válságos napokban. Mindannyiunknak büszkeség megtapasztalni és kimondani, hogy jó csapat vagyunk. Köszönet minden együttműködőnek, magánszemélynek és vállalatoknak, hogy az elmúlt napokban felelős és tudatos energiahasználattal átsegítették az országot a válságos napokon. Csodálatos összefogás részesei voltunk, fogalmazott Forsthoffer Ágnes. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátette. Hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez nem csak a kereskedőknek jó hír, hanem minden magyar családnak azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Kiemelte, kevés gazdasági mutató tükrözi közvetlenül az emberek várakozásait, mint a kiskereskedelmi forgalom. Ha kedvezőbbnek látják a jövőt, bátrabban vásárolnak, ha bizonytalanabbnak érzik a kilátásokat, azt az üzletek forgalma is megérzi. Hozzátette, sokat elárul az is, hogy mire költenek az emberek. 2026 első fél évében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság a távirati irodával. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A legtöbb vizsgálat a nyugtaadási kötelezettség teljesítésére irányult. Emellett kiemelt figyelmet kapott a foglalkoztatás szabályszerűsége és az online pénztárgépek használata. A revizorok 500 esetben a turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítését is vizsgálták. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Kiemelte, néhány napja megkezdődött a Budapest-Belgrád magyar szakaszán a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha a próbák sikeresek, kritikus hibáktól mentesek lesznek, akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon, hangsúlyozta. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent felborítani. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó. Nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta, hozzátette. A lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása. a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki, 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázatokon. Bár pénteken is nagyon meleg lesz, a megélénkülő, megerősödő északi szél segíthet elviselhetőbbé tenni a kánikulát, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán és a honlapján közzétett előrejelzésében. Azt írták, a hőmérséklet 30-35 fok között alakul, délkeleten viszont még 35-38 Celsius fokra lehet számítani. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan már számíthatunk záporra, zivatarra. Ezek inkább a Duna mentén és attól keletre alakulhatnak ki. Késő estére 19 és 27 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
6: Harangok évgyűrűi címmel látható Berecz András fotókiállítása a Műcsarnokban. A Jelenések könyvének apokalipszis ábrázolásait mutatja be a Szépművészeti Múzeum a grafikai kiállító terében. A furcsa párral és a tiszta őrülettel szerepel a Centrál Színház a Szigliget várudvarban. Kezdődik az augusztus 23-áig tartó 25. Hétrétország az Őrségben. Augusztus 8-áig tart a 19. Ördögkatlan Fesztivál, amelybe éppen augusztus 8-án az amúgy sok helyszínen megvalósuló nemzetközi cigány dalnapja is beköltözik. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva.

0: A műsornak a teret Berecz András fotókiállításának, aminek a címe Harangok évgyűrűi. Az elsősorban mesemondóként, énekesként és műfordítóként ismert művész, fotográfus is, mégpedig igen régóta. Hogy hogyan kerültek útjába a harangok, és milyen harangok, elmeséli. Azt gondolom, hogy ezt a kiállítást veled érdemes együtt végignézni még hozzá, úgy, hogy te mesélsz a saját képeidről, mert az legalább akkora élmény, mint a képeket megnézegetni. Ennek a kiállításnak a témái a harangok. Nem először fotózol te, mégis hogy alakult ez ahhoz képest, hogy népdalénekesként ismertünk meg elsősorban, és én leginkább mesemondóként hallottalak most már nagyon-nagyon hosszú évtizedek Igen. óta.
1: Nekem olyan életet adott a Teremtő, hogy azt csinálok, amit akarok. Ez az én egyik legnagyobb szerencsém. Volt olyan 40 évem, hogy munkahelyem se volt soha. Én mögöttem nem állt senki, hogy erre menjek, vagy arra. Megadta azt a különleges, szakadatlan kíváncsiságot, hogy ha a kezemet hátra csapom, és csak céltalanul sétálok, akkor az sohase hiába való. Tehát én énekes és mesemondó voltam akkor is, mikor műfordítással foglalkoztam, amikor a csuvasok népköltészetét átültettem, vagy 300 fölötti csuvas népdalt megtanultam, környezetem akkor is meglepődött. Pedig az én életemben nincs meglepetés. Én kívül vagyok a társadalmon, én azt csinálom, amit akarok, és ami érdekel. Nagyon ritka, de nagyon boldog vagyok, hogy így van. Fényképezéssel egész gyermekkoromban is foglalkoztam, valamikor előadásaimat diavetítéssel zártam. Különleges sorsú embereket fényképeztem, és úgy éreztem, hogy adósa vagyok a környezetemnek, és ezeket őnekik látniuk kell. Covid alatt megújult a fotózás bennem. Tétlen voltam, és Marci fiam vett egy iPhone-t, és azt mondta, édesapa, nyújtsd ki a kezed, és csináld azt, amit eddig. Mondj meséket, feldobom, megőrzed a régi közönséget, és újakat fogsz szerezni.
0: Mármint feldobom a Facebookra.
1: Facebookra, igen, a világhálóra. És akkor én ezt szívesen megcsináltam, előjöttek a régi fényképes hajlamaim. Első tervem az volt, hogy elcsatolt területek Árpád-kori templomaiba egy-egy éneket elénekeljek, azt rögzítsem, az udvarán egy-egy mesét elmondjak, és egy-egy freskó mellett megálljak, és mondjam el én a magam véleményét, a benyomásaimat. És ebből egy 12 részes kis filmet állítsak össze. Ez volt a nagy tervem. Na de elakadtam az egyik harangtoronyban megláttam, hogy milyen fényjelek vannak a harangpalástjában. Hogy amikor szükség van a harangra, van gyülekezet, aki nem hagyja penészedni a harangot, hanem mikor hétvége van, segít kiemelni a munkából a leszegett fejű embert. Húzd ki a hétköznapok sarából a lábadat, kutorodj oda a teremtőd lábához. Akkor még mindig megveri. Ha születik egy gyermek, meghúzza. Ha meghal, elkíséri. Tehát még vannak ünnepei egy közösségnek, annak van egy jele, nem is akármilyen. Egy fényjel, sötét harangtorony tetejébe, a sötét harangpalást belsejébe. És mikor ezt én észrevettem, hogy ez milyen gyönyörű ez az egész, elkezdtem csak ezeket fényképezni, és már tudtam, hogy többről van szó. Nem harangról van szó. Találtam egy olyan nézőpontot, ahonnan a világot vizsgálni tudom, és a magyar történelmet. És ezeket értelmes sorrendben úgy tettem be, hogy ott vagyunk az Árpádház kihalásánál, és a utolsó kép az már Trianon után 4 évvel. És itt van a magyar történelem, az emberek örömével és bánatával. Ezek elzengték azt, hogy jön a török, hogy megy a török. Jön a Habsburg, elment a Habsburg. Jönnek az elvtársak, elmennek az elvtársak. Itt van a magyar történelem öröme és bánata. Csak egy szent hangnak fényjelei. Úgyhogy többszörös abstrakció, és van bőven esztétikája. Tehát érdemes volt csinálni.
0: Miért álltál meg Trianon után?
1: Azért, mert a rendelkezésemre álló harangok ezek voltak. Már azután a fiatalabbaknak nincs érdekes mintájuk. Ha egy harang csak szól 10 évig, az még csak olyan fényjelt, hogy amivel nincs mit foglalkoz. Az az igazi, ami 500 évig szól, meg 600 évig, meg lehet nézni, mint a Csontváry festette volna.
0: Az egy nagyon szép gondolat volt így a tárlat vezetésed közben, hogy a harangok, a hangjuk sokkal többről szólnak, mint csupán a harangról magáról, meg a hangokról.
1: Most a harang hangjáról kérdezel, arról azt tudom mondani, hogy ritka zenei jelenség és páratlan hangszer, mert ég és föld közt van. A teremtő szándékait érthetővé formázza, és az ember legszebb szándékait és álmait közvetíti az ég felé, a teremtő felé. A torony az tengely, az ég és a föld tengelye. És van ennek egy ilyen szent lakosa. Azért páratlan a hangja, mert a szomorú ember bánatát tengermélységűvé teszi, a jókedvű ember örömét égi magasságúvá. Ugyanazon a hangon. Tehát még egy ilyen hangszer nincs a földön.
0: Vannak még harangfotóid, amiket itt nem látunk a műsorban?
1: Hát 6 millió.
0: És mostanában is jársz még fotózni harangokat?
1: Hát erre egyszer, ha rászokik az ember, erről nehéz leszokni. Én amerre járok, általában felkapaszkodok, szoktam kérdezni, van-e harangozó. Most rászoktam, hogy a kerepléssel foglalkozzak, mikor a harangok elmennek Rómába, mert Krisztus Urunk a halállal ismerkedik. 3 napig az Isten fia halott. Nem jár, hogy egy ilyen ünnepélyes, csodálatosan zengő hangszer beszéljen. Ilyenkor a kereplőnek jön el az ideje, meg a tókának. A tóka az egy deszka, amit a moldvai csángók fölfeszítenek, és azt ütik. És azzal is kezdtem foglalkozni, mert az egészíti ki a harangszót. Ugyanúgy, mint ahogy az élő harangnak a kitépet nyelvű, átlőtt, múzeumudvaron ázó harangok is részei. Tehát akkor tudok drámát csinálni ebből, ha megmutatom a halott harangokat belülről. Egy fekete ütéspont mutatja, hogy 3-400 évig szolgálta az embert. És utána 1918-ban bevitték Weiss-Manfred öntődéjébe, hogy töltény legyen belőle. De a Műemlékek Országos Bizottsága lecsapott rá, mert gyönyörű harang, és ő megúszta. És ezért bekapartam magam egy árkotástam, és befúrtam a fejem alá, hogy mi a helyzet oda bent. És mikor kijöttem onnan, engem filmeztek a turisták, mert hülyét még életükben nem látta. Fejemet be tudtam fúrni, behoztam az iPhone-t, fényképeztem, filmeztem, jó kis macska pisi szakba. Úgyhogy nálam érdekesebb ott a múzeumudvaron nem volt. Viszont nagyon érdekelt, hogy hogy néz ki egy harang, amely 150 éve kitépett nyelvvel ott hever, és már nincs rá szükség. Ott van egy, amely olyan, mint egy könyvbe lábadt szem. Az át is van lőve, és az a harang szomorúsága, hogy miért nem kellek. És ezek időszerű kérdések.
0: Mindig utána még a harang történeteinek?
1: Hát amelyiknek tudok, annak igen. Hát például a Szent István templomé az nagyon izgat, a bazilikáé. Egyrészt már ott voltam első áldozó, ott kereszteltek szüleim, ott esküdtek. De az, hogy rendszerváltáskor a Bild Post nevű német újságnak az olvasói összedobják a pénzt, Passauban megöntsék, és lehajózzanak ide Budapestre, és föltegyék a bazilikába Magyarország legnagyobb harangját, az önmagában is érdekes. Mert valamelyik újságíró megírta, hogy a német hadsereg 44-ben leakasztotta, és vitték, hogy puskatöltény legyen. És ezt elolvasták, és a folyóirat olvasói összedobtak a zsebikből annyit, hogy Magyarország legnagyobb harangja ott van fönt. Hát ez a lelkiismeret harangja.
0: Ez a harang is itt van? A
1: nincs itt. Ó, dehogy van. Hát ilyen fiatal harangokkal én nem foglalkozok.
0: Harangok évgyűrűi. Berec András mesélt műcsarnokbeli fotókiállításáról.

0: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítóterében láthatók a Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok. A grafikai sorozatokból jól kirajzolódik, hogy Dürer lapjai miként hatottak Európa szerte a következő évszázadok apokalipszis ábrázolásaira. Amint egy 100 művet felvonultató tálat kurátora Bodnár Szilvia. Vele beszélgettem. Van-e ennek valamilyen konkrét aktualitása, hogy pont az apokalipszisről látunk egy ilyen átfogó kiállítást?
1: Van. Az apokalipszis a Jelenések könyvének illusztrációit jelenti egyfelől, másrészt a köznyelvben a Jelenések könyve katasztrófái alapján ugye jelent szorongást, világ végétől való félelmet. Sajnos a különféle korokban aktuálissá válik az apokalipszis témája, akkor, amikor az emberek sokasága valamiféle végveszélytől tart, ami a napjainkban jelentheti akár a mesterséges intelligencia általi veszélyeztetettséget, a klímakatasztrófától való félelmet, atomháborútól való félelmet, tehát most is egy olyan korban élünk, amikor a világ végétől való félelem jelen van. A 15. században a sokszorosított grafika és a könyvnyomtatás feltalálásával új kifejezési módok jöttek létre. Ezt tükrözi 1498-ban Albrecht Dürer fametszet sorozatának elkészülése. Albrecht Dürer sorozata mérföldkőnek tekinthető, ugyanis a korábbi fametszet illusztrációk még nagyon sematikusak és sokkal kisebb méretűek voltak. Ő azonban a fametszet technikát egy művészi kifejező eszközzé alakította.
0: Vele indul a kiállítás Dürertől, mert ez nyilván rendkívül átütő volt, hogy egyáltalán az apokalipszis a Jelenések könyvének ez a fejezete megjelent és ábrázolta. És aztán lettek követői, kortárs követői is.
1: Lettek követői is, akik viszont nem szó szerint másolták Dürer apokalipszis sorozatát, hanem motivumokat vettek át és témákat vettek át. Ezeket azonban nagyon erősen átalakították. Időben hozzá a legközelebb a kiállításon idősebb Lukasz Cranach és műhelye 21 lapos fametszet sorozata áll. Ezek a reformáció ikonográfiai követelményeinek felelnek meg, ugyanis a sorozatot Martin Luther reformátor rendelte az ő 1522-ben megjelent új szövetség fordítása illusztrációiként. Luther didaktikus lehetőségeket látott az ábrázolásokban. Jellemző, hogy az egész új szövetséget lefordította, ez volt egy sokkal szöveghűbb fordítás, és ő a görög nyelvből fordított, szemben másokkal, akik a latin szövegből készítették a német fordításokat. Tehát Luther 1522-ben megjelentette az új szövetség új fordítását. Az egész szövegben nincsenek más illusztrációk, csak az apokalipszis. Azért, mert Luther úgy gondolta, hogy ezeket a víziókat, ezeket a lázálmakat nem lehet csak a szövegből megérteni.
0: Dürer és idősebb Lukasz Cranach után itt látjuk még a kortársak közül Jean Duvet, valamint Odion Redon kompozícióit. Ezekről mit kell tudni, ők franciák?
1: Jean Duvet a francia manierista művészet egészen kiváló és rejtélyes alakja. Ötvösként és kárpit tervezőként is dolgozott, és második Henrik francia király szolgálatában állt, főleg erődítmény tervezőként. Az ő sorozata azért különleges, mert támaszkodik ugyan Albrecht Dürer sorozatára, és valamennyire Lukasz Cranach fametszeteire is, de ezeket az átvett motívumokat nagyon egyéni stílusban és nagyon egyéni mondanivalóval ábrázolja. A részmetszetei síkszerű dekoratív kompozíciókká alakulnak, és ezek a sűrű vonalhálók és a manierista stílusra jellemző kifordult testhelyzetek, néha nem teljesen következetes perspektívák egyfajta izgatottságot közvetítenek, és még látomásszerűbbekké teszik ezeket a kompozíciókat.
0: És itt a másik francia szerző Odion Redon.
1: Röton litográfia technikával alkotta meg az apokalipszis sorozatát. Itt most évszázadokat ugrottunk, ugyanis 1899-ben jelent meg ez a sorozat. Röton szimbolista művész, ennek megfelelően ő szakított azzal a narratív ábrázolásmóddal, ami az előző három sorozatra jellemző. Ő egy-egy alakot ragadott ki a jelenések könyvéből, és ezeket szimbólumszerűen, tehát jelzésszerűen ábrázolta, a ábrázolások címeiül pedig két soros bibliai idézeteket választott.
0: Ugye ez a kiállítás több évszázadot jár be, Dürertől, ugye a 15. század vége, 16. század elejétől egészen eljutunk a 20. századig a kiállítás záró részében, és itt találkozunk magyar alkotókkal.
1: A kiállítás ívét éppen ezek a 20. század második feléből származó magyar grafikai lapok adják meg, tehát így a 15. századtól az 1970-es évekig láthatunk alkotásokat. A magyar művészek, akiket megjelentettünk, Kondor Béla, Stettner Béla és Csohány Kálmán. Kondor Béla gyakran ábrázolt apokalipszis témákat. Emblematikus műve az itt látható apokalipszis bábokkal és masinákkal. Ez a mű groteszk és ironikus elemekkel fejezi ki a 20. századi kiszolgáltatott egyént, illetve az egyén szorongásait, a 20. századi háborús traumákat, a holokauszt és az 1956-os forradalom után érzett szorongásokat és egzisztenciális válságot. Stettner Béláról és Csohány Kálmánról elmondható, hogy a itt kiállított műveik az 1971-es Dürer emlékév során készültek, ugyanis ekkor a Magyar Nemzeti Galéria szervezett egy kiállítást Dürer 500. születésnapja alkalmából. Felkértek magyar művészeket, hogy reflektáljanak Dürer műveire. Nagyon sok alkotás jött létre kifejezetten az apokalipszisre való utalással, így Stettner Béla az apokalipszis lovasok jelenetére utal a onnan választott idézetekkel, amelyeket ő szenvedő alakokkal és egy fenyegető sárkánnyal egészített ki. Csohány Kálmán is az apokalipszis sorozatra reflektál a részkarcain. Motívumokat vett át abból a sorozatból, de ezeket kaligrafikus vonalakkal, könnyed módon, de azért a súlyos témát érzékeltetve ábrázoltam.
0: Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítóterében megrendezett állat kurátorát, Bodnár Szilviát hallották.

0: A Central Színház két igazán szórakoztató darabbal készül a balatoni nyárestékre. Alföldi Róbert és Tóll András főszereplésével augusztus 8-án az őszi budapesti premier előtt a Szigliget várudvarban mutatják be, és további 7 alkalommal játsszák friss fordításban Neil Simon Furcsa pár című klasszikusát. Augusztus 17-e és 22-e között pedig Woody Allen legújabb vígjátéka a Tiszta őrület lesz műsoron. Hevér Gábor, Partinóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter főszereplésével. A párkapcsolati nehézségek bútatóinak komikumára épülő darabot Puskás Tamás rendezte. Vele beszélgettem. Woody Allennek ez egy vadonatúj darabja.
1: Vadonatúj, az utolsó.
0: 2025-ös?
1: Nem tudom pontosan, hogy mikor írta, de az biztos, hogy ez a legutolsó darabja, amit írt eddig. Ennél érettebben már nem fog fogalmazni.
0: És neki most kerek évfordulója
1: kerek
0: van.
1: Kerek 90.
0: Beszéltetek vele erről, hogy itt van ez a bemutató, és pont így a kvázi az ő születésnapját is ünneplitek?
1: Én nem beszélgetek a Woody Allennel, szóval nem vagyunk telefonkapcsolatban, éppen lehetnénk is, de tudja, hogy persze nyilván jogosítást kell kérni, és engedélyt adott rá, és én minden módon kommunikálom is, felé nem feltétlenül nagy erőkkel, de itt Magyarországon kommunikálom, hogy mi valóban hálásak vagyunk a Woody Allennek, leginkább a New York-i komédia révén, amit immáron 20 éve játszunk a Central Színház színpadán, és túl vagyunk a 300. előadáson, és nagyon-nagyon szeretjük, nagyon erősnek tartjuk. Volt más Woody Allen bemutatónk is, a Semmi Pánik című, az is ment néhány évig, de nem tartjuk házi szerzőnknek mondjuk a Woody Allent, de mindesetre azt lehet mondani, hogy profiltiszta szerző, tehát ha azt lehet mondani, hogy a Central egyfelől pénzt keres erős és jól megírt komédiákkal, másfelől pedig igyekszik olyan darabokat adni, amelyik mélyről és a szívünkből szólnak, és az egyikkel megkeresjük a másikra való pénzt, akkor a Woody Allen az egyik oldal, ahol az erős és jól megírt komédiák keresik a pénzt a másik oldalnak.
0: Tiszta őrület. Hogy találtunk meg ezt a darabot?
1: Pontosan ugyanúgy találtam meg, mint többnyire a darabokat megtalálom. Persze nincs egy séma. Rengeteg darabot olvasok, olvasom, és akkor tetszik, nem tetszik. És bevallom, hogy ezzel a darabbal először is a fiaim fordították, a Samu és a Dávid, és akik remek fordítók. Tehát már az az anyag, amit eleve a kezembe kaptam, az erős volt, mint fordítás, de nagyon sok bajom volt vele. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam a szöveggel. Több hullámban javítottam rajta, amíg elértem eddig a formáig, ami most van. És akkor még mindig az volt a baj, hogy nincsenek megfelelő színészeim hozzá. És aztán egyszer csak sikerült ezt a csapatot összehoznom, a Hevért, meg a Partinórát, meg a Ballesztert, meg a Szabó Kimmel Tamást, meg a Dorinát, és akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor ezzel a csapattal neki tudok vágni.
0: Woody Allen hozza a formáját, nem tudok más mondani.
1: Toposzok.
0: A toposzok egyébként jellemző, hogy látjuk részint az ő képét, kim van a színpadon, másrészt pedig az Annie Hall-nak egy reklámja.
1: Ez volt a plakátja. Hát ez egy omázs. Hát 90 éves, ünnepeljük azért a 90. születésnapját. Tehát egy bizonyos tekintetben omázs előadás. Egyébként, ha az írót Jake Marinnak hívják, mi lehetne ő neki kedvence a Woody Allen. Tehát, hogy ez teljesen belefér ebbe a történetbe.
0: Én Woody Allent láttam bele hát a Jake hogyne figurájába egyértelmű, akit Hevér Gábor alakít egyébként.
1: Így van, nem is vitatkoznék ezzel.
0: Hevér Gábort még nem láttam itt a Central Színházban.
1: Nem láttad, én a Hevér Gáborral rémes nekem bevallani is, 30 évvel ezelőtt dolgoztam utoljára Miskolcon a Fekete Péter című előadásban, ő volt a Lucien. Azóta nem dolgoztam vele.
0: És akkor most hogy jutott eszed?
1: Nagyon jó színésznek tartottam világéletemben, és már nem emlékszem pontosan, miért nem találtam mást ennek a szerepnek az eljátszására, akkor egyszer csak azt mondtam, tehát a Gábor, és akkor odaadtam neki, akkor már kicsit félve, mert már azt hiszem, hogy több körben nem találtam meg a megfelelő főszereplőt, és akkor egyszer csak visszaszólt, hogy ő neki ezt tetszik. Jó sokáig, egy hétig olvasta.
0: A klasszikus téma a lelki problémák és a párkapcsolati problémák és az őrület, ami benne van a Woody Allenben magában és természetesen összes szereplőjében, és akkor tulajdonképpen e körül forog a
1: hát
0: meglehetősen extrém történet.
1: Megfeszül a polgár és az állat egyfelől, tehát hogy megpróbálunk egy rendezett polgári életet élni, de másról mit kezdjünk a bennünk tomboló állattal, valóban a szexualitás körüli problémák, de a művészet kérdése, hogy akkor most az a helyese, hogyha megélünk belőle és az egzisztenciánkat szolgáljuk vele, vagy megyünk a lila önkifejezés felé, stb. Tehát ezek a szokott Woody Allen témák, ezen rágódik, és közben vicces mondatokat ír. Mondom, 90 éves Woody Allen, akárhány éve írta, ennél már érettebb fejjel darabot írni nem fog, ennél érettebben már a görbetükröt nem fogja erős képpel megtölteni, sok keserűség is van benne, aztán közben sok vicceset mond.
0: Augusztus 8-a és 22-e között a Central Színház vendégszerepel a Szigliget várudvarban két sikerdarabbal. Neil Simon Furcsa párjával, illetve Woody Allen Tiszta őrületével. Az előadásokat Puskás Tamás rendezte. belebeszélgettem.

Augusztus 8-án kezdődik és augusztus 23-áig tart a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. A dalköltészet, ami főleg Balla Gergő, Kollár Klemenc László, Másik János és Víg Mihály nevéhez fűződik, már évek óta otthonra lel itt. Hivatalos ünnepnapja is adódott, augusztus 10-e lett a dalköltészet napja, aminek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában. Klasszikussá vált darabjait Rutka Róbert és Fűr Anikó szólaltatja meg, legújabb dalait pedig Cseh András adja elő, aki a friss művek szerzőtársa is. Becsei H. Miklós nagy sikerű József Attila estje mellett új produkciót hoz az idén, Hortus Conclusus címmel, amiben Balla Gergő és Takács Dorina, azaz Gyeva a partnere. A zenei sokszínűségre jellemző, hogy lesznek templomi, szabadtéri és pajtaszínházi koncertek olyan előadókkal, mint Kokas Katalin, Eredics Dávid, Eredics Salamon, Kelemen Barnabás, Lukács Miklós, Márton András és Lengyelfi Miklós, a két egykori KFT-t a kísérleti űrzenét hoz ifjabb Kurták Györggyel Franciaországból. Az Anima Muzicé kamarazenekar muzsikusai pedig Csordás Klára énekművésszel érkeznek Piazzolla dalokkal. Színházi előadások is várják a Hétrétország Fesztiválra látogatókat. A fiatal zenés társulat a Sheets Production két bemutatóval is érkezik, majd Festbaum Béla Pesti Polgár című előadása a korabeli kabaré világát idézi. Beck Zoli szerzői estjét a Gyereknek bátort hozza. A Baltazár Színház Segítség, segítek előadását a Dériné program támogatásával mutatják be. A 25 évre való tekintettel a Hétrét filmklubban levetítenek egy válogatást is 25 év magyar filmjeiből, melyeket beszélgetés követ egyes esetekben az alkotók részvételével. Az augusztus 10-i dalköltészet napján Géza 80 címmel, mint már jeleztem, Fűr Anikó és Rutka Róbert bereményi szerzeményekből álló estjére is sor kerül. Most hallgassuk a Mozdulatlan című verset az ő előadásukban.

0: Augusztus 4-én már elkezdődött, de még augusztus 8-áig érdemes ellátogatni a 19. Ördögkattan Fesztiválra, aminek az egyik díszvendége az imént idézett Bereményi Géza, de ebben a minőségben fordul meg ott Enyedi Ildikó, Grecsó Krisztián és a Platon Karatejev is. Nagy Harsányban, Kis Harsányban, a Villián teraszon, Beremenden és a Villányi Szoborparkban különféle műfajok és azok előadói váltják egymást. És vannak olyan terek és udvarok, ahová érdemes betévedni. Bérces Lászlót, az Ördögkattan társigazgatóját hallják. Elfogadástere, dalköltő udvar, roma udvar, offline rezervátum, Katlan erdő.
1: A roma udvart azért szeretném aláhúzni, mert tavaly egy beremendi lakos, Mészáros Sanyi és családja, ők a saját portájukat saját erőből, hogy mondjam, létrehoztak ott egy teret, egy roma udvart, kézművességgel és tánccal és zenével, és az volt bennünk, hogy hát akkor ezt muszáj megsegíteni. Őszintén megmondani, ez nagyon ritkaság. Tehát ha valakinek bárhol eszébe jut valami, rögtön tőlünk várja a megoldást, és itt fordítva volt. És ezért az idén erre ráerősítettünk, és amit ki szeretnék emelni, hogy augusztus 8-a a Nemzetközi Cigány Dal napja. És ezen minket beválasztottak egyik helyszínnek. Nem is minket, tulajdonképpen a Beremendi Kossuth utca, nem tudom hány számon, ahol tulajdonképpen egy egyszerű állampolgár, Mészáros Sanyi és családja tavaly elkezdett valamit, és mi lett belőle. És akkor ott már jelen lesz az idén a Várkonyi Csibészektől Lakatos Mónikáig nagyszerű zenészek, de ott közben folyamatosan főzés, tánc, teknővájás, vályog, tégla, készítés, és így tovább győzzék Sanyiék ezt valahogy munkával, meg energiával.
0: Lehet, hogy nagyon rossz kérdés. Ők maguk cigányok? Nem tudom, ezt hogy lehet jó kérdezni.
1: Így lehet kérdezni. Ebben az a döbbenetes, hogy Sanyi nem. A felesége igen. Most erre mit mondunk? Ez a normális. Berement különben is erre példa. Tehát ott magyarok, cigányok, szerbek, horvátok, svábok, zsidók élnek együtt. És biztos vannak problémák, de nem feltétlenül ebből fakadóan, de jól élnek együtt. Tehát van erre példa.
0: Új tér, a Krasznahorkai tér Beremenden. Az aktualitása egyértelmű, hiszen irodalmi Nobel-díjat kapott Krasznahorkai László 2025. decemberében.
1: Ő járt már a Katlanban, örülünk is neki, és akkor nem volt még Nobel-díjas.
0: De mikor volt ez?
1: Ezt most nem tudom megmondani, 3-4 évvel ezelőtt. Azt tudom, hogy helyszínt kellett változtatni, mert nem fértek el az emberek. Tehát ő nem 25. decemberében kezdte a pályáját, mint ahogy azt döbbenten lát. Mert most újraolvastam a Sátán tangót, hogy azt 85-ben írta. Tudtam én, hogy akkor írta, de valahogy nem hiszem el. Zseniális mű. Ő vagy jön, vagy nem jön, de azok akár a társai, barátai, alkotók jelen lesznek, vagy műveikkel jelen lesznek, akikhez köze van, és hát nem lesz jelen Tar Béla, akinek a filmjeit vetíteni fogjuk, mert nem tud jelen lenni. Ő is volt díszvendégünk,

0: Ja, Bukta Imre most fest nekünk valamit erre az alkalomra, illetve küld egy másik műtárgyat is. Tehát ebben a térben beszélgetések lesznek a kurátorral is, Szilágyi Zsófival, aki nagyon sok munkát fektetett ebbe, hiszen azért meg kell említenem, hogy ez a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a kiállítása, ami 25 őszén született, és amikor én oda elmentem, akkor még nem volt szó Nobel-díjról, akkor én már tudtam, hogy ha egy mód van rá, ezt meg kell. Ezt vagy ennek egy változatát, ami ott nálunk elfér, meg kell szerezni. De hát itt lesznek a térben színházi előadások, filmvetítések, műtárgyak, és van egy olyan vállalkozásunk, hogy minden nap egy olyan 2,5 órát olvasunk, és 4x2,5 óra alatt talán végére érünk a sátántangónak. Ezt mi látogatók, bárki fellépő, tehát lesz majd egy felhívás. Ez egy istenkísértő vállalkozás, de szeretjük. A katlant nincs értelme csinálni, ha nincs benne olyan izgalom, hogy vajon sikerül-e. Ez egy kérdés, de én bízom abban, hogy szombaton este felé eljutunk a sátántangó utolsó mondatához, ami egy hosszú, bonyolult mondat, nem az egyetlen krasznahorkainál, egy gyönyörű mondat, amivel indul is a sátántangó, úgyhogy a tangó forgásába eljutunk ehhez a mondathoz. Én bízom benne.
1: Van egy fontos együttműködő partneretek az idén, ez pedig Újbuda. Mert Újbuda nagyon gazdag mindenféle kulturális intézményekben.
0: Ez fontos nagyon. És ez megint az a fajta véletlen, hogy a két védnökünk, Cseh Tamás és Törőcsik Mari is újbudai lakos volt, azóta újbudai díszpolgárok, és sikerült a kerülettel, amelyik én most tudtam meg a legnagyobb kerület Budapesten, egy nagyon jó fajta együttműködést kialakítani, aminek részben az a feladata, hogy fölmutassuk azokat a nagyszerű kultikus helyeket, amik ott a Fonótól, a Szkénétől, a B32-től a Múzeumházig, ahol nagyszerű dolgok születnek, részben pedig mindazok a civil kezdeményezések, közösségi munkálkodások, amik a kerületbe folynak, hát ebből töredéket tudunk fölmutatni, de kölcsönösen jó ez. Mi büszkék lehetünk arra, hogy Újbuda ott bemutatkozik, de talán már az Ördögkatlan 19 év után jelent annyit, hogy ők se szégyelnek bennünket.
1: Az, hogy Újbuda együttműködő partner, ez azt is jelenti, hogy támogatja anyagilag a fesztivált? Beszáll a fesztiválba?
0: Természetesen azt is jelenti.
1: És lesz nekik egy megjelenésük valamilyen módon?
0: Sokféle módon, mert ugye nem egy helyszín, mert egy koncert másutt van, mint egy színházi előadás. A Fonó fog megmutatkozni, és a B32 fog megmutatkozni, és másutt fognak, nem tudom én, a textilfestő elhelyezkedni, de több helyen újbudai kicsi zászlócskák, tehát amit ilyenkor meg kell tenni, hogy az emberek észrevegyék, hogy hoppá, ja, ez is újbudai program, az is újbudai program. Tehát, ha valaki azt látja, hogy túlsúlyban van Újbuda, akkor gondoljon arra, hogy jövőre ő akar túlsúlyban lenni, és akkor majd együttműködünk. Elhangzott, de csak egy villanás a Törőcsik Mari neve. Azért jut eszembe, mert ugye tőle kölcsönöztük azt a mindig emlegetett jelszavunkat, hogy nem vagyunk normálisak. Ez egyszerre vicces dolog, Mari gyakran emlegette ezt, és pacagott, és saját magáról, hogy na megint elvállalt valamit, amit nem kellett volna. Látta, hogy mi mennyit küszködünk, és maguk se normálisak, mondta, és akkor ez ilyen jelszó lett. Ezt szeretik az emberek, és mindig záráskor ezt sok ezer ember együtt elkiabálja. És ezen nem is változtatunk, de van bennem egy titkos remény, hiszen ez a nem normálisság, ez valójában arra vonatkozik, hogy körülöttünk a világ nem normális. És hogyha mi különbözünk attól a világtól, akkor a világ szemében mi nem vagyunk normálisak. És van egy halvány, naív, de mégiscsak meglévő remény bennem, hogy a világ körülöttünk egy nagyon picit normalizálódni fog. És az már a csoda lenne, hogyha ezt a jelszót egyszerűen nem használhatnánk, boldogság lenne, mert akkor mi csak olyanok vagyunk, mint körülöttünk a világ, egy jobb fajta Magyarország.
1: Tehát akkor látod azt a napot, amikor esetleg már nem hangzik el ez a nem vagyunk
0: látom,
1: normálisak?
0: Én nem látom, de van egy unokám, ő 15 éves, miért ne bíznék abba, hogy neki egy ilyen ország jut, tegyen ő is érte, de hátha.
1: Pérces Lászlót, a 19. Ördögkatlan Fesztivál társigazgatóját hallották. A fesztivál augusztus 8-áig tart, hátra van még számos irodalmi beszélgetés, színházi előadás és koncert is. Például ma este a Villian színpadon Dress Mihály alter

0: Pérces László kiemelte a Beremendi Roma udvart, ami augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napjának egyik helyszíne. Hogy hogyan néz ki a rendezvény országos, sőt nemzetközi szinten, arról most Rostás Mihály Mazsi, a Nemzetközi Cigánydal napjának szervezője, a Romengo és a Mazsimo Gypsimo vezetője beszél. Hogyan ünnepeltek az idén?
1: Idén 5 magyarországi helyszínen és 6 külföldi helyszínen lesz Nemzetközi Cigánydal napja. Hazai és külföldi zenekarokkal közösen megvalósítva, itthon és külföldön egyaránt.
0: Akkor nézzük, hogy mik a magyarországi helyszínek és mik a külföldi helyszínek.
1: Idén ugye a fő helyszínünk Budapest, a Magyar Zeneházában augusztus 8-án viszont találkozhatnak fellépő zenekarokkal a rendezvény keretében belül Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, Veremendben, Franciaországban is lesz cigánydal napja, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában is.
0: Hogyan választjátok ki a helyszíneket?
1: Hála Istennek, Európán belül majdnem mindenhol vannak ismerőseink, illetve partnereink. Éppen attól függ, hogy melyik országot válasszuk ki a cigánydal napja partnerségéhez, akik a legnyitottabbak rá és a legnagyobb előrelátásuk van arra, hogy partnerséget tudnak vállalni.
0: A magyar helyszíneket pedig változtatjátok minden évben más, hogy egyre szélesebb legyen az a kör, amit bevontok ebbe?
1: Van jó pár helyszín, amely én azt gondolom, hogy nagyon bevált, ezért igyekszünk az ilyen helyszíneket megtartani, de van jó pár olyan helyszín, amelyeket szándékosan forgatunk, hogy például idén Szentendrére nem szerveztünk cigánydal napját, de Budapesten mindenképp, és Szentendre helyett például elvisszük Oroszlányba a cigánydal napját, de hát ez változik évről évre. Idén ugye mégis szűkebb a kör, hiszen 5 helyszínünk van csupán, a tavalyi 10-hez képest, de reménykedően ugrunk neki a következő évben.
0: Ti magatok is felléptek természetesen, Lakatos Mónika feleséget, a Mazsimo Gypsimo, és meséljen, kik fognak még fellépni?
1: Magyarországon szinte majdnem minden olá cigányzenét játszó zenekar, de sorolnék párat, a teljesség igénye nélkül. Ugye fellép a Camoro Gypsy Band zenekar, a Romanodrom zenekar, az Amaro Duho zenekar, a Kajak zenekar, a Ternipe zenekar, a Kanizsa Csillagai, és még sorolhatnám, tényleg érdemes megnézni a honlapunkon, illetve internetes felületeinken, de ott vannak a nem cigány zenekarok is.
0: Augusztus 8-a a Nemzetközi Cigánydal napja. A rendezvény szervezőjét, Rostás Mihály Mazsit hallották. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Tienei Szent Kajetán áldozó pap. Vicenzában született 1480-ban. Nápolyban halt meg 1547. augusztus 7-én. 67 évet élt. A reneszánsz kor egyik legvonzóbb olasz alakja, aki életét arra szentelte, hogy a művészetek fölvirágozása idején újra meghonosítsa hazájában az evangéliumi szellemet. Cajetán a Velencei Köztársaság területén fekvő Vicenzában született. Édesapja, aki gróf, jogász és katona volt, korán meghalt, így édesanyja nevelte fel testvéreivel együtt. Megismerkedett a domonkos renddel, és egy domonkos atya lett a gyóntatója. Miután a padovai egyetemen megszerezte mind a két doktorátust, Rómába ment. 1517-ben szentelték pappá. A reneszánsz felfelé ívelése és az ókor újjáélesztése a költészetben, művészetben nem hozott vallásos megújulást, inkább az ellenkezőjét. Cajetán a laikusok számára megalapította az Isteni Szeretet Társulatát, és a Gyógyíthatatlanok Kórháza is az ő érdeme. Különböző férfi és női társulatokat hozott létre, hogy ezek révén megreformálja az embereket. Mindezeket felülmúlta az első újkori, új szellemű szerzetes rend, a reguláris klerikusok, vagy más néven teatinuszok megalapítása. A rend tagjai elsősorban a papképzést választották hivatásuknak, és számos kiváló lelkipásztort neveltek, akik közül többen püspökök lettek. Így járult hozzá ez a szerzetes rend az európai, de elsősorban az olasz vallásos élet megújulásához. Rendjének olyan híres tagjai voltak, mint például Caraffa püspök, aki 30 évvel később, 1555-ben, IV. Pál néven pápa lett. Cajetán volt a rend első főnöke. Ez időben két házuk létezett, az egyik Velencében, a másik Nápolyban. Több olyan levele is fennmaradt Cajetánnak, amelyek fényderítenek arra, miképpen küzdött a becsvágy és a birtoklási mánia ellen. Úgy tartotta, hogy a két dolog kora egyházának a bajkeverője. Caraffát, akinek a nevét már említettük, harmadik Pál pápa 1536-ban bíborossá nevezte ki. Cajetán nehéz szívvel látta alapító társának távozását, teljes elvonulást áhító lelke nehezen viselte a vezetés gondját, de töretlen buzgalommal folytatta lélekmentő munkáját, mely már korábban a lélekvadász nevet szerezte meg számára. Egyénisége mind jobban elmélyült, és napról napra hasonlóbbá lett mintaképéhez, Assisi Szent Ferenchez. Imádságos buzgalma nem ismert határt, hisz már felszentelése idején naponként átlag 8 órát szentelt az imádságnak. Különösen Szűz Mária iránti fiúi áhítata egyre mélyebb és közvetlenebb lett. Ez a meleg, bensőséges Mária tisztelet végigkísérte életén, kora gyermekévei óta ez aranyozta be életének alkonyát is. Ahogyan élt, úgy halt meg. Szalmán feküdt, nápolyi kolostorában, halálos betegen. Majd azt kérte, hogy a padlóra hintsenek hamut, arra fektessék vezeklő ruhában. Amint itt lázas betegen feküdt, a megfeszített iránti szeretet töltötte el lelkét. Majd megjelent neki ragyogó ékességben a boldogságos Szűz Mária. Anyám, áldj meg, szólt mélységes hódolattal a szent. Mire a Szent Szűz ezt mondta, vedd fiam áldását, és tudd meg, azért jöttem, hogy a paradicsomba vigyelek. Majd kisvártatva, mondhatatlanul fölséges és édes arckifejezéssel fordult hozzá. Cajetán, fiam hív, menjünk békével. 1547. augusztus 7-én halt meg. Hamvait a nápolyi San Paolo Maggiore templomban helyezték el. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Cajetán áldozó papot arra hívtad, hogy az apostolok életét kövesse. Példájára és közben járására add, hogy mindenkor benned bizakodjunk, és lankadatlanul keressük országodat. Krisztus a mi Urunk által.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva. Ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent felborítani. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó. Nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta, hozzátette. A lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása. A tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki, 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázatokon. A 2 részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a közösségi oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Állam kincstár folyósítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintettek. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát, köszönjük Magyarország. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátette. Hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez nem csak a kereskedőknek jó hír, hanem minden magyar családnak azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Kiemelte, kevés gazdasági mutató tükrözi közvetlenül az emberek várakozásait, mint a kiskereskedelmi forgalom. Ha kedvezőbbnek látják a jövőt, bátrabban vásárolnak, ha bizonytalanabbnak érzik a kilátásokat, azt az üzletek forgalma is megérzi. Hozzátette, sokat elárul az is, hogy mire költenek az emberek. 2026 első fél évében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság a távirati irodával. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A legtöbb vizsgálat a nyugtaadási kötelezettség teljesítésére irányult. Emellett kiemelt figyelmet kapott a foglalkoztatás szabályszerűsége és az online pénztárgépek használata. A revizorok 500 esetben a turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítését is vizsgálták. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Bár pénteken is nagyon meleg lesz, a megélénkülő, megerősödő északias szél segíthet elviselhetőbbé tenni a kánikulát, közölte a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán és a honlapján közzétett előrejelzésében. Azt írták, a hőmérséklet 30-35 fok között alakul, délkeleten viszont még 35-38 Celsius fokra lehet számítani. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan már számíthatunk záporra, zivatarra. Ezek inkább a Duna mentén és attól keletre alakulhatnak ki. Késő estére 19 és 27 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka, a hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Faludiné Major Zsuzsannával folytatja a vasárnapi evangéliumokról szóló beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és ahogy a kedves hallgatók már megszokhatták mostanság, a vasárnapi evangéliumokról szoktunk beszélgetni. Ma is egy vasárnapi evangéliumot választottunk, amely tulajdonképpen háromféle találkozásról szól. Jézus találkozik emberekkel, és hát majd meglátjuk, hogy milyen találkozások is ezek. Hallgassuk meg először ezt az evangéliumi részt, aztán majd megértjük, hogy miért is mondtam ezt.
3: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot? Hadd pusztítsa el őket. De ő hozzájuk fordult, és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.
2: Három követés történetet hallottunk. Jézus azért a három év alatt, amit itt a földön töltött, azért jó sok emberrel találkozhatott, és igazából mégis nagyon kevés ilyen találkozás történet maradt fent. Ezeken kívül, amit most felolvastam, még van azért, sőt, még nevesítve is vannak a személyek. Érdekes történeteket olvashatunk a Szentírásban, de most ezekről beszélgetünk. Szóval az első találkozás igazából nem is Jézus ment oda, hanem Jézushoz oda megy egy idegen. Ami mondjuk annyira nem meglepő, hiszen hát őnek az elég nagy volt a híre. Azért sereglett köré olyan sok ember. Te hogy mennél oda hozzá egy idegenhez?
4: Hát nyilván attól függ, hogy mit szeretnék.
2: Megismerkedni.
4: Mert ha megismerkedni, akkor oda megyek, és megmondom neki, hogy üdv, én vagyok, és olyan nagy a híre, és hallottam számos csodáját, hogy kíváncsi vagyok rá, és szeretnék vele megismerkedni. Hát nyilván egy ilyen találkozás az két oldali, mert kell egy olyan, aki odalép, és kell egy olyan, aki fogad, hogy aki nem zavar el. És nyilván Jézus, az ő attitűdje az nem olyan volt, hogy az embereket elzavarta magától, hanem pont magához vonzotta az embereket. Mert az minden egyes ember, az egy megtért keresztény lett utána.
2: Te mit gondolsz erről, Zsuska? Te hogy ismerkednél meg Jézussal?
5: Hasonló módon, hogy hát ne haragudjon, hogy zavarom, tudom, hogy nagyon sok a dolga.
3: De nagyon sokat hallottam felőle is.
2: Nehéz oda menni valakihez? Egy idegenhez nehéz oda menni?
3: Nekem nem.
6: Nekem sem okoz problémát, minden nap idegenek jönnek oda hozzám. Nekem is munkámból adódóan idegenekhez is oda kell mennem. Úgyhogy elég nagy baj lenne, hogyha nekem ez problémát okozna.
3: De van, akinek nehéz.
6: Hát de az nyilván van olyan, de...
3: Én ismerek olyanokat.
6: De azok az emberek nem is biztos, hogy meglépik ezeket a dolgokat.
2: Aha, tehát itt az első találkozásnál ez a ember, aki oda ment Jézushoz, gondolom én, valószínűleg már azért kifigyelte magának Jézus. Tehát szerintem már így kellő távolságból már több helyen is láthatta, megfigyelte. És aztán egyszer csak vette a bátorságot, és oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy ő szeretné követni. És akkor erre kapott egy választ.
3: Nagyon diplomatikus volt.
2: Gondolod?
3: Hát így belegondolsz a értelmébe.
2: Mi volt ez a diplomatikus
3: nem, mert ugye
2: válasz?
3: Igazából megmondta neki, hogy nincs otthona konkrétan, tehát nyugodtan követhet ide.
2: Hát
3: de
2: vagy igazából...
3: Nem, hogy aztán, hogy hova, az ki tudja.
2: De mire utalt ez a válasz Jézusnak, hogy ugye a rókának van odója, és így tovább, csak ugye az ember fiának meg nincs hová lehajtani a fejét. Mire akart ezzel Jézus vajon utalni? Mit akart ennek az embernek a tudtára adni?
6: Hát, hogy szerintem most megint egy ilyen tőlem megszokott gondolkodás jön, hogy ő már átvetített a túlvilágra, hogy ezen a földön mi vándorlók vagyunk, és tulajdonképpen itt a földi élet a számunkra egy ilyen labilis dolog lehet, de majd ahova mi tartunk, ott lesz nekünk.
2: Ha ezt a földi életet végig csinálja.
6: Igen.
2: És ugye mit lehűti?
6: Igen.
2: Tehát nyakába zúdít egy pohár hideg vizet gyakorlatilag, mert tudtára adja, hogy persze, kövessél, na de ez, az én követésem, az nem egy tündérmese,
6: hanem
2: az egy nagyon nehéz.
6: Igen, fájdalmakkal, út. Mindenféle rosszal is
2: körülbástyázott. Igen, igen, igen, ez egy nehéz, hát hiszen engem nehéz is majd...
6: út.
2: Keresztre fognak feszíteni, nekem is majd szenvednem kell, meg kell hanem. Az én követésem az nem egy habos-babos leányálom rózsaszín és lila ködökkel tarkított, nem tudom én, hogy, hanem az egy nagyon-nagyon nehéz, kemény út.
6: Lemondásokkal teli.
2: Rengeteg lemondással, igen. Rengeteg más egyéb áldozattal, de ha szeretnéd, akkor persze gyere. Kapunk rá választ? Hogy követte?
3: Nem.
2: Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy követte ez az ember. Ott a nyitott kérdés, hogy lehet.
6: Nyilván,
2: nem tudjuk.
6: De ez a mai világban is így van, hogy
2: de mi
6: aki,
2: a valószínűsége?
6: Hát, hogy követte.
2: Hogy nem.
6: Hogy nem. De miért? Miért gondolod azt, hogy nem?
2: Az, hogy ezt leírták az apostolok, ennek volt értelme. Illetve, bocsánat, az evangélista... Csak hogy a történet tanúsága alapján, ami majd a végén lesz, még azt ugye én nyitva hagynám, csak azért, hogy feltenném a kérdést. Csak egy kereső embernél, hogyha te mutatsz két utat, az egyik tele van mindenféle csillivili játékkal, ingyom-bingyom, a másiknak meg csak a végén van egy. Melyiket fogja választani?
6: Hát akinek esze van, aminek a végén van, de nyilván a mai világban...
2: De nem, mindegyik. Tehát, hogy az egyik út, az tele van játékkal, a másiknak meg csak a végén van egy. Melyiket fogja választani?
6: Múltkor olvastam, már nem tudom, hogy melyik szentünknek az írását, hogy mindenki a hegy csúcsára szeretne érni, de egyről feledkeznek el, hogy a boldogság az az oda vezető úton van. És nem a tetején.
2: Hát így van.
3: Hát
2: és
3: hát már aki ezt megtapasztalta. Megmutatod a mennyországot, és választasz egy ahhoz vezető utat. Valami jó dolgot. És akkor te most azt az utat választod el, ahol, tudom én, 600 millió bozóton kell áttörnöd magad, úgyhogy majd azok a tüskék így agyonkarcolnak, meg így véresre, vagy pedig azon, amin hát viszonylag kis... ügyeskedéssel, de azért így elsőre meglátod, hogy tök könnyen oda jutsz.
6: Ha azt mondják, hogy ahova jutsz, azt életed végéig az lesz a te jutalmad.
3: De nem mondták.
2: Igazából Jézus azt mondja, hogy nagyon nehéz lesz a sorsa annak, aki őt követi, és az az út se lesz könnyű, amin végig kell menni. És hogyha valakinek ezt mondják, és nem mutatják meg, mert megmutatta Jézus a mennyországot?
6: Nyilván
2: bárkinek
6: nem,
2: is?
6: Nem. Nyilván nem mutatja meg.
2: Akkor, tehát nyilván, hogyha mi láttuk volna, ha már itt vagyunk a mennyország, ha tudnánk, hogy milyen, ha látnánk, hát akkor szerintem nem is tudom, hogy mennyire vezekelnénk, vagy mennyire vigyáznánk arra, hogy nehogy ne oda kerüljünk. Tehát, hogy vagy ha láttuk volna a poklot, akkor ugyanez, hogy attól való félelmünkben tennénk ugyanezt, hogy aztán már véletlenül se kerüljünk oda, de a mai emberek tulajdonképpen nem nagyon törekszenek, tehát most nem nagyon törik magukat Jézus követésére, sehogyan se, tehát semmilyen úton nagyjából, de ez az ember szerette volna őt követni, Jézus felvázolta, hogy oké, gyere, de erre számíthatsz. És akkor nem tudjuk, hogy mit választott az ember.

0: Most nézzük meg a következő találkozást. A következőhöz már Jézus ment oda. Valószínűleg feltűnt neki a buzgósága, a lelkesedése, vagy szimpatikus volt, nem tudom, tehát ezt igazából nem mondja a Szentírás, de Jézus ment oda valamiért, Jézus ment, megszólította, és akkor milyen volt ez a találkozás? Egy új életre hívja meg a következő embert, és ő mit válaszol neki?
1: Hát, hogy engedje meg, hogy előbb elmenjen és eltemesse az apját.
0: Mi a lényeg? Most nem konkrétan egy apa eltemetéséről van itt szó, hanem hogy vannak ilyen régi berögzött dolgai, amit ő nem nagyon tud megszabadulni.
1: Vagy befejezetlen dolga.
0: Vagy, és igen, és nem akar tulajdonképpen ezektől a régi, vagy berögzült, vagy befejezetlen dolgoktól megszabadulni, mindenképpen először meg akarja ezeket oldani, meg akarja csinálni, és aztán majd. Ugye ez tipikus esete, hogy majd, hogyha nyugdíjas leszek.
2: Igen, de hogyha meg azt nézed, hogy oda ment
0: megyek
2: Jézus.
0: Megyek a templomba.
1: Igen.
0: Majd akkor.
1: Majd lesz időm is. Majd
2: oké, de Jézus oda ment Péterhez is, hogy hajd itt a hálódat és kövess engem. Szóval gyakorlatilag az egésznek a kimenetele az Krisztus követése, és a mai embernél is az a 1000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt is Krisztus követése a cél az, hogy gyakorlatilag az örök boldogságot, a mennyországot elérjük. És az nagyon sok melóval teli, sok alázattal, körülvett, szúros bokorral, áthidalt, nem tudom micsoda, de érted, a mese is végül is, mesét is hozhatunk ide, mert a herceg meg akarta kapni csipkerózsikát, min kellett átmenni a szúrós töviseken. Megkapta csipkerózsikát, meg felébresztette fel. Nem számított, hogy szúr az a bokor. És ugyanez a mi életünk is.
0: Igen, de nem akarok a szabadba vágni, csak a 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus itt élt a földön, az emberek még nem úgy ismerték őt, mint ahogy mi most, 2000 évvel később.
2: De tudták számos csodáját?
0: Rendben van.
2: Hát csak Isten tud csodát tenni.
0: Az is rendben van. De ott a római kultúra, ugye, ami a sok istenben hittek, és az egyéb más pogány kultúrák, meg a zsidó vallás, tehát amiben ők éltek, az teljesen rómaiak is látták a csodákat, és mégsem hittek, és nagyon sok zsidó ember látta a csodákat, és mégsem hitt. Azt mondták, hogy szemfényvesztő, meg varázsló, meg mit tudom én, mágus, meg mindenféle, mert hogy bizonyos dolgokat azok is meg tudtak tenni, ami mondjuk szemfényvesztés volt, és nem csoda. Tehát, hogy az ott az akkori embereknek a gondolataiban, értelmében ez kavargott. Azért, mert most ők láttak egy, mit tudom én, egy kenyérszaporítást, vagy egy halott támasztást, vagy egy beteggyógyítást. Persze ez egy csodálatos dolog, de ők sokan úgy fogták fel, hogy ez egy ördögi dolog, tehát, hogy nem biztos, hogy az ő istenségét, sőt, mondták is róla, hogy ördöge van. Tehát hagyjunk egy kis időt magunknak azért, hogy meg hát Jézusnak is. Az akkori emberek másképpen gondolkodtak, és másképpen éltek, más kultúrában voltak,
1: bocsánat,
0: és másképp ismerték.
1: Nehéz dolguk volt nekik
0: és
1: is.
0: Igen.
1: Mert mi mondjuk, hogy hú, de nehéz dolga van a mai embernek, mennyi inger éri. Igen, de abban a kultúrkörben, ahova Jézus Krisztus emberként megszületett erre a világra, az egy olyan kultúrkör volt abban a földrajzi környezetben, tehát ott Kis-Ázsia, meg ugye közel van a Balkán is, hogy gyakorlatilag már éppen csak nem tudom milyen vallás nem volt. Tehát, hogy ugyanúgy ott volt még a görög hitvilág, a római, akkor a pogány, tehát így minden gyakorlatilag
0: és az egy Isten hit.
1: Néhány tíz,

0: ember viszont már ne így gondolkozzon. És
1: mostani,
0: persze...
1: Bocsáss meg, a mostani ember rengeteg egyéb inger éri, most mondtuk. Tehát, hogy honnan tudja, hogy gondolkozzon. Innen ezt az infót kapja,
2: és rengeteg szemfényvesztés van.
1: Onnan, az iskolában más mondanak neki, az apja más mond, a nagyanyja más mond, mondjuk beszélünk egy gyerekről, a tanítónéni mást mond, a nem tudom, bekapcsolja, legörgeti az akármilyen aktuális, most nem mondok semmit, hírcsatornát, ott mást, szerinted? Tehát, hogy igazából persze nekünk ez mi ebbe már beleálltunk, tudjuk, de akit mondjuk, akinek nincs egy identitása, mert nagyon sok mindenről hall mindent, az annak most se könnyebb.
2: Nem, és azért nézzük már meg ezt a harmadik találkozást még. Mert, hogy legyen teljes a kép, és akkor majd kiteljesedik a történet, hogy miért is jött elő ez a nagyon-nagyon pezsgő beszélgetés. Ugye mi volt ez a harmadik találkozás? Őt is Jézus szólítja meg, és mit mond ez a harmadik ember?
1: Búcsúzni akar a családjától.
2: Igen, hogy engedje meg, hogy elbúcsúzzon a családjától, mert hogy ugye mi itt a lényeg, hogy ugye ő biztonságban érezte idáig magát a családjában, és ezt a biztonságot kellene föladni, hát most idézőjelbe téve bizonytalanért, mert hát ugye nem tudhatja azt, hogy most akkor Jézussal aztán tényleg jó lesz, tehát hogy ez egy csomó kérdés is felvethet vele, és nem érzi azt, hogy és akkor azt mondja Jézus, hogy aki az eke szalvára teszi a kezét, hogy itt megint mit mond? Az, hogy nem hátrafelé kell figyelgetni, hanem előre kell nézni előre a cél felé, amit Mira is ugye folyamatosan mond szegény, csak mit próbáltuk visszatartani.
0: Nem tudtuk.
2: hogy tulajdonképpen...
0: Én már rajta vagyok az úton.
2: Igen, tehát hogy tulajdonképpen, hogy folyamatosan a cél felé, csak ugye nem vagyunk egyformák, ugye az egyik az megrögzött, a régi dolgokban van, stb. A másik nem bízik eléggé, nem tudja, hogy jól teszi, nem jól teszi, keresi a harmadik ember a biztonságot, stb. Ezért kell Jézust ugye megismerni, hogy hogyan döntöttek még egyszer, mondanám, nem tudjuk. Nem írja le a Szentírás. Lehetőségük megvolt Jézus követésére? Megvolt. Éltek vele? Nem tudjuk. De valószínűleg nem. És miért gondoljuk ezt? Hát azért, mert az apostolok pontosan ezért írták le ezt a találkozást, történeteket, mert ők meg igen. Tehát ők meg éltek ezzel. Mert te is mondtad, hogy háló mellől elszólította, elhajintotta a hálóját, és ment.
0: A bizonytalanra, igen.
2: Mi az a vámos asztal mellől elszólította, ott hagyta a pénzt, ment. És igen. Így tovább. Tehát az összes apostollal így volt. Ott hagyták a családjukat, ott hagyták a feleségüket, a mit tudom én, apjukat, anyjukat, ingyom-bingyom, és mentek vele. És nem majd, jó, azért azt mondhatjuk, hogy a végén azért úgy. Tehát ott volt az elbizonytalanodás, hogy most ezt tényleg, tehát tehát amikor Jézust ugye elfogják és szenvedés, hogy most ennek volt értelme, hát hát nem vagyunk normálisak. Hát egy ilyen embert követtünk, akit most itt mindjárt meggyilkolnak, meg majd minket is mindjárt, hát ennek semmi értelme nem volt, és aztán jön a szenvedés, a halál, a feltámadás, még az se teljesen, de mondjuk a Szentlélek, amikor eljön, azt teszi teljessé, és azért teti meg velük.
0: Meg
2: és
0: amikor megjelenik nekik.
2: Hát igen, amikor megjelenik, de még erősíteni kell a Szentlélekkel őket, és akkor elindul az egyháznak az élete, és ezek az apostolok, ez mind meghal Jézusért. Mind. És 2000 év óta mennyi keresztény?
0: Nem
2: az a lényeg, hogy
0: el.
2: Az apostolok igent mondtak, igen. És mi a mi feladatunk?
0: Hogy mi is, hogy igen, mi is mondjunk. És hogy ez igenben megmaradjunk.
2: Ez meg még nagyobb feladat, és ez a nehéz út. amit te mondtál, hogy, tehát, hogy a bozót és a tövi, és a, mert ezeken kell nekünk átmászni.
1: Hát nyilván fájdalmakkal. Csak van, aki nem akar az örök boldogságba mászni. Készülünk, és az örök boldogság elérése az mindig nagy meló.
2: De valaki nem akar bozóton mászni.
1: De
2: valaki nem akar köveken mászni. Okay, van, aki nem akar szenvedni, és így

0: tovább.
1: De ez nem olyan szenvedés.
0: De keresztény akar lenni.
1: Oké, de ez örömteli szenvedés, mert...
0: Hát mondod te.
1: De
0: nem örömteli szenvedés, hogyha beleverik a kezedbe a szöget. Hát az pont nem az.
1: De a cél mi? Hogy miért viselem el azt a fájdalmat?
0: Így van, így van.
1: Egy kocka cukorért, vagy Istenért?
0: De ezt magadtól el tudod viselni?
1: Hát, hogyha Istenért, és megkapom érte az örök boldogságot,
0: nem
1: hát biztos, hogy
0: elviselni.
1: Vicsorgatnám a fogamat, de
0: nem
1: lehet,
0: tudod
1: hogy
0: elviselni. Ezt csak az Isten kegyelméből tudod elviselni. Ezt, hogyha ő neked ad erőt, akkor tudod elviselni. Igazából Jézusra van, hogy a kereszténység az nem egy...
1: Nem egy nászmenet, nem örömökkel teli táncos
0: nagyon
1: mulatság.
0: Nagyon sok öröm van benne, rengeteg, de ez nem egy könnyű út, és Jézus nem is ezt ígérte, de azt igen,
1: hogy
0: az ő ország, így van.
1: Akkor megkapod azt az országot, ahova ő vár téged.
0: Így van, és
1: akkor
0: ami örök,
1: nem megéri.
0: És ami örökké fog tartani, úgyhogy ezekkel a gondolatokkal fejezzük be egy imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézett vége. A KDNP frakció vezetője a tábla elhelyezését törvénytelennek, a jelenlegi helyzetet jogszabálysértőnek nevezte, és a szabálytalanul kihelyezett tábla azonnali eltávolítására szólított fel. Köszönetet mondott a miniszterelnök mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, megcsináltuk, közösen átvészeltük az idei nyár eddigi legkritikusabb napjait, mondta Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban, közölte. Szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítményben egy turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport megkezdte az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását, közölte Magyar Péter. A kormányfő a közösségi oldalra feltöltött videóba hangsúlyozta. Megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. A külügyminiszter szerint az extrém időjárással járó mostani helyzet arra is rávilágít, hogy az elmúlt 16 évben nem történt meg a szükséges felkészülés. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, a víznagyhatalmi szemlélet és az a feltételezés, hogy Magyarország jelentős édesvízkészletei önmagukban elegendő biztonságot jelentenek, hosszú időre háttérbe szorította a szükséges beruházásokat és az alkalmazkodási intézkedéseket. Azt hiszem, ma már mindenki számára világos, hogy ez a megközelítés téves volt. Az erős forint és az alacsony infláció mellett elkötelezett hiteles gazdaságpolitika szerepét emelte ki a pénzügyminiszter, amikor a KSH inflációs jelentését értékelte. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Kármán András azt írta a közösségi oldalán, hogy az árak stabilitását a Tisza kormány idén a tűzifa és a támogatott gyógyszerek áfájának csökkentésével is támogatja. folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán a videóban azt mondta, a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy, széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával összefüggésben, tette hozzá. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi-északkeleti szél a keleti országrészben több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20:30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. A Felsőtárkányban Baranyi Gyulánét 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti és jó egészséget, hosszú boldog életet kíván Piroska és Éva. A jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kérik további életére.

Dr. Huszák Jánosné Mártikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Jó egészséget és mielőbbi gyógyulást kíván neki Isten áldásával.

Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánság műsorunk. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perctől Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Túri Sarolta szerkesztette.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban vizitúrázni hívunk mindenkit Clemens Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével. A Viziring hazánk egyik legnagyobb vizitúra sorozata, amely jelenleg is tart, és melyhez bárki csatlakozhat a 12 helyszín bármelyikén. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Magyarország legnagyobb vízitúra sorozata zajlik folyamatosan. Mikor is kezdődött ez, és mi is a cél?
1: Hát úgy gondolom, hogy a víziringre gondolsz. Alapvetően igen, ez az egyik a legnagyobb vízitúra sorozat. Mostanra talán a legnagyobb vízitúra sorozattá vált. Ez a harmadik éve, hogy szervezzük ezeket a programokat. Először egy kicsikét ilyen próbaév volt 2 évvel ezelőtt, amikor még nem is víziringnek hívtuk, hanem nagy vízre szállásnak. És aztán lett belőle egy ötlet alapján, hogy kicsikét kapcsolódjunk a kerékpáros barátainknak a programjához. Ugye nekik vannak ezek a ringek, amikor bringával mennek körbe-körbe bizonyos területeken. És akkor tavaly meg idén már ring néven futott ez a sorozat. És hát most minden évben növekedett a kis gyermekünk, mind a létszámban, mind pedig helyszínben. Tehát ugye most már egészen extrém 12 helyszínen van program, és volt már idén, most találig olyan esemény, pont a Hernádon, ahol több mint 500-an voltak jelen, ami mondjuk egy Balaton átövezéshez képest jelentételennek tűnhet, de ezeken a vízterületeken viszont ez az 500 fő az azt jelenti, hogy 20-30-szor annyian voltak a vízen akkor aznap, mint amennyien általában szoktak lenni. Úgyhogy mi ebből a szempontból ezt egy óriási sikernek gondoljuk.
0: Kik vesznek részt elsősorban, akár korosztályban ezeken a túrákon? Mi a tapasztalat?
1: A víziring az mindenkinek szól, ez is a szlogenünk, hogy legyen a vízitúra mindenkié, tényleg mindenkinek. Olyan programok vannak szállítva, hogy a teljesen kezdő is megtalálja valamelyik ülésen a helyét. Úgyhogy korosztály és tudás nem semmi sem meghatározható, mindenféle korosztályból, mindenféle képzettségből jönnek. De egyébként leginkább a kezdők, tehát akik ismerkednek, kipróbálnák, egy jó pofa családi programra tartják a dolgot. Győrben például volt egy kifejezetten olyan kis mini programkör, egy 2 kilométeres evezés Győr belvárosában, ami egyébként gyönyörű, ilyen nagy családi hajókkal, ami azt jelenti, hogy ha evez az ember, akkor evez, ha nem, akkor éppen nem. A kormányos az megoldja a problémát evezve, és annak iszonyatosan nagy volt a népszerűsége, mert hát lehozták a kisgyerekeket, mit tudom én, elaltatás előtt, vagy éppen alvás után, és akkor mentek egy kis kört, és megnézték a belvárost hajóból. És aztán vannak egészen extrém túrázók, akik szeretnek sokat menni, gyorsan menni, ők megkeresik azokat a helyszíneket, ahol vannak hosszabb távok, vagy vannak nehezebb távok, vagy egészen hosszú távok, és akkor oda csatlakoznak. De ebből van kevesebb.
0: Hogyan választottátok ki a helyszíneket, ahol túráztok?
1: Hát alapvetően ugye nekünk van egy elég kiterjedt tagi hálózatunk, és szerettük volna azt, hogy ha már csináltunk egy szövetséget, aminek a tagjai egymásért szövetkeznek, akkor a tagszervezeteink szervezzék ezeket a fordulókat. Próbáltunk valamilyen ügyes okos földrajzi elosztást figyelembe venni, hogy ne egymás hegyén hátán legyen sok rendezvény. Ugye hát azért Nyugat-Magyarország még mindig jobban bővelkedik vízitúrás lehetőségekben, talán könnyebb egy kicsikét ide, azért mondom, hogy ide, mert én itt ülök a sziget közben, mindig egyszerűbb ide programot szervezni, de volt sok olyan önkéntes jelentkezőnk, tagszervezetünk, aki pont jó helyen fekszik, pont megvan a megfelelő felszerelése, tehát ugye ez egy elég összetett dolog ennek a programnak a megszervezése, már csak azért is, mert ugye rengeteg vízi jármű kell hozzá, amit vagy a környékről kell összetoborozni, vagy az embernek esetleg van annyi üzemben, raktáron, és megtaláltuk ezeket a helyszíneket jól, ráadásul még az időpontok is kijöttek valahogyan. Aztán persze van olyan rendezvény, ring rendezvény, amit egyébként megszerveznének, becsatlakoztak hozzánk ebbe a ring sorozatba, ilyen például a Szamossái lévő, ott minden évben csinált a falu egy ilyen nagy vízi dzsemborit, tulajdonképpen majdnem ugyanazt, mint amit a víziring is csinál, csak kicsitikét a víziring kedvéért kibővítették, jobban promózták, úgyhogy így alakultak ki ezek a helyszínek. Hát igyekeztünk minden vízterületet kiválasztani legalább egyszer, tehát ne legyen ugyanott 2 esemény, vagy nagyon közel egymáshoz. Nem egyszerű egyébként, egy komoly, komoly matek, majdnem mindegy óralönkészítés.
0: Bármikor lehet csatlakozni? Lehet még csatlakozni egy-egy túrához?
1: Bármikor a következő túrákra nyilván egy egyszerű jelentkezés, a legtöbb helyszínen ingyenes az esemény, van, ahol nem ingyenes, de azért mindig kap valamilyen plusz ajándékot a résztvevő, vannak helyek, ahol szokások vannak, tudom, például adnak pólót. Szép póló, annak az árát fizeti ki tulajdonképpen a résztvevő, de a legtöbb helyszínen az alapszolgáltatások ingyenesek, ez egy nyilván az eszköz bérbeadásnak a költsége, hogyha nem hoz magával saját eszközt. Ajándék, csomag, ugye valami kis merch, ilyen kis kitűző, toll, papír, vagy ilyen marketing cucc. Az ilyen kis jópofák szoktak lenni egyébként. Mindenkinek más és más. Aztán persze frissítő, ahol hosszú túra, vagy több körös túra van, ott frissítő pontok. A végén valamilyen kis kaja, ez általában úgy egységesen mindenhol megtalálható, aztán vannak, ahol még különböző programok vannak, meg ugrálóvár, meg ilyesmi. De ez már csak a helyi adottságoknak megfelelően. Akik esetleg tudnak még valamit hozzápályázni, hozzásegít az önkormányzat a rendezvényhez, akkor ők egy kicsikét tágabb karral tudják várni a résztvevőket.

0: Átlagosan mégis milyen hosszúak ezek a túrák? Tehát ha valaki jelentkezik, az mire készüljön?
1: Mindig van egy rövid, az ilyen 5 kilométer környéke, ez a kóstoló rész. Mindig van egy hosszabb, az egy olyan 20 kilométer környéke, ami már, aki rendszeresen vízitúrázik, azt tudja, hogy a 20 kilométer az már egy olyan, arra már úgy ott van az ember, tehát ez egy 2-3 óra legalább, bármilyen vízen is. És akkor, ahol van rá igény, vagy van rá lehetőség, össze lehet szervezni, ott vannak, tudom, 30-35 kilométeres táv, oda kevesek mennek. Azok, akik tudják, hogy az mit jelent önmagával 35 kilométer, tehát teljesen kezdőt nem ültetünk be egy 35, vagy nem engedjük, hogy oda regisztráljon. Hiába gondolja azt, hogy ő sportolásilag fejlett, de ha még nem evezett, akkor inkább próbálja ki egy rövid távon először. Hát valakinek ez olyan megalázónak tűnik, hogy 5 kilométert kell evezni, de aztán végül mindenki örül, aki teljesen nulláról indul, mert rájön arra, hogy hát ez a mozgás az mégsem annyira egyszerű feltétlenül. És ugye hát olimpiai öt próba pontgyűjtő események ezek mind, tehát itt is számít az, hogy ki melyik eseményen, melyik programon, melyik útvonalon indul el, hogy annyi pontot kap, amennyi távot teljesít.
0: Milyen eszközökkel teljesítitek ezeket a távokat, tehát a kajak, kenu?
1: Nálunk klasszikus vízitúrás eszközök kell a legtöbben, ugye kajakkal, kenuval. Most nagyon-nagyon megindult a SUP, de ugye a SUP-pal az a helyzet, hogy nagyon sok mindenkinek van otthon SUP-ja, ő elhozza. Nem derül ki feltétlenül, hogy megfelelő technikai felkészültsége rendelkezik-e egy hosszú túrához, hiába van saját eszköze. Úgyhogy ezt általában azért jó alaposan kikérdezzük előtte. Előfordul sárkányhajó olyan vízfelületen, ahol ez lehetséges, azt szeretik, mert össze tud ülni sok ember, ott esetleg így elsimulnak azok a különbségek, hogyha valaki mondjuk nem annyira ügyes, vagy nem annyira szeretne evezni, vagy nem tud valamilyen egészségügyi probléma folytán, akkor a többiek ezt megoldják helyette. Tehát gyakorlatilag a teljes paletta. Evezős hajók, ezek a klasszikus párevezős, kétpárevezős, négypárevezős, nagy hosszú lapátú hajókkal nem találkoztunk még ilyet, nem hoz magával senki, és a mi tagszervezeteinknek pedig így nincsen raktáron. Nem is biztos, hogy lenne rá igény, de azért örülnék egynek, kettőnek, mert nagyon a magyar vízikultúra részei.
0: Van egy kemény mag, aki a legtöbb állomást akár teljesíti, ha tudja?
1: Van. Van ilyen. Tavaly is volt, egy 5-6 fő. Most sokkal több lesz. Mi azért nem várunk el ezt a 12 állomást. Úgy vagyunk vele, hogy 5 fölött már valami kis apróságot, és akkor ilyen 7 résztvételnél meg egy jó minőségű melegítő szettet adunk ajándékba mi is. Ezt a gondolatot ezt lenyúltuk a 5 próbásoktól. Reméljük nem haragszanak meg érte. 5 próbálnál divat ez, hogy egy alsó-felső melegítő szettet adnak, ami illeszkedik a program típusához. Ez nekünk megtetszett. Ez egy hasznos, praktikus ajándék, és ezt kapják. Ha csak idén nem találunk ki valami mást, mert azért ugye az utolsó forduló még odébb van, végig gondoljuk, meg kell néznünk nyilván azt is, hogy hány ilyen résztvevő lesz, aki végigmegy legalább 7 fordulón, mert a költségvetésünk azért szűkös, és ez ugye egy olyan változó tényező, amit így előre nem lehet látni. De hát annak örülünk, ha minél többen, úgyhogy ha megszorulnánk, akkor majd szerezünk valami támogatást valahonnan, hogy méltó ajándékot tudjunk adni nekik, mert azért ez nagy vállalás. Ha már csak 7 helyszínen is ott vannak, az ország bármelyik részében laknak, nagyot kell utazgatniuk, tehát ezek nincsenek közel egymáshoz, ezek események. De van egy lelkes, kitartó csapat, és jönnek és csinálják.
0: Vételkörzetünkben élőket leginkább talán az augusztus 22-i túra érdekelheti. Tisza Becsről indul. Ennek a részleteit mondjuk már el, hogyha valaki csatlakozna, hogyan tud?
1: Alapvetően ugyanúgy tud, mint az összes többihez. Van egy sportnaptár.hu nevű weboldal, azon keresztül tudunk regisztrációt fogadni. Ez az alapfelállás. Ugye a Tisza Becsi programot a Dallos Sándor barátunk, a Vidám Delfin utazási iroda, illetve van ott egy vízisport egyesület, a Felső Tiszai Vízisport Egyesület, ők szervezik valamilyen együttműködésben. Nagyon-nagyon profik, ugye rengeteg embert tartnak vízre, ezért biztos vagyunk benne, hogy van lehetőség valami helyi regisztrációra is, de alapvetően a sportnaptár.hu keresztül kell kiválasztani a megfelelő helyszínt, mondalék, vagy a megfelelő vízjármű eszközt, amivel menni akar a résztvevő. Ez A Tiszabecsen ott is több táv van. Nyilván ugye most emiatt a kicsikét fura vízhelyzet miatt azért fenntartjuk a jogot sajnos arra, hogy néha változtatni kell útvonalakon, de alapvetően ott egy nagy közös, hosszú leelvező túra szokott a legnépszerűbb lenni, amikor valaki saját eszközzel jön, valaki a Vidám Delfin hajóit viszi, rengeteg jó minőségű egyforma túrakerúkkal, és akkor buszok szállítják az utasokat, aztán akiknek erre igényük van, vissza a kiindulási ponthoz. Egy nagyon jó megszervezett kis kompakt program, azt kell, hogy mondjam. Ők nagyon régóta szerveznek vízitúrákat, az összes profizmusok benne van, és onnan senki nem jön el úgy, hogy ő csalódott szájízzel. Finomak az ételek, mindig van valami kaja is, úgyhogy jó kis program lesz.
0: Mit vigyen magával az, aki jelentkezik és megy?
1: Hát ugye mindenképp érdemes valamilyen váltóruhát hozni, bent hagyni az autóban, csomagtartóban. Esetleg 99%-ában nincs erre szükség, de legyen ott. Az nem kér egy váltócipő, egy nadrág, meg egy póló. Vízre az már érdekesebb, hogy nyilván attól függ, hogy milyen idő van, de hát nyáron melegre kell számítani. Úgyhogy napelleni védelem, sapka, valami simvéderes legalább, de még hogyha ilyen pampalini sapka, ami így lelóg valahol, tehát az emberek a fülét takarja, esetleg a tarkóját, jó, hogyha valami világos színű. A felső ruházatnak mi, akik sokan vagyunk vizen, hosszú, fehér, UV álló, UV szűrős felsőt szoktunk viselni, és ezt szoktuk javasolni mindenkinek. Jó az ing is, valami fehér ing, az egyetlen egy baj van, hogyha az ember bekeveredik a vízbe, az ingben nehezebb egy kicsit úszni, mert azért ugye aznak van egy ellenállása. És a nadrág az meg az a jó, hogyha legalább a térdig leér, szintén valami UV szűrős jó esetben, már azért az embernek a combja az folyamatosan napon van, evezés közben, ugye az vízszintesen helyezkedik el a hajóba, jól meg tudja sütni a nap. A lábfejét nem is annyira az embernek, mert az megint csak függőlegesen áll, ugye, hogy ülünk a túrakanuban vagy a kajakban, az már félig meddig takarba van, de a comb az érzékeny felület, és hát valami olyan cipő, amivel vízbe lehet lépni, mert vízbe kell lépni egy vízitúrán, a más nem azért, hogy beszálljunk a kanuba, vagy kiszálljunk belőle, egyébként is ez egy vizes program, úgyhogy a biztonságos körülmények közötti megmártózás a túra után az is része lehet a dolognak, tehát nem árt, hogyha ez a ruházat az olyan, hogy vizes, és aztán gyorsan megszárad. A papucsra szoktunk még kitérni, nem annyira praktikus ezek a papucsok, amikkel csak így belebújunk. Jobb a szandál, ami azért több ponton hozzá kapcsolódik az ember lábához. Esetleg hajócipelésnél, vagy hogyha bármit kell csinálni a vízbe, jönni, menni, de az lenne, hogy az embernek a lábáról félig lefordul a papucs, aztán megvan a baleset. Ugye ez a ruházat, és akkor a szervezők adnak frissítőt, de mindenkinek megvan a saját szája íze, úgyhogy szoktunk javasolni hozzanak csokit, szendvicset, valami olyan italt, ami nem csak tiszta víz, hanem tartalmaz citromot, cukrot, elhogy Isten egy mokáskanyáli sót, tehát az ember egy izotóniás italt kever magának otthon, vagy vesz egyet a boltba, az jó, hogyha van. De hogyha csak simán mondjuk egy flakonnal akarunk valami bolti kész italt, akkor én a legjobban ezeket a teákat szoktam szeretni, meg javasolni, mert az hidegen is jó, meg ha fölmelegszik a napon, melegen is jó. Ha van vízhatlan zsákja az embernek, mert sok embernek van otthon egyébként, meglepő, akkor azt érdemes elhozni, belepakolni a mobiltelefont, ezt azt nem azt, és az ott elfér az ember mellett a hajóval. Tehát nagyjából ennyi.

0: Gyerekek is mehetnek, ugye? Feltétel mondjuk az úszni tudás?
1: Nem, úszni tudás nem feltétel, örülünk, hogyha tudnak úszni. Egyébként nagyon kevés ember nem tud úszni. Ezt meg szoktuk érezni azért. A bizonytalanabbak írják be azt, hogy nem tudnak, de aztán kiderül, hogy ők is tudnak. De mint a mentő mellé viselése kötelező azoknak, akik nem tudnak úszni, meg a gyerekeknek, illetve olyan, ha olyan vízfelület van, ami megijedni, akkor mindenkinek kötelező. Ezért az úszás tudás, ez, hát azt kell, hogy mondjam, hogy másodlagos dolog. De akik eljönnek erre a rendezvényre, nagyon-nagyon ritka a fehér holló egy-egy, aki bevallja, hogy ő nem tud úszni, de tudja magáról azt, hogy akkor ő beül egy nagy hajóba, vagy egy sárkány hajóba, és akkor ott középen elücsörög mentő mellénybe. Úgyhogy igen, kérdezzük, nem tanácsoljuk el azt, aki nem tud úszni, hiszen a hajózási szabályzat sem kötelezi, vagy követeli meg azt, hogy aki nem tud úszni, nem menjen vízre, hogy megkapja az összes biztonsági felszerelést, illetve egy olyan programot, meg hajólemet, ami nagyon szuper biztonságos. De ebből nagyon kevés van.
0: Miért is jó vízitúrázni? Neked személy szerint egy személyes kérdést engedj meg.
1: Miért jó vízitúrázni? Ezt a kérdést mindig fölteszik nekem egyébként, és én mindig tök jó abban a pillanatban improvizált dolgok jutnak az eszembe. Ugye ez egy nagyon szentimentális dolog én szerintem, a vízitúrázás, már csak azért is, mert ugye a vízen zajlik, és a vizet mi emberek kedveljük, szeretjük, mint magát elemet. Most nem arra gondolok, hogy inni, hanem arra gondolok, hogy ha van egy vízparti település, akkor az biztos, hogy az ember lemegy a vizet, ha mások nem megnézi. Vagy hogyha az ember randira hív egy lányt, vagy a lány randira hívja a fiút, és van vízpart, akkor biztos, hogy a vízparton fognak találkozni, ott fognak ülni, sétálni, nézik a vizet, jönnek a nagy gondolatok. Tehát az egy vonzó közeg. A vízitúrán, ugye benne vagyunk ebben a vonzó közegben, egy teljesen más élményt ad az út önmagában. Egy szerencsés része az, hogyha folyik éppen ez az út, hogyha nem csinálunk semmit, csak ülünk és bábolunk, akkor is haladunk előre. Ha mozgunk közben, akkor egy nagyon egészséges és jó közegben végzett sportmozgás ez, ami azért azt kell, hogy mondjam, hogy én szerintem egészségesebb bármely más szabadtérben végzett mozgásnál. Összetett mozgás, vizen vagyunk egy kicsit, nincsen aggodalom a hőgúta, meg ilyesmi miatt, szóval így sport szempontból is érdekes. Meg hát gyönyörű, egészen egyszerűen minden vízfelület, minden pillanatban más és más, minden szép. Tehát minden, akárhova megyünk, bármelyik vízen végigmegyünk, ha végigmegyünk háromszor egymás után, három napon, akkor is látunk valami újdonságot, valami szépséget. Csak most egy jó példát mondjak, ugye most téma ez a mínuszos vízállás a Dunán, ami iszonyat sajnálatos dolog sok szempontból, de viszont gyönyörű szép. Duna, Baja környékén csodálatos. Csodálatos látvány. Nagyon veszélyes benne fürdeni, nem is olyan könnyű elvezni, de hát ha valaki végignézi, akár csak az ott készült fotókat, akkor azt hiszem, hogy valami csodavilágban jár. És ugyanaz a folyó, fél évvel később, teljesen más vízállásnál, vagy mondjuk csak más miatt lesz szép. Úgyhogy hát én ezért szeretem, mert nincs egy unalmas pillanata sem.
0: Van kedvenc folyószakaszod túrázni?
1: Kedvenc folyószakaszom? Igen, van. Én nagyon szeretem a Nagy-Dunát, az egészet, mindegy, hogy hol. Mostanában Szigetköz ellenére, ugye itt élek a Szigetközben, sokat járok le Baja környékére. Az ottani kis ágakat bejárni, Vajasfok-Ferenc csatorna, ilyesmi. De hát ugye a Szigetköz az pedig bűtál az otthonom, ezért itt minden négyzetméterét ismerem is, hogy a legalábbis a nagyon-nagyon nagy részét. És hát ez egy annyira gyönyörű és változatos vidék, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez nem a kedvencem, azt mondom, hogy ez az egyik kedvencem, a másik a

0: Duna, a harmadik meg az összes többi. Ez egy olyan dobogó, aminek csak első foka van.
1: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, hol nézhet utána a következő helyszíneknek, és hogy jelentkezhet?
0: Hát én azt javasolnám, hogy van egy olyan weboldalunk, hogy visituraz.hu, természetesen ékezetek nélkül, ahol az összes programunk elérhető, többek között a Viziring is. A Viziringnek ugye van egy saját viziring.hu oldala, de a visituraz.hu-n azon kívül, hogy a Viziringre el lehet jutni, vannak a tagszervezeteink által publikált vizitúrás események, rengeteg érdekesség, cikk, okoskodás, hasznos tanácsok kezdőknek, főleg vízi szabályzattal, kresszel kapcsolatban. Tehát én a visituraz.hu oldalt tudom mondani, az egy ilyen gyűjtő oldal, csak onnan lehet ugribúrizni ide-oda.
1: Henrik, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó túrázást kívánok nektek!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom, menjetek vizitúrázni!

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Clemens Henrikkel, a Magyar Vízi Túra Szövetség elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. A nyári hónapok a postagalam versenyek kiemelt időszakát jelentik. Mire figyeljenek a lakosok? Akadálymentes e-iskolabuszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Turisztikai attrakciókkal bővült a tiszafüredi szabadvízi strand és a halastér. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. A hallgatók bizalmából Huszár Dávid tölti be a HÖK elnöki tisztségét. Milyen célokat tűzött ki maga elé? Hogyan szeretné képviselni a hallgatók érdekeit? És milyen fejlesztéseket tart fontosnak a következő időszakban? Erről hallják a megválasztott elnököt.
2: Volt elnökünk, végzett a tanulmányaival, így valakinek át kellett venni a helyét, és én voltam az, aki jelentkezett erre a pozícióra. Már régóta gondolkodtam rajta, de még nem volt meg a bátorságom, és most megtettem a jelentkezést, és megválasztottak a többiek. Én nekem nagyon jól esett, mert ilyenkor az elnököt nem a hallgatók, hanem a hallgató önkormányzat tagjai szavazzák meg. És így azáltal láttam, hogy megvan a bizalmuk bennem, el tudunk kérni célokat ebbe a kettő fél évben, hogy megkaptam a jogomat. Számomra ez egy megtisztelés, hogy én lehetek az egyetemen az elnökük. Amikor volt a Covid vírus, akkor az emberek így elkényelmesedtek, és emiatt megszokták azt, hogy nem mozdulnak ki, pedig nyugodtan ki lehetne menni akár a városba is, vagy a rendezvényekre eljönni, mert ezzel is rengeteg élmény szerez az ember. Eleinte ezt fel kell mérni, hogy ők mit is szeretnének, és ehhez kell majd alkalmazkodni a hallgató önkormányzatnak, és olyan programokat szervezni, amiket ők szeretnének, és szívesen részt vesznek, és reméljük, hogy meghozza a sikerét. Úgy minden nyugodtan kell kezelni. Szerintem ezt nekem könnyebb, mert ugye van a hallgató önkormányzat maga, a csapat is, és ezáltal ők is nem csak rajtam a teher, hanem rajtuk is, így elosztik az egész, mint egy csapat úgy dolgozunk, és úgy hozzuk végre a dolgokat. Őrájuk akár teljesen tudnék számaszkodni. Mindenki van a saját posztja, amit fel van osztva, hogy valaki a rendezvényekkel foglalkozik, van, aki a külföldiekkel. Szerintem, aki pozitív, és nem látja a hibákat, de észreveszi, csak nem veszi annyira figyelembe. Illetve, aki kreatív tud lenni, és megtalálja azokat a módszereket, amiket eddig mások nem használtak. Én szeretek egyedül is, de szívesen kérek segítséget, mert azzal sokkal gyorsabban is haladunk, és lehet, hogy pontosabb eredményt kapunk, hogyha magamtól csináltam volna.
1: A nyári hónapok a postagalamb versenyek kiemelt időszakát jelentik. Előfordulhat, hogy egy hosszú út során elfáradt versenymadár éppen a háztetőnkön, az erkélyünkön vagy a kertünkben pihen meg. Mit tegyünk ilyenkor? Hogyan segíthetünk a madárnak anélkül, hogy zavarnánk? És miért olyan különleges sport a galambászat? Ezekről Benidák István galambászt hallják.
3: Az időjárás, a ragadozó madarak nagyon szelektálják, tehát ha csak egy-kettő veszne el, akkor nagyon örülnének a tenyésztők, de meg kell mondanom, hogy ilyen 20-70% körül vannak a veszések, az nagyon sok. Tehát azt mondom, hogy valakinek van egy 30 fős csapata, lehet, hogy a szezon végére nem marad belőle csak 10 vagy 5, mert annyira nagy a... És hát rengeteg a időjárási tényezőben a meleg. Ugye leszállnak, mit tudom én, a galamb azt hiszi, hogy a fénylő olajfolt, vagy ilyen, amit a szőlőbe permeteznek, és a tócsákat hagynak maguk után, tehát ilyen komoly problémák vannak, és a galamb beleiszik, legyengül, ha az egészség állapota nem olyan a galambnak, akkor ugye kimerül, hamarabb kimerül. Na most leül a háztetőre, leül, ilyenkor ajánlatos nekik adni egy kis vizet, adni nekik magot, és hagyni, hogy ők majd észhez térjenek. Van, amikor haza fog menni, van, amikor nem fog hazamenni. Ugye nekünk van egy a Gyöngyösi V55-ös Galamb Egyesület a Facebookon, és ugye mi gyakran kapunk ilyen e-maileket, illetve jelzéseket, hogy mit tudom, én most legutóbb Markazon voltam egy postagalambé derbi gyűrűvel és csipgyűrűvel rajta, valamelyik útról lemaradt. Mikor hazaérkezik, akkor ott a számítógép jelzi, hogy beérkezett a slógon, a bejárón, és akkor már rögzíti, mert régen ez nem így volt, nehezebb volt gumigyűrű, meg mit tudom, ilyen faórák voltak, tehát az egy más világ volt, most sokkal egyszerűbb. Én nálam úgy olyan galamb, amelyik azért nem tudott elmenni, mert tiszta olaj volt a tollazata. És ugye a tollazatáról lemegy ez a púder, ez a por, összeragad neki, elnehezedik, és onnantól kezdve a galamb elvileg nem tud elmenni. Nem fog elmenni, mert ő ezt érzi magán, hogy itt gubanc van, és ő nem fog elmenni. És akkor ilyenkor jönnek az embereknek a segítsége. Volt, amikor a városba, panelházba hívtak, hogy az erkélyen ül a galamb, tehát nagyon sok mindent találunk, aztán találunk olyanokat, akiket elütöttek autóval, mert ugye ott sétál az autó, úton elütik sólymok, a héják rettenetesen. Na most elviszik mondjuk Lengyelországba, elviszik Ausztriába őket, azért a hegyek között jönnik el.
1: Akadálymentes e-iskolabuszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató adta át, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
4: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak, hát pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép operautók. Most pedig egy e-iskolabusz átadóra érkeztünk ide az Egri Tankerületi Központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
5: Igen, a mai napon az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kisbuszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen busz kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti Egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésre bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az Egri Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti Egymi, és leginkább a Szalaparti Egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
4: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
5: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását, És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
1: Turisztikai attrakciókkal bővült a tiszafüredi szabadvízi strand és a halastér a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert csak nem 300 millió forint támogatásból, tájékoztatták a projekt záró közleményében a távirat irodát. A kedvezményezett Tiszavíz közszolgáltató Kft. A cég a tiszafüredi szabadvízi strand üzemeltetője is egyben célja, hogy a Tiszafüredre a Tiszatóhoz látogatók hosszabb időt tudjanak eltölteni a területen. A beruházás során megújult a halastéri színpad, rendezvénytér épült. Emellett könnyű szerkezetes raktár, információs látványpont, sétány és állandó kiállítási tér létesült, továbbá kerékpáros pályát alakítottak ki. A tiszafüredi szabadvízi strandon strandkönyvtár, strandcikkeket árusító hely, strandbüfé, valamint vizes és szárazföldi játékelemekből álló játszótér létesült. Olvasható az összegzésben. A héten elkezdődtek kis újszálláson a Móricz Zsigmond református gimnázium és kollégium, illetve a református templom előtti járdaszakasz felújításának munkálatai. Közölte Szűcs Tamás, a település polgármestere a közösségi oldalán. Ez az egyik, ha nem a legforgalmasabb járda kis újszálláson. Így a lakosság körében jó ideje teljesen jogos elvárás volt a résekkel, repedésekkel, süllyedésekkel teli teljes szakasz felújítása, ami most a fenntartó református egyházzal és az oktatási intézmény vezetésével egyeztetve és együttműködve végre meg tud valósulni. Fogalmaz Szűcs Tamás a közösségi oldalán. A polgármester hozzáteszi. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok az iskola kezdésig befejeződnek. A főutca azon oldalában és a gimnázium épületének sarkától a Vasvár utca egyes részein addig is kérik az arra közlekedő kedves lakosság fokozott figyelmét, megértését és szíves türelmét. A városban saját tulajdonú közterületeken hetek óta zajlik az utcák, járdák felújítása, kátyúzása, tette hozzá a polgármester, kiemelte. A sok 10 millió forint saját forrásból megvalósuló munkálatokról hamarosan részletes tájékoztatást ad Szűcs Tamás kisújszállás város polgármestere. Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsodabolcs-Zemplén vármegyében található Sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak, közölte Lontai László, a térség Tiszás országgyűlési képviselője. Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye, tette hozzá. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként főként kora délutánig még lehet záporzivatar. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 7-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni ellenőrzés sorozata. Nagyon fontos a feladatuk a mentőkutyáknak. A Kazincbarcikai Kórház fejlődése és működése közös ügy az önkormányzattal. Ezek a mai adás témáim, most mondom a részleteket. A Kazincbarcikai Kórház működése és fejlődése közös ügy. Ebben értett egyet Szitka Péter polgármester és a Kazincbarcikai Kórház vezetése a több alkalommal folytatott egyeztetések során. A megbeszéléseket követően megszületett a megállapodás arról, hogy miben tud az önkormányzat már most segítséget nyújtani az intézménynek. A kórház fenntartása, működtetése, az egészségügyi ellátás megszervezése, valamint az orvosok és szakdolgozók foglalkoztatása nem önkormányzati feladat, állami hatáskörbe tartozik. Kazincbarcika város önkormányzata ugyanakkor mindig is úgy tekintett a kórházra, mint a város és a térség egyik legfontosabb intézményére, ezért minden olyan területen igyekszik segítséget nyújtani, ahol erre lehetősége nyílik. A részletekről Szitka Péter polgármestert hallják.
2: Látjuk azt, hogy nehézségekkel küzd országos szinten az egészségügy, és nekünk is, mint teherbíró képességünk azért, amennyire adja, azért az együttműködést mindenféleképpen szeretnénk jelezni és mutatni. Ezért volt szerencsés az, hogy kórházigazgató főorvos asszony, amikor tárgyaltunk, akkor két irányba mentünk el. Vannak olyan segítségek, amelyek kifejezetten akkor is, hogyha bármi történik, akkor is meg fog valósulni. Ilyen az ideérkező orvosoknak a lakhatásnának a biztosítása bizonyos kereteken belül. Bizonyos olyan bútorozás és olyan bútorfejlesztési program, ami azt gondolom, hogy az itt dolgozóknak a mindennapjait segíti nyelvoktatásban. Tehát ez az a minimum csomag, amiben megegyeztünk, és az elkövetkezendő időszakban a részleteit kidolgozunk, és ezek azok, amelyek azt gondolom, hogy segíteni fogják a kórház munkáját. És vannak a nagyok, amelyeknél van egy igazságtalanul elvehendő 800 millió forint most kérdésként. Ugye a tavalyi évben már ennek a nagyobb oroszlán része az kompenzálásra került a még akkori Fidesz kormányzat részéről, és most is tárgyalások vannak természetesen az új kormánya, hogy az a mondjuk úgy számítási hiba, ami alapján egyébként meg akarják kurtítani Kazincbarcikát jogtalanul, az hogyan kerül majd kompenzálásra, és milyen megoldási javaslatok vannak. És én arra tettem ígéretet, és a képviselőtestvéreket is erre fogom inspirálni az elkövetkezendőkben, hogyha ezt a 800 millió forintot mi megkapjuk, akkor ennek egy meghatározó része, akár önerőként, akár bármilyen fejlesztésként ide a Kazincbarcikai Kórházba kerüljön vissza.
1: Végül dr. Básler Beát, a főigazgatót hallják, aki a legnagyobb problémának az orvoshiányt látja.
3: Fiatal utánpótlás az elmúlt időszakban sajnos nem érkezett. A városvezetés által felajánlott szolgálati lakás, illetve adott esetben a nem magyar anyanyelvű, de Magyarországon diplomát kapó kollégák nyelvtanulásának a segítése, ez nagyon nagy segítséget nyújt, ezzel tudunk vonzóak lenni, és a jelenleg működő szakmákban fiatalokat újra képezni, és esetleg itt megtartani, és megtartó erőként szolgálni. Szükségesnek tartjuk, hogy a munkatársaink számára megfelelő, kényelmes, jó színvonalú pihenőt, az irodákba pedig jó minőségű irodabútorokat biztosítsunk. Így polgármester úr felajánlása ezt a nehézséget fogja csökkenteni, és tudjuk a dolgozói megelégedettséget növelni.
1: Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A kiemelt akcióban 20 igazgatóság munkatársai vesznek részt, az eddigi egyenleg lehetne jobb is. A további információkról dr. Paskóné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
4: Július 1 és augusztus 3-a között a NAV összesen 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területeken, amelyekből 316-nál tárt fel szabálytalanságot, vagyis az esetek több mint 21%-ában. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek. Például SUP és quad bérlést, valamint taxi szolgáltatásokat. A legtöbb vizsgálat a nyugtadási kötelezettség teljesítésére irányult, emellett kiemelt figyelmet kapott a foglalkoztatás szabályszerűsége és az online pénztárgépek használata. A turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítését is közel 500 esetben vizsgálták a revizorok. Ugyanilyen típusú ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások augusztusban is. Az arány nem véletlen, hiszen a feltárt szabálytalanságok többsége továbbra is a nyugtadás elmulasztásához és a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak, illetve szerviz problémára hivatkoztak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyhoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. A szabálytalankodók szankciókra számíthatnak. Akár 2 millió forint bírságot is fizethet az, aki elmulasztotta a nyugtadást, vagy az alkalmazotti bejelentést. Ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig tovább folytatódnak. A NAV célja változatlanul az, hogy a jogkövetően működő vállalkozásoknak tisztességes piaci környezetet biztosítson, miközben kiszűri a szabályokat megszegőket.
1: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A HELP Mentőkutyás Egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösön, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. A részletekről Safranka Sándor alelnököt, Csernit Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
5: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik. Egy olyan szemét, aki... tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek hogy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
6: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt, úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
5: Rádió, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az Egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megalapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bátran, végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett. Fogalmazott 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozón Assisiben. A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe utazott, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján. A Santa Maria degli Angeli Bazilika előtt a ferences rendek általános előjárói fogadták. Ezt követően 14. Leó pápa a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek fel neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust, és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Assisi Szent Ferenc példáján keresztül a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította eléjük, hangsúlyozva, hogy az egyház megújulása mindannyiunk közös feladata. Arra is emlékeztetett, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására, és teszik az egyházat a remény, a szabadság és az üdvösség hiteles jeleivé a világban. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Ezt követően pedig a kolostor épületében köszöntötte a jelenlévő püspököket, valamint az Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulójának eseményeit szervező bizottság tagjait. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta el Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIP-banknál vezetett központi bankszámlaszámán, amely szintén megtalálható a karitász.hu oldalon. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az időseket, a kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihelhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a Lóci Tamás 76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A lelki gyakorlatról Hadobásné Tóth Cecíliát, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagját kérdezzük.
8: Micsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
9: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa. Foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jól emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágoston rend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a jó Istentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztásban, hogy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
8: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kett, szerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
9: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
8: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
9: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
7: Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus templomban augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádás idején. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki születésnapja staféta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, jelentette be Bács Zoltán, az egyetem rektora. A maratont 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
2: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány Petrimán Patricia és egy fiú Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny. Hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kint vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
1: Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és 2 szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
0: Magyarországon nekünk volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben hárman tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért

0: Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombora negyedik helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
1: Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány. És utána jön a három klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményből elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára, Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
2: Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
3: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszer is kitaláltunk, hiszen tavaly az első három helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
0: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
3: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanult már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
0: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
2: Kedves hallgatóink, regionális sport

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzérimádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika rózsafűzér társulatának imacsoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy miskolci család testi-lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy káli hallgató hálát ad a Szűz anyának eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát életére.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztelt tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A negyedik tizedben egy édesapa gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy nagyon súlyos betegséggel küzdő és kórházban fekvő fiatalember testi-lelki gyógyulásáért. Kérjük Isten irgalmát, a szűzanya közben járását, valamint megerősödést számára a szenvedésben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akiértünk a keresztet hordozta.
2: Az

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben imádkozzunk áldást hozó esőért, valamint kérjük a szűzanya közben járását egy édesapa testi-lelki gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A világ akkor újul meg, ha Krisztust követve mi magunk is átalakulunk, fogalmazott Leó pápa homíliájában Assisiben. Augusztus 6-án a Santa Maria degli Angeli Bazilikában a Szent Atya Szent Misét mutatott be a ferences lelkiségű fiatalok találkozóján. Urunk színe változásának ünnepén a Szent Atya arra biztatta a fiatalokat, hogy Jézusra figyelve fedezzék fel életük hivatását, és bátran kövessék őt. Assisi Szent Ferenc és Szent Klára példáján keresztül arra buzdított, hogy a szeretet civilizációjának építőivé váljanak, bontsák le az embereket elválasztó falakat, és a világ peremére szorultak szolgálatában Krisztus szeretetéről tegyenek tanúságot. Emlékeztette őket arra, hogy a világ valódi megújulása az ember belső átalakulásával kezdődik, amelyet a feltámadott követése tesz lehetővé. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet a távirat irodával. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában. A térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját, ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézet vége. A KDNP frakció vezetője a tábla elhelyezését törvénytelennek, a jelenlegi helyzetet jogszabálysértőnek nevezte, és a szabálytalanul kihelyezett tábla azonnali eltávolítására szólított fel. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi-északkeleti szél a keleti országrészben több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
1: Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földemér.

0: Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
1: Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég.

nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.

legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek.

Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.

0: Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent Vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam.
1: Hittel áldunk és imádunk.
0: A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig, egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket.

Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis, lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A nap imája.
1: Aquinói Szent Tamás imája. Adj nekem, Uram, éber szívet, hogy semmiféle hiú gondolat ne vonjon el tőled. Adj nemes szívet, hogy semmiféle nemtelen szenvedély ne legyen urrá rajtam. Adj nemes szívet, hogy semmiféle rossz szándék ne tudjon beszennyezni. Adj megingathatatlan szívet, amelyet nem törnek meg a megpróbáltatások. Adj szabad szívet, amelyet semmiféle zavaros szenvedély nem tud legyőzni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcs alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről is hamarosan döntés születik. A kormány meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot 2027. június 30-áig. Jelentette be Köböl Anita a kormányszóvivő Budapesten. Kiemelte, megengedhetetlen, hogy a betegellátás folytonossága megszakadjon, vagy a betegek kikerüljenek a gondoskodási körből. Emellett döntöttek az elszámolási szabályok könnyítéséről is. A jövőben, ha a meghatározott gondozási terv legalább 75%-a teljesül, a házi orvosi praxis mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, és az elvégzett munka arányában megkapja a finanszírozást, közölte. A kormány utasította az egészségügyi minisztert egy sokkal hatékonyabb, szélesebb körű, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Kifejtette, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, ha egy jobban, pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer működne. Ezzel magyarok ezreit menthetnék meg évente. A legfrissebb adatok szerint azonban a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken. A közpénzfelhasználás átláthatóságának további erősítéséről döntött kétnapos ülésén a kabinet. Közölte Köböl Anita a kormányszóvivő. Azt mondta, az Európai Uniós helyreállítási alapforrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az ezen összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek proaktív módon központi nyilvántartásban teszik közzé ezen adatokat. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Tilos lesz a meghatározott, vadon élő állatok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-je után. Közölte Magyar Éva kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten, kifejtette. az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi északkeleti szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy olasz kortárs író Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
8: Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete, és hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom, én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában, ő egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És mondjuk én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehető. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, ki is lehető, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként meg azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy akkor ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is veszelt vele. De és én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
7: Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű. Tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a Brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
8: A Brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ezt csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor az, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkodik, sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a tájnyelvet, nápolyi, igen. A nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, mennyivel másabb dialektust használnak.
7: Érdekes ezt, ahogy említed, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk, hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért, legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
8: Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát a főszereplőink, illetve a családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regénylapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez, de hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott, tehát nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer. Tehát mai szemmel azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek. Ettől függetlenül egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. És éppen itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásban. Lilát nem engedték tovább tanulni. Egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre búzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumba, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Elenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, hogy jól kell neki tanulni. És annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. És ezt folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történet, tehát most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy Én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokra próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged? Mi ragadott meg? Azt elmondom én is a hallgatóknak, hogy nagyon szeretem én is. Én hamarabb láttam a könyvből készült sorozatot, és ez vett rá arra, hogy elolvassam a könyvet is, amiből elkészítették a sorozatot. Neked mi tetszett a legjobban, mi fogott meg a legjobban? Hiszen ha csak tényleg két kislányról olvasnánk, akik eljárnak iskolába, majd hazamennek egy lakótelepre, aztán vége, az valóban nem adna többet így irodalmilag az életünkhöz, de itt azért vannak jóval mélyebb rétegek.
1: Talán kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a két lánynak a barátsága, hogy milyen az ő barátságuk, tehát milyen kettőknek az élettörténet, hogy hol vannak a párhuzamok, hol vannak a különbségek, hol vannak a találkozási pontok, mikor van az, hogy nagyon szeretik egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor van az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak is. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezzék. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ezzel az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, boltba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
0: Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy az, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban. Vajon van-e szava a gyereknek? Vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb.? Vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
1: Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést von maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Hát egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magába, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem mind a négy kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
0: Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását, viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
1: Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy ő most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra se volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
0: Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk is, egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
1: Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késre rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével itt a nápolyi résszel megismerkedni.
0: Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy azért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
1: Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választ adhat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzletláncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
0: Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, mert annyira mély szegénységben élnek. Viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van. Tehát alapvetően nincs új a nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is. Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájának első részéről, a brilliáns barátnőmről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Íj és Gyula a Becsületes Tolvaj Marci című mesét, melyet Széles Tamás olvas fel.
2: A Becsületes Tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő mindent, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiúcs, azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta. Hallom, milyen híres vagy te, híres Marci. Hát, ha te olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemészlek. Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?
3: Felséges királyom, felelte a becsületes Marci, lopni még soha életemben nem loptam, de azt nem is akarok.
2: Feleli neki erre diadalmasan a király. No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 tekét a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
3: Megbúsulta magát a Marci, de már nem volt mit tenni. Hazamencs elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal.
2: Most csavart föl az eszedet, kedves fiam, mondta az anyja. Gondolkozott erősen Marci, aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkécs egy fekete kotlót. Mire az neked, édesfiam? Kérdezte az anyja, de csak megszerezte neki.
3: Marci kiment a csirkékkel az erdőbe.
2: Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkokat a csirkékkel, s elkiáltotta magát. Néha vagy tyúk a csirkéivel! Fogjátok meg! Szerencsét hoz! A béresek azon nyomban ott hagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz, hogy ne várja az ökreit haza. Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
4: Hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket.
2: Sikerült, felelte Marci szerényen.
4: Most az egyszer szerencséd volt. De most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el holnap reggelig, tudd meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert ezt én is úgy loptam.
3: Megpróbálom, felséges királyom. Elkezd megint gondolkozni a Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből.
2: A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik.
3: Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit.
2: Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, s szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentett egy nagyot.
4: Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját, hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket.
3: Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát.
4: Csihi-puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon!
2: Úgy ellátták a baját, hogy poranyoma sem maradt. És mentek azon pityókosan, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből.
4: Agyonverték!
2: A király nagyon boldog volt, leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen minden lopta a búzát. S küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
4: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szembúzát sem. Megint hivatta Marcit. Most volt csak igazán dühös.
5: No, elloptad a búzát, Marci?
3: Elfelséges királyom.
4: Rendben van, de most követelem csak az igazit. Lopd el a százkocsisom őrizte aranyszőrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
3: Töpreng, gondolkozik Marci, de csak kifőzött megint valamit.
2: Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istállóhoz, s bezörgetett az istálló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást, de mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, és Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából.
3: Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezébe Marci egy főkendert adott. Azt pedig, aki a lóra volt ültetve, azt fogta szépen Marci, és ráültette a lovak jászlára. S amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat elolta róla, szépen kivezette az istállóból, s hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istállóba. Rettenetesen mérges lett. Rákiáltott az emberekre. Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette! Azok még mindig italosak voltak. Azt mondja az egyik, sze fogom a farkát. A másik, sze rajta ülök. A harmadik, sze fogom a kötelit. A király jól összeszitta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp! Megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje. De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam. Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, s készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyha ablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, s befestette, s a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyha ablak alatt meg egy lyukatvágocs, azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van, Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király, s a királyné is elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindnyájan hanyat nem esnek. Mire föltápászkodtak és körülnéztek, Marci ellopta az ebédet. Aztán az anyjával meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba. Marci este felé odalopózott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak. Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam jobb helyen lesz. Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
5: Szívem, add ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
3: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s amikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött, Marci szépen kisurrant. Fekszik vissza az ágyba a király, és mondja a királynénak.
5: Szívem, add ide a gyűrűt.
3: Hogy adjam, mondja ingerülten a királyné, amikor már odaadtam. Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat. Volt minden, mi kellett, mire csak tellett, vendégeknek tállé, cigánynak is kávé.
1: Ma Iész Gyula a Becsületes Tolvaj Marci című mesét olvasta fel nektek Széles Tamás színművész. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János.
7: Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rosszindulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől, ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem, és befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot. És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és az talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá, és a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmélkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk Nagy Szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre, hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözi és erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, hogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenttől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé

közeli személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretet közösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy kamaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apác, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált krisztusi szeretettel szerette őket, személyválogatás nélkül. Aquinai Szent Tamástól idézek, a Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Aquinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor ha csoroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit,
a maradat

0: Andót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanás lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam, mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atyát hallották a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcs alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről is hamarosan döntés születik. A kormány meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot 2027. június 30-áig. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő Budapesten. Kiemelte, megengedhetetlen, hogy a betegellátás folytonossága megszakadjon, vagy a betegek kikerüljenek a gondoskodási körből. Emellett döntöttek az elszámolási szabályok könnyítéséről is. A jövőben, ha a meghatározott gondozási terv legalább 75%-a teljesül, a házi orvosi praxis mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, és az elvégzett munka arányában megkapja a finanszírozást, közölte. A kormány utasította az egészségügyi minisztert egy sokkal hatékonyabb, szélesebb körű, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására. Jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Kifejtette, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, ha egy jobban, pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer működne. Ezzel magyarok ezreit menthetnék meg évente. A legfrissebb adatok szerint azonban a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken. A közpénzfelhasználás átláthatóságának további erősítéséről döntött kétnapos ülésén a kabinet. Közölte Köböl Anita a kormány szóvivő. Azt mondta, az Európai Uniós helyreállítási alapforrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az ezen összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek proaktív módon központi nyilvántartásban teszik közzé ezen adatokat. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Tilos lesz a meghatározott, vadon élő állatok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-je után. Közölte Magyar Éva kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten, kifejtette. Az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi-északkeleti szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Kléz Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően elsőként meghallgathatják az EKKE műsorát, a Liceumi Krónikát, majd a közelkép mai adásában az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számolunk be. 21 órakor kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ által szervezett idei médiatábor szervezővel és résztvevőivel beszélgetünk, akik látogatást tettek nálunk is a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének a stúdiójában. Majd a Pajta Játéktár lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Ezt követően a Miskolci Szimfonikus Zenekar által kiadott Mosonyi CD-t mutatjuk be. Végül az Egri Gárdonyi Géza Színház évad zárójáról számolunk be. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását, majd a Magyarok Kenyere gyűjtési akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről számolunk be. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Csépányi Gábor atya gondolatait hallják a hivatásról. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben egy első kötetes szerző Törőcsik Miklós mutatkozik be. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a vasárnapi evangéliumról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük egy korábbi adásunkat, amelyben az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számoltunk be. A 4. Miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő programkínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. Az egybegyülteket Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratórium elnöke és Juhász Ferenc plébános pasztorális helynökatya köszöntötte.
2: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger, bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok. A szimbólumok magyarázata a programokból kiemelhető, mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az elfedett szimbólumoknak az értelmezését megint közkincsét tegyük az emberek számára. A gyerekeknek a sokoldalú hívogatása, az iskoladrámák bemutatása, képző és fotóművészeti kiállítások, előadások széles skálájával várják az érdeklődőket, és a fiatalok megszólításában a versbarátok köre is jelentős szerepet vállalt a szakrális versmondó versenynek a megszervezésével. A városi zarándoklatokat az Arszakra Fesztivál keretében először Miskolcon szervezték meg, a város több mint 40 templomát érinti. Kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik a miskolci embereket, hogy rátaláljanak a remény útjára. Az Arszakra Fesztiválnak az első évben, a 10. évben és most a 20. évben is ugyanaz a mottója, hogy reményt és jövőt adok nektek, mert ebben a mai világunkban a reményre végtelenül nagy szükség van. A kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik az embereket, és külön figyelmet érdemel a nemzetiségek német, szlovák, ruszin és görög szakrális hagyományának bemutatása és a nagyívű gálaműsor, ami itt Miskolcon készül. A miskolci programokról majd a helyi szervezők fognak részletes tájékoztatást adni. Engedjék meg, hogy én csak két idézetet hozzak meg önökkel. A művészetről Pilinszky János gondolatát. Minden művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. És a művészetről pedig Gárdonyi Géza így ír: az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kistéren mozog, a szárny a végtelenségben. Kodály Zoltán szerint az igazi művészet az emberiség emelkedésének az egyik leghatalmasabb eszköze, és aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. A Miskolci Arszakra Fesztivál szervezői így válnak az emberiség jótevőjévé, amelyért hálás köszönetet mondok, és azt kívánom, hogy munkájuk sok gyümölcsöt hozzon.
3: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, 5. és a 20., hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: A város részéről Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere és Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszéltek a rendezvény jelentőségéről.
1: Én úgy gondolom személyesen is, hogy az előttünk álló Arszakra Fesztivál idén is nagyon csodálatos programokkal fogja várni a miskolci közönséget és mindenkit, akik szeretik a egyházi zenét és a szent művészetet. És hát azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon példaértékű, ahogy már említésre került, ez a példaértékű összefogás, ami a miskolci Arszakrát övezi, és nagyon megható és nagyon felemelő élmény azt látni, hogy a város gyülekezetei, kórusai, zenészei, művészei, közössége és a civil szervezetei évről évre közösen dolgoznak együtt, hogy egy ilyen magas színvonalú rendezvény sorozat jöhessen létre, és hát én nagyon büszke vagyok, hogy ez én már a negyedik éve fog megvalósulni, mert ez a kezdeményezés egy valódi közösség teremtő erő. És ugye a szent művészet az nem csak kulturális értéket közvetít, hanem össze is hozza az embereket, és összeköti Miskolc közösségét, és ez az Arszakra egyik legnagyobb értéke. És éppen ezért Miskolc megyei jogú város kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ez a fesztivál évről évre megrendezésre kerüljen, és így is tekintünk egy kiemelt fontosságú eseményként erre a fesztiválra. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a városunk adhat otthont ennek a kezdeményezésnek, és így a városunk önkormányzata az idén is nagyon nagy örömmel támogatja, és partnerként részt vesz a rendezvénysorozat megvalósításán, és én nagyon bízom benne, hogy az idén is még többen élhetjük át ezt a lelki és kulturális élményt, amelyet a Miskolci Arszakra minden évben kínál. Én azt tudom, hogy nekem nagyon sokat ad évről évre, volt szerencsém nagyon sok rendezvényen részt venni, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen az idén is vendége az Arszaknak bármelyik rendezvényének, mert igazán felemelő élmény nyújt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvénysorozathoz is, és ha megengedi, én az elmúlt 20 évhez is gratulálok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan civil kezdeményezés van, ami ilyen hosszú időn, minden időn át tud ívelni, és hogy ilyen minőségben tud megmaradni, és hogy ilyen országos rendezvényé tudja kinőni magát, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, és én csak bízni tudok abba, hogy a Miskolci is majd pár év múlva elmondhatjuk, hogy 20 éves a Miskolci Arszakra, úgyhogy el sok erőt, egészséget és kitartást kívánok mindannyiunknak, és sok sikert az idei rendezvényhez. Köszönöm szépen!
2: A mai napon is megkaptam a kérdést, hogy miért vagyok én itt, tehát hogy a hulladék gazdálkodás az hogyan kapcsolódik egy ilyen fesztiválhoz, a szakrális művészethez. De hát próbálnék néhány gondolatot csak, hogy hogyan gondolom én ezt, hogyan látom ezt, és hogy mi lehet a kapocs, mi lehet a párhuzam. Ha megnézzük a fesztivál jelmondatát, reményt és jövőt adok nektek, mert nálunk ez a mindennapokban ott van. Mi egy nagyon komoly edukációs munkát folytatunk, rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a jövő az másképp nézzen ki. Mi egy nagyon komoly, fenntartható jövőt szeretnénk, és hát ebbe reménnyel bízunk, és a belefektetett energiával abba, hogy ennek majd lesz valamikor eredménye, és ez a jövő át tud alakulni. Tehát van egy nagyon komoly párhuzamunk, de van például az újjászületés. A mi életünkben körforgásos gazdaság, amikor egy termék új életet kap. Körforgásba kerül, nagyon egyszerű, hozok egy példát, egy petpalacból, hogy lesz egy pulóver. Ő újjászületett. Tehát rengeteg olyan kicsikét el van, de a mi életünkben jelenlévő szám van, amivel mi tudunk kapcsolódni, és mi abban hiszünk, hogy minél több emberhez eljussunk, minél több mindenki tudjunk megszólítani. És a mai világban én azt gondolom, hogy elérni az embereket a legnehezebb. Megszólítani őket, tetre bírni, meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha találkozunk velük, és kommunikálunk velük, és én azt gondolom, ez egy kiváló lehetőség lehet erre. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, és párhuzam, az az értékteremtés. Itt elhangzott, hogy nagyon sok dolog van már mögöttünk, nagyon sok hazai nemzetközi elismerés, de én ugyanezt gondolom erről a fesztiválról, ez is egy közös kapocs, hogy itt helyben Miskolcon értéket kell teremtsünk, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy miskolciként ezt tesszük, és hogy ott vagyunk, ahol tartunk, és minden olyan kezdeményezés mögé én azt gondolom, oda kell, hogy álljunk, ami ugyanazt képviseli, mint amit mi is, és itt volt az, hogy akkor igen, itt van egy nagyon komoly fesztivál, és megvan ez a kapocs, akkor tegyük ezt meg. És ami fontos, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy támogatunk valamit, mert hát támogatunk, írunk egy szerződést, és akkor hipipurá, kipipáltuk. Mi ott szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb ebben, és ez volt az a nagyon fontos kapocs, hogy mi jelen tudjunk lenni, ott tudjunk lenni a rendezvényeken, éppen amiatt, hogy tudjunk találkozni az emberekkel. Már hogyha megvan ez a személyes kapocs, és mi abban hiszünk, hogy a személyes beszélgetés, a személyes jelenlét az, ami a jövő szempontjából igazából át tud lenni. Lehetnek szlogenek, lehetnek bármilyen kampányok, azok nem működnek igazából ideig, óráig, hanem tényleg a személyes kapcsolatok, és mi ott szeretnénk lenni, jelen szeretnénk lenni a fesztiválon, azzal a célja, hogy a reményeink szerint az a jövő úgy épüljön, ahogy nekünk kell. Szeretném megköszönni, és találkozunk a fesztiválon.

0: A programról dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke és Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédje adott tájékoztatást.
1: Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az idei Arcokra fesztiválról. Köszönöm Ágének ezt a remek kis összeállítást a tavalyi fesztiválunkról. Valóban nagyon lelkesítő, amit itt láttunk. És hát amiből kiindulnék, az egyik az, hogy a szent bűvészettel próbáljuk az embereket meghívni a templomokba is, mert onnan azért nagyon sokan hiányoznak. És ez tulajdonképpen az Arcokra Fesztivál, a Szent Művészet egy meghívás egyben. Nem csak a templomokban, hanem mindenki számára. Ez egy meghívás. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy foglalkozik az Arcokra Fesztivállal, mert valahogy úgy tekintek a sajtóra is, és azon kívül minden intézményre és emberre, amint a múlt heti szentírásnak a példája, a magvető példája, ami azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosat terem, vagy hát reméljük, hogy itt 10 000 számosat jelent a városba, és most akkor áttérnék arra, hogy mit is jelent itt Miskolcon az Arcokra Fesztivál. Először is 10 nap alatt 55 igen magas színvonalú rendezvényt tudunk megszervezni, ami tulajdonképpen lelkiségi programokat jelent, ahogy Márti is említette, az arándoklatot, az egyházzenei programokat, a ünnepi szentmiséket, a záró szentmisét, a megnyitó szentmisét, ezeket jelenti. Aztán lesznek képzőművészeti kiállítások, 10 képzőművészeti kiállítás lesz ebben az évben is, hasonlóan, mint tavaly. Nagyon sok koncertünk lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és akkor itt megemlítem azért az intézményeket, akik nagyon sokat segítenek nekünk, a Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a Miskolci Kórusok, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, akik óriási zenekarral fognak felvonulni az egyik zenei eseményen. Ezen kívül beszélgetések, könyvbemutatók, folyóiratbemutató, közösségépítő beszélgetések lesznek, úgyhogy nagyon sokszínű a programunk. Mártihoz csatlakoznék, lesz egy konferenciánk is, ami a szimbólumok valósága, valóság szimbólumairól beszél, hiszen a szimbólumokon keresztül lehet megszólítani legjobban az embereket. Tehát 9 nap alatt 55 program lesz, és ez azt jelenti, hogy 600 szereplő készül már most a műsorokkal, és várjuk azt, hogy legalább 10 000 résztvevő legyen, mint a jóföldbe vetett magnak a termése. A szent művészet, ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. És rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben az évben sokkal több fiatal jelentkezett. Ez jelentkezettek kórussal, színművekkel, irodalmi előadásokkal, több irodalmi program is lesz, szavaló verseny lesz, zenei pályázatot hirdettünk, ezt nem akarom kifejteni, mert azok, akik illetékesek, ezek elmondják. Tehát óriási készülődés van a városban, és igen nagy a várakozás. Én is nagy szeretettel várok mindenkit, és hívunk mindenkit a Miskolci Arcokra Fesztivál. Szeptember 11-én kezdődik, és 20-án ér véget. Köszönöm szépen!
2: Ez év tavaszán zenei alkotói pályázatot hirdettünk a 800 esztendeje elhunyt Assisi Szent Ferenc emlékét ápoló, lelki örökségét bemutató kórusmű megírására. A pályázati felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kórus kultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve Miskolc vonzás körében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális művek születését volt hivatott támogatni. Kijelenthetjük, hogy a pályázat sikeres volt, 10 zeneszerző összesen 13 értékes zeneművet tárt a zsűri bizottság elé. Név szerint is megemlíteném, hogy kik voltak ezek a művészek, akik pályázatot adtak be. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simpó András, Vihula Mihajló és Zoller János. Nos, mit üzenhet számunkra Assisi Szent Ferenc szellemi-lelki hagyatéka, mi az, amit 2026-ban a ma embere tanulhat a Szenttől? Számos példát sorolhatnánk Szent Ferenc életútját ismerve, például, hogy a fegyverek és a viszály helyett a szív békéjét hirdette, vagy hogy boldogságunk nem a birtokláson, hanem a kapcsolataink mélységén múlik. De tanulhatunk tőle feltétel nélküli szeretetről, közösségvállalásról, természetvédelemről, és talán mindközül a legfontosabb példa lehet számunkra, az az Istennel való szoros és állandó kapcsolata. Hálásak voltunk tehát minden egyes zeneműért. Egyeztetések alapján két koncertet tervezünk a művek bemutatására. Az egyik a 4. Miskolci Árszakra rendezvénysorozat záró eseménye, a Gála koncert, mely szeptember 20-án 17 órától kerül megrendezésre a Miskolci Művészetek Házában. A másik pedig október elején Szent Ferenc tranzitusának évfordulóján szakrális térben fog megszólalni. Ahogy Ágnes is említette, az ünnepélyes diátadó, ahol kihirdettük a zeneszerzői pályázat eredményét, május 14-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székházában valósult meg. Kétféleképpen díjazott a zsűri, minden kategóriának lettek helyezettjei, minden induló zeneszerző oklevélben és tárgyi ajándékban részesült, és született egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, első, második, harmadik helyezést, és egy külön díjat osztottunk ki. Ezt az abszolút sorrendi eredményt szeretném most ismertetni. Első helyezett Simkó András lett, aki 75 ezer forintos pénzjutalomban is részesült, Oráció Franciscus Assisiensis című művével. Második helyezett Kerek Gábor közeledő 60 ezer forintos pénzjutalommal, Szent Ferenc imája című műve lett. Harmadik helyezett a Boldogságos szűz üdvözlése című mű Zoller János tollából, 45 ezer forintos pénzjutalomban részesült, és egy külön díjat is osztottunk Kerek Gábor közeledő Ferenc mosolya című művéért. Szeretném még felsorolni a zsűriben résztvevő zsűritársaimat, hogy kik azok, akikkel elbíráltuk ezeket a zenei műveket. Balázsné Molnár Ildikó, Reményi Ede és Artisius díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzene tanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője. Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i Polifónia, Úszváros vegyeskara és a Szent Imre kórus új díjus Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolc Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Valamint Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Labotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mindszenti kórus karnagya, valamint jó magam, Orosztokár Edina, aki a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar egyetemi tanársegéde, a Bartók Ének Együttes és Vegyes Kar művészeti vezetője, és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magisz kórusának és Fényi Kamara kórusának betanító karnagy vagyok. Nagy szeretettel hívom én is a jelenlévőket erre a két kiemelt koncertre, tehát a zárógálára, és majd az október elejé koncertre, ahol minden egyes pályázati mű bemutatásra kerül.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Krunda János készítette.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Így szól mi krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlős skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
4: Lícomi krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő Eszterházys hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jászsági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában, legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
4: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkomban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
6: Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy ez a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség, hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be. Ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált, de lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan hallucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mint hogy a hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a diszociatív identitászavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett. De ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg diszociatív identitászavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
7: Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma.
6: Igen.
7: Okozza ezt a diszociatív identitászavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
6: Hát a diszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a diszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket, most nem trauma, hanem csak egy stressz, most ez lehet akár egy vizsgai időszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre, van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És ugye a hasításnál is az van, meg a diszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korában, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosakat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitászavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy trauma reakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
7: A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
6: Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfojt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idézőbe kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nagyon hát nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar. Itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiségzavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
7: Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a hátterét ennek, annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
6: Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát, hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen, illetve nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni, és akkor így rám nézett, ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó, és így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik. Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy így fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok, amikor ilyen társtudatos állapotban vannak, az ilyen kókáns, az angolul ez az állapot. Van egy ilyen analógia rá, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hogyha elképzeljük az elmét úgy, vagy az embert, mint egy autó, akkor annak, akinek egy személyisége van, ugye ez a társadalomnak a túlnyomó többsége, ugye ez úgy néz ki, hogy ez egy egyszemélyes autó, egy ember ül ebben az autóban, és ő vezeti ezt. És a diszociatív identitás zavarnál meg többen ülnek az autóba. Na most ezt az autót, aki vezeti, ugye ő van a fronton, ő az, aki most éppen irányít, ugye ő lát mindent, hall mindent, és ő irányít is mindent. Lehet lenni az anyósülésen, ugye ezt hívják ilyen társtudatos állapotnak, amikor a másik személyiség az úgy a közelben van, hallja, hogy mi történik, ha nagyon kell, bele is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na, ilyenkor van idézőjelben a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
7: Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy disszociatív identitás zavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
6: Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
7: De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
6: Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek, akiknek fix a életkoruk, van olyan, akiknek változik, de akár lehet olyan, hogy ilyen folyamatosan változik dinamikusan, tehát hogy nem felnő, hanem mondjuk bizonyos életkorok között változik. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet egyébként, illetve az is sokféle lehet, hogy például lehet más neme a személyiségeknek, illetve vannak ilyen fiktív alterek, akikről meg azt kell tudni, hogy nem, tehát úgy fiktív személyiségek, hogy akár lehet az, hogy mondjuk valamilyen filmből, vagy meséből egy karakter, vagy lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk egy sellő karakter, ugye, hogy ezért ilyen fiktívek, de ők ugyanúgy léteznek, csak ők magukat ugye ilyen fiktív karaktereknek definiálják, és általában megvan az oka annak, hogy ők miért léteznek. Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
7: Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlok fejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenek

0: jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
1: Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt úgy is, hogy akárcsak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
0: Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
1: Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még
0: persze,
1: emellett.
0: Persze, mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
1: igen,
0: varázslat.
1: Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyennek látod ezt a média megjelenést, hogyha most ezt a nagyon természetfeletti átveszik az állatok tulajdonságait, és gyíkként felszaladunk a falra részt, azt kihúzzuk a forgatókönyvből.
0: Hát az a helyzet, hogy én egyben sose láttam ezt a filmet, mert én fel vagyok háborodva rajta. Mert mint nem felháborodva, csak én ezt egyébként egy kicsit károsnak tartom, mert mint nem feltétlenül azt, hogy létezik ez a film, hanem magát a reprezentációját ennek a betegségnek, vagy személyiségzavarnak, mert hogy az van vele, hogy ilyen nincsen, hogy neki áll elrabolni embereket. Tehát, hogy az a baj, hogy persze, hogy mindenki azt éli meg, hogyha van egy ember, akinek több személyisége van, akkor ki tudja, hogy milyen személyisége lehet. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes. De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
1: Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcs alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről is hamarosan döntés születik. A kormány meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot 2027. június 30-áig. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Kiemelte, megengedhetetlen, hogy a betegellátás folytonossága megszakadjon, vagy a betegek kikerüljenek a gondoskodási körből. Emellett döntöttek az elszámolási szabályok könnyítéséről is. A jövőben, ha a meghatározott gondozási terv legalább 75%-a teljesül, a házi orvosi praxis mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, és az elvégzett munka arányában megkapja a finanszírozást, közölte. A kormány utasította az egészségügyi minisztert egy sokkal hatékonyabb, szélesebb körű, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására. Jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Kifejtette, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, ha egy jobban, pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer működne. Ezzel magyarok ezreit menthetnék meg évente. A legfrissebb adatok szerint azonban a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken. A közpénzfelhasználás átláthatóságának további erősítéséről döntött kétnapos ülésén a kabinet. Közölte Köböl Anita a kormány szóvivő. Azt mondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az ezen összegek felhasználásában érintett, közfeladatot ellátó szervek proaktív módon központi nyilvántartásban teszik közzé ezen adatokat. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Tilos lesz a meghatározott, vadon élő állatok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-je után. Közölte Magyar Éva kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten, kifejtette. Az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi északkeleti szél a keleti országrészben több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét ezúttal azért köszöntöm szeretettel a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában, mert hogy egy médiatábor résztvevőjeként találkoztunk egymással, vendégként ideérkeztetek hozzánk fiatalokkal. Köszönjük szépen, hogy a Szent István Rádiót is felkerestétek ebben a médiatáborban, amelynek ötlete honnan is jött.
4: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Böbe. Vadi új táborunkról beszélünk, amit egyébként a te kulturális rovatodban már többször promotáltunk. És hát onnan jött az ötlet, hogy nagyon sok jó táborunk van, legyen az a Mesterségem címere, vagy a Színjátszó tábor, de olyan, ami a médiával és a médiumokkal foglalkozik, még nem volt. És 10 és 14 éves kor közötti gyerekeket vártunk, akik érdeklődnek ez iránt, a terület iránt, és azt érezzük, itt most már el lehet mondani, hogy a harmadik napon vagyunk, hogy nagyon örülnek, és egyre jobb a hangulat, ahogy stúdióról stúdióra, rádióról rádióra járunk, és természetesen nem hagyhatjuk majd ki a televíziózás sem ebből a palettából. Szóval a vadonatúj táborunk eddig nagyon bejött, és remélem, hogy ez így is lesz. Szent István Rádió a jó hír hangja. Ezt nem hagyhattam ki, nem szoktam Böbének mondani, de sokszor így köszöntöm a hallgatókat is, Böbét is, hogy sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Böbe, úgyhogy lehet majd így köszönteni. Szóval summa summarum, ez a médiatábor hiába vadonatúj, de eddig úgy tűnik, hogy nagyon jó az irány, és folytatjuk majd.
3: Hányan vettek részt, és hányan vesznek részt ebben a táborban idén?
4: 10 feletti a létszám, és az a jó ebben, hogy pont annyi a csoport létszáma, amivel jól lehet mozogni a városban, mert hogy ugye tömegközlekedünk. Másrésztről pedig a stúdiókba is ennyien beférünk, és ugyanúgy, ahogy te is tartottál egy órát, gyakorlatilag a gyerekeknek a médiatörténetről és a rádiózásról, mindenhol ezzel szembesülünk, ahova visszük őket.
3: Tóth Lászlóhoz, a Miskolci Kulturális Központ marketing osztályának munkatársához fordulok. Jól ismert hang vagy te is a Szent István Rádióban, hiszen évekkel ezelőtt számtalan programajánló riportot készítettünk veled, és most pedig, hogy úgymond társ szervezője vagy ennek a médiatábornak.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és téged is, kedves Böbe. Hát inkább pontosítanék, nem társszervezője, igazából én úgy kerültem ebbe bele, hogy mint a marketing csoport tagja, és mint régen és sok-sok éven, évtizeden át gyerekeket kísérő nyári napközis tanár, sokat dolgoztam már ebben a szakmában, mondjuk így most szükség volt rám, és jöttem én is, hogy segítsek a lurkokat gardírozni.
3: Mert hogy a helyi médiákat és médiumokat felkeresitek, rádiót és televíziót egyaránt. Milyen állomásai voltak már eddig a médiatábornak?
5: Én konkrétan az M-rádióban voltam tegnap a srácokkal, illetve itt vagyok most veletek a Szent István Rádióban.
3: És akkor a résztvevők közül is kérdezzünk meg néhányat.
6: Nagy Vince Norbert vagyok.
3: Kedves Norbert, te melyik iskolába jársz?
6: Én a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolába és óvodába járok. Ez egy nagyon jó iskola, onnan van meg nekem ez a ilyen hit, ez a hitoktatás, amit tanítottak nekem, onnan szerettem meg ezt az egészet, hogy hát a hitet azért szerettem meg igazából onnan.
3: A vallás fontos, és a hit, a jóisten szeretete fontos az életedben, és honnan jött az ötlet, hogy a médiatábor iránt érdeklődsz?
6: Nekem onnan jött igazából az ötlet, hogy igaz az, hogy nekem a ilyen rádiózás a beszélés, az mindig fontos volt, szerettem mindig is beszélni, és így rádiósnak, tökéletesnek elmennék, viszont én ebben úgy el akartam valahogyan ezt megkezdeni, úgyhogy igazából ide jelentkeztem, és igazából ez egy nagyon jó tábor, ugye már harmadik napja vagyunk itt, olyan, mint ez egy nagy család, nagyon jól ki tudunk jönni egymással, beszélgetni tudunk. Igazából ez egy annyira jó tábor, hogy ő, ahogy mondták, vadonatúj, de már most érzem, hogy igazából ez egy ilyen családias tábor, és jó ide jelentkezni.
7: És van is ilyen terved a jövőben, hogy érdekel ez a szakma, a média világa?
6: Igen, érdekel. Igazából azért, mert ugye beszéd, és hát nagyon sokat tudok beszélni is, úgyhogy lehet, hogy itt el fogok egyszer indulni a rádiózás felé, de ezt még csak a jó Isten tudja, hogy mi lesz velem.
7: Szívből kívánom, hogy ezt sikerüljön megvalósítani, és akkor másik kedves résztvevőhöz fordulok, bemutatkozást kérnék szépen.
8: Picsor Annának hívnak.
7: Kedves Anna, te melyik iskolából érkeztél?
8: A Fezekes utcai általános iskola és a Lafoka művészeti iskolából.
7: És miért jelentkeztél az idei média táborba?
8: Hát mert ezzel szeretném folytatni a Balázs Győzőbén grafika szakon, és mert kreativitás miatt is.
7: És hogyan érzed eddig magad a táborban? Mire fogsz szívesen visszaemlékezni az eddigi élmények közül?
8: Hát, hogy jártam a rádióba, meg hogy ilyen olyan helyeken, ahol még nem voltam.
7: Bemutatkozást kérnék szépen.
9: Csontos Hanna vagyok.
7: Kedves Hanna, te melyik iskolából érkeztél?
9: Én a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskolából érkeztem.
7: És miért jelentkeztél ebbe a médiatáborba?
9: Azért jelentkeztem a médiatáborba, mert anya mondta, hogy lesz egy ilyen tábor, és én mindenféleképpen kettőt választottam ki, vagy a színjátszó tábor, mert a színész szeretnék lenni, vagy a médiatábor, mert a médiával is el szeretnék majd, hogyha nem sikerül a színész szakma, akkor híradós vagy időjós szeretnék lenni.
7: Ilyen jövőbeli terveid vannak.
9: Ja.
7: Hogy érzed magad eddig a táborban?
9: Nagyon jól érzem magamat, van nagyon sok barátom, és ebből hármat már régebb óta ismertem, mert egy iskolába járunk, és kettő barátomat itt ismertem meg. Többiekkel még próbálkozok összebarátkozni, meg beszélgetni velük. De én nagyon jól érzem magamat ebbe a táborba, és nekem nagyon tetszik.
7: Az elmúlt percekben az idei miskolci médiatábor szervezőivel és résztvevőivel beszélgettem. Név szerint Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével, Tóth Lászlóval, az intézmény marketing osztályának munkatársával, valamint Nagy Vince Norberttel, Ficsor Annával és Csontos Hannával.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén-nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel, és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Edi Ullam, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is. Megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat az később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit el akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni. De és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána mivel várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Szikavári Károllyal, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensével beszélgetek, hiszen megjelent egy egyedülálló Mosonyi Mihály CD, a Szimfonikus Zenekar jóvoltából. Mit lehet tudnunk erről a hanghordozóról?
1: Igen, hát köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban egyedülálló ennek a CD-nek a egész tartalma.
0: Miért? Miért tekinthető egyedülállónak?
1: Mosonyi Mihály, noha Liszt Ferenc és Erkel Ferenc mellett a romantikus magyar zene harmadik kiemelkedő mestere volt, életműve, ha nem is elfeledett, de ritkán megszólaltatott, és ezen a hanghordozón három művét szerepeltetjük, közülük az első szimfóniát magyar együttes előttünk még nem rögzítette, csupán a szlovák rádió zenekara, tehát pozsonyi zenekar, úgyhogy ez ebből a szempontból tényleg egyedülálló a hazai előadó művészet történetében. Már eljátszottuk a művet egyébként évekkel ezelőtt, konkrétan 2015-ben, amikor Mosonyi Mihály születésének a 200. évfordulóját ünnepeltük. A szimfónia mellett a zongoraverseny is CD-n szerepel, egyetlen zongoraversenye van Mosonyinak, émol hangnemű, gyönyörű, poetikus darab, Chopin émol zongoraversenye is mögötte van egyebek mellett. Nos, ennek a műnek a tudomásunk szerinti egyetlen előadására 1845-ben került sor a szerző életében, aztán elkallódott a partitúra, és ezt 1950-ben találta meg Váci Károly zongoraművész, aki nem sokkal később nyilvánosan is előadta, többen lemezre is rögzítették, egy szóval Mosonyi népszerű műveinek egyike lett, egy különleges utó történettel. A harmadik mű, ami szerepel a CD-n pedig, a Gyászhangok Széchenyi István halálára, ez nem sokkal, pár nappal a legnagyobb magyar halála után keletkezett még mint zongoramű, később hangszerelte meg, de még 1860 folyamán a komponista, ugyanebben az évben előadásra is került Pesten, Erkel Ferenc vezényelt, és Mosonyi hírnevét öregbítette, jelentősen öregbítette ez az immáron magyar stílusú kompozíció, mert nem sokkal azelőtt még nem magyar stílusú műveket írt szemmel.
0: Ismerősen csánkát a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt is Mosonyi Mihály neve, na de miért éppen az ő műveire esett a választás? Miért az ő műveit adták ki egy CD-n, és adták elő, és játszották el a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei és zenészei?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azért is, egyrészt mert értéket képvisel már önmagában, de azért is, mert egy hagyományt folytattunk vele, hiszen évtizedekkel ezelőtt útjára indult egy sorozat, előre meg nem tervezett, spontán módon alakuló sorozat, amelyet még Kovács László dirigált. Régi magyar zeneművek rögzítéséről van szó, amelyek felfedezést érdemelnek. Ide tartoznak például Weiner Leó, vagy Hubai Jenő, vagy Dohnányi Ernő alkotásai, de még Kodály Zoltán ritkán játszott zenekari műveiből is csinált egy nagyszerű CD-t az együttes. Úgyhogy a Mosonyi sorozat ennek a tagja lett immáron Antal Mátyás művészeti vezető dirigálásával. A zongora versenyhez pedig Balogh Józsefet kértük föl, aki nagyszerű Liszt Ferenc és Lajta László díjas zongoraművész, egy fantasztikusan sokoldalú muzsikus.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szikavári Károlynak, a Miskolci Szimfonikus Zenekar zenei szakreferensének.
1: Én is köszönöm.

0: Hát már egy pár hete volt a Gárdonyi Géza Színházban az évadzáró társulati ülés, most sikerült összehozni Szabó Sebestyén Lászlóval, az intézmény művészeti vezetőjével beszélgetünk. Hát nekünk volt már korábban egy beszélgetés, ahol te ismertetted az új évad bemutatókat, amiket természetesen azért elevenítsünk fel. Másról is szól ez a színház, itt egy csomó minden változás lesz, újítások, most már publikusak ugye az új tagok, hiszen a legutóbbi beszélgetésünkkor még kérted, hogy ne említsük őket, de most már egyértelműen nyilvánosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van mit megbeszélni. Mivel kezdjük, mi az, ami azt gondolod, hogy a legfontosabb az új bemutatókkal, vendégelőadásokkal, a házon belül is van egy csomó olyan változás, újítás, fejlesztés, ami lehet, hogy annyira nem érzékelhető, de szerintem előbb-utóbb úgyis észreveszi a közönség.
1: Július 3-án volt egy úgynevezett bérletestünk, ez is része annak a gondolatsornak, hogy a színház a falakon kívül is szólítsa meg a közönséget, az eddigi és a leendő közönségét. Itt lehetett találkozni a színművészekkel, az újakkal és a régiekkel is. Voltak beszélgetések, és egy-egy produkció is volt a művészek részéről, illetve drámajáték is volt a közönséggel. Ez is kicsit úgy, mint a Nyitott Tér Fesztiválon, egy pici ízelítő volt, hogy milyen kapcsolatot szeretnénk mi a közönséggel kialakítani, és ugyanez az Egribor ünnepén, ahova a színházunk kitelepült, és 3 napon keresztül a színház flashmobokkal gazdagította a bor ünnepét. Igyekszünk egy szoros és élő kapcsolatot kialakítani, és a kínálatunkból is most már láthatják a kedves közönség. Láthatja a kedves közönség, hogy egy nagyon széles kínálatban vendégelőadásainkkal is szeretnénk nekik egy olyan kínálatot nyújtani, amiben mindenki megtalálja a maga örömét. 2 ilyen vendégelőadás konstrukciónk lesz jellemző az egész évadunkra. Az egyik a Gárdonyi Horizont, ahova olyan előadásokat fogunk meghívni, amelyek valamilyen különleges színházi nyelven szólalnak meg, vagy fontos előadásként tekintünk rájuk, az ország fontos színházi előadásait szeretnénk meghívni, illetve a Gárdonyi Desszert, aminek a házigazdája Malek Andrea lesz, ahova könnyedebb, szórakoztatóbb, úgymond kedvesebb produkciók és koncertek fognak érkezni. Ezekre az előadásainkra bérletes nézőink 20% kedvezménnyel válthatnak majd jegyet.
0: Tehát akkor gyakorlatilag itt 2 vonalon indul el a vendégelő, de hogy mind a kettőben több előadás, több produkció lesz látható.
1: Így van, szeretnénk olyan előadásokkal, vendégelőadásokkal kiegészíteni a saját repertoárunkat, ami valamilyen gondolattal kapcsolódik a mi repertoárunkhoz, vagy éppen, hogy ellenpontozza, vagy pedig aláhúzza, vagy egy az általunk kínált repertoárhoz kapcsolódóan egy új horizontot nyit meg, tehát ezért is a neve. A desszert programok pedig kifejezetten a zenésebb zenés és népszerűbb, populárisabb, kicsit könnyedebb vendégeink lesznek.
0: Szembe jutott még itt az újításokkal kapcsolatban, hogy ugye lesz egy együttműködési megállapodás a Beregszászi Színházzal. Ez mit jelent majd a közönség számára?
1: Igen, kötöttünk egy stratégiai megállapodást a 2 színház. Szeptemberben érkezik majd hozzánk több vendégelőadás, a Beregszásziak több vendégelőadása, illetve majd lesz egy mese előadása, illetve egy 0-tól 99 éves korig szóló előadás, ami beépül majd a bérletrendszerünkbe. Szoros együttműködést tervezünk előadáscserékkel, akár koprodukciókkal majd a jövőben. Ez ennek az első állomása, hogy több vendégelőadást láthatnak majd a nézők ugyanebben a Horizont keretrendszerben.
0: Ugye, aki követi a social médiát, az láthatta, hogy napi szinten ti megosztottátok azt, hogy kik lesznek ugye az ide újonnan szerződő tagok. 9-en jönnek körülbelül, vagy 12-en, nem is tudom, ott a számok tengerében elvesztem az információkban, de többen jönnek.
1: Igen, sokan érkeznek hozzánk, mind kiváló művészek, idősebbek és fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős csapattal válunk neki a következő évadnak. Nyilván is sok ember most fog még egymással megismerkedni, de ez egy nagyon izgalmas időszak. Azon leszünk, hogy mindenki ki tudjon bontakozni, és az ambíciója és a tehetségének megfelelő, inspiráló munkákban vehessenek részt a művészeink.
0: Tehát itt a Horváth Lajos Ottótól a Malek Andráig számos ugye jelenleg is játszó színész, és ugye színműsök is jönnek, frissen végzett színműsök is jönnek, tehát az, hogy tényleg újonnan pályára kerülő, régen te, nem tudom, hogy a te idődben, amikor te jártál színműre, megvolt-e még, de mondjuk egy 20-30 éve még biztos megvolt. Az azért sok színésszel beszélgettem, hogy ugye első körben vidékre illet menni, vagy kötelező jelleggel is, és ez azért is jó, mert hogy itt talán több mindenben, műfajban kipróbálhatja magát. Szóval szerintem tanulás szempontjából mindenképpen egy kezdőnek nagyon jó egy vidéki színház.
1: Igen, hogyha az a közeg támogató és lehetőséget ad nekik, akkor ki tudnak bontakozni ezek a fiatal tehetségek.
0: És vidéken kezdtél, ugye? Nem,
1: én a Nemzetibe kezdtem, de játszottam vidéken is.
0: Játszottál vidéken.
1: Tehát, hogy ugye régen ez kötelező volt. Igen. 3 évre vidékre szerződni.
0: A te idődben is,
1: ez még a szocializmus rendszerében volt.
0: Ja, tehát a 90-es évekre már ezt
1: nem tudom, hogy mennyi maradt belőle, ilyen szokásjog volt-e ez már csak.
0: De meg például tudom, már bocsánat, hogy szabadba vágok, a Kovács Patriciáig, tudod, a legendás Máté Gábor osztályból, ott nagyon sokan ide szerződtek Egerbe, akkor pedig az már mondjuk, mit tudom én, a 2000-es évek elején volt, de lehet, hogy ők csak éppen a Csizmadi a Tibor hívására, nem tudom.
1: Néha van egy-egy ilyen hullám, ahol, hogyha azért mindenki aztán ilyen nagy nosztalgiával gondol vissza ezekre az időszakokra, hogy akkor milyen fiatal tehetségek voltak itt, és voltak ilyen időszakok. Debrecenben is voltak meg, Kaposváron is voltak meg. Vannak ilyenek, hát reméljük, hogy a miénk is valami hasonlónak az elején van. Igen, érkeznek sokan frissen végzettek, és érkeznek hozzánk gyakorlatra még az egyetemre járó fiatalok is. És mi igyekszünk majd egy olyan műhelyé válni, ahol ezek a fiatalok kipróbálhatják magukat, és belevethetik magukat a színháznak a sűrűjébe.
0: Hát úgy legyen, mindenképpen izgatottan várom, legalábbis tényleg szerintem ez egy nagyon érdekes, és főleg az, hogy azért nekik is össze kell csiszolódni, hiszen itt azért nagyon sokan nem feltétlenül ismerték egymást, de nagyon sokan igen. És akkor beszéljünk a bemutatókról, amikről már igaz, hogy szó esett, de szerintem mindig jó ezeket feleleveníteni. Rögtön Kóvádisz, Szabó Sebestyén László rendezésében.
1: Igen, a Kóvádiszra én egy nagy erőpróbaként tekintek, nagyon sokan leszünk benne, és pont ennek az ismerkedésnek is egy nagyon fontos állomása lesz ez.
0: Ez az első ilyen nagy...
1: Kettő produkció fut majd párhuzamosan, tehát kettő produkció próbál majd egyszer, a Kóvádisz és az Ötödik pecsét, és ebben szinte... valamilyen szinten mindenki érintett lesz a társulatból. Egy hét csúsztatással lesz a kettő előadásnak a bemutatója, és mind a kettő tulajdonképpen ennek a évadindító erőpróbának a része. Uh-huh. Tehát, hogy kipróbáljuk magunkat egyrészt abban is, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, mit akarunk magunkról állítani, miket kérdezünk magunktól és egymástól, illetve, hogy a színház két játszóhelye, a nagyszínpad és a stúdió, hogyan tud párhuzamosan együtt dolgozni, mert régen volt erre példa. És ezt is ki kell próbálnunk, hogy a későbbi terveinkben hogyan tud ez majd működni.
0: Tehát az Ötödik pecséd, az már stúdiós darab lesz?
1: Ott lesz egy munkabemutató, és aztán felkerül a nagyszínpadra. Hogy így a kettő produkció tudjon egymással párhuzamosan dolgozni. Aztán következik a Siratóének, ami egy García Lorca versnek az ihletéséből fog születni. Ez Kondák Orajsa Panka, a Színház Táncdolgozatának az új vezetője, fog koreografálni és rendezni. Aztán pedig a Karácsonyi Ének, szintén az én rendezésemben, ami pedig egy nagy családi előadásnak ígérkezik. Kovács Adrián ír majd zenét, Vas Judit Gigi friss átdolgozására, mert készítünk ebből egy saját verziót a Karácsonyi Énekből, ami szerintem egy mindenki által ismert, nagyon híres karácsonyi történet, az emberi gyarlóságról és az emberi belátásról, a szívmelengető történet. Ez azt gondolom, hogyha ebből egy saját verziót tudunk létrehozni, akkor pedig egy nagyon nekünk szóló, és belőlünk szóló, de mindenképpen egy egy igazi családi előadást szeretnénk, és hasonló lesz, ami ezt követi a Holdbeli Csónakos Peretyán Nándor rendezésében, ugye ez Vörös Sándornak a azt hiszem, hogy 70 és 200 szereplővel dolgozó nagyon különleges költői mesejátéka, sok bábbal és nagyon sok fantázia kell ahhoz, hogy ezt az ember színpadon meg tudja szólaltatni. És ezt, ami követi, azt pedig egy tulajdonképpen ennek egy picit fanyar módon kicsavarása, a Jó gyerekek képes könyve, ami egy horror revű Vidder Kristóf rendezésében, aki egy nagyon izgalmas fiatal alkotó, és szerintem ennek az anyagnak az ő stílusa nagyon jól fog állni, ez a Tim Burton-ös fanyar humor, ami az egészben benne van, a hogyan neveljük a rossz gyerekeket, illetve a rossz gyerekeket hogyan kell jóvá tenni. Ugye az Örkény Színházban volt ebből egy előadás, a Parti Nagy Lajosnak egy átdolgozása ez. Szerintem én rendkívül jól szórakoztam azon. Az egy régi előadás volt, de azt hiszem, hogy itt is nagyon jól meg fog tudni szólalni. Az Egy szerelem három éjszakája, ami pedig ezt követi Rátóti Zoltán rendezésében, az pedig egy igazi nagy klasszikus színházi előadásnak a reményét hordozza, tehát Húbai Miklós, Vas István, Ránki Györgynek a műve, ez egy igazi nagy magyar klasszikus, egy nagyon szép történet a vészkorszakból, és talán azt üzeni nekünk, hogy a szerelem ereje még a legsötétebb órákban is meg tud minket védeni. Az osztálytalálkozó pedig Máté Gábor rendezésében pedig egy úgynevezett saját fejlesztésű előadás lesz, ami azt jelenti, hogy a társulat írja majd a szövegét. Nyilván lesznek témák, amikre improvizálni fognak, és ebből születik majd az előadásnak a szövegkönyve. Ugye a műfaj meghatározás az érettségi találkozó sok zenével és tánccal kérdőjellel. Hát ez sok mindent jelent.
0: Jelenthet, igen.
1: Jelenthet, igen. Mi történt velünk, mióta leérettségiztünk. Ez egy fiatal csapatról fog szólni. Jó részt a fiatal színészek lesznek benne, akik talán nem régen érettségiztek, vagy éppen 5 éve érettségiztek. És erre leszünk kíváncsiak, hogy mi történt velünk, mióta nem találkoztunk.
0: És akkor egyetlen egy kérdés még itt a beszélgetés végén, ugye amiről beszéltünk, hogy talán annyira nem látványos, de azért csak a színházért és a színvonal fejlesztésért zajlik itt a háttérben, tehát melyik a legfontosabbak arculatban, kommunikációban, stb. Mi az, ami előbb-utóbb látványossá válik?
1: Tehát készül az új honlapunk, készül az új arculatunk, készülnek új társulati fotók, ezek hamarosan nagyon látványosan meg fognak jelenni a városban, illetve nagyon szeretnénk beindítani a Géza bácsi nevű helyet. Ez majd az évad, miután elkezdődik az évadunk, és elindulnak az előadások, akkor lesz itt az ideje, hogy erről egy kicsit jobban is beszéljünk. Szeretnénk egy találkozási helyét tenni a színházat, ahol az előadások mellett, vagy azon túl, vagy azok kapcsán beszélgetések, vitaestek, kiskoncertek, vagy akár csak egy jó kávé elfogyasztására is lesz lehetőség. Tehát, hogy amit a pályázatban is leírtunk, hogy egy igazi kulturális fórummá váljon a színház, ahova érdemes lesz csak úgy benézni is, hogy van-e ott valami, történik ott valami.
0: Gyakorlatilag ugye most olyan előadásokról beszéltünk, amelyek bemutatók lesznek, tehát csak ezek lesznek, korábbi darabok ugye most itt nem lesznek áthozva. Ahogy beindulnak a bemutatók, mondjuk rögtön a Kóvádisszal és az 5. pecséttel, mire lehet számítani, most ezt lehet-e előre látni, hogy plusz ugye ne felejtsük el a vendégelőadásokat, hogy mondjuk heti hány napban lehet színházi előadással járni majd itt Tegerben, mert eddig mondjuk volt az, hogy 3-4-szer, a fővárosban ugye az ember akár minden nap elmehet.
1: Én azt gondolom, hogy itt is szinte ez a mindennapossá. Ugye most még van egy olyan helyzet, hogy a vasárnap és a hétfő az szünnap, ez még így marad, de a hét többi napján minden nap lesz előadás.
0: Vagy ha nem is előadás, valami bármi.
1: Vagy ha nem előadás, akkor koncert. vagy egyéb program.
0: Vagy Géza bácsinál valami érdekesség. Akkor majd az első bemutatókor, amit te rendezel, és részletesebben kiboncoljuk, találkozunk, addig jó nyarat, meg hát sok programot nektek.
1: És találkozzunk közben még itt a város rendezvényein.
0: Mindenféleképpen Szabó Sebestyén László, köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcs alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről is hamarosan döntés születik. A kormány meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot 2027. június 30-áig. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő Budapesten. Kiemelte, megengedhetetlen, hogy a betegellátás folytonossága megszakadjon, vagy a betegek kikerüljenek a gondoskodási körből. Emellett döntöttek az elszámolási szabályok könnyítéséről is. A jövőben, ha a meghatározott gondozási terv legalább 75%-a teljesül, a házi orvosi praxis mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, és az elvégzett munka arányában megkapja a finanszírozást, közölte. A kormány utasította az egészségügyi minisztert egy sokkal hatékonyabb, szélesebb körű, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Kifejtette, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, ha egy jobban, pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer működne. Ezzel magyarok ezreit menthetnék meg évente. A legfrissebb adatok szerint azonban a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken. A közpénzfelhasználás átláthatóságának további erősítéséről döntött kétnapos ülésén a kabinet. Közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Azt mondta, az Európai Uniós helyreállítási alapforrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az ezen összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek proaktív módon központi nyilvántartásban teszik közzé ezen adatokat. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Tilos lesz a meghatározott, vadon élő állatok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-je után. Közölte Magyar Éva kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten, kifejtette. Az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi északkeleti szél a keleti ország részben több helyen élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Esztergomi töredék. Alvó kutyák feje a nehéz porban, s itt-ott szétszórva kövek, kidöntött fák és bazilika árnyak. Esztergom augusztus éjjé töredékei. Hazaérni én már csak itt érek haza. Egy harang ballag velem a dombok közé némán, mintha Isten bolondja volna. Ling-leng a diófák közt, én meg mosolygok. Minden porszem, a házam népe itt, s minden fűszál. A kígyó is csak annyira fél tőlem, amennyire a teremtmények félnek egymástól kezdet óta. Egy szál gyufa és egy szál csillag, kivételes tüzében látom a kezem. Itthon van, ajtót nyit nekem, s oszlatja el az örök sötétséget.
1: Csóri Sándor Esztergomi töredék című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, és tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 68 és 88 között a MA film dramaturgja volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 1984-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándor hosszantartó, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 7-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy első kötetes szerző, Törőcsik Miklós mutatkozik be. Ha tehetik, tartsanak velünk!
3: Kedves hallgatóink, most következő beszélgetésünkben egy könyvről fogunk beszélgetni, nem kötet és nem könyv bemutató lesz. A szerző itt ül velem a stúdióban, Törőcsik Miklós, akit pedagógusként, vagy akár a közéletből, vagy a kultúra világából ismerhetnek sokan. Szeretettel köszöntöm, köszöntelek. Eláruljuk a hallgatóknak, hogy régóta ismerjük egymást, így megtartjuk a tegező formát. Isten hozott nálunk a stúdióban.
4: Jó reggelt kívánok, örömmel jöttem.
3: új oldaladról ismerhetett meg a közönség, bár azért literátus emberként már megjelentél az interneten egy néhány írással, de kötetbe rendezve, nemrégiben Helyi Idők címmel jött ki egy gondolatcsokrot, ha így nevezhetjük. Mi volt a késztetés, ami ezt létrehozta? Nyilván ez már érett egy ideje?
4: Hát egyrészt mindig szerettem volna írni, meg fiatal koromban írtam is a Hevesi Szemlébe, meg mindenféle idézőjelben mondom tudományos cikket a főiskola közleményeiben, tehát írni írtam én már, de novellát nem. Novellát 2019-ben írtam először, fiatalkorom után természetesen, amikor az egyik barátomnak a 70. születésnapja volt, és úgy gondoltam, hogy ezzel lepem meg, benne van a kötetben Odysseus búcsúja, egy nagyon számomra nagyon kedves és szép történet. Hosszú lenne elmondani, de se ne kell olvasni.
3: Majd fogunk is részleteket hallani egy-egy történetből. Mi az, ami adta a muníciót? Miből, milyen élményanyagból, milyen forrásból táplálkoztál?
4: Hát ahogy ezt lehet olvasni, leginkább a gyermekkor, fiatalkor az a valóság, ami bejött a könyvbe, de nem igazán emlékeket, emlékiratokat szerettem volna írni, hanem inkább igazi novellákat, amelyekben a valóság természetesen a saját életemből, az én élményeimből jön, de ahogy szokták mondani, minden hasonlóság a valósággal vagy személyekkel az a véletlen műve. Ha elmondhatom, akkor elmondom, hogy zajlik nálam ez a dolog. Valamikor, sokszor éjszaka, amikor nem tudok aludni, jön egy gondolat, egy mondat, egy felidézhető emlékkép, és akkor az elindít. Lehet, hogy éppen az első mondat, lehet, hogy egy motívum, és utána leülök a gép mellé, és akkor valahogy, ha nem vagyok lusta, akkor meg tudom írni. Még az az érdekes, hogy szoktam viccelni, hogy én nem vagyok nagyíró, mert a nagyíróknál mindig azt olvasom, hogy rengeteget írnak, hosszú-hosszú szövegeket, és utána húzzák, tehát rövidítik. Nálam ez fordítva van. Én írok egy szöveget, aztán hát nem 9 év után, ahogy Horácius kérte, vagy mondta, újra előveszem, hanem mondjuk 2 hét után, 1 hónap után, és akkor újraolvasom, és újra mindig beleírok, bővítem ki, alakítom, javítom természetesen a hibákat, bár azok mindig maradnak benne. Úgyhogy a másik végletet, egy nagyírót így értettem meg, Tolstojról az a legenda van, hogy ő a Háború és békét 12-szer írta át. Most megértem, hogy mi az, hogy átírni, hát nem kell azt első szótól az utolsóig lemásolni, hanem csak bele kell javítani, bővíteni, és hát különben is ugye Tolstojnak a legenda szerint az egész kéziratot a felesége másolta, hát az én feleségem ezt nem vállalna.
3: Nagyon kevés az az alkotó, aki egyébként egyből nyomdakészen fogalmaz. Ady Endréről van egy ilyen történet, lehet, hogy igaz is, hogy hát ő a kávéházakban volt, hogy elsőre leírta a verset, és akkor utána a szobájában azért megtalálták a piszkozatokat, tehát hogy egy kicsit ilyen bravúrszerű bemutató volt. Hát nyilván a szövegnek érnie kell, és az élményanyag buzog. Egy fontos település Heves Vezekény életedben, ami azért egyfajta töltetet ad a történeteknek, és neked is.
4: Így van, hát én ebből a kis hevesi faluból származom, ott voltam gyerek, ahogy a fülszövegen írom, boldog gyerekkorom volt, tehát csak szépre emlékszem, és irigyem a mai gyerekeket, hogy nincsen olyan gyerekkoruk, sokan voltunk, együtt voltunk, közösség volt, nem tudtuk ezt a szót persze, hogy közösség, játszottunk, szóval nagyon boldog gyerekkorom volt, és ahogy leírtam, a szüleim szegény emberek voltak, hát parasztok. Édesapám mezőgazdaságban dolgozott, édesanyám háztartásbeli volt, ugye akkor így mondták, de nagyon szorgalmasok voltak. Az egyik kedves novellámban, a Bűnbeesés címűben leírom, hogy ennek ellenére hogy loptam én el a négy alma közül egyet, és hogy titkoltam édesanyám elől, és aztán idézőjelben mondom, édesapám hogy mentett meg ebből a helyzetből. Talán ez a legkedvesebb novellám.
3: Igen, és jellemző ezekre az írásokra az, hogy életszagúak, de egy picit azért a filozófia szag is benne van. Talán nem tudod megtagadni önmagad a filozófikus mi voltodat. Ezek a gondolatok és az én érzetem szerint átfűzik a történeteket.
4: Ez nincs a tudatomban, amikor írok. Más van a tudatomban, már közvetlenül nem az szabályozza az írást. Ez a más az, hogy képeket látok, és a képeket próbálom megírni, de a képek mindig jobbak, mint ahogy azt le tudom írni. Ez az egyik. A másik pedig próbálok karaktereket írni. És akkor megint hagyd mondjak, ha szabad példát mondani, hogy egy ilyen kép például az Etel férhez megy című novellában, ahogy Etel ott ül az istálló küszöbén, mert hát olyan kalandja volt, hogy nem tudott ott maradni azon a helyen, amelyik helyen volt. Ott ül az istálló küszöbén, és megjelenik egy férfi, és a férfi azt mondja neki, hogy és velem eljössz-e, akkor látja először. És Etel azt mondja, hogy igen. Na most ez olyan történet, hogy ezt én látom, mert tudom, hogy mi az istálló, tudom, hogy milyen az, egyébként le is írtam ott a körülményeket, és hogy ez igaz vagy nem igaz, tehát hogy mennyire az életből jön, vagy kitaláció az egész, azt nem tudom megmondani, ugyanis ezt a történetet nem is olyan régen, 10 éve körülbelül, a legidősebb unokabátyám mesélte el, hogy ez így volt. Na most az előbbi kérdés kapcsán mondom még, hogy akkor mi a valóság, ami bejön a történetbe, vagy mi a fikció?
3: És valóban ezek a képek, én is úgy találom, hogy nem a falvédőre hímzett gicses képek, hanem a maga valódiságában hozzák azt az életet, akár falusi dologról van szó, akár pedig mondjuk egy kollégiumi életképről. Tehát valóban igen, a valóság átsüt róla.
4: Hát remélem, bár nagy dilemmáim voltak azzal kapcsolatban, hogy kell megírni. Ugye az első két novellát én metanovellának nevezem, és valaki már többen mondták, hogy azt nem az elejére kellett volna tennem, mert olvasó riasztó, hanem a végére. Hát most már így van. Na és ez a két novella az írás nehézségeiről szól. Az egyik, főleg az elsőben, hogy ugyanazt a történetet többféleképpen lehet elmondani. Azért az a cím az elsőnek, hogy a lányok így szaladnak, mert ugyanazt a történetet kétszer mondom el, lényegében ugyanúgy, és mégis másképpen. Abba hát játszottam, és van lábjegyzet, ugye ez novellában teljesen szokatlan. Az első lábjegyzetben leírtam egy igaz történetet, ez velünk történt meg. Hogy mondjam el, hogy spoilerezzem egy kicsit, az volt a történet, hogy a baráti társasággal kimentünk valahol Felső-Tárkány fölé kirándulni, egy vasárnap délután mondjuk. Hát ott mindenféle csináltunk, labdáztunk, volt neki a gombát szerette, stb. Tehát mindenfélét csináltunk, jól éreztük magunkat, aztán vagy hát nem is másnap, de vasárnap után kedden megjelent a Heves megyei népújságban egy mínuszos hír, és akkor felsorolja, hogy a kórház kiszervezete, meg a tanárképző főiskola kiszervezete, meg a mit tudom én, milyen általános iskola kiszervezete, kirándulást szervezett, és aktuális politikai kérdésekről tárgyal, vagy beszélgettek. Na, most mind a kettő igaz. De hát az egyik mégiscsak hamis.
3: Érdekes, bocsánat, leképezése ez a
4: bocsánat, és még egyet, ez van az, ez a, hogy többféleképpen lehet elmondani a történeteket, ez van az elsőben, a másodikban meg az van, hogy miért mondanak olyan történetet a világban, ami nem igaz, ami nincs. És akkor ott is leírok egy ilyen történetet, azt most már nem mesélem el, de egy mondattal elmondták, újra és újra, majdnem ugyanúgy, de nem lehetséges az a mondat, ami ott elhangzott, ami a történet alapja, és akkor azt kérdezem, hogy na de hát akkor miért hallunk mi ilyen történeteket?
3: Igen, érdekes a valóságnak és a fikciónak ez a fajta egymásba karulkozása, hiszen a szerző ismerete nélkül az olvasó nem biztos, hogy tudja, hogy melyik mezőben vagyunk. Éppen tulajdonképpen ennek nincs is jelentősége, mert egyfajta játékosság az, amit a vezér fonál. És hát itt már ismert szerzőket is megszólít, az itt ugye Bartis Attilát, ha említjük, illetőleg Krasznahorkai Lászlót. Miért gondoltad, hogy őket is ilyen formán egy ilyen játékkal érdemes beemelni?
4: De igazából nem a szerzők voltak talán elsősorban a motiválók, hanem ugye Krasznahorkainál a Háború és háború című regényéből egy gondolat, és én úgy gondoltam, hogy az nem úgy van. És akkor leírtam, hogy szerintem nem úgy van, van benne egy kis csalás egyébként, egy helyen egy történelmi személyiség mondatát megint idézőjelben mondom, meghamisítom, vagy beleilleszkedjen a rendszerbe. Tessék majd észrevenni, hogy hol csaltam. Ez az egyik, a másik Bartis Attila. Hát Bartis Attilának van egy könyve, amely egy fotósról szól, és neki van szerelme, élettársa, és úgy beszélnek benne, kimondhatatlanul, idézhetetlenül, nyomdafestéket nem tűrő módon, ami egyrészt elriaszt engem, másrészt szerintem jellem alapján, vagy emberi mi volt alapján ember, férfi ember se, de nő se olyan szavakat nem mond ki, és tovább nem részletezem. És akkor itt az volt a gondolat, hogy ugyanazt lehet másképpen is mondani. És ebben a legkedvesebb az a rész, mert ugye ez több kis részből áll, amelyik Lenva Márkról szól, aki egyszer minősítette az én órámat egy jelzővel, amit itt megint csak nem akarok idézni, és aztán megkérdeztem tőle, hogy mit jelent ez a jelző. Unalmasnak minősítette az órámat, bocsánat, és akkor mondta, hogy a felső fok, ugye így írtam. Aztán eltelik pár év, és megértette, hogy mit tanítok, és akkor megint ugyanúgy minősítette, de pozitív módon az órát, és akkor megint megkérdeztem, hogy mi ennek a funkciója, és megint mondta, hogy felső fok, tehát így ez a két különböző dolog van egymás mellett.
1: Kedves hallgatóink, részlet következik Törőcsik Miklós A bűnbeesés című novellájából. Felolvassa Tóth Levente.
5: Egy tantestületi kiránduláson voltunk Olaszországban. Miután, vagy mielőtt mindent megnéztünk, úgy turistásan mondom természetesen, leültünk pihengetni a Szent Márk térre. Körbevettek bennünket a galambok. A kolléganők etetgették is őket, akkor még jobban odagyűltek. Én nem etettem, csak a kezemet nyújtottam feléjük, és beszéltem hozzájuk. Azt mondja az egyik kolléganőm, hogy hiába mondom, ezek olasz galambok úgysem értik. Azt nem, de a hangom melegét, azt igen, mondom. Persze ezen kacaráztak egy kicsit, pedig gondolhattam volna komolyan is. Mert miért volt az, hogy az utcán a kutyák legtöbbször engem találnak meg? Beszélek hozzájuk. Vagy a kisgyerekek nagy eséllyel tőlem kérdezték meg az utcán, hogy bácsi, mennyi az idő? Ez régebben volt, mert most már minden kisgyereknek is van órája. Nekem meg nincs, mert annyi óra van a világban, hogy fölösleges. Aztán egyszer csak oda tipeget hozzám egy galamb. Egy nyomorék. A szárnya lecsüngött, az egész teste valahogy olyan féloldalas volt. Azt mondja erre Kovács Etelka, hogy téged még itt is a deviánsok találnak meg. Úgy értette, hogy az iskolában is. Ő is észrevette. Valóban így volt.
1: Részlet hangzott el Törőcsik Miklós A bűnbeesés című novellájából, melyet Tóth Levente olvasott fel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
3: Nagyon sok élményanyag koncentrálódik ebbe a könyvbe. Talán az is lehet, hogy egy picit még túl tömény is, tehát nem egy könnyed nyári olvasmányra kell számítani annak, aki kezébe veszi a Helyi Idők című könyvet, hanem föl kell kötni a nadrágot felkészültség tekintetében is, hiszen olyan utalások vannak, amit azért előzetes ismeret vagy alapműveltség nélkül nehezebb megtalálni. De ha nem is esik le minden tantusz, azért azt gondolom, hogy önmagában műveltet és szórakoztat.
4: Ne riaszd el előre az olvasót, hogy nehéz olvasmány. Nagyon sokszor, néhányszor, jó párszor kapok olyan visszajelzést, hogy jó olvasni, tehát hogy olvastatja magát, és mindazon túl, amiről eddig beszéltem, vagy beszélgettünk, az egyik törekvésem, hogy jó legyen megírva. Nem tudom, hogy mi az, hogy jól van megírva, de ezt szeretném, tehát ez az elsődleges törekvésem, a jó fogalmazás, talán nem is pontos ez, hanem jó legyen az a szöveg. És akkor még itt valamit szeretnék elmondani, hogyha már ezt a nehézséget vetetted föl, hogy... Ugye ez a könyv valamiről szól, egy világról szól, egy olyan világról, ami manapság úgy gondolom a mai magyar irodalomban nincs benne. Tehát a mai magyar irodalomban azt hiszem egy egészen más narratíva van, hogy ilyen művelszavakat mondjak, egészen más beszédmód van, más a témaválasztás, mások másképpen viselkednek a szereplők, tehát van egy irodalmi közhangulat, egy irodalmi, na, most már erre nem tudok még jobb szót kitalálni, tehát ahogy és amiről írnak, és ez nem illik bele, szerintem ez nem illik bele, és akkor még egyszer így mondom, hogy ez nem az a narratíva, amely uralkodik a mai magyar irodalomban, azt hiszem.
3: Igen, tehát a fősodortól mindenképpen eltér, hogy én is használjak egy ilyen divatos és közkeletű szót, és ugye képekről beszéltünk, a borítót nem kell ugyan megmagyarázni, de arról is beszélhetünk, hogy itt egy régi teljes kanna, egy ilyen zománcos teljes kanna látható, amiből kiborul a tej a földre. Ennek mi az oka, hogy ezt a képet választottad?
4: Igen. Korrigálnék először, ugye ez nálunk nem teljes kanna, hanem teljes kupa. Ezt így hívják nálunk. Ezt kölcsönvettem egy filmből. Ez a film a Körhinta. Tehát ez a Körhinta című filmnek egy film kockája. Remélem, hogy mivel 70 év már eltelt, remélem, hogy már nem szerzői jogdíjas. És az abban a jelenetben van, ahol Mari, miután mindenféle konfliktust vállal a szüleivel, leginkább az édesapjával, viszi a tejet a csarnokba. És ott az udvaron is veszekednek, és az édesapja vágja a fát, hasogatja a fát, és elvakult dühében utána vágja, Mari után vágja a fejszét. a fejszába, a kapu félfába áll bele, de Mari annyira megijed, hogy elejti a kezéből a teljes kannát, és a tej kifolyik a sárba. Utána ugye majd a szerelmének nagy monológia lesz, hogy ez a sár mindent lehúz. Tehát innét van ez a kép, nagyon, nagyon szeretem ezt a filmet, vajon miért, vagy miért is, de akkor még mesélek. Ezt a filmet én megnézettem a tanulóimmal, tehát a középiskolás diákokkal, diákjaimmal, és hát sajnos el kellett magyarázni, hogy mi hogy van. El kellett majd, ugye úgy kezdődik a film, hogy ott vannak a vásárban, megy a körhinta, és akkor a két asszony beszélget. Az egyik azt mondja, hogy ti kiléptek, a másik azt mondja, hogy nem, mi nem lépünk ki, mi maradunk benn. Senki nem érti ma már, hogy miről szól ez a beszélgetés, úgyhogy ezt meg kell magyarázni. Ugye a történet 1953-ban játszódik, amikor Nagy Imre lett a miniszterelnök, és enyhített a szorításokon, és akkor az erőszakkal, 49-50-ben erőszakkal szervezett TSZ-ek, egyébként az is maga módján benne van, erőszakkal szervezett TSZ-ekből ki lehetett lépni. És ezt a filmet én a Magyar Rómeó és Júliának tekintem, abból a szempontból, hogy a szerelmesek vívják a szabadságharcukat az előző generációval szemben.
3: Hát mindennek a drámaisága azért valamilyen szinten itt van a könyvben is, tehát ez valóban egy találó felütés, hogyha tudja valaki megfejteni a kódokat, tehát azért mondtam, hogy nem nehéz olvasmánynak minősítettem, csak hogy fel kell rá készülni, hogy az ember ezeket a mélyebb rétegeket is meg tudja találni, ha lehet, hogy nem is elsőre, vagy mondjuk akár második olvasatra.
4: Igen. Ez egy nagy dilemma volt nekem, hogy hát van olyan novella, szintén nagyon szeretem, a Vigyázzon ránk az őrangyal című ciklusban a második, a déd nagymamámról szól. Tehát ez több mint 100 évvel ezelőtti történet, 120-130 évvel ezelőtti, ugye a legutolsó pedig, hát mondjuk amikor tanítottam. De a zöme az... hát az én gyerekkoromhoz kötődik valamiképpen. Az volt a dilemmám, hogy vajon érdekes-e ez az idő egy mai olvasónak. És aztán azzal nyugtattam meg magam, hogy a próza, legyen az regény vagy novella, mindig a félmúltról szól. Tehát nem tud a jelenről szólni közvetlenül, mint történet, hiszen azt még nem éltük át. A jelen az most zajlik. Hanem akármilyen regényt nézünk meg, lényegében a múltról és a félmúltról szól. Előbb emlegettem a háború és békét. Egy generációval, vagy két generációval Tolsztoj előtt játszódik. De az Anna Karenina is legalább egy generációval korábban. Tehát a félmúltról szól, miközben valahogy nagyon rejtett módon azért a jelennek akar valamit mondani. Most, hogy ez megvan-e az én kötetemben, azt nem tudom, majd azt eldönti az olvasó.
1: Kedves hallgatóink, részlet következik Törőcsik Miklós Írok egy Bartis Attilát című novellájából, melyet Tóth Levente színművész olvas fel.
5: Andráska, mit csinálsz? Kérdezi az anyja. Semmit, mondja válaszúti András, a 6 éves kisfiú. Nem az almát bántod? Kérdezi az anyja. Vagy csak inkább úgy mondja. Nem, mondja a fiú, és felvette a földről. Két kézzel fogta, a jobb oldalához tartotta, ott szorított a kis markában, azon az oldalán, ahová az anyja nem látott oda. Oda dugta és elindult ki a kertből át az udvaron. Maga sem tudta, hogy hová is miért. Mi van a kezedben? Kérdezte az anyja, mert látta, hogy a fiú szökik és rejteget valamit. Semmi, mondja válaszúti András, és már szalad a kapuhoz. Az alma van nála, az alma van nála, kiabálják a lányok. Viszi az almát. Ki a kapun, futva valamerre, végig az utcán, át a vasúton, át a rámpán, szaladjatok utána, mondja a lányoknak az anyja. A lányok futnak utána, végig az utcán, át a vasúton, át a rámpán, kint a mező közepén, a csordakútnál érik utol. Nagyobbak nála, ketten vannak, leteperik. Birkóznak vele egy darabig, ő kapálódzik, hadonászik, rugdalódzik. Kötözzük meg, mondja Margit, a nagyobbik lány. Nem mondtam még, ő az unokatestvére. A kötél ott van náluk. Ki gondolná, hogy nem csak játszásra jó? Kötözzük, mondja Mari. Ő a testvére válaszúti Andrásnak, a 6 évesnek, de ő már nagy lány, mint Margit is, 8-osok. Csak a kezét, mondják, azt kötik hátra. Felállítják a fiút, és viszik haza. Már nem próbál menekülni. Egyszer próbált, de erősen fogták a kötelet, visszarántották vele. Még egyszer az almára néz vissza, Margit kezében van, már ő vette fel a földről, azt sajnálja, hogy még csak bele sem harapott. Az anyjuk a kiskapu előtt állva várja őket, amikor látja, hogy jönnek, elébük megy. Amikor észreveszi, hogy megkötötték Andráska csuklóját, elszörnyedve csapja össze a 2 tenyerét. Hát ti mit csináltatok? Azonnal engedjétek el! És maga kezdi kibogozni a csomót. Ellopta az almát, mondja Margit. Itt van, mutatja. A nénye csak ránéz, nem beszél tőle. De hát még meg sem érett, mondja. Miért kellett levenni? De, mondja válaszúti Andráska, és most kezd el sírni. Az apja éppen befejezte a favágást a fészerbe, jön előre, látja, hogy ott csoportosulnak 4-en, András meg sír. Hát te miért rísz? Kérdezi. Levette a fáról az almát, mondja az anyja. Azért nem kell ríni, mondja az apa. Elveszi az almát Margittól, kabátja zsebéből előveszi a bicskáját, kinyitja, az almát 3 egyenlő részre vágja. Egyet ad Margitnak, egyet Marinak, a 3. Andrásnak. Nesze, mondja.
1: Részlet hangzott el Törőcsik Miklós, Írok egy Bartis Attilát című novellájából. A részletet Tóth Levente olvasta fel. Most folytatjuk a beszélgetést a szerzővel.
3: És az írót kérdezem, hogy ki írtál magadból dolgokat? Erre olyan belső késztetés is volt, ugye nem szükségképpen terápiás célzattal, de hogy az ember, amikor így kiad valamit, így kicsit a lelkét is kitárja, akkor az megváltoztatja magát, az alkotót is.
4: Elmerülök az alkotásban. Lusta vagyok egy kicsit, és nehezen fogok hozzá, de amikor hozzáfogok, akkor nehezen hagyom abba. Akkor már minden nem fáj, minden nem zsibbad, de még írni. És ilyen terápiás szélzat, vagy ilyesmi nincs. Tehát nincs olyan, hogy jaj, hál' Istennek, én ezt kiadtam magamból, már ezzel se kell foglalkozni. Nem, ez a dolog nem jön elő soha, nem szokott előjönni. Egyrészt, másrészt meg, ha úgy értelmezem el a kérdést, hogy minden történetet kiadtam-e magamból, akkor arra az a válasz most itt először rövide, hogy nem.
3: Igen, hiszen azt nyilatkoztad egy helyütt, vagy mondtad, hogy egy könyvet egyet bárki meg tud írni, erre a kötetre vonatkozóan, de mielőtt bejöttünk a stúdióba, már elárultad, hogy nem állunk meg egynél.
4: Így van, nem állunk meg egynél. Hát most nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el, hogy lehet ezt szerényen elmondani. A 2. kötet a kiadónál van, remélem évvégén vagy jövő év elején megjelenik, ami sokkal jobb, mint ez a kötet, én sokkal jobban szeretem, hosszabb novellák vannak, ugye ebben 32 novella van, ha a ciklusokat is egynek veszük, abban 12 novella van, és csak 2 olyan, amelyiknek 2 része van. És aztán kész van a 3. kötet, az egy disztópia. Ugye az ember elképzeli, hogy mi lesz a jövőben, és ez nincs ellentmondásra az előbbi mondatommal, hogy a fél múltról szól, valahogy az is a mi múltunkról szól. Éppen tegnap kezdtem hozzá újra írni és újra javítani, az is tetszik nekem. Gyakorlatilag kész van a negyedik kötetem is, csak azon még sokat kell dolgozni, és úgy háromnegyedik kész van az ötödik kötetem.
3: Hát akkor igen, termékeny szerzővé váltál így az elmúlt időszakban.
4: Ez 7 év. Ez 7 év azért.
3: Tudatosan szerkeszted ezeket a tartalmakat, ciklusokat, tématerveket, mert ebbe én tudatosságot vélek felfedezni.
4: Így, hogy mondod, így, hogy kérdezed, igen. Tehát ugye ez a második kötet egy kisgyerek történetével kezdődik, és egy életút a vége, tehát egy életrajz, ha szabad így mondani. Egyrészt, másrészt meg megpróbáltam játszani vele abból a szempontból, hogy a különböző novellákat különböző stílusban szerettem volna megírni, hát ez nem biztos, hogy mindig sikerült, de mindig odaírtam a cím mellé, hogy nem tudom én, az első napok angol regény. És ez, hogy angol regény, ez a Copperfield Dávidra utal. Nem tudom én, egy másikhoz odaírtam, hogy Elena, nagyon szeretem ezt, Elena, odaírtam mellé, hogy orosz regény. Mert egy reménytelen, szomorú szerelemről szól. Egy harmadikhoz odaírtam, hogy Charlotte, német regény. Mert egy ilyen megint csak a szerelemről szól ebben a kötetben sok novella szól a szerelemről különböző módon. Igen, egyhez odaírtam az a címe, hogy Szép Pierre, francia regény. Az végig saját a szerelemről szól, és hagyj meséljek, abban három szerelem van, Emma, Nóra és Anna. Ugye Emma a Bovári néből, Nóra a babaházból, Ibsen Nórája, Anna pedig az Anna Kareninából, és azért ilyen sorrendben, mert a különböző szerelmeket írtam le, a hűtlen szerelmet, a szolgáló szerelmet, és végül a hűséges szerelmet, és akármilyen meglepő, én ezt Anna Kareninának tulajdonítom. Tehát én úgy gondolom, hogy nem Anna Karenina volt a hűtlen, hanem ő volt a hűséges. De hát ez egy sajátos felfogás. Hát van benne azért olyan novella is, ami bizony sokaknak nem tetszik, de hát mert kemény, mert talán még azt is mondhatnám, hogy durva, de nincs benne csúnya szó. Illetve van, hogyha a funkció úgy követeli meg.
3: De nem öncélúan.
4: Nem öncélúan, igen. És bocsánat, akkor még hagyd mondjam, a harmadik kötet egy disztópia, a negyedik kötet az a cím, hogy Emlékvalóságok és valóságemlékek, amelyben egyrészt leírom azt a világot, tényleg ilyen szociográfia szerűen, bár bevallom az előszóba, hogy nem sikerült le szociográfia, de azért csak megírom. A második részben pedig annak kapcsán felidéződő emlékek, az ötödik kötetnek pedig az a címe, hogy irodalmi elbeszélések, és ott azzal játszok, hogy a világirodalomból vagy a magyar irodalomból egy-egy művet átírok, vagy átértelmezek, egy példát hagyd mondjak, éppen most dolgozom Franz Kafka a Kastély című regényén, ami nincs befejezve, és én azzal próbálok játszani, hogy mi lenne, hogyha K, ugye ő a főszereplő, fölmenne a kastélyba, vagy sikerülne neki fölmennie a kastélyba.
3: Hát nagyon sok gondolatot kinyitottunk, és ezek elgondolkodtatóak valóban. Ha valaki kézbe veszi Törőcsik Miklós Helyi Idők című könyvét, akkor ebben elmerülhet. Kedves hallgatóink, Törőcsik Miklós első kötetes, és hamarosan a remények szerint 5 kötetes szerzővel beszélgettünk. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!

hogy látsz két homok mellett a parton. S ők eszedbe jutnak róla. De hogyha meglátod a tágat,

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hírek a Szent István Rádióban. Három személy.

0: Itt ajánlatisz, ha elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolására, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Jelentette be a kormány erről szóló döntését Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A miniszterelnök közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, amelyek ugyanezen áfakulcs alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről is hamarosan döntés születik. A kormány meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot 2027. június 30-áig. Jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő Budapesten. Kiemelte, megengedhetetlen, hogy a betegellátás folytonossága megszakadjon, vagy a betegek kikerüljenek a gondoskodási körből. Emellett döntöttek az elszámolási szabályok könnyítéséről is. A jövőben, ha a meghatározott gondozási terv legalább 75%-a teljesül, a házi orvosi praxis mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, és az elvégzett munka arányában megkapja a finanszírozást, közölte. A kormány utasította az egészségügyi minisztert egy sokkal hatékonyabb, szélesebb körű, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Kifejtette, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, ha egy jobban, pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer működne. Ezzel magyarok ezreit menthetnék meg évente. A legfrissebb adatok szerint azonban a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken. A közpénzfelhasználás átláthatóságának további erősítéséről döntött kétnapos ülésén a kabinet. Közölte Köböl Anit a kormány szóvivő. Azt mondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az ezen összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek proaktív módon központi nyilvántartásban teszik közzé ezen adatokat. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Tilos lesz a meghatározott, vadon élő állatok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-je után. Közölte Magyar Éva kormány szóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten, kifejtette. Az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők is maradnak az égen, míg az ország északnyugati felén erősen megnövekszik a felhőzet. Estére mindenütt megszűnik a csapadék, de hajnalban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is. Az északi-északkeleti szél a keleti országrészben több helyen élénk marad. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Közé tették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szent elkét idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4:45-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4:11-kor a párizsi katolikus intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4:45-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3:48-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján szeptember 28-án hétfőn reggel 7 óra 40-kor a Szent-Atya-Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be és homiliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a Békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az Atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar rá ébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató doktor Besenyeiné Szentesi Miroldával és Faludiné Major Zsuzsannával folytatja a vasárnapi evangéliumokról szóló beszélgetést.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké.
2: Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön, és ahogy a kedves hallgatók már megszokhatták mostanság, a vasárnapi evangéliumokról szoktunk beszélgetni. Ma is egy vasárnapi evangéliumot választottunk, amely tulajdonképpen háromféle találkozásról szól. Jézus találkozik emberekkel, és hát majd meglátjuk, hogy milyen találkozások is ezek. Hallgassuk meg először ezt az evangéliumi részt, aztán majd megértjük, hogy miért is mondtam ezt.
3: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot? Hadd pusztítsa el őket. De ő hozzájuk fordult, és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.
2: Három követés történetet hallottunk. Jézus azért a három év alatt, amit itt a földön töltött, azért jó sok emberrel találkozhatott, és igazából mégis nagyon kevés ilyen találkozás történet maradt fent. Ezeken kívül, amit most felolvastam, még van azért, sőt, még nevesítve is vannak a személyek, érdekes történeteket olvashatunk a Szentírásban, de most ezekről beszélgetünk. Szóval az első találkozás igazából nem is Jézus ment oda, hanem Jézushoz oda megy egy idegen. Ami mondjuk annyira nem meglepő, hiszen hát őnek ez elég nagy volt a híre. Azért sereglet köré olyan sok ember. Te hogy mennél oda hozzá egy idegenhez?
4: Hát nyilván attól függ, hogy mit szeretnék.
2: Mert
4: ha megismerkedni, akkor oda megyek, és megmondom neki, hogy üdv, én vagyok, és olyan nagy a híre, és hallottam számos csodáját, hogy kíváncsi vagyok rá, és szeretnék vele megismerkedni. Hát nyilván egy ilyen találkozás az két oldali, mert kell egy olyan, aki odalép, és kell egy olyan, aki fogad, hogy aki nem zavar el. És nyilván Jézus, az ő attitűdje az nem olyan volt, hogy az embereket elzavarta magától, hanem pont magához vonzotta az embereket. Mert az minden egyes ember, az egy megtért keresztény lett utána.
2: Te mit gondolsz erről, Zsuska? Te hogy ismerkednél meg Jézussal?
5: Hasonló módon, hogy hát ne haragudjon, hogy zavarom, tudom, hogy nagyon sok a dolga,
3: de nagyon sokat hallottam felőle is.
2: Nehéz oda menni valakihez? Egy idegenhez nehéz oda menni?
3: Nekem nem.
4: Nekem sem okoz problémák, minden nap idegenek jönnek oda hozzám. Nekem is munkámból adódóan idegenekhez is oda kell mennem, úgyhogy elég nagy baj lenne, hogyha nekem ez problémát okozna.
3: De van, akinek nehéz.
4: Hát de az nyilván van olyan,
3: én ismerek
4: de...
3: ismerek olyanokat.
4: De azok az emberek nem is biztos, hogy meglépik ezeket a dolgokat.
2: Aha, tehát itt az első találkozásnál ez az ember, aki odament Jézushoz, gondolom én, valószínűleg már azért kifigyelte magának Jézus. Tehát szerintem már így kellő távolságból már több helyen is láthatta, megfigyelte. És aztán egyszer csak vette a bátorságot, és odament hozzá, és elmondta neki, hogy ő szeretné követni. És akkor erre kapott egy választ.
3: Nagyon diplomatikus volt.
2: Gondolod?
3: Hát így belegondolsz a értelmében.
2: Mi volt ez a diplomatikus
3: válasz? Nem, mert ugye igazából megmondta neki, hogy nincs otthona konkrétan, tehát nyugodtan követheti, de...
2: Hát
3: de
2: vagy igazából...
3: Nem, hogy hova, az ki tudja.
2: De mire utalt ez a válasz Jézusnak, hogy ugye a rókának van odója, és így tovább, csak ugye az ember fiának meg nincs hová lehajtani a fejét. Mire akart ezzel Jézus vajon utalni? Mit akart ennek az embernek a tudtára adni?
4: Hát, hogy szerintem most megint egy ilyen tőlem megszokott gondolkodás jön, hogy ő már átvetített a túlvilágra, hogy ezen a földön mi vándorlók vagyunk, és tulajdonképpen itt a földi élet a számunkra egy ilyen labilis dolog lehet, de majd ahova mi tartunk, ott lesz nekünk.
2: Ha ezt a földi életet végig csinálja.
4: Igen.
2: És ugye mit lehűti?
4: Igen.
2: Tehát nyakába zúdít egy pohár hideg vizet, gyakorlatilag, mert tudtára adja, hogy persze, kövessél, na de ez, az én követésem, az nem egy tündérmese,
4: hanem
2: az egy nagyon nehéz.
4: Igen, fájdalmakkal, út. Mindenféle rosszal is.
2: Ez egy nehéz, hát hiszen engem
4: nehéz
2: is majd...
4: út.
2: Keresztre fognak feszíteni, nekem is majd szenvednem kell, meg kell hanem. Az én követésem az nem egy habos-babos leányálom rózsaszín és lila ködökkel tarkított, nem tudom én, hogy, hanem az egy nagyon-nagyon nehéz, kemény út.
4: Lemondásokkal teli.
2: Rengeteg lemondással, igen. Rengeteg más egyéb áldozattal, de ha szeretnéd, akkor persze gyere. Kapunk rá választ? Hogy követte?
3: Nem.
2: Nem. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy követte ez az ember. Ott a nyitott kérdés, hogy lehet.
4: Nyilván,
2: nem tudjuk.
4: De ez a mai világban is így van, hogy
2: de mi
4: aki,
2: a valószínűsége?
4: Hát, hogy követte?
2: Hogy én, nem.
4: Hogy nem. De miért? Miért gondolod azt, hogy nem?
2: Az, hogy ezt leírták az apostolok, ennek volt értelme. Illetve, bocsánat, az evangélista... Csak hogy a történet tanúsága alapján, ami majd a végén lesz, még azt ugye én nyitva hagynám, csak azért úgy feltenném a kérdést. Csak egy kereső embernél, hogyha te mutatsz két utat, az egyik tele van mindenféle csillivili játékkal, ingyom-bingyom, a másiknak meg csak a végén van egy. Melyiket fogja választani?
4: Hát akinek esze van, aminek a végén van, de nyilván a mai világban...
2: De nem, mindegyik. Tehát, hogy az egyik út, az tele van játékkal, a másiknak meg csak a végén van egy. Melyiket fogja választani?
4: Múltkor olvastam, már nem tudom, hogy melyik szentünknek az írását, hogy mindenki a hegy csúcsára szeretne érni, de egyről feledkeznek el, hogy a boldogság az az odavezető úton van. És nem a tetején.
2: Hát így van.
3: És hát már aki ezt megtapasztalta. Megmutatod a mennyországot, és választasz egy ahhoz vezető utat. Valami jó dolgot. És akkor te most azt az utat választod el, ahol, tudom én, 600 millió bozóton kell áttörnöd magad, úgyhogy majd azok a tüskék így agyonkarcolnak, meg így véresre, vagy pedig azon, amin hát viszonylag kis... ügyeskedéssel, de azért így elsőre meglátod, hogy tök könnyen oda jutsz.
4: Ha azt mondják, hogy ahova jutsz, azt életed végéig az lesz a te jutalmad.
3: De nem mondták.
2: Igazából Jézus azt mondja, hogy nagyon nehéz lesz a sorsa annak, aki őt követi, és az az út se lesz könnyű, amin végig kell menni. És hogyha valakinek ezt mondják, és nem mutatják meg, mert megmutatta Jézus a mennyországot?
4: Nyilván nem mutatja meg.
2: Akkor, tehát nyilván, hogyha mi láttuk volna, ha már itt vagyunk a mennyország, ha tudnánk, hogy milyen, ha látnánk, hát akkor szerintem nem is tudom, hogy mennyire vezekelnénk, vagy mennyire vigyáznánk arra, hogy nehogy ne oda kerüljünk. Tehát, hogy vagy ha láttuk volna a poklot, akkor ugyanez, hogy attól való félelmünkben tennénk ugyanezt, hogy aztán már véletlenül se kerüljünk oda, de a mai emberek tulajdonképpen nem nagyon törekszenek, tehát most nem nagyon törik magukat Jézus követésére, sehogyan se, tehát semmilyen úton nagyjából, de ez az ember szerette volna őt követni, Jézus felvázolta, hogy oké, gyere, de erre számíthatsz. És akkor nem tudjuk, hogy mit választott az ember.

0: Most nézzük meg a következő találkozást. A következőhöz már Jézus ment oda. Valószínűleg feltűnt neki a buzgóság, a lelkesedése, vagy szimpatikus volt, nem tudom, tehát ezt igazából nem mondja a Szentírás, de Jézus ment oda valamiért, Jézus ment, megszólította, és akkor milyen volt ez a találkozás? Egy új életre hívja meg a következő embert, és ő mit válaszol neki?
1: Hát, hogy engedje meg, hogy előbb elmenjen és eltemesse az apját.
0: Mi a lényeg? Most nem konkrétan egy apa eltemetéséről van itt szó, hanem hogy vannak ilyen régi berögzött dolgai, amit ő nem nagyon tud megszabadulni.
1: Vagy befejezetlen dolga.
0: Vagy jövős, és igen, és nem akar tulajdonképpen ezektől a régi, vagy berögzült, vagy befejezetlen dolgoktól megszabadulni, mindenképpen először meg akarja ezeket oldani, meg akarja csinálni, és aztán majd. Ugye ez tipikus esete, hogy majd, hogyha nyugdíjas leszek.
2: Igen, de hogyha meg azt nézed, hogy oda ment
0: megyek
2: Jézus.
0: Megyek a templomba. Igen. Majd akkor.
1: Majd lesz időm is, majd.
2: Oké, de Jézus oda ment Péterhez is, hogy hajd itt a hálódat és kövess engem. Szóval gyakorlatilag az egésznek a kimenetele az Krisztus követése, és a mai embernél is az a 1000 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt is Krisztus követése a cél az, hogy gyakorlatilag az örök boldogságot, a mennyországot elérjük. És az nagyon sok melóval teli, sok alázattal, körülvett, szúros bokorral, áthidalt, nem tudom micsoda, de érted, a mese is végül is, mesét is hozhatunk ide, mert a herceg meg akarta kapni csipkerózsikát, min kellett átmenni a szúrós töviseken. Megkapta csipkerózsikát, meg felébresztette fel. Nem számított, hogy szúr az a bokor. És ugyanez a mi életünk is.
0: Igen, de nem akarok a szabadba vágni, csak a 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus itt élt a földön, az emberek még nem úgy ismerték őt, mint ahogy mi most, 2000 évvel később.
2: De tudták számos csodáját?
0: Rendben van.
2: Hát csak Isten tud csodát tenni.
0: Az is rendben van. De ott a római kultúra, ugye, ami a sok istenben hittek, és az egyéb más pogány kultúrák, meg a zsidó vallás, tehát amiben ők éltek, az teljesen rómaiak is látták a csodákat, és mégsem hittek, és nagyon sok zsidó ember látta a csodákat, és mégsem hitt. Azt mondták, hogy szemfényvesztő, meg varázsló, meg mit tudom én, mágus, meg mindenféle, mert hogy bizonyos dolgokat azok is meg tudtak tenni, ami mondjuk szemfényvesztés volt, és nem csoda. Tehát, hogy az ott az akkori embereknek a gondolataiban, értelmében ez kavargott. Azért, mert most ők láttak egy, mit tudom én, egy kenyérszaporítást, vagy egy halott támasztást, vagy egy beteggyógyítást. Persze, ez egy csodálatos dolog, de ők sokan úgy fogták fel, hogy ez egy ördögi dolog, tehát, hogy nem biztos, hogy az ő istenségét, sőt, mondták is róla, hogy ördöge van. Tehát hagyjunk egy kis időt magunknak azért, hogy meg hát Jézusnak is. Az akkori emberek másképpen gondolkodtak, és másképpen éltek, más kultúrában voltak, és másképp ismerték.
1: Borzasztó nehéz dolguk volt nekik
0: és
1: is.
0: Igen.
1: Mert mi mondjuk, hogy hú, de nehéz dolga van a mai embernek, mennyi inger éri. Igen, de abban a kultúrkörben, ahova Jézus Krisztus emberként megszületett erre a világra, az egy olyan kultúrkör volt abban a földrajzi környezetben, tehát ott Kis-Ázsia, meg ugye közel van a Balkán is, hogy gyakorlatilag már éppen csak nem tudom milyen vallás nem volt. Tehát, hogy ugyanúgy ott volt még a görög hitvilág, a római, akkor a pogáns, tehát így minden gyakorlatilag
0: és ez egy Isten hit.
1: Néhány ugye, tíz négyzetkilométeren, vagy nem, iszonyú kicsi, fizikailag kicsi helyen, szinte együtt.
0: Így van.
1: Nem beszél való, hogy rengeteg nyelvvel, éppen ugye nem régi adásban említettük Pünköst kapcsán, hogy milyen nagy élmény volt az is, hogy mindenki saját nyelvén hallotta. Tehát, hogy ők nem biztos, hogy tudtak ezzel, vagy olyan könnyű volt nekik bármit kezdeni, azzal, ami nekünk így utólag teljesen egyértelmű.
2: Nyilván igazad van, de nekünk, mivel nem időutazók vagyunk, nekünk nem abba a korba kell gondolkodni, hanem a mostani embernek kell felnyitni a szemét, hogy gyakorlatilag akkor így gondolkodtak, de a mostani ember viszont már ne így gondolkozzon.
1: És mostani, persze... Bocsáss meg, a mostani ember rengeteg egyéb inger éri, most mondtuk. Tehát, hogy honnan tudja, hogy gondolkozzon. Innen ezt az infót kapja, megnéz egy másik csatornát. Onnan, az iskolában más mondanak neki. Igen. Az apja más mond, a nagyanyja más mond, mondjuk beszélünk egy gyerekről, a tanítónéni mást mond, a nem tudom, bekapcsolja, legörgeti az akármilyen aktuális, most nem mondok semmit, hírcsatornát, ott mást, szerinted? Tehát, hogy igazából persze nekünk ez mi ebbe már beleálltunk, tudjuk, de akit mondjuk, akinek nincs egy identitása, mert nagyon sok mindenről hall mindent, az annak most se könnyebb.
0: Nem, és azért nézzük már meg ezt a harmadik találkozást még. Mert, hogy legyen teljes a kép, és akkor majd kiteljesedik a történet, hogy miért is jött elő ez a nagyon-nagyon pezsgő beszélgetés. Ugye mi volt ez a harmadik találkozás? Őt is Jézus szólítja meg, és mit mond ez a harmadik ember?
1: Búcsúzni akar a családjától.
0: Igen, hogy engedje meg, hogy elbúcsúzzon a családjától, mert hogy ugye mi itt a lényeg, hogy ugye ő biztonságban érezte idáig magát a családjában, és ezt a biztonságot kellene föladni, hát most idézőjelbe téve bizonytalanért, mert hát ugye nem tudhatja azt, hogy most akkor Jézussal aztán tényleg jó lesz, tehát hogy ez egy csomó kérdés is felvethet vele, és nem érzi azt, hogy és akkor azt mondja Jézus, hogy aki az eke szalvára teszi a kezét, hogy itt megint mit mond? Az, hogy nem hátrafelé kell figyelgetni, hanem előre kell nézni előre a cél felé, amit Mira is ugye folyamatosan mond szegény, csak mit próbáltuk visszatartani.
2: Nem tudtok.
0: hogy tulajdonképpen...
2: Én már rajta vagyok az úton.
0: Igen, tehát hogy tulajdonképpen, hogy folyamatosan a cél felé, csak ugye nem vagyunk egyformák, ugye az egyik az megrögzött, a régi dolgokban van, stb. A másik nem bízik eléggé, nem tudja, hogy jó teszi, nem jó teszi, keresi a harmadik ember a biztonságot, stb. Ezért kell Jézust ugye megismerni, hogy hogyan döntöttek még egyszer, mondanám, nem tudjuk. Nem írja le a Szentírás. Lehetőségük megvolt Jézus követésére? Megvolt. Éltek vele? Nem tudjuk. De valószínűleg nem. És miért gondoljuk ezt? Hát azért, mert az apostolok pontosan ezért írták le ezt a találkozást, történeteket, mert ők meg igen. Tehát ők meg éltek ezzel. Mert te is mondtad, hogy háló mellől elszólította, elhajintotta a hálóját, és ment.
2: A bizonytalan, igen.
0: A vámos asztal mellől elszólította, ott hagyta a pénzt, ment. És igen. Így tovább. Tehát az összes apostollal így volt. Ott hagyták a családjukat, ott hagyták a feleségüket, a mit tudom én, apjukat, anyjukat, ingyom-bingyom, és mentek vele. És nem van, jó, azért azt mondhatjuk, hogy a végén azért úgy. Tehát ott volt az elbizonytalanodás, hogy most ezt tényleg, tehát tehát amikor Jézust ugye elfogják és szenvedés, hogy most ennek volt értelme, hát hát nem vagyunk normálisak. Hát egy ilyen embert követtünk, akit most itt mindjárt meggyilkolnak, meg majd minket is mindjárt, hát ennek semmi értelme nem volt, és aztán jön a szenvedés, a halál, a feltámadás, még az se teljesen, de mondjuk a Szentlélek, amikor eljön, azt teszi teljessé, és azért teti meg velük.
2: Meg
0: és,
2: amikor megjelenik nekik.
0: Hát igen, amikor megjelenik, de még erősíteni kell a Szentlélekkel őket, és akkor elindul az egyháznak az élete, és ezek az apostolok, ez mind meghal Jézusért. Mind. És 2000 év óta mennyi keresztény?
2: Nem
0: az a lényeg, hogy az apostolok igent mondtak,
2: igen.
0: És mi a mi feladatunk?
2: Hogy mi is hogy igent mi is mondjunk. És hogy az igenbe megmaradjunk.
0: Ez meg még nagyobb feladat, és ez a nehéz út, amit te mondtál, hogy, tehát, tehát hogy a bozót és a tövi, és a, mert ezeken kell nekünk átmászni.
2: Hát nyilván fájdalmakkal teli, de az örök boldogságba készülünk, és az örök boldogság elérése az mindig nagy meló.
0: De valaki nem akar bozóton mászni.
2: De akarjon.
0: Valaki nem akar köveken mászni.
2: Oké,
0: van, aki nem akar szenvedni, és így tovább.
2: De ez nem olyan szenvedés.
0: De keresztény ez, akar lenni.
2: Oké, de ez örömteli szenvedés, mert...
0: Hát mondod te.
2: De
0: nem örömteli szenvedés, hogyha beleverik a kezedbe a szöget. Hát az pont nem az.
2: De a cél mi? Hogy miért viselem el azt a fájdalmat?
0: Így van, így van.
2: Egy kocka cukorért, vagy Istenért?
0: De ezt magadtól el tudod viselni?
2: Hát, hogyha Istenért, és megkapom érte az örök boldogságot,
0: nem
2: hát biztos, hogy vicsorgatnám a fogamat, de
0: nem
2: lehet,
0: tudod
2: hogy
0: elviselni. Ezt csak az Isten kegyelméből tudod elviselni. Ezt, hogyha ő neked ad erőt, akkor tudod elviselni. Igazából Jézusra van, hogy a kereszténység az nem egy...
2: Nem egy nászmenet, nem örömökkel teli táncos
0: nagyon
2: mulatság.
0: Nagyon sok öröm van benne, rengeteg, de ez nem egy könnyű út, és Jézus nem is ezt ígérte, de azt igen.
2: Hogy
0: az ő ország,
2: végigjárt,
0: így van,
2: akkor megkapod azt az országot, ahova ő vár téged.
0: Így van, és ami
2: akkor
0: örök,
2: nem megéri.
0: És ami örökké fog tartani, úgyhogy ezekkel a gondolatokkal fejezzük be egy imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
2: mindörökké. Amen.
3: Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával és Faludiné Majoró Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után meghallgathatják az EKKE műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban. Az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számolunk be. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium Szakgimnázium Technikum Kollégium legutóbbi rendezvényét mutatjuk be. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben egy első kötetes szerző Törőcsik Miklós mutatkozik be. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. A szeretet türelmes. Ez magáról, Istenről szóló kijelentés, mert ő ilyen szeretet.

elutasítjuk és megöljük őt. Ekkor Isten utolsó leheletéig szeret, szeret a kereszt halálig. Ha valaki megkérdi tőlem, miért vagyok szelíd és jó, azt kell mondanom, mert egy olyan jónak vagyok a szolgája, aki jobb, mint én. Ha tudnátok, milyen jó az én mesterem, Jézus. Szeretnék annyira jó lenni, hogy ezt mondják az emberek, ha ilyen a szolga, milyennek kell lennie a mesternek. Sík Sándor írta: Nincsen szavam, én téged láttalak, s oly kicsi minden ott, ahol te vagy, olyan nem fontos, ami nem te vagy. Elvesztegetett minden szó nekem, mely nem egyedül tégedet dicsér. Ó, engedd csak azt mondanom, amivel lelkem színültik tele, az egyetlen egy boldog dadogást, hogy vagy, ó, milyen nagyszerű, hogy én nekem vagy, milyen édes, s hogy te vagy, nagy vagy, szép vagy, jó vagy, szent vagy.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, amelyen azzal vádolta az Orbán kormányt, hogy drámai helyzetet hagyott hátra az energia- és vízellátás területén. A Fideszt és a KDNP-t pedig arra szólította fel, hogy fejezze be a dezinformációk terjesztését. Magyar Péter közölte, a védelmi munkacsoport csütörtöki ülésén utasítást adott különböző átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálatára és megtervezésére. Arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Jelezte, a jelenlegi meteorológiai vízügyi előrejelzések alapján erre van esély, hiszen a következő napokban várhatóan bő 20-30 centis vízállás emelkedés után újabb száraz és aszályos idő jöhet. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enc, valamint a Bécsi medence területére átlagban 15,7, illetve 8,5 és 5,9 mm csapadék hullott. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér számára, jelentette be pénteken Magyar Éva kormányszóvivő. Közlése szerint összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a korábbi hatalom által magára hagyott és ezért súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a három légikikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légikikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Egy távvezetékben keletkezett hiba miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék töltése. A hiba elhárítását megkezdték, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett pénteki gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Szociális és Családügyi Minisztérium épületére kihelyezett, az előző kormány kommunikációs tevékenységét bíráló tábla hatósági engedélyét kérte számon, és annak hiányában a tábla haladéktalan eltávolítására szólított fel pénteken a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán közölte. Egy írásbeli kérdésre adott válaszban a Szociális és Családügyi Minisztérium nem tudta bemutatni azt a hatósági engedélyt, amelynek alapján szabályosan kitehették volna a táblát a minisztérium falára. A minisztérium falán elhelyezett táblán az a felirat olvasható, idézzük, Korábban ebből az épületből irányították az Orbán kormány gyűlölet propagandáját. Ma már a társadalmi összefogást és az emberi méltóságot szolgálja, idézet vége. Végül az időjárásról. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Délelőttig elvétve fordulhat elő zápor, az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük egy korábbi adásunkat, amelyben az Arszakra Fesztivál miskolci programjairól számoltunk be. A 4. Miskolci Arszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő programkínálatát a szervezők a Városháza dísztermében ismertették. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. Az egybegyülteket Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratórium elnöke és Juhász Ferenc plébános pasztorális helynökatya köszöntötte.
3: Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Arszakra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Arszakra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Arszakra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jól csak a szívével lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Arszakra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillant csak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Arszakra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Arszakra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint 500 saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok. A szimbólumok magyarázata a programokból kiemelhető, mert nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az elfedett szimbólumoknak az értelmezését megint közkincsé tegyük az emberek számára. A gyerekeknek a sokoldalú hívogatása, az iskoladrámák bemutatása, képző és fotóművészeti kiállítások, előadások széles skálájával várják az érdeklődőket, és a fiatalok megszólításában a versbarátok köre is jelentős szerepet vállalt a szakrális versmondó versenynek a megszervezésével. A városi zarándoklatokat Az Arszakra Fesztivál keretében először Miskolcon szervezték meg, a város több mint 40 templomát érinti. Kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik a miskolci embereket, hogy rátaláljanak a remény útjára. Az Arszakra Fesztiválnak az első évben, a 10. évben és most a 20. évben is ugyanaz a mottója, hogy reményt és jövőt adok nektek, mert ebben a mai világunkban a reményre végtelenül nagy szükség van. A kiváló művészek előadásai, tárlatai segítik az embereket, és külön figyelmet érdemel a nemzetiségek német, szlovák, ruszin és görög szakrális hagyományának bemutatása és a nagyívű gálaműsor, ami itt Miskolcon készül. A miskolci programokról majd a helyi szervezők fognak részletes tájékoztatást adni. Engedjék meg, hogy én csak két idézetet hozzak meg önökkel. A művészetről Pilinszky János gondolatát. Minden művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket és eljutni a valósághoz. És a művészetről pedig Gárdonyi Géza így ír: az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének szárnya is. A láb kistéren mozog, a szárny a végtelenségben. Kodály Zoltán szerint az igazi művészet az emberiség emelkedésének az egyik leghatalmasabb eszköze, és aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. A Miskolci Arszakra Fesztivál szervezői így válnak az emberiség jótevőjévé, amelyért hálás köszönetet mondok, és azt kívánom, hogy munkájuk sok gyümölcsöt hozzon.
4: Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamomban az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal szólhatok itt az Arszakra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, 5. és a 20., hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Arszakra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.

0: A város részéről Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere és Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszéltek a rendezvény jelentőségéről.
1: Én úgy gondolom személyesen is, hogy az előttünk álló Arszakra Fesztivál idén is nagyon csodálatos programokkal fogja várni a miskolci közönséget és mindenkit, akik szeretik a egyházi zenét és a szent művészetet. És hát azt szeretném kiemelni, hogy nagyon-nagyon példaértékű, ahogy már itt említésre került, ez a példaértékű összefogás, ami a miskolci Arszakrát övezi, és nagyon megható és nagyon felemelő élmény azt látni, hogy a város gyülekezetei, kórusai, zenészei, művészei, közössége és a civil szervezetei évről évre közösen dolgoznak együtt, hogy egy ilyen magas színvonalú rendezvény sorozat jöhessen létre, és hát én nagyon büszke vagyok, hogy ez már a negyedik éve fog megvalósulni, mert ez a kezdeményezés egy valódi közösség teremtő erő. És ugye a szent művészet az nem csak kulturális értéket közvetít, hanem össze is hozza az embereket, és összeköti Miskolc közösségét, és ez az Arszakra egyik legnagyobb értéke. És éppen ezért Miskolc megyei jogú város kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ez a fesztivál évről évre megrendezésre kerüljön, és így is tekintünk egy kiemelt fontosságú eseményként erre a fesztiválra. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a városunk adhat otthont ennek a kezdeményezésnek, és így a városunk önkormányzata az idén is nagyon nagy örömmel támogatja, és partnerként részt vesz a rendezvénysorozat megvalósításán, és én nagyon bízom benne, hogy az idén is még többen élhetjük át ezt a lelki és kulturális élményt, amelyet a Miskolci Arszakra minden évben kínál. Én azt tudom, hogy nekem nagyon sokat ad évről évre, volt szerencsém nagyon sok rendezvényen részt venni, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legyen az idén is vendége az Arszaknak bármelyik rendezvényének, mert igazán felemelő élmény nyújt. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert kívánok az idei rendezvénysorozathoz is, és ha megengedi, én az elmúlt 20 évhez is gratulálok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan civil kezdeményezés van, ami ilyen hosszú időn, minden időn át tud ívelni, és hogy ilyen minőségbe tud megmaradni, és hogy ilyen országos rendezvényé tudja kinőni magát, úgyhogy ehhez nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, és én csak bízni tudok abba, hogy a Miskolci is majd pár év múlva elmondhatjuk, hogy 20 éves a Miskolci Arszakra, úgyhogy el sok erőt, egészséget és kitartást kívánok mindannyiunknak, és sok sikert az idei rendezvényhez. Köszönöm szépen!
2: A mai napon is megkaptam a kérdést, hogy miért vagyok én itt. Tehát, hogy a hulladék gazdálkodás az hogyan kapcsolódik egy ilyen fesztiválhoz, a szakrális művészethez. De hát próbálnék néhány gondolatot csak, hogy hogyan gondolom én ezt, hogyan látom ezt, és hogy mi lehet a kapocs, mi lehet a párhuzam. Ha megnézzük a fesztivál jelmondatát, reményt és jövőt adok nektek. Hát nálunk ez a mindennapokban ott van. Mi egy nagyon komoly edukációs munkát folytatunk, rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a jövő az másképp nézzen ki. Mi egy nagyon komoly, fenntartható jövőt szeretnénk, és hát ebbe reménnyel bízunk, és a belefektetett energiával abba, hogy ennek majd lesz valamikor eredménye, és ez a jövő át tud alakulni. Tehát van egy nagyon komoly párhuzamunk, de van például az újjászületés. A mi életünkben körforgásos gazdaság, amikor egy termék új életet kap. Körforgásba kerül, nagyon egyszerű, hozok egy példát, egy petpalacból, hogy lesz egy pulóver. Ő újjászületett. Tehát rengeteg olyan kicsikét el van, de a mi életünkben jelenlévő szám van, amivel mi tudunk kapcsolódni, és mi abban hiszünk, hogy minél több emberhez eljussunk, minél több mindenki tudjunk megszólítani. És a mai világban én azt gondolom, hogy elérni az embereket a legnehezebb, megszólítani őket, tetre bírni meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha találkozunk velük, és kommunikálunk velük, és én azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség lehet erre. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, és párhuzam, az az értékteremtés. Itt elhangzott, hogy nagyon sok dolog van már mögöttünk, nagyon sok hazai nemzetközi elismerés, de én ugyanezt gondolom erről a fesztiválról, ez is egy közös kapocs, hogy itt helyben Miskolcon értéket kell teremtsünk, mi nagyon büszkék vagyunk arról, hogy miskolciként ezt tesszük, és hogy ott vagyunk, ahol tartunk, és minden olyan kezdeményezés mögé én azt gondolom, oda kell, hogy álljunk, ami ugyanazt képviseli, mint amit mi is, és itt volt az, hogy akkor igen, itt van egy nagyon komoly fesztivál, és megvan ez a kapocs, akkor tegyük ezt meg. És ami fontos, hogy mi nem azt szeretnénk, hogy támogatunk valamit, mert hát támogatunk, írunk egy szerződést, és akkor hipipurá, kipipáltuk. Mi ott szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb ebben, és ez volt az a nagyon fontos kapocs, hogy mi jelen tudjunk lenni, ott tudjunk lenni a rendezvényeken, éppen amiatt, hogy tudjunk találkozni az emberekkel. Mert hogyha megvan ez a személyes kapocs, és mi abban hiszünk, hogy a személyes beszélgetés, a személyes jelenlét az, ami a jövő szempontjából igazából át tud lenni. Lehetnek szlogenek, lehetnek bármilyen kampányok, azok nem működnek igazából ideig, óráig, hanem tényleg a személyes kapcsolatok, és mi ott szeretnénk lenni, jelen szeretnénk lenni a fesztiválon, az a célja, hogy a reményeink szerint az a jövő úgy épüljön, ahogy nekünk kell. Szeretném megköszönni, és találkozunk a fesztiválon.
0: A programról dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke és Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédje adott tájékoztatást.
1: Én néhány gondolatot szeretnék elmondani az idei Arcokra fesztiválról. Köszönöm Ágének ezt a remek kis összeállítást a tavalyi fesztiválunkról. Valóban nagyon lelkesítő, amit itt láttunk. És hát amiből kiindulnék, az egyik az, hogy a szent művészettel próbáljuk az embereket meghívni a templomokba is, mert onnan azért nagyon sokan hiányoznak. És ez tulajdonképpen az Arcokra Fesztivál, a szent művészet egy meghívás egyben. Nem csak a templomokban, hanem mindenki számára. Ez egy meghívás. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy foglalkozik az Arcokra Fesztivállal, mert valahogy úgy tekintek a sajtóra is, és azon kívül minden intézményre és emberre, amint a múlt heti szentírásnak a példája, a magvető példája, ami azt jelenti, hogy a jó földbe vetett mag a százszorosat terem, vagy hát reméljük, hogy itt 10 000 számosat jelent a városba. És most akkor áttérnék arra, hogy mit is jelent itt Miskolcon az Arcokra Fesztivál. Először is 10 nap alatt 55 igen magas színvonalú rendezvényt tudunk megszervezni, ami tulajdonképpen lelkiségi programokat jelent, ahogy Márti is említette, az arándoklatot, az egyházzenei programokat, az ünnepi szentmiséket, a záró szentmisét, a megnyitó szentmisét. Ezeket jelenti, aztán lesznek képzőművészeti kiállítások, 10 képzőművészeti kiállítás lesz ebben az évben is, hasonlóan, mint tavaly. Nagyon sok koncertünk lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és akkor itt megemlítem azért az intézményeket, akik nagyon sokat segítenek nekünk, a Herman Ottó Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a miskolci kórusok, a miskolci szimfonikus zenekar, akik óriási zenekarral fognak felvonulni az egyik zenei eseményen. Ezen kívül beszélgetések, könyvbemutatók, folyóiratbemutató, közösségépítő beszélgetések lesznek, úgyhogy nagyon sokszínű a programunk. Mártihoz csatlakoznék, lesz egy konferenciánk is, ami a szimbólumok valósága, valóság szimbólumairól beszél, hiszen a szimbólumokon keresztül lehet megszólítani legjobban az embereket. Tehát 9 nap alatt 55 program lesz, és ez azt jelenti, hogy 600 szereplő készül már most a műsorokkal, és várjuk azt, hogy legalább 10 000 résztvevő legyen, mint a jóföldbe vetett magnak a termése. A szent művészet, ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. És rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben az évben sokkal több fiatal jelentkezett. Ez jelentkezettek kórussal, színművekkel, irodalmi előadásokkal, több irodalmi program is lesz, szavaló verseny lesz, zenei pályázatot hirdettünk, ezt nem akarom kifejteni, mert azok, akik illetékesek, ezek elmondják. Tehát óriási készülődés van a városban, és igen nagy a várakozás. Én is nagy szeretettel várok mindenkit, és hívunk mindenkit a Miskolci Arcokra Fesztivál. Szeptember 11-én kezdődik, és 20-án ér véget. Köszönöm szépen! Ez év tavaszán zenei alkotói pályázatot hirdettünk a 800 esztendeje elhunyt Assisi Szent Ferenc emlékét ápoló, lelki örökségét bemutató kórusmű megírására. A pályázati felhívás egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának további ápolását, másrészt a miskolci, illetve Miskolc vonzás körében élő zeneszerzők alkotói tevékenységét és újabb szakrális művek születését volt hivatott támogatni. Kijelenthetjük, hogy a pályázat sikeres volt, 10 zeneszerző összesen 13 értékes zeneművet tárt a zsűri bizottság elé. Név szerint is megemlíteném, hogy kik voltak ezek a művészek, akik pályázatot adtak be. Cser Ádám, Flach Antal, Kerek Gábor közeledő, Parázs István, Petrófehér Erika, Péntek Tamás, dr. Romhányi Róbert László, Simpó András, Vihula Mihajló és Zoller János. Nos, mit üzenhet számunkra Assisi Szent Ferenc szellemi-lelki hagyatéka? Mi az, amit 2026-ban a ma embere tanulhat a Szenttől? Számos példát sorolhatnánk Szent Ferenc életútját ismerve, például, hogy a fegyverek és a viszály helyett a szív békéjét hirdette, vagy hogy boldogságunk nem a birtokláson, hanem a kapcsolataink mélységén múlik. De tanulhatunk tőle feltétel nélküli szeretetről, közösségvállalásról, természetvédelemről, és talán mindközül a legfontosabb példa lehet számunkra az az Istennel való szoros és állandó kapcsolata. Hálásak voltunk tehát minden egyes zeneműért. Egyeztetések alapján 2 koncertet tervezünk a művek bemutatására. Az egyik a 4. Miskolci Árszakra rendezvénysorozat záró eseménye a Gála koncert, mely szeptember 20-án 17 órától kerül megrendezésre a Miskolci Művészetek Házában. A másik pedig október elején Szent Ferenc tranzitusának évfordulóján szakrális térben fog megszólalni. Ahogy Ágnes is említette, az ünnepélyes diátadó, ahol kihirdettük a zeneszerzői pályázat eredményét, május 14-én az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság székházában valósult meg. Kétféleképpen díjazott a zsűri, minden kategóriának lettek helyezettjei, minden induló zeneszerző oklevélben és tárgyi ajándékban részesült, és született egy kategóriákon felüli abszolút sorrend is, első, második, harmadik helyezést, és egy külön díjat osztottunk ki. Ezt az abszolút sorrendi eredményt szeretném most ismertetni. Első helyezett Simkó András lett, aki 75.000 forintos pénzjutalomban is részesült, Oráció Franciscus Assisiensis című művével. Második helyezett Kerek Gábor közeledő, 60.000 forintos pénzjutalommal, Szent Ferenc imája című műve lett. Harmadik helyezett a Boldogságos szűz üdvözlése című mű Zoller János tollából, 45.000 forintos pénzjutalomban részesült, és egy külön díjat is osztottunk Kerek Gábor közeledő Ferenc mosolya című művéért. Szeretném még felsorolni a zsűriben résztvevő zsűritársaimat, hogy kik azok, akikkel elbíráltuk ezeket a zenei műveket. Balázsné Molnár Ildikó, Reményi Ede és Artis Jusz díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola énekzene tanára, a Fazekas gyermekkar és az idén 40 éves Forrás kamarakórus karvezetője. Regős Zsolt, Prima és Nívó díjas zenetanár, a 60-i polifónia, Úszváros vegyeskara és a Szent Imre kórus új díjus Győr karnagya. Szűcs Sándor, a Miskolc Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszáninai Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkar karnagya. Valamint Gergely Péter Pál, Pro Urbe, Pro Agria és Labotta János művészeti díjas karnagy, a Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, a Cantus Agriensis, valamint a Kardinál Mincenti kórus karnagya, valamint jó magam, Orosztokár Edina, aki a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar egyetemi tanársegéde, a Bartók Ének Együttes és vegyes kar művészeti vezetője, és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium magiszkórusának és Fényi Kamarakórusának betanító karnagy vagyok. Nagy szeretettel hívom én is a jelenlévőket erre a 2 kiemelt koncertre, tehát a zárógálára, és majd az október elejé koncertre, ahol minden egyes pályázati mű bemutatásra kerül.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János készítette.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlő skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő Eszterházy hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jársági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkonban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
2: Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy ez a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség. Hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be, ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált. De lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan halucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mintha hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát, hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a disszociatív identitás zavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett, de ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg disszociatív identitás zavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
1: Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma okozza ezt a disszociatív identitás zavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Uh-huh. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
2: Hát a disszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a disszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De ugye vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket, most nem trauma, hanem csak egy stressz, most ez lehet akár egy vizsgai időszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre, van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És ugye a hasításnál is az van, meg a disszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korába, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosakat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitászavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy trauma reakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
1: A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
2: Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfolyt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idézőben kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar, itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiség zavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
1: Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a hátterét ennek, annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
2: Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen. Illetve nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni, és akkor így rám nézett, ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó, és így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik. Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy így fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok, amikor ilyen társtudatos állapotban vannak, az ilyen kókáns, az angolul ez az állapot. Van egy ilyen analógia rá, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hogyha elképzeljük az elmét úgy, vagy az embert, mint egy autó, akkor annak, akinek egy személyisége van, ugye ez a társadalomnak a túlnyomó többsége, ugye ez úgy néz ki, hogy ez egy egyszemélyes autó, egy ember ül ebben az autóban, és ő vezeti ezt. És a diszociatív identitászavarnál meg többen ülnek az autóba. Na most ezt az autót, aki vezeti, ugye ő van a fronton, ő az, aki most éppen irányít, ugye ő lát mindent, hall mindent, és ő irányít is mindent. Lehet lenni az anyós ülésen, ugye ezt hívják ilyen társtudatos állapotnak, amikor a másik személyiség az úgy a közelben van, hallja, hogy mi történik, ha nagyon kell, bele is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na, ilyenkor van idézőjelbe a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
3: Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy diszociatív identitászavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
2: Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
3: De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
2: Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek, akiknek fix a életkoruk, van olyan, akiknek változik, de akár lehet olyan, hogy ilyen folyamatosan változik dinamikusan, tehát hogy nem felnő, hanem mondjuk bizonyos életkorok között változik. Tehát hogy ez nagyon sokféle lehet egyébként, illetve az is sokféle lehet, hogy például lehet más neme a személyiségeknek, illetve vannak ilyen fiktív alterek, akikről meg azt kell tudni, hogy nem, tehát úgy fiktív személyiségek, hogy akár lehet az, hogy mondjuk valamilyen filmből, vagy meséből egy karakter, vagy lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk egy sellő karakter, ugye, hogy ezért ilyen fiktívek, de ők ugyanúgy léteznek, csak ők magukat ugye ilyen fiktív karaktereknek definiálják, és általában megvan az oka annak, hogy ők miért léteznek. Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
3: Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlokfejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Uh-huh. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenekkel jár egy váltás?
2: Hát az a helyzet, hogy egyrészt én nem vagyok klinikai szakpszichológus, illetve hát a klinikai szakpszichológusok között is az egy nagyon speciális dolog, hogyha valaki ilyen személyekkel foglalkozik. Tehát, hogy a klinikusok között, akik mentális betegekkel foglalkoznak, mindenkinek általában van egy szakterülete, hogy kikkel szokott foglalkozni, tehát hogy így ebből a szempontból én nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy tuti, hogy ez így van, illetve hát erről azok a személyek tudnak beszámolni, akik ezzel élnek együtt, és akiknek van diagnózisuk, tehát hogy valóban ez így van. Ugye azért nehéz az, hogy a közösségi médiában nagyon sok embert látunk, és ugye valójában sose tudhatjuk, hogy valóban mennyire valós az, amit ők mondanak. De én is egyébként ezt hallottam nagyon gyakorian, hogy ilyen hasonló jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
3: Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt, úgy is, hogy akárcsak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
2: Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
3: Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még
2: persze,
3: emellett.
2: Persze, mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
3: igen,
2: varázslat.
3: Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyen

0: akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes? De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
1: Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. A nyári hónapok a postagalam versenyek kiemelt időszakát jelentik. Mire figyeljenek a lakosok? Akadálymentes e-iskolabuszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Turisztikai attrakciókkal bővült a tiszafüredi szabadvízi strand és a halastér. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. A hallgatók bizalmából Huszár Dávid tölti be a HÖK elnöki tisztségét. Milyen célokat tűzött ki maga elé? Hogyan szeretné képviselni a hallgatók érdekeit? És milyen fejlesztéseket tart fontosnak a következő időszakban? Erről hallják a megválasztott elnököt.
2: Volt elnökünk, végzett a tanulmányaival, így valakinek át kellett venni a helyét, és én voltam az, aki jelentkezett erre a pozícióra. Már régóta gondolkodtam rajta, de még nem volt meg a bátorságom,

0: most megtettem a jelentkezést, és megválasztottak a többiek. Én nekem nagyon jól esett, mert ilyenkor az elnököt nem a hallgatók, hanem a hallgató önkormányzat tagjai szavazzák meg. És így azáltal láttam, hogy megvan a bizalmuk bennem. El tudunk kérni célokat ebbe a kettő fél évben, amire megkaptam a jogomat. Számomra ez egy megtisztelés, hogy én lehetek az egyetemen az elnökük. Amikor volt a Covid vírus, akkor az emberek így elkényelmesedtek, és emiatt megszokták azt, hogy nem mozdulnak ki, pedig nyugodtan ki lehetne menni akár a városba is, vagy a rendezvényekre eljönni, mert ezzel is rengeteg élmény szerez az ember. Eleinte ezt fel kell mérni, hogy ők mit is szeretnének, és ehhez kell majd alkalmazkodni a hallgató önkormányzatnak, és olyan programokat szervezni, amiket ők szeretnének, és szívesen részt vesznek, és reméljük, hogy meghozza a sikerét. Úgy minden nyugodtan kell kezelni. Szerintem ezt nekem könnyebb, mert ugye van a hallgató önkormányzat maga, a csapat is, és ezáltal ők is nem csak rajtam a teher, hanem rajtuk is, így elosztik az egész. Mint egy csapat úgy dolgozunk, és úgy hozzuk végre a dolgokat. Ő rájuk akár teljesen tudnék számaszkodni. Mindenki van a saját posztja, amit fel van osztva, hogy valaki a rendezvényekkel foglalkozik, van, aki a külföldiekkel. Szerintem, aki pozitív, és nem látja a hibákat, de észreveszi, csak nem veszi annyira figyelembe. Illetve aki kreatív tud lenni, és megtalálja azokat a módszereket, amiket eddig mások nem használtak. Én szeretek egyedül is, de szívesen kérek segítséget, mert azzal sokkal gyorsabban is haladunk, és lehet, hogy pontosabb eredményt kapunk, hogyha magamtól csináltam volna.
1: A nyári hónapok a postagalamb versenyek kiemelt időszakát jelentik. Előfordulhat, hogy egy hosszú út során elfáradt versenymadár éppen a háztetőnkön, az erkélyünkön vagy a kertünkben pihen meg. Mit tegyünk ilyenkor? Hogyan segíthetünk a madárnak anélkül, hogy zavarnánk? És miért olyan különleges sport a galambászat? Ezekről Benidák István galambászt hallják.
2: Az időjárás, a ragadozó madarak nagyon szelektálják, tehát ha csak egy-kettő veszne el, akkor nagyon örülnének a tenyésztők, de meg kell mondanom, hogy ilyen 20-70% körül vannak a veszések, az nagyon sok. Tehát azt mondom, hogy valakinek van egy 30 fős csapata, lehet, hogy a szezon végére nem marad belőle csak 10 vagy 5, mert annyira nagy a... És hát rengeteg a időjárási tényezőben a meleg. Ugye leszállnak, mit tudom én, a galamb azt hiszi, hogy a fénylő olajfolt, vagy ilyen, amit a szőlőbe permeteznek, és a tócsákat hagynak maguk után, tehát ilyen komoly problémák vannak, és a galamb beleiszik, legyengül, ha az egészség állapota nem olyan a galambnak, akkor ugye kimerül, hamarabb kimerül. Na most leül a háztetőre, leül, ilyenkor ajánlatos nekik adni egy kis friss vizet, adni nekik magot, és hagyni, hogy ők majd észhez térnek. Van, amikor haza fog menni, van, amikor nem fog hazamenni. Ugye nekünk van egy a Gyöngyösi V55-ös Galamb Egyesület a Facebookon, és ugye mi gyakran kapunk ilyen e-maileket, illetve jelzéseket, hogy mit tudom én, most legutóbb Markazon voltam egy postagalambé derbi gyűrűvel és csipgyűrűvel rajta, valamelyik útról lemaradt. Mikor hazaérkezik, akkor ott a számítógép jelzi, hogy beérkezett a slógon, a bejárón, és akkor már rögzíti, mert régen ez nem így volt, nehezebb volt gumigyűrű, meg mit tudom, ilyen faórák voltak, tehát az egy más világ volt, most sokkal egyszerűbb. Én nálam úgy olyan galamba, amelyik azért nem tudott elmenni, mert tiszta olaj volt a tollazata. És ugye a tollazatáról lemegy ez a púder, ez a por, összeragad neki, elnehezedik, és onnantól kezdve a galamb elvileg nem tud elmenni, nem fog elmenni, mert ő ezt érzi magán, hogy itt gubanc van, és ő nem fog elmenni. És akkor ilyenkor jönnek az embereknek a segítsége. Volt, amikor a városba, panelházba hívtak, hogy az erkélyen ül a galamb, tehát nagyon sok mindent találunk, aztán találunk olyanokat, akiket elütöttek autóval, mert ugye ott sétál az autó úton, elütik sólymok, a héják rettenetesen. Most elviszik mondjuk Lengyelországba, elviszik Ausztriába őket, azért a hegyek között jönni kell.
1: Akadálymentes e-iskolabuszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató adta át, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
3: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak, hát pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az Egri Tankerületi Központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
4: Igen, a mai napon az EGRI Tankerületi Központ fenntartásában működő EGRI Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg Központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az EGRI Szalaparti egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésen bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az EGRI Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti egymi, és leginkább a Szalaparti egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
3: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
4: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni. Vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett. És egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
1: Turisztikai attrakciókkal bővült a tiszafüredi szabadvízi strand és a halastér a terület és település fejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert csaknem 300 millió forint támogatásból, tájékoztatták a projekt záró közleményében a távirat irodát. A kedvezményezett Tiszavíz közszolgáltató Kft. A cég a tiszafüredi szabadvízi strand üzemeltetője is egyben célja, hogy a Tiszafüredre a Tiszatóhoz látogatók hosszabb időt tudjanak eltölteni a területen. A beruházás során megújult a halastéri színpad, rendezvénytér épült. Emellett könnyű szerkezetes raktár, információs látványpont, sétány és állandó kiállítási tér létesült. Továbbá kerékpáros pályát alakítottak ki. A tiszafüredi szabadvízi strandon strandkönyvtár, strandcikkeket árusító hely, strandbüfé, valamint vizes és szárazföldi játékelemekből álló játszótér létesült. Olvasható az összegzésben. A héten elkezdődtek kis újszálláson a Móricz Zsigmond református gimnázium és kollégium, illetve a református templom előtti járdaszakasz felújításának munkálatai. Közölte Szűcs Tamás, a település polgármestere a közösségi oldalán. Ez az egyik, hanem a legforgalmasabb járda kisújszálláson. Így a lakosság körében jó ideje teljesen jogos elvárás volt a résekkel, repedésekkel, süllyedésekkel teli teljes szakasz felújítása, ami most a fenntartó református egyházzal és az oktatási intézmény vezetésével egyeztetve és együttműködve végre meg tud valósulni, fogalmaz Szűcs Tamás a közösségi oldalán. A polgármester hozzáteszi. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok az iskola kezdésig befejeződnek. A főutca azon oldalában és a gimnázium épületének sarkától a Vasvár utca egyes részein addig is kérik az arra közlekedő kedves lakosság fokozott figyelmét, megértését és szíves türelmét. A városban saját tulajdonú közterületeken hetek óta zajlik az utcák, járdák felújítása, kátyúzása, tette hozzá a polgármester, kiemelte. A sok 10 millió forint saját forrásból megvalósuló munkálatokról hamarosan részletes tájékoztatást ad Szűcs Tamás kisújszállásváros polgármestere. Kiszáradt a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt a Borsodabolcs-Zemplén vármegyében található Sátoraljaújhelyi Széphalom városrész környékén a Bózsva-patak, közölte Lontai László a térség Tiszás országgyűlési képviselője. Azt írta, hogy az ivóvízellátás továbbra is biztonságos, de különösen fontos, hogy az emberek a következő napokban és hetekben is takarékosan bánjanak a vízzel. A közös természeti értékek és vízkészletek megóvása mindenki kollektív ügye, tette hozzá. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként főként kora délutánig még lehet zápor, zivatar. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 7-én.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni ellenőrzés sorozata. Nagyon fontos a feladatuk a mentőkutyáknak. A Kazincbarcikai Kórház fejlődése és működése közös ügy az önkormányzattal. Ezek a mai adás témáim, most mondom a részleteket. A Kazincbarcikai Kórház működése és fejlődése közös ügy. Ebben értett egyet Szitka Péter polgármester és a Kazincbarcikai Kórház vezetése a több alkalommal folytatott egyeztetések során. A megbeszéléseket követően megszületett a megállapodás arról, hogy miben tud az önkormányzat már most segítséget nyújtani az intézménynek. A kórház fenntartása, működtetése, az egészségügyi ellátás megszervezése, valamint az orvosok és szakdolgozók foglalkoztatása nem önkormányzati feladat, állami hatáskörbe tartozik. Kazincbarcika város önkormányzata ugyanakkor mindig is úgy tekintett a kórházra, mint a város és a térség egyik legfontosabb intézményére, ezért minden olyan területen igyekszik segítséget nyújtani, ahol erre lehetősége nyílik. A részletekről Szitka Péter polgármestert hallják.
2: Látjuk azt, hogy nehézségekkel küzd országos szinten az egészségügy, és nekünk is, mint teherbíró képességünk azért, amennyire adja, azért az együttműködést mindenféleképpen szeretnénk jelezni és mutatni. Ezért volt szerencsés az, hogy kórházigazgató főorvos asszonnyal, amikor tárgyaltunk, akkor két irányba mentünk el. Vannak olyan segítségek, amelyek kifejezetten akkor is, hogyha bármi történik, akkor is meg fog valósulni. Ilyen az ideérkező orvosoknak a lakhatásnának a biztosítása bizonyos kereteken belül. Bizonyos olyan bútorozás és olyan bútorfejlesztési program, ami azt gondolom, hogy az itt dolgozóknak a mindennapjait segíti nyelvoktatásban. Tehát ez az a minimum csomag, amiben megegyeztünk, és az elkövetkezendő időszakban a részleteit kidolgozunk, és ezek azok, amelyek azt gondolom, hogy segíteni fogják a kórház munkáját. És vannak a nagyok, amelyeknél van egy igazságtalanul elvehendő 800 millió forint most kérdésként. Ugye a tavalyi évben már ennek a nagyobb oroszlán része az kompenzálásra került a még akkori Fidesz kormányzat részéről, és most is tárgyalások vannak természetesen az új kormánnyal, hogy az a mondjuk úgy számítási hiba, ami alapján egyébként meg akarják kurtítani Kazincbarcikát jogtalanul, az hogyan kerül majd kompenzálásra, és milyen megoldási javaslatok vannak. És én arra tettem ígéretet, és a képviselőtestvéreket is erre fogom inspirálni az elkövetkezendőkben, hogyha ezt a 800 millió forintot mi megkapjuk, akkor ennek egy meghatározó része, akár önerőként, akár bármilyen fejlesztésként ide a Kazincbarcikai Kórházba kerüljön vissza.
1: Végül dr. Básler Beát, a főigazgatót hallják, aki a legnagyobb problémának az orvoshiányt látja.
3: Fiatal utánpótlás az elmúlt időszakban sajnos nem érkezett. A városvezetés által felajánlott szolgálati lakás, illetve adott esetben a nem magyar anyanyelvű, de Magyarországon diplomát kapó kollégák nyelvtanulásának a segítése, ez nagyon nagy segítséget nyújt, ezzel tudunk vonzóak lenni, és a jelenleg működő szakmákban fiatalokat újra képezni, és esetleg itt megtartani és megtartó erőként szolgálni. Szükségesnek tartjuk, hogy a munkatársaink számára megfelelő, kényelmes, jó színvonalú pihenőt, az irodákba pedig jó minőségű irodabútorokat biztosítsunk. Így polgármester úr felajánlása ezt a nehézséget fogja csökkenteni, és tudjuk a dolgozói megelégedettséget növelni.
1: Fél időhöz érkezett a NAV idei balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A kiemelt akcióban 20 igazgatóság munkatársai vesznek részt, az eddigi egyenleg lehetne jobb is. A további információkról dr. Paskonyi Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
4: Július 1 és augusztus 3-a között a NAV összesen 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területeken, amelyekből 316-nál tárt fel szabálytalanságot, vagyis az esetek több mint 21%-ában. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxi szolgáltatásokat. A legtöbb vizsgálat a nyugtadási kötelezettség teljesítésére irányult, emellett kiemelt figyelmet kapott a foglalkoztatás szabályszerűsége és az online pénztárgépek használata. A turizmusfejlesztési hozzájárulás teljesítését is közel 500 esetben vizsgálták a revizorok. Ugyanilyen típusú ellenőrzésekre számíthatnak a vállalkozások augusztusban is. Az arány nem véletlen, hiszen a feltárt szabálytalanságok többsége továbbra is a nyugtadás elmulasztásához és a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak, illetve szerviz problémára hivatkoztak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyhoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. A szabálytalankodók szankciókra számíthatnak. Akár 2 millió forint bírságot is fizethet az, aki elmulasztotta a nyugtadást, vagy az alkalmazotti bejelentést. Ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig tovább folytatódnak. A NAV célja változatlanul az, hogy a jogkövetően működő vállalkozásoknak tisztességes piaci környezetet biztosítson, miközben kiszűri a szabályokat megszegőket.
1: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösön, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. A részletekről Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
5: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik. Egy olyan szemét, aki tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek egy egyedi szagmintája van, van egy itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
6: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt, úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
5: Rádiók, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát mely volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, a lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safronka úr is, és hát itt, illetve a pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holteskereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megalapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bátran, végleges döntést hozni talán a legforradalmibb tett. Fogalmazott 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozón Assisiben. A Szentatya augusztus 6-án reggel helikopterrel Assisibe utazott, hogy részt vegyen a ferences lelkiséget követő fiatalok találkozóján. A Santa Maria degli Angeli Bazilika előtt a ferences rendek általános előjárói fogadták. Ezt követően 14. Leó pápa a Santa Maria degli Angeli téren találkozott a fiatalokkal, akik kérdéseket tettek fel neki, ő pedig válaszolt nekik. Arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran kövessék Krisztust, és ne féljenek életre szóló döntéseket hozni. Assisi Szent Ferenc példáján keresztül a testvériség, a szolgáló szeretet és a béke evangéliumi útját állította eléjük, hangsúlyozva, hogy az egyház megújulása mindannyiunk közös feladata. Arra is emlékeztetett, hogy Isten igéje, a szentségek és a testvéri szeretet formálnak bennünket Krisztus képmására, és teszik az egyházat a remény, a szabadság és az üdvösség hiteles jeleivé a világban. A találkozó után 14. Leó pápa a kolostor kerengőjébe ment, ahol köszöntötte az összes jelenlévő ferencest. Ezt követően pedig a kolostor épületében köszöntötte a jelenlévő püspököket, valamint az Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulójának eseményeit szervező bizottság tagjait. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást. Jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, 14. Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. Az imádság emberségünk alapvető dimenziója, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 5-én szerdán az általános kihallgatást a hűségre való tekintettel a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A pápa rámutatott arra, hogy az imádság nem pusztán vallásos gyakorlat, hanem emberségünk alapvető dimenziója és az egyház életének lélegzetvétele. Külön hangsúlyozta az eukarisztia és az imaórák liturgiájának jelentőségét, amelyek megszentelik mindennapjainkat és egyre mélyebben kapcsolnak be bennünket Krisztus húsvéti misztériumába. Ezt követően több nyelven összefoglalta a katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Legyen öröm az iskolakezdés! Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitás, amely szeptember 15-éig tart. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekeknek is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta el Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója. a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót. Online adományozni a Katolikus Karitás honlapján lehet, valamint a segélyszervezet Cibbanknál vezetett központi bankszámla számán, amely szintén megtalálható a karitás.hu oldalon. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kérte Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 26-án közzétett felhívásában. Annak aktualitása okán kérésének megfelelően ismét közreadjuk. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet, ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását. Fogalmazott Székely János szombathelyi megyés püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásában. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a Szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkezőnek ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet az zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestyéjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A lelki gyakorlatról Hadobásné Tóth Cecíliát, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség tagját kérdezzük.
8: Micsoda Mió Barada, tehát egy civil emberről van szó.
9: Igen, igen, jól mondtad, ő egy családapa, 4 gyerekes családapa, foglalkozását tekintve agrármérnök, egy nagy birtoka van, ahol burgonyát és mandarin termeszt. 1983 óta tart lelki gyakorlatokat, szemináriumokat, és mindig papi jelenléttel. Az Ágoston harmadrendnek a tagja lett élete folyamán, ez a 2000-es éveknek az elején, az, jól emlékszem, 2006-ban, és akkor az Ágostonrend vezetője elvitte őt a akkori pápához, 16. Benedek pápához, és ő áldását adta Mió Barada missziós munkájára. Ő egy horvátországi ember, laikus ember, de nagyon nagy karizmákat, kegyelmeket kapott a Jóistentől. Ez az egész életét átszövi tulajdonképpen, ahogy így a könyveit is olvasom, meg őt hallgatva így látom, hogy ő tényleg az Isten munkatársa, tehát ilyen munkamegosztás, vagy amikor ő misszionál, akkor Jézus gondoskodik az ő birtokáról, ezt meg is beszélték, egyszer mesélte az egyik lelki gyakorlatán, és amikor pedig otthon van, akkor a családjával van, de nagyon sokat utazik az egész világon, Magyarországon többször megfordult. Hát, hogy miért hívtuk meg? Igazából azért, mert itt még nem volt. Volt már az Egri Egyház megyébe, talán 2 éve, jól emlékszem, Miskolcon, de itt Egerben még nem volt, és valahogy így hívást éreztünk a szívünkbe, vágyat erre, hogy egy ilyen nagy formátumú ember tartson nálunk is lelki gyakorlatot.
8: És a lelki gyakorlatnak a helyszíne pedig Egerben a Ciszterci templom lesz, ahogy mondtam, augusztus 25-én, 26-án és 27-én, tehát ez hétköznap, kett, szerda, csütörtök lesz. Igen. Milyen programra számíthatnak az érdeklődők?
9: A program az, ahogy mondtad is, hétköznap van, ezt nem mi határoztuk meg, ezt ő kérte, hogy így legyen. Előtte Budapesten lesz, utána pedig Szombathelyre megy. Nagyon sűrű lesz neki, így csodálom is őt, hogy ezt így ilyen, hogy bírja egymás után folyamatosan, de hát Isten segítségével, Isten kegyelmével. A program az úgy lesz, hogy a délelőtti órákban dicsőítés és előadások lesznek, természetesen szünetekkel, majd a délutáni órákban szentségimádás, rózsafüzér, majd 5 órakor, mint kedden is, meg szerdán is, ahogy így nézem a programot, szentmise, majd azután pedig este 6-tól Mió és a papok imádkoznak, felajánlják az ott résztvevőket, illetve imádkoznak a résztvevőkért, és áldással fogják zárni a napot. Ez reggel 9-től este 8 óráig, tehát egy teljes napot átölelő, intenzív, természetesen pihenőszünetekkel, ebédszünettel, vacsoraszünettel, stb., de egy intenzív kurzus.
8: És akkor ez azt jelenti, hogy mind a 3 napra érdemes eljönni, tehát ne csináljon bárki olyat, hogy csak az egyik napra beugrik.
9: Jó a kérdés, igen, ezt a plakáton hirdetjük is, hogy 3 teljes nap, mert ezek egymásra épülnek tematikusan. Az előadások, mindennek megvan a tematikája, ahogy említettem, hogy egymásra épülnek a dolgok, ahogy a gyónás, amikor beleilleszkedik a programban, mármint az, hogy odáig eljutunk az előadások során, hogy felindítsa az emberekbe a bűnbánatot, hiszen a címe is ennek a bűnbánat és megtérés lesz ennek a lelki gyakorlatnak.
7: Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában augusztus 21-én pénteken 18 órától. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a Szent Domonkosi Római Katolikus Templomban augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért és a hivatásokért a szentségimádás idején. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én péntek este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Női szívvel, színültig mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai mennyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja staféta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, jelentette be Bágy Zoltán, az egyetem rektora. A maratont 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
2: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Így az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny. Hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavissza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részvételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjába véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt, ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba, aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások, majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
1: Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és 2 szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
0: Magyarországon nekünk volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben hárman tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyengetett erre a pandémia helyzetre. A német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első két évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
1: Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a Vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a 4. helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
0: Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány, és utána jön a három klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára Kemecsei úton, Ferenc körúton lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
1: Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
3: Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszer is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a harmadik is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
1: Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
3: Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanulták már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
1: A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Három személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, és közülük fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő kiemelte, elég hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölés, miután neveket kértek a magyar emberektől. Erre vonatkozott a mi felhívásunk majd egy hónapja, nem társadalmi egyeztetésre, tette hozzá. Megjegyezte, olyan név, amely érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, nagyjából 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Közülük ajánlanak 3-at a frakciónak, mutatott rá. Magyar Péter azt is mondta, nincs meglepetés a nevekben, aki figyelte az utóbbi napokat, az nagyjából tudja, hogy mi a helyzet. Bárki mellett is teszi le voksát a frakció, azzal jól jár Magyarország, mondta. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat, közölte a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, amelyen azzal vádolta az Orbán kormányt, hogy drámai helyzetet hagyott hátra az energia- és vízellátás területén. A Fideszt és a KDNP-t pedig arra szólította fel, hogy fejezze be a dezinformációk terjesztését. Magyar Péter közölte, a védelmi munkacsoport csütörtöki ülésén utasítást adott különböző átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálatára és megtervezésére. Arra az esetre, ha pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Jelezte, a jelenlegi meteorológiai vízügy